fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rám ömölni zabolázatlan szenvedélye. Heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám magam, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztotta mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés. De rácsaptam, itt azért nem tartunk. Váltik bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgató szenvedélyt senki közelítésekor nem érzett. És ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon. Elbódított és borzasztóan kimerített vele ez a küzdelem. Azon a nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban, melyből igaz, hogy 2 hétnyi szabadság nekem is jutott a cégtől, de aztán hivatali munkámat is el kellett látnom, Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni, de mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele, vagy a könyvtárszobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondriska, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam, s például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos udvarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak eféle ölelgető, kérlelő, égre földre esküdöző fogadkozásokat csak is a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni. A leánykérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet metsző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig ha nem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve, és a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem merte, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánszándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám,
de a szemem könnyben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyettem maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen másfelé járt akkor az eszem. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam e lapokra, akkor is kihagytam az életem leírásából Irmust. Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta. Hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig Irmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm, különösen a Szankt-Pölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Ondris, erősen kavarognak az érzések az ember bakfiskorában, s ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leánykaszárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta Irmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Ondris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjem földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzett bezár. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha Irmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértemkor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny Irmusra. Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzett bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Ondriskám, hogy följegyzéseiben e féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik martosó féltés. Mert hogy Irmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy Irmus az én külön útjaimon a cinkosom. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például Irmuséknál vakációztam, s ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket,
és hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze. Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk, akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Írmus férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle van. Idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett, mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmusnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekünk. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is. Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem. Kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon. Aztán a másik beavatásának, vagy be nem avatásának kényes kérdésein, az elmondottakon és az elhallgatottakon, a titkos gondolatokon, egészen a legrejtettebb érzésekig, és érzék ilyen átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára, hosszabb, rövidebb időre rá nem találtunk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén, Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majd, hogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunknak. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske Irmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú.
amikor pedig Irmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Irmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava. Az eső áztatta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyakszírt pihéi, a hónaljak bomlott gombolyagocskái, utána a szép javörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is fölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva élékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást. És szerettünk együtt aludni. Habár erre csak Irmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a szánktpölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva Földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor elfoglalhattam aztán. Bár mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet, így talán mégis látja, drágám, ezt is, amiről soha más még csak nem is hallott. Ilyenek voltunk mi együtt, amikor senki se látott minket. Negyedik fejezet. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton, György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek, jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd. Ha minden helyre áll. Mert van persze még minek, a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kiválta a szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ezt inkább másképp.
Nem tudom, minek, kinek szépítek már megint. Mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig. Nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától, és lemondó mosollyal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak, megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb, s reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása. És majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is idegőgi csél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései, mint sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása, mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magán szégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halálhíreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember. Csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén. 1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as Zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádot, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta. De nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már. Anyaság. Szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt. És ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk,
A cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap. Az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket, hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak Jadviga volt.

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM90.3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatómhoz.
1: Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mind a kettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid a zsidó. Mind a kettőnek lehet pozitív vagy negatív, negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott le... rombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor és arra van keresztel valaki, nem tudom, hogy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek velem, attól még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy és végigüzgülje a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Iza úrát, teljesen mindegy.
2: Igen, igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van?
2: Megint megfogtál?
1: Nagyon örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fém órád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi
0: és
2: nem jártam.
0: És mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimaradt.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés
0: vagyok. Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor csak van egy kis időnk erre, akkor
2: követitek. Akkor jó. Feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják. Azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot. de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalogátkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Mert hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elviszi az embertáborbébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én emiatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem, ezeket a készülékeket otthonról, én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű, és emlékszem a legelső természetfilmes jelentem, hogy megfotam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangyabolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
1: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
3: Apukám nem volt otthon.
1: De hogy csalogattad ki a hangyákat?
2: Jaj,
1: hogy utána aztán a morzsa hangját?
2: Arra már nem emlékszem, ezeket az emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye ezt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
1: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukád kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
2: Beletaláltatok, igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak, igen, külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
1: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
2: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
1: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
2: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott az iskolai ilyen szakörön, a Sinkó István volt hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli. És akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
0: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, hát animáció, rendezés, ezek mind gondolom már 10 éves korban.
2: Nem vagyok olyan művelt, az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már a kiskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen. Az ELTE-n is.
2: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
2: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen, nekem az volt a az tapasztalatom.
1: Angol vagy német nyelven volt?
2: Nem, ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül, és akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
2: Egy olyan fajt találtunk.
1: Ott nem jártál.
2: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alatti járó fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig. De ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
2: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak. Hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta igen, valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
2: Igen, tehát ott valószínű tök sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most hirtelen nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe, Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európába küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen, járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
2: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi életnek az átvitele, az invázió.
2: Az invázió.
1: A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott
2: az egy védelmi fúrni, réteg. A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilvánvalóan ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha mármint mint faj fennmaradt persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
2: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égi testeket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik oldalon, mert hogy a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippie olvasat szerint pedig kialakultunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
2: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, ahol, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: 100 milliárd csillagnál, és
2: ez jó, ez egy jó gondolat. 100
1: milliárd nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
2: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
2: Nem olyan nagyon biztos.
1: Mondjuk azt, hogy el fognak. Jó,
0: ne
1: akkor kicsit
0: el, pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat. Tehát pénzzel bármilyen kataklizmát. Jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és...
2: Jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európába is. Ott.
0: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, a óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
0: Igen.
2: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
0: Igen, hát, az a legviccesebb, persze, volt, majd felébresztjük
1: őszatát. A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
2: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
2: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az Antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
2: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le.

0: gépkarban tartó, mert hogy abba a munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva. Tehát hát, három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
1: Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisra a bázisra, és amit lehet összekunyerek. A magyar Antarktiszon. De teljesen jól működött, nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek, meg ahogy jöttünk visszafelé kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz, mert ugye akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már nagyon van regulázva, tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomást, és akkor ezért voltunk mi egy üdes színfolt a kalózok.
2: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
0: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
1: Jó, nagyon jó tetszaink voltak.
2: Az ötrönyös Tesco sátrat.
1: Nagyon jó holmiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát a lényegében meg volt.
0: A mohán? Amúgy mi?
1: Zuzmo, moha, igen. De hát egy polifóm alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehely hálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
0: Nagyon érdekel, hogy nyáron mi az Antarktisz. Ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek szembe, fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
1: Igen.
0: És szól a delta zenéje.
1: Igen,
0: kb. Ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
1: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát ez másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
2: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenírból.
1: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilván máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgy is kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
2: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
1: Lényegében, igen.
0: Kálcsörföldet
1: Ez tipikusan egy rádiós műfaj, az antarktiszi stoppolás. Tehát az, hogy tényleg ez mi, egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, aki tehát volt egy olyan önbizalma, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
2: De antarktiszi nyelvjárás.
1: De antarktiszi nyelvjárás, és nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás, tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad, big bad.
0: És még gondolom úgy beszélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
1: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antartisznek van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt le az orosz.
2: De mi

0: Van egy közös sáva, nem tudom én hány állomás
1: 16-os VHF.
2: 16-os befrekvencia.
1: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor lehet dumát, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. és akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csomó.
0: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
1: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy ő nagyon hamar
0: nézte. És mivel fejhallgatóval nyomtatás, csak a család nézte.
1: De a kéziadó, tehát hallottam, mit értségnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
0: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat.
2: A buli, az alapvetően pingvinek voltak ott, fókák.
1: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
0: és akkor ő volt akkor, az egyetlen.
1: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek adott esetben, de aha, a fiúk nem fértek aha fel, képzeljétek el.
2: Láttam, ilyet várjál, melyik is volt a...
0: Hát van horror és pornó.
1: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzem fél órája, most ezt nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Verusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
2: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Uh-huh. Ugye katonák közé megérkezett egy darab nő.
1: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, és a közlemény.
0: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
2: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
0: Mindenesetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
1: Jó, főleg a kutatókat. Viszont én, amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
0: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
1: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnöm. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én, mint búvároperatőr is dolgozok az Antarktiszon, onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
2: Hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időn, ások.
1: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon.
2: Hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időn, ások.
1: Igen. Ez pontosan így van. Tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon, nagyon nehéz. Én megpróbáltam vinni, de nem. Tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig érejté, ugye az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek egy 12 kiló olommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc problémára.
0: Mások olom nélkül se tudnak.
1: Én levittem a cuccomat, de így a sűrített levegőt ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
2: Vajon miért?
0: Komolyan, a búvárkodás az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég, igen, az ólom meg a sűrített levegő, oda, igen, is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha, vagy...
1: Igen, egy ilyen zsír. Nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Ezt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt, és az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott a buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen
0: csak levegő,
1: csak levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra, állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
0: Jön a magyar, mit kér most éppen, most mit fog kérni? Levegő.
1: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, és aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot.
2: Hiszen nem jöttek vissza.
1: nem kérdeztem meg. De mindig.
0: Itt van ez a két igen, zsák levegő.
2: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
1: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezzel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része. És akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni. Sőt, utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett. Tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
2: Mert amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
1: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. És ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
0: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
1: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
0: Körbe vannak lábbal, nem? Az ezerlábú, százezer lábú.
1: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, egy-két méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok
2: hogy
1: után...
2: kiaknázhassák.
1: Igen, igen. Hát nyilván van rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
0: Jó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez hogy biztos van ennek is egy
1: nem
0: protokollja?
1: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
0: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert
1: igen, hát... Vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
0: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondtad, hogy búvárból nem volt sok.
1: Nem.
0: Még búváros poénokat se süthettél el. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas, és a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató,
2: biológus, filmes.
0: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok tovább, ami is volt.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzétek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen, vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncolják-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplője az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszonya nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon vannak a legjobb vágószobák.
2: Hát olyan jó kockás seget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó izmaim vannak, tehát itt is itt ezen széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeres, neki is egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről értelmes dolgokról kommunikálni, és az utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film ajánlójában írjátok, hogy mi édes drága emberek naponta közel 300 ezer cápát ölünk meg. Ez elképesztő szám. Ez döbbenetes.
2: Igen. Nagyon összefügg azzal, hogy sok mindent veszünk Kínából, ahol fellendül a gazdaság, erősödik a középosztály, és egyre több pénze van a kínai, tehát nagyobb a vásárlóerő, és ez Afrikában nagyon érezteti a hatását. Tehát ott például az orrszarvútülök, meg az elefántcsont iránt megugrott kereslet is erre vezethető vissza, és a cápaúszonyleves is. Mert ezeket a cápákat azért nagyon nagy részben tényleg szándékosan fogják ki, és ahogy mondtad, rámennek az úszonyra, a többi megy vissza, néha még a máját dolgozzák fel ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az itt étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
0: Hetekre leáll a
1: igen, 300 ezerről, egy-egy napra visszaesik 290 ezerről az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért ölik le, mert azt gondolják, hogy a belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi az afrodiziákum.
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: ez
1: egy ilyen furi belső frusztrációra
2: vezethető vissza. Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
1: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
2: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
0: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
2: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, hogy neki ez miért fontos.
0: Egy szakács
2: mondjuk.
1: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk őket egy helyre, hogy
2: dumálják. A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
0: ez már csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelem világ, ugye, ami volt korábban
2: volt.
0: Ilyen.
2: Igen, ezek kihaltak.
1: A Santaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
2: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
1: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
2: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberi, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
0: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
2: Nem, fotózom. Fotó, tehát én képen viszem.
1: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, megpróbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
2: Persze.
1: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyet számról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes faj leszünk mindenki másra, és saját magunkra is.
2: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől
1: Hát a 12 ezer éven keresztül, vagy mondjuk 11.500 éven keresztül egész jó egyensúlyban voltak.
2: Igen, de én emlékszem, hogy ők írtották ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem,
1: én akkor mert
2: csak néhány ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpe faj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes, ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélán át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiirtott fajlistája.
1: Meg hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
2: Hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
1: Erszényes farkas Ausztráliában.
2: Igen, de hát ezek...
1: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
2: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt
1: nagyon, nagyon kicsit, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
2: De hát miért? Hát, hogyha elindult, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
1: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
2: Igen.
1: Most már tudod, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
2: Igen, eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban. Tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
1: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd, kitűzted?
2: Igen, kitűztem, de biológiai értelmet, tehát jelöltem.
1: Aha.
2: Területet jelent.
1: Pisiltél, úgy érted?
2: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
1: nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
2: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulat, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevett andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamu medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
1: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
2: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
1: ez mikor
2: hogy
1: volt?
2: Most februárban.
1: Ez a tudományi kommunikációs ösztöndíj, amit kaptál?
2: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
1: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó oda.
2: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erre az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán nem biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengilázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
1: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
2: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély, a 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
1: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, hogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
2: Jó, hogy nem is játszott.
1: Hát igazán.
2: De valójában.
0: Komoly lesz.
1: Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy...
2: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadóban, és ő nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Inter-Oceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
1: és
2: azon mentek robogóval így, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
1: Ez gyönyörű. Ez csodaszép.
2: Ez neki is egy szép emlék.
0: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. De ő is azt hiszem, hogy azt mondja, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
2: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan egy ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek Leishmanihez is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
1: És az, ezért számolni
2: az
1: kell.
2: Nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet.
1: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod azt, hogy leszállt a leuró?
2: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ügye producerem, a Tóth Zsolt Marcell, az itt a médiatanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
1: Na, ez izgat nagyon. Tehát
2: igen.
1: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
2: Igen, igen. Senki lakta. Igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagy város, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenben, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
1: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyeznek, és evezni kell?
2: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó, például motoros fűrészt nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtt ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti parkban, Costa Ricában van világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, már látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ezt Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát anélkül nem élsz meg, tehát a eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
1: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
2: Meglepne.
0: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
1: Molnár Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Candamo medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki,
2: mondjuk
1: rettegés.
2: Beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, aminek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem említem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyószintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az eső, azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni. Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első éjszaka. A második éjszaka, ebbe belekóstoltunk. Ott kezdődött azzal, hogy ugye a lányaim mondták, hogy publikus területen mindig azt mondjam, hogy amikor a dolgomat mentem végezni, hogy elmentem egy fajt felfedezni, hogy ezt azért illik úgy mondani. Tehát mentem egy fajt felfedezni az erdőbe, amikor szembe jött egy jaguár, de ezt így értsétek. Tehát a lényegében azon az ösvényen, ahol én mentem a kijelölt faj felfedező helyre, azon az ösvényen ült velem szembe, és várt egy jaguár, és ezt nem hittem el, de tényleg így volt, tőlem mondjuk 10-15 méterre ült, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, és szóltam a többi kutatónak, hogy jöjjenek oda, leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, hogy egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartás minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött, utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Tehát, ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
2: Nagyon fájt, fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
2: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: Ez a, de mondjuk nehéz, és hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert fajokról van szó,
2: nagyon
1: és
2: sok,
1: nem a kakilással felfedezett újabbakkal.
2: Igen, igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád mondjuk a víz a tegnapi esőből, és felnézés, akkor ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogyha azok le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, hogy nagyon agresszív állat.
2: Kolibrik. Lehasaltam, amikor jött.
1: De komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad. Lehet. És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
2: Igen, biztos pontosan bánik a csőrébe. Igen. Mi, ahogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárra találkoz, mint a Kandámó medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, da-da-da-da. De ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek, hogyha valaki aki zoológusra utazik, az legyen tudatában annak, hogyha egy mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor azt semmi más nem fog. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz. Ez a papagáj kutatókra is igaz. Na most szerencsére itt a Zsolték bepakoltak az indulásunk előtt ilyen dolgokat, mint például a medvespré, vagy annak a kisebb változat, ugye a kutyaspré. Akkor meg hát lázasan elkezdtünk lándzsákat hegyezni, hogy legalább néhány méterre tudjuk távol tartani magunktól, illetve volt egy beltető csúzni nálunk, amit arra használtak a kutatók, hogy a ólomgolyót felüljék, ami a damilt felhúzta a fatetejére, amivel felhúzták a mászókötelet. Na most ezt a beltető csúzlit bekészítettük, és ilyen nagyon sok követ próbáltunk ott felhalmozni. Tüzet is próbáltunk gyűjteni, de reménytelen volt, mert nagyon esős volt az idő. Tehát ez a jaguár azt az éjszakát velünk töltötte, úgy, mint a szitár mestered veled.
1: Egy képzeletben, úgy érted.
2: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyik ötök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
2: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
2: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
2: Egy hetet.
1: És az egy hét alatt hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, hogy vannak a rovarok, ami igen, ugye hát önkéntel is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, plusz még jön néha egy-egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé, hát meg még esik a víz.
2: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrat. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókusz dió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait. Tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végig aludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem az, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
1: De ez hányadik napon volt?
2: Harmadik.
1: Aha.
2: Harmadik.
1: Az jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most ez már ez van. Vagy agyad üt a brazil dió, vagy meg ezt a macska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
2: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
1: Vágás,
2: az Amazónia papagájai.
1: Amazónia papagájai, vágás, fényezés, zene, utómunka, 3D.
2: Narrátor. Mindennel együtt.
3: Egy kicsit a természetfilm zenékről beszéljünk már.
2: Jó, mert ez nagyon jó téma.
3: Én szeretem a könyvtár zenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is már a felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeimhez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig
1: zenészező. Az a Molnár Szabolcs, akinek itt volt műsora, Attilos Rádióban.
2: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System, meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő. Ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismertesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zenei szerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van egy ez a luxusunk, hogy van egy zenei szerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természet filmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináltam, a nagy film, nagy fafilm, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a Sivatagi Show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
3: De ez a nagy fafilm?
2: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért.
3: De várjál, tehát most az, hogy klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
2: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor tehát hogy mondják, ez szkórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
3: Hát akkor ez a library.
2: Igen, és a library, ez inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, tehát amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon.
3: És akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás, ahhoz kutatni is kell.
2: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki, elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél, ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
3: Igen, pont
2: a
3: ezt akartam mondani, hogy ez egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és igen, neked a jelentet csak 2 perc mondjuk.
2: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát van, hogy kiemeli a hegedűt, és csak mint egy hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan a jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Így megy nálunk ez.
1: A A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted. Mesélj már arra, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
2: Aha, aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében
1: ez a híres él. Gerecsei tölgy.
2: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
3: Ez a film tette híres.
1: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
2: Igazi sztár. Van a Posfegy Györgynek egy oldala, Dendromania, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
1: Meg van az a könyve, a Magyarország legnagyobb fái könyve.
2: Na hát én ezt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát... ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kör Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol úgy valahogy úgy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És, de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a Pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvas bogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
1: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
2: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű, van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni, tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
1: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen internet, azok a kevésbé van. Népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol

0: aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad. Nyilvánvalóan kell hozzá egy jó erős net. És az egyetlen hátrány, hogy ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van, de arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során, és ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk, tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni. De az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Filmdzsungel TV.
1: Szervusz, kedves hallgató!
0: Igen.
2: Sziasztok, Ápoló vagyok. Néha szoktam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotás
1: utat. A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
2: Az igen. Ott szokott állni egy szerepjáról, meg Filmdzsungel van az oldalára írva. Uh-huh, ott van az irodátok.
0: Az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Filmdzsungel stúdiót, vagy Filmdzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
2: De jó. És akkor ezt hogyan hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
0: A Filmdzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmüket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
2: Köszönöm szépen!
3: Köszi!
1: Hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Filmdzsungel, és ki fog jönni. És mi a TV? Az azt jelenti, hogy tuvalui domain nevet vásároltatok?
0: Igen, Tuvalu.
1: El kellett menni oda a domain nevet venni, mondd meg.
0: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol?
3: Óceánia.
1: Óceánia, igen.
0: Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen stream adást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Egyébként a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marci. Ez a különbség, de már
3: úgy lassan képben. De a TGM benne van, igen. Ez majdnem megvan az egész táb. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még el sose.
0: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkert jegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, egy iszonyú jó fejek is már Budapesten.
1: Mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
0: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogyha a dolmányos varjokra beszéltünk.
1: Akkor családi problémákkal fordulhatunk hozzá?
0: De szerintem ők megoldják egyből, egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami

0: egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen. Az Alexa szürke Jákó papagájóta tudjuk, hogy, hogy sokkal több mindenre képesek, gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval hanem kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
1: hogy... ez annyira szép, hogy én kis süldő kismarac koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy igen, az állatok eszközhasználók, majd most már alig-alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, igen, illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
0: Más különben nem állatok tudnának élni. Tehát mondjuk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven át vándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába, vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül?
1: Tehát gyönyörű, vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dolgozik,
0: elfelejt
1: nem
0: a dialektust.
1: Eszembe a dallam.
0: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
2: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Tehát, mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, és biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek, és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
0: Ja. Oké, okay. Tehát az antarktiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
2: Harabdáld át
0: a csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, minden tönkre teszik.
2: Túl sima.
0: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy ott lehetett ezt így csinálni.
2: De ugye ott van bolt Antarktiszon?
0: Igen, ahol a gép leszállott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt-azt venni.
2: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső rész Antarktisznek.
0: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként pont ugyanaz a helyen, ez ilyen nagyon weird.
2: Ők is forgattak?
0: Igen, igen.
2: Nem is láttam én azt a kis.
0: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antarktiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen.
1: Az argentinoknál, ők ezt fogják ki ott a vízből.
2: Igen, az argentinoknál kakaó nélkül
0: jön az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát ugye az argentin marha, tehát arról nem is tudok, nem is, az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudod kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen Central European dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. és akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem retteltesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad az egészet.
1: És mondd, miért van ennyi állomás ott?
0: Azért, mert az országok fontosnak vélik a tudományos kutatást, és üzleti megfontolás is van mögötte, mert az Antarktiszon található ásványkincsekről, természeti erőforrásokról azok az országok dönthetnek, akik ott kutatnak. Ez az Antarktiszi egyezmény.
1: Értem, tehát az olajra várnak leginkább, aztán másodszorban azokról a ásványanyagokról van szó, amik már fogyóban vannak.
0: Nyilvánvalóan. Tehát az Antarktiszi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de az egyezmény az biztos ezt megszabja, hogy csak azok az országok, akik ott tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
1: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
0: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhatna.
1: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
0: Biztos
1: ebből az antarktiszi tortából.
0: Belőletek.
1: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk búzenégővel fűteni.
0: Egyébként, tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
1: És ennek a völgynek, a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha a felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a föld rétegek, vagy azok a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
0: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka, aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért ért túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
1: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
0: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit Columbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, hogy leszállsz az antarktiszai kutatóállomáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
1: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeljük magukkal, csak a szükséges részeket.
0: Csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok oda jönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. Ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagyüzem.
1: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
0: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
1: Mindig talál ki valamit, úgyse voltak ott érte.
0: Egy fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy étel...
1: Hogy megharapott a fóka?
0: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán hogy oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárd fóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
1: valamit. Tévedésből? Mert gondolom megenni.
0: Hát gondolom tesztelt, hogy ez egy fóka-e, igen.
1: És nem az volt, fóka volt.
0: El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
2: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk a Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény
1: hallgató. Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
0: Jó, oké.
1: És utána visszajövünk.
2: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mondd!
3: Szevasztok! Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrze, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen?
0: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
3: Igen, azon ilyen.
0: Akkor jó, tök
3: köszön,
0: jó.
3: Sziasztok, további
0: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy fél órás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni neten, hogy Macaw Movie, tehát az arab papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
2: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatná a filmeteket.
1: Ja, vagy ő jár madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
0: Persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a Nagyfa film, vagy a Vipera, ahol adófizeti pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni.
1: Várj, mert 30 ezer hallgatónk van, tehát hát, nagyon nagy előadótermet képzeljél.
0: De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre, az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta, dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, Rádai utcában van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort tudok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
2: Igen, biztos. Ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajövünk az utolsó fél órával, a harmadik utasban.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.
2: És Pápuára kell eljutnunk, hiszen még van egy pár rész a világon, ahol a hallgatók szerint nem voltál, de voltál, mindenhol voltál már.
1: Milyen íze van az embernek?
3: Milyen íze van az embernek? Állítólag édeskés, és a Thor Heyerdahl, amikor írta a Fatuhiva című könyvet, akkor még ő konkrétan beszélt olyanokkal, akik ettek még embert, de én tudtommal nem. A Pápua Újgineába pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a Dombóvári Tibor búvár fotográfus, aki Miskolcon él, és de amúgy világjáró, és ő vett a hóna állal, amikor sokat ígérő 20 éves voltam, akkor ott látott bennem valamit, és akkor vele járhattam a világot egy pár éven keresztül, az volt a dolgom, hogy cikkeket írjak a fotói mellé. Nagyon hihetetlen képeket csinált, és vele jutottam el kétszer is Pápua Újgineába, de ezt úgy képzeljétek el, hogy egy olyan hajón hajóztam vele, ami azon a tengeren az egyetlen hajó volt. Tehát nem olyan mondjuk, mint a Vöröstengeren, hogy te ülsz egy búvárhajóban, és de tudod, hogy mondjuk 100 km-es közelben van még 14 búvárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóban, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
2: A hajó. Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszejtő részéről.
3: Tehát ezek olyanok, mint a ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápua Újgínea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten meg a környező szigeteken. Ennek az az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak. Lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapot, de nem a benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most miért mesélem.
1: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
3: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápua Újgineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják.
2: Na,
3: és miért?
1: Mert magyarok. Ők is magyarok.
3: Mert régen német gyarmat volt.
2: Német.
3: És aztán utána...
1: Hiszen azért Bismarck tenger.
3: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
1: Sanskrit szó.
3: Tényleg?
1: Igen, tehát ott egy kicsit erőbb volt kicsit az ananász, mint Németországban.
3: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint a... Kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában, mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
1: Hát gondolom valami tamatal, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
3: Igen.
1: De figyelj, meg, figyelj,
2: hogy bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület, tehát Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba bele, és Ausztrália fölött van. Na most annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajósok?
3: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresby-nél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől északra fekszik a Bismarck-tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a fősziget, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
2: De aki a tengerszint fölött dolgozik.
3: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
1: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
2: Meg a jövőkép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
3: Jövőkép. Az, hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van, kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és országszinten nincs bakancslistám, és nincs kívánságlistám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
1: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezd nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon határájuk az, amivel te foglalkozol.
3: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk úgy a Szahara-ban él, azt keltetik.
1: Tehát kísérletek esetleg?
3: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát például az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy tehát víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
1: Nagyon jó. És akkor a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
3: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga...
1: Hány éves gyerekekről beszélünk? A 12 éves gyerekek a papagájjal kognitív tesztet csinálnak.
3: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van három színű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagáj, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
1: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
2: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten, odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jelenteket szeretnék alatta látni?
3: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és egyszer csak ott találod magad.
2: Az operaíró biztos máshogy gondolnák.
1: Van olyan vágyat, amit tömören meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
3: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
1: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja.
4: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Mikor beköszöntött a júliusi hőség, a főnök nem gurult többé szobáról szobára, nem ment be többé az étterembe, hanem a szobájában maradt. Amúgy a jégveremben, ahol a hőmérséklet nem lehetett 20 foknál magasabb. Ám annak ellenére, hogy nem mutatkozott, annak ellenére, hogy nem gurult keresztül kasul a park sétányain, annak ellenére, mintha látott volna minket, mintha mindenható lett volna. A sípjával szolgált fel, a sípjával osztogatta a parancsokat és a tilalmakat, és én úgy éreztem, hogy a sípjával sokkal többet mond, mintha beszélne. Akkoriban 4 külföldi lakott nálunk, valahonnan Bolíviából, és hoztak magukkal egy titkos bőröndöt, amire úgy vigyáztak, mint a szemük fényére, még alvás közben is maguknál tartották. Mind a 4 fekete ruhában, fekete kalapban jártak, fekete harcsa bajuszuk volt, meg fekete bőrkesztyűjük. És a bőrönd, amit úgy őriztek, szintén fekete volt, s akárcsak ők koporsóra emlékeztetett. Éjszakai vendégeink pénzszóró vidámságainak és duhajkodásainak vége szakadt. De az új vendégek nyilván nagyon jól fizettek, ha a főnök úr befogadta őket. Ez volt a főnökünk, és egyáltalán az egész cégünk specialitása. Ha valaki egyszer nálunk szállt meg, az ugyanannyit fizetett a fokhagymalevesért, a vizes levesért, a krumplis lepényért, meg egy bögre aludtejért, mintha osztrigát és homárt evett volna, s Henkeltrockennel öblítette volna le. És így volt ez a szállással is. Ha valaki egy heverőn szundított hajnalig, egy egész emeleti lakosztályt kellett megfizetnie. Ez hozzátartozott a mi házunk, a csendesség szálló patinájához. És én egyre csak azt akartam tudni, mi lehet abban a bőröntben. Még aztán egyszer, mikor a fekete csoport vezetője hazatért, zsidó ember volt, Salamon úrnak hívták, szóval akkor megtudtam Zdenyektől, hogy ennek a Salamon úrnak jó kapcsolatai vannak Prágával. Sőt, magával az érsekkel is. És hogy diplomáciai úton kéri őket, szentelné meg a Bambino di Prága, a prágai kis Jézus aranyszoboskáját, a prágai kis Jézusét, aki nagyon népszerű Dél-Amerikában. Annyira, hogy sok-sok millió indián hord a nyakában láncol ilyen kis Jézuskát. És hogy egy szép legenda is kering ott arról, miszerint Prága a világ legszebb városa, s hogy a kis Jézus ott járt iskolába. És hát ezért szeretnék, ha maga a prágai érsek szentelné meg a prágai kis Jézust, ezt a 6 kilós színaranyszobrot. E perctől fogva nem is foglalkoztunk mással, csak ezzel az ünnepélyes megszenteléssel. De a dolog nem ment ám csak úgy. Másnap kiszállt a prágai rendőrség, és maga az ügyosztályvezető tudatta nálunk a bolíviaiakkal, hogy a prágai alvilág már tud a Jézuskáról. Sőt, hogy van itt valami lengyel társaság, amely el akarja a Bambinót lopni. Összedugták hát a fejüket, és végül úgy döntöttek, hogy az utolsó pillanatig elrejtik az igazi Jézuskát, és a bolíviai köztársaság költségére csináltatnak egy másikat. Egy aranyozott öntvényt, és ezt az aranyozott Jézuskát hordják majd az utolsó pillanatig magukkal, mert ha mégis megtörténne a rablás, akkor lopják el inkább a hamis Jézuskát, mint az igazit. És rögtön másnap hoztak is egy pontosan ugyanolyan kis fekete bőröndöt, és mikor kinyitották, hát, az olyan gyönyörűséges volt, hogy még maga a főnök úr is odajött, kigurult abból a hűtött szobájából, hogy hódolhasson a Jézuskának. És aztán Salamon úr tovább egyezkedett az érseki konzisztóriummal, de az érsek nem akarta megszentelni a Bambinót. Mert Bambinó csak egy van, és az is Prágában, és akkor mostantól fogva már 2 volna. Mindezt Zdenyektől tudtam meg, mert hogy ő értett spanyolul meg németül. És maga Zdenyek is felettébb izgatott volt. Most láttam először, hogy valami kizökkentette a nyugalmából. Még nem aztán harmadnap megjött Salamon úr, állt az autóban, és már a pályaudvartól látni lehetett, hogy jó hírrel érkezik. Mosolygott és hadonászott, és a bolíviaiak rögvest össze is ültek, és Salamon úr elmondta, hogy jó tippet kapott. Hogy tudnélik, az érsek úr szereti fotografáltatni magát. Így hát Salamon úr azzal állt elő, hogy az egész szertartást filmre veszi, mint a Gumó filmhíradó mellékletét, és akkor az egész szertartást láthatják majd szerte a világon, mindenütt, ahol csak mozi van. Mindenütt ott lesz, nem csak az érsek, de a Jézuska,
meg a Szent Vitus székes egyház is, és ezáltal az egyház, miképpen az Salamon úr igen helyesen indítványozta, népszerűségre tesz szert, és ki is terjeszti a népszerűségét. És mikor eljött az ünnepélyes megszentelés napja, egész éjszaka tanácskoztak. És Zdenyek meg én azt a feladatot kaptuk a rendőrségtől, hogy mi vigyük az igazi Jézuskát. Három autóban ülnek majd a bolíviaiak a rendőrfőnökkel frakban, és ők viszik a Bambino di Praga utánzatát, míg én Zdenyekkel meg három gyárosnak beöltözött detektívvel kíséret gyanánt haladunk szép csendben mögöttük. Vidám egy út volt. És miként azt a bolíviai katolikusok vezetője kikötötte, én tartottam az ölemben az igazi Jézuskát. És így indultunk el a csendesség szállóból. Vidám urak voltak azok a detektívek is. Mikor annak idején megnyitották a kincstárat a nyilvánosság előtt, és látni lehetett a koronázási ékszereket is, ők szerpapoknak öltözve jártak keltek a mellékoltár körül, és úgy tettek, mintha imádkoznának, de közben revolver volt a mellkasukra szíjazva, mint Al Capone-nak. És mikor szünet volt, hát kétszer is lefotografáltatták magukat azokkal a koronázási ékszerekkel, prelátusnak öltözve. Egyfolytában nevettek, ahogy felidézték ezt a történetet, és útközben nekem is meg kellett mutatnom a Bambino di Prágát, és végül rábeszéltük egymást, hogy megállunk, és a sövény mögött Zdenyek csoportképet készít rólunk a Bambinóval, a gyárosnak álcázó titkos rendőrök fényképezőgépével. Útközben még elmesélték, hogy amikor állami temetés van, akkor meg az a dolguk, hogy mikor ott van a temetésen az egész kormány, hivatlan vendég be ne jusson a szertartásra, nehogy bombát rejtsen a koszorúk közé. És hogy van nekik egy olyan lándzsaféléjük, és hogy ezzel a lándzsával még a szertartás előtt azt az egész zöld rengeteget és virágpompát mind átszurkálják. És hogy ott is lefotografáltatták magukat, és mutatták is a képeket. Ott térdepeltek valami ravatal körül a lándzsáikra támaszkodva, amikkel azt szokták vizsgálni, nem rejtenek-e magukban a koszorúk bombát, vagy legalábbis egy bomba bambinót. És hogy ma is, ezúttal gyárosoknak álcázva, frakban fognak térden csúszkálni a szertartás alatt, úgy, hogy három irányból is vigyázhassanak, nehogy történjen valami azzal a Bambino di Prágával. És így hajtottunk át Prágán, és amikor fölértünk a várba, már ott vártak bennünket a bolíviaiak, és Salamon úr átvette a kis koffert, és végigvitte a székesegyházon, és minden csillogott, villogott, mint egy esküvőn, és zengett az orgona, és színes, liturgikus ruháikban hajlongtak a prelátusok, ahogy Salamon úr elvitte előttük azt a Jézuskát, és zümmögött a felvevőgép, és mindezt fölvette, és aztán jött a szertartás, tulajdonképpen ünnepi mise volt ez, a legájtatosabban Salamon úr térdepelt, mi pedig térden csúszva lassan közelebb lopakodtunk az oltárhoz, és minden vibrált a sok virágtól és aranyozástól, és a kórus ünnepi misét énekelt, és a mise csúcspontján, mikor az operatőr jelt adott, megszentelték a Bambino di Prágát. És a közönséges tárgyból ekképpen kegytárgy lett, amely az érsek által megszentelve eztán majd természet fölötti erőt, szent malasztot áraszt. És midőn a mise véget ért, és az érsek visszavonult a sekrestjébe, Salamon úr a káptalani helynök kíséretében utána ment, majd kilépve a sekrestjéből becsúsztatta a zsebébe a tárcáját. Biztosan valami nagyobb összegről szóló csekket adományozott a bolíviai kormány nevében a templom fenntartására, vagy pedig lehet, hogy a megszentelésnek is megvan a maga tarifája. És aztán láttam a bolíviai köztársaság nagykövetét, hogyan viszi végig ismét a székesegyházon a Bambino di Prágát, megint csak orgonazúgástól és kórusmuzsikától kísérve, és ismét előálltak a kocsik, és becsomagolták a Bambinót, de mi most már semmit sem vittünk magunkkal, és mindenki, a nagykövet úr, meg az egész kíséret a Steiner Hotelba hajtatott, mi pedig hazamentünk, hogy mindent előkészítsünk az esti búcsúlakomához. Amikor aztán este 10-kor megjöttek a bolíviaiak, csak ekkor nálunk sóhajtottak föl megkönnyebbülve. Itt bontottak pezsgőt és konyakot,
Itt láttak neki az osztrigának, meg a csirkének, és éjfélig még három autó érkezett, és operett táncos nőket hozott. És ezen az éjszakán annyi munkánk volt, mint még soha. Sosem volt itt ennyi ember, és a rendőrfőnök, aki jól ismerte a szállodánkat, a hamis Jézuskát megint csak feltette a kandalló tetejére az úri szobában, és az igazi Jézuskát titokban hátra vitte a babaházba. És ott minden félsz nélkül tette le a babák, bábuk, ugrókötelek és bádogdobok közé. Aztán mindenki ivott, és a mesztelen táncosnők pirkadatig táncoltak a hamis Bambino di Prága körül, és mikor eljött az ideje, hogy a nagykövet úr visszatérjen rezidenciájába, a bolíviai képviselők pedig a repülőtérre induljanak, hogy hazautazhassanak, akkor a rendőrfőnök előhozta az igazi Bambino di Prágát, és kicserélte az utánzattal. De még szerencse, hogy Salamon úr belekukkantott a bőröntkébe, mert a nagy vidámságban és összevisszaságban a rendőrfőnök egy szép, szlovácskói népviseletbe bújtatott babát fektetett bele. Rohantak is mind a babaházba, és a Bambino di Prága ott hevert egy bádogdob és három baba közt. Hát felkapták azt a megszentelt Bambinót, helyére meg a szlovácskói babát állították, és elindultak Prágába. Ám harmadnap hallottuk, hogy a bolíviai köztársaság képviselőinek el kellett halasztaniuk a repülőgép indulását, mert, hogy a tolvajokat megtévesszék, ott hagyták a hamis Jézuskát a repülőtér bejárata előtt. És a takarítónő először egy buxusbokorba rakta. Ám, mikor a Salamon úr vezette delegáció tagjai, immár a repülőgép fedélzetének biztonságában végre kinyitották a bőröndöt, látniuk kellett, hogy az, ami velük van, nem az igazi, nem az érsek úr által megszentelt Jézuska, hanem az aranyozott öntvényből készült, a nem színarany, a hamis másolat, csak a ruhácskák voltak egyformák. Így hát hanyathomlok futásnak indultak, és pont akkor leltek rá az igazi Jézuskára, mikor a portás ott állt mellette, és a körülötte állókat kérdezgette, kié ez a koffer. És mivel senki sem jelentkezett, ott hagyta a Bambino di Prágát a járdán. És ebben a pillanatban rohantak oda a válogatott bolíviai fiúk, és fogták azt a kis bőröndöt, és ahogy fölemelték és megbecsülték a súlyát, megkönnyebbülve sóhajtottak föl, kinyitották, és látták, hogy ott az igazi Jézuska, és már rohantak is vele vissza a gépre, hogy elrepüljenek Párizsba, onnan meg tovább, vissza a hazájukba ezzel a Bambino di Prágával, aki az indián legenda szerint Prágában járt iskolába, és Prága, ahogy azt ugyanez a legenda mondja, a világ legrégibb városa. Elég lesz mára. Akkor most abba is hagyom. Vendégem volt az angol király. Jól figyeljenek arra, amit most mondok. Az én szerencsém mindig abból ered, hogy valami szerencsétlenségért. Így hagytam el könnyek között a csendességszállót is, mert a főnök azt hitte, hogy én voltam az, aki készakarva felcserélte a Bambino di Prágát az utánzattal, a hamis prágai Jézuskával, hogy az egészet én eszeltem ki, hogy így szerezzem meg azt a 4 kiló aranyat. Holott én ártatlan voltam. És aztán megjött az új pincér, egy ugyanolyan bőröndel, és én elindultam Prágába, és ott már a pálya udvaron rám mosolygott a szerencse, mert belebotlottam Várden úrba. Éppen a körútjára indult, és most is vele volt az a szomorú hordár, a hordár hátán egy ponyvában a 2 gép, a mérleg és a szalámi szeletelőgép. És Várden úr írt nekem egy ajánlólevelet a Párizs szállóba, és újra elbúcsúztunk. Valahogy kedves lehettem a számára, megsimogatott, és egyre csak azt mondta, szegénykém, tarts ki, picike vagy te, vinned kell valamire ebből a piciségből, majd felkereslek, kiáltotta. És én csak álltam, és hosszan integettem utána. A vonat már rég eltűnt, és rám megint újabb kaland. Különben is kezdtem én már félni abban a csendességszállóban. Úgy kezdődött az egész, hogy a mindenesünknek volt egy macskája. És ez a macska mindig csak őt várta, hogy mikor tér már meg abból a fura melójából. Vagy ott ült az udvaron, és nézte, hogyan vágja a gazdája az aprófát, hogy minden vendégünk jól lássa. Szóval a mindenesünknek az a macska az volt a mindene. Vele aludt.
és egyszerre csak egy kandúr kezdett járni azután a macska után, és a cica csak dorombolt, és kimaradozott hazúról. És a mindenesünk halálsápat volt, amerre csak járt a cicát kereste, állandóan forgolódott, hogy nem jön-e már az ő mílája, mert hogy ez a mindenes szeretett magában beszélni, és valahányszor elmentem mellette, hát hallhattam, miként válik valósággá a hihetetlen. Eképpen tudtam meg ezekből a monológokból, hogy a mindenesünk börtönben ült. Hogy fejszével összevagdalt egy csendőrt, aki összeszűrte a levet a feleségével, az asszonynak meg szíjjal látta el a vaját, de úgy, hogy kórházba kellett szállítani. 5 évet kapott. És egy zsiskovi gonosztevővel ült együtt, aki sörért küldte a gyereket, és ez a gyerek hazafelé menet elveszített egy 50 koronást, mire az apja begurult, egy tuskóra fektette a kislánya kezét és levágta. És ez volt az első történet, melyben a hihetetlen valósággá vált. A mindenesünk másik börtöntársa pedig olyan ember volt, aki, midőn rajta kapta feleségét egy vigéccel, baltával agyoncsapta az asszonyt, kivágta a nemi szervét, és halállal fenyegetőzve arra kényszerítette baltájával azt az ügynököt, hogy egye meg az asszony nemi szervét. De az ügynök belehalt az iszonyatba, és a gyilkos föladta magát. És eképpen lett a hihetetlen valósággá másodszor is. A harmadik rab pedig maga a mindenesünk volt, aki annyira bízott az asszonyában, hogy amikor meglátta azzal a csendőrrel, ketté hasította a férfi vállát. De a csendőr átlőtte a lábát, és így aztán a mindenesünk 5 évet kapott, hogy a hihetetlen megint csak valósággá váljon. És egyszer az a kandúr elmerészkedett a mindenes ajtajáig. Az meg a kandúrt egy téglával a falhoz szorította, és baltájával átvágta a gerincét. És a macska hangosan jajveszékelt a kandúrja fölött. De a mindenes úgy beszorította a kandúrt a dróthálós ablakba, hogy 2 napig döglődött a hálóba szorulva. Pontosan úgy járt, mint az a csendőr. A macskát pedig elzavarta. És a macska fel alá szaladgált a fal tetején, de haza már nem mehetett. Aztán el is tűnt. Biztosan azt is megölte a mindenes, mert ő felettébb finom és érzékeny ember volt, és így aztán kényes is. Ezért rögtön baltával támadt mindenkire. A feleségére csak úgy, mint a macskára, mert iszonyúan féltékeny volt a csendőrre. Csak úgy, mint a kandúrra. És a bíróság előtt még sajnálta is, hogy a csendőr vállát hasította ketté, és nem a koponyáját sisakostul, mert sisakkal a fején bújt az asszony ágyába, és a derékszíján ott volt a pisztoly is. És ami a legfontosabb, ez a mindenes találta ki, és ő is mondta el a főnöknek, hogy én akartam ellopni azt a prágai Jézuskát, és hogy csak is azon jár a fejem, hogyan lehetne gyorsan meggazdagodni valami gonosz tett által, és a főnök megrémült, mert amit a mindenes mondott, az szent írás volt. Utána már senki sem mert megnyitkanni, mert annak a mindenesnek akkora ereje volt, mint 5 felnőtt férfinak. És aztán egyszer, majd később szinte minden délután rajta kaptam a mindenest, amint abban a gyerekházikóban ül, amint valamit művel odabent, talán a macikkal, babákkal játszik. Sosem jöttem rá, nem is nagyon igyekeztem. Szóval egyszer azt mondta nekem, nem örülne, ha még egyszer betenném a lábam a gyerekházikóba, ahogyan már egyszer zenyekkel megtettük. És hozzáfűzte, hogy a hihetetlen ismét negyedszer is valósággá válhat. És ezt rögves be is mutatta nekem azon a kandúrón, amely közvetlenül az én szobácskám mellett szenvedett törött gerinccel 2 napig. És a mindenes ahányszor csak arra mentem, a kandúr múmiájára bökve figyelmeztetett, hogy így jár mindenki, aki az ő szemében vétkezett, és 2 ujjával a szemére mutatott. És ha másért nem, hát azért, hogy a babáival játszottam, ha nem is ölt volna meg ott helyben, de legalábbis halálra sebzett volna. Hogy hosszas szenvedés után bújjak ki, mint az a kandúr, mely semmiről sem tehetett, csak a mindenesünk macskáját kerülgette. Aztán meg csak most a pályaudvaron jöttem rá, mennyire meghűltem 1/2 év alatt abban a csendesség szállóban. Fütyültek a kalauzok, az utasok beszálltak a helyükre, aztán a kalauz a forgalmistának jelzett a sípjával, én pedig egyik kalauztól a másikig rohantam, és kérdezgettem, parancsol? És mikor a forgalmista kérdőn fütyült,
hogy a kalauzoknál minden rendben van-e, hogy bezárták-e az ajtókat, és így tovább, akkor hozzá is odarohantam, és tisztelettel kérdeztem, parancsol? És a vonat elvitte Walden urat, és én átvágtam a prágai kereszteződéseken, és kétszer is megesett velem, hogy a kereszteződésben álló közlekedési rendőr olyan áthatóan fütyült, hogy odarohantam, leraktam a bőröndömet a lábára, és megkérdeztem, parancsol? És így mentem tovább Prága utcáin, míg oda nem értem a Párizs szállóhoz. Ez a Párizs szálló olyan gyönyörű volt, hogy majd hanyat vágódtam. Annyi tükör, annyi rézkorlát, és rézkirincs, és rézgyertyatartó, és úgy kisuvickolva, hogy az egész valami aranypalotához hasonlított. Amerre csak néztem, piros futószőnyegek és üvegajtók. Olyan volt itt minden, mint valami kastélyban. Brandeis úr rögvest és szívélyesen fogadott, és fölvezetett a szobámba, amolyan kis manzárt szobába, ahonnan olyan gyönyörű kilátás nyílt Prágára, hogy elhatároztam, már csak a szoba meg a kilátás miatt is, igyekezni fogok, hadd maradhassak itt végleg. És mikor fölnyitottam a bőröndömet, hogy felakasszam a frakkomat meg a ruháimat, kinyitottam a szekrényt, és látom, hogy tele van ruhával. Kinyitottam a másikat, az meg esernyőkkel volt tele. A harmadikat pedig felöltők töltötték meg. És az ajtó belső oldalán nagy rajszögekkel felerősített madzagokon százával lógtak a nyakkendők. És miközben összetoltam a válfákat és beakasztottam a saját ruháimat, elnéztem Prágát, azokat a háztetőket. Láttam a csillogó várat, és ahogyan így ezt a várat, a cseh királyok várát elnéztem, hát patakzott a könnyem. Teljesen megfeledkeztem a csendesség szállóról. Még örültem is, hogy azt hitték, hogy el akartam lopni a Jézuskát, még ha a főnököm ezt nem is hitte el, mert különben most is gerebjézném a kerti utakat, igazgatnám a szénabogjákat, és állandóan rémüldöznék, hogy ki és honnan fütyül. Mert csak most döbbentem rá, hogy biztosan a mindenesnek is volt sípja. Hogy ez a mindenes volt a főnök úr kihelyezett szeme, hogy ő pótolta a főnök úr lábát. Ő figyelt minket, és utána ugyanúgy fütyült, mint a főnök úr. És lementem. És pontosan dél volt, és a pincérek éppen váltották egymást, és ebédeltek. Láttam, hogy krumplinudlit ebédelnek, prézliben megforgatott főtt krumplinudlit. Láttam, hogyan szolgálják föl mindenkinek a konyhában a nudlit. És láttam a főnök urat, hogy ő is nudlit kap. Hogy itt fogyasztja el a konyhában, akárcsak a pénztárosok. Csak a főszakács meg a kukták kaptak héjában főtt krumplit. Én is krumpli nudlit kaptam. A főnök úr maga mellé ültetett, és miközben ettem, ő is evett. De valahogy olyan óvatosan. Inkább csak reklámképpen. Hogyha én a tulaj meg tudom ezt enni, akkor ti az alkalmazottaim is megehetitek. És hamarosan megtörölte a száját, és kivezetett a placra. És először az volt a dolgom, hogy a sört hordjam ki. Fogtam hát a söntésben a tele poharakat, és jól megraktam velük a tálcát. És minden sörért egy-egy piros kis üvegkorongot adtam. Ez volt itt a szokás. És az idős, őszhajú főúr, aki úgy nézett ki, mint valami zeneszerző, az állával mutatta, hogy hova vigyem a sört. Aztán már csak a pillantásával utasított, és én sosem mondtam csődöt, mindig oda mentem, ahová ennek a szép főúrnak a tekintete vezetett. Mindig oda vittem a sört, és már egy óra múlva éreztem, hogy az idős főúr tekintetével megsimogat, így adta tudtomra, hogy tetszem neki. Micsoda személyiség volt ez a főúr. Tisztára, mint egy filmszínész. Igazi, frakkos ember, sosem láttam, hogy valakire ennyire illett volna a frakk. És a főúr is jól illett ebbe a tükrös környezetbe. S jól lehet kora délután volt, itt minden csillár égett. A lámpatestek gyertya alakúak voltak. Mindegyik fölött egy-egy égő, s mindenütt csiszolt üvegből való csillárfüggők. Így hát jól láttam magam a tükörben. Ahogy a világos pilzeni sört viszem. Azt is láttam, hogy valahogy más vagyok. Hogy ezekben a tükrökben meg kell másítanom a véleményemet, hogy csúnya és picike vagyok. Itt jól állt nekem a frak, és amikor a főúr mellé álltam, akinek ősz göndörhaja olyan volt, mintha most jött volna a fodrásztól, akkor azt láttam a tükörben, hogy semmire sem vágyom jobban, mint hogy ezzel a főúrral szolgáljak fel a placon.
akiből csak úgy sugárzott a nyugalom, aki mindenről tudott, mindenre odafigyelt, aki kiegészítette a megrendeléseket, és mindig mosolygott, mintha bában lenne, vagy házi mulatságot rendezne. És azt is tudta, ki, hol, melyik asztalnál nem kapta még meg a rendelt ételt. És azonnal közbelépett, és azt is tudta, ki akar fizetni. Senkinek, legalábbis ahogyan eddig láttam, senkinek sem kellett felemelnie a kezét és csettintenie, vagy a számlát lobogtatnia. A főúr valahogy furcsán nézett, mintha átnézne azon a sok emberen, vagy mintha valami kilátóból szemlélni a tájat, vagy egy gőzösön a tengert, mintha sehová se nézne, mert a vendég minden mozdulata, a vendégek minden rezdülése azonnal elárulta neki, mit kívánnak, mit szeretnének. És én rögtön észrevettem, hogy a főúr nem szereti az ételt kihordó pincét, már a tekintetében leteremtette, hogy összekeverte a rendeléseket, és hogy a hatos helyett a 11-esre tálalta föl a sertéssültet. És mikor már egy hete hordtam ki a sört ebben a gyönyörű szállodában, nagyon is jól láttam, hogy ez a pincérfiú, ahogy viszi az ételt a tálcán kifelé a konyhából, mindig megáll az étteremben nyíló ajtó előtt, és mikor úgy gondolja, hogy senki sem látja, hogy senki sem néz oda, leereszti a tálcát a szeme magasságából szív magasságig, torkos tekintetét végigjártatja az ételeken, és mindig csippent ebből is, meg abból is, picikét csippent, mintha csak az ujját maszatolná össze, mintha csak bele nyalna az ételbe, de mégiscsak csippent. És azt is láttam, ahogyan az a szép főúr rajta kapta. De nem szólt egy szót sem. Csak oda pillantott, az a pincér meg legyintett, vállára emelte a tálcát, és egy rúgással kinyitotta a lengőajtót, és berobogott az étterembe. Ez volt az ő főszáma. Úgy futni, mintha a tálca előre esne, lefelé a válláról. Csak úgy kapkodta a lábát. És meg kell hagyni, senki sem mert annyi tányért kivinni, mint ez a Karel. Mert így hívták a pincért. 20 tányért rendezett el egy tálcán. És kinyújtott karján is, mint valami keskeny kis asztalon, 8 tányért tudott elhelyezni. És további 2 a legyezőként kifeszített ujjai között tartott, a másik kezében pedig még 3 tányért vitt, majdhogy nem artista szám volt ez. És Brandeis úr, a főnök, valószínűleg szerette ezt a pincért, és ezt az ételkihordó mutatványt a hotel büszkeségének tartotta. És a személyzet szinte minden nap krumpli nudlit kapott ebédre. Néha mákosat. Volt, hogy sima nudlit, szósszal leöntve, volt, hogy zsemlekockát adtak hozzá, máskor vajjal öntötték nyakon, és megcukrozták, esetleg málna szörppel locsolták meg, de előfordult, hogy apróra vágott petrezselymet tettek rá, alá meg olvasztott zsírt, és a főnök minden alkalommal szintén ott ette a nudlit a konyhában. De mindig csak keveset. Azt mondta, diétázik. De aztán 2 épp ez a Karel nevű pincér bevitt neki egy tálcát, minden ezüstből volt rajta, és a fedőkből ítélve mindig liba, csirke, kacsa vagy vad volt a tálon, aszerint mi volt épp az évszakhoz illő, és mindig szeparéban tálaltak neki, mintha a terménytőzsde tagja vagy alkusza ebédelne ott, mert a tőzsde, a tőzsdei termek után mindig nálunk a Párizs szállóban folytatódott. De a szeparéba mindig a mi főnökünk lopózott be minden feltűnés nélkül, és mikor kijött, fény lett az arca, és elégedett volt, és a szája sarkában egy fogpiszkáló fityegett. És pont ennek a Karelnek, ennek lehetett valami titka a főnök.

bányoztak és nehéz vermutot kortyolgattak, és várták a tőzsde ügynököket. És mikor azok megjöttek, a lányok szétszélettek, már mindegyiknek megvolt a maga külön asztala, már megrendelték őket a chambre separékba, és ahogy arra mentem, a behúzott függönyök mögül kacagás meg pohár csilingelés hallatszott, és így ment ez órákon át, míg aztán este felé a tőzsdeügynökök emelkedett hangulatban szétszélettek. És a szép kisasszonyok is előjöttek, és kimentek a mosdóba fésülködni, meg kiigazítani a szájuk körül szétkenődött lecsókolt rúst. Megigazgatták a blúzocskáikat, és úgy pislantgattak maguk mögé, hogy majd kitekeredett a nyakuk, csak hogy lássák, vajon az újra fölhúzott harisnya varrása a combjuk közepétől pontosan a cipősarkukba fut-e. És miután a tőzsdeügynökök már elmentek, sosem volt szabad belépnem, és másoknak sem a chambre separéba, csak hogy mindenki tudta, és én is jó párszor láttam a függöny résein át, hogy Karel kiemel minden kárpitozott párnát. Ez volt az ő üzlete. És kiszedegeti onnan a becsúszott koronákat és bankókat. Néha még gyűrűket és leszakadt óraláncokat is. És a pénz, amit a tőzsdeügynökök vagy a kisasszonyok maguk után otthagytak, ahogyan vetkőztek, meg öltöztek, és mindenféleképpen helyezkedtek, ami kipotyogott a kabát és nadrág zsebükből, a mellénykék zsebéből, meg az óraláncról leszakadt, az mind az övé volt. És történt egyszer, hogy délben Karel ismét magára pakolta azt a 12 tányért körítéssel együtt, és megint, miként a szokása volt, eláldogált az ajtónál. Kivette egy darabka főtt marhaszegyet, hozzá egy morzsányi párolt káposztát, és édesség helyett egy picurka tölteléket a borjúból, azután, mint egy új erőre kapva az ételtől, a magasba emelte a tálcát, és mosolyogva berontott az étterembe. De az egyik vendég, aki vagy tubálkozott, vagy pedig náthás volt, épp teleszívta az orrát levegővel, valami vidéki ember lehetett, és ahogy beszívta a levegőt, mintha a hajánál fogva húzta volna föl a légvonat, hirtelen fölegyenesedett, és ahogy jó hangosat tüsszentett, beleütközött a tálca peremébe. És Karel, aki előre hajolva követte a levegőben úszó tányérokkal teli tálcát, mint valami repülő szőnyeget, úgy lebegtette végig mindig az étterem légterén az étkeket ez a Karel. Szóval ez a tálca most egyszerre csak fölgyorsult, vagy pedig Karel lába maradt le. Karel utána kapott, mert a tálca az égnek fordított tenyere elé csúszott, hiába meredeztek utána az ujjai, és mindenki, minden szakmabeli, a főnök is, akinek pont látogatói voltak a szállóda tulajdon, sok testületéből, magas Róbek úr is ott ült az ebédnél, és látta azt, ami bekövetkezett, amit előre láttunk. Karel még ugrott egy nagyot, még elkapta azt a tálcát, de két tányér már lecsúszott, és először a pusztatokány darabok, aztán a mártás, s végül a tányér indult útnak, aztán másodpercnyi késéssel a másik tányér is ugyanezt tette, a mártás, a hús, és végül a knédli elindult, s egy vendégünkre zúdult, aki, mint mindig, most is átrágta magát az étlapon, és miután választott, fölemelte a tekintetét, és rendelt, és közben hosszasan kérdezősködött, hogy nem lesz-e rágós a hús, hogy elég forró-e a mártás, meg omlós-e a knédli, szóval ennek a vendégnek a hátára folyt és potyogott minden, és ahogy amúgy mártásos túl felállt, a knédlik az ölébe csusszantak, s onnan az abrosz alá, egy knédli meg úgy lapult a fején, mint valami sapka, mint a birétum a tisztelendő úr kobakján, mint a sábezdekli arabin. És amikor Karel, aki a maradék 10 tányért mind megmentette, amikor Karel mindezt meglátta, és meglátta Schróbeck urat is, a Schróbeck szálló tulajdonosát, hát még magasabbra emelte a tálcát, kissé megdobta, és utána felborította, és mind a 10 tányért a szőnyegre csapta, és mint a színházban vagy pantomimban úgy mutatta, mennyire felbőszítette az a 2 tányér, és ugyanilyen szimpadias mozdulattal leoldozta a kötényét, és azt is a földhöz vágta, és felbőszülve kiment, és civil ruhát vett magára, és elrohant a kocsmába. Én ezt még akkor nem értettem. De mindenki, aki már régebben volt a szakmában, azt mondta az esetről, hogy ha csak 2 tányérral esett is meg a dolog, az ugyanaz, mint a 10-zel. Mert a pincérnek csak egy becsülete van a placon, és ez a becsület hozzátartozik a reprezentatív tálalás szabályaihoz. De ezzel a dolog még korán

Nem ért véget. Karel úr visszajött, s vadul forgatva a szemét az étteremnek fordulva leült a konyhában, és hirtelen fölpattant, és magára akarta rántani a hatalmas kredencet, amiben az étterem egész pohárkészlete állt. És egyszerre ugrott föl a pénztáros, meg az összes szakács, és a kredencet, amiből csörömpölve hullottak a poharak, s darabokra törtek a földön, megpróbálták visszanyomni, ám Karel úrnak attól a két tányértól akkora ereje támadt, hogy háromszor már a földre döntött az egész ormótlan szekrényt, de a szakácsok, immár kivörösödve, mind a háromszor szép lassan visszanyomták a helyére. És amikor már mindenki úgy, ahogy kifújta magát, hát Karel úr egy újabb ugrással a konyhai spárheltnál termett. Olyan hosszú volt az a spárhelt, hogyha az ember rárakott a tűzre, a platni szinte kihűlt, mire a sütőig futott, és Karel úr fogta ezt a spárheltet, és akkor átrántott rajta, hogy a füstcsöve kiszakadt a falból, és a konyhát egy-kettőre ellepte a füst, és mindenki köhécselt, és az akácsok nagy üggyel bajjal visszaillesztették a csövet, és fülig kormosan lerojtak a székre, és nézték, hol van Karel úr. De Karel úr eltűnt. Így hát mindnyájan föllélegeztünk. Ám egyszerre csak csörömpölés hallatszott, és Karel úr kirúgta a tűzhely fölötti világító ablak üvegét, és bezuhant a konyhába egyik lábával gatyaszárig a villás reggelihez tálalt különleges pacallevesben, a másikkal a gombás csikóstokányban kötött ki, és így gázolt a főzetekben, és a szakácsok ájúldoztak, és mindent üvegcserép borított, rohantak hát a mindenesért, egy volt birkózóért, hogy erőszak alkalmazásával vezesse ki Karel urat, mert biztosan valami baja lehet a Párizs szállóval. És a mindenes terpezbe állt, széttárta két tappancsát, mintha fonalat tartana gombolításhoz, és így szólt. Hol vagy, te ökör? De Karel úr akkora bal egyenest húzott be a mindenesnek, hogy az a földre zuhant, és ki kellett jönnie a rendőrségnek, és aztán Karel úr már nyugodt volt, de a folyosón leütött két rendőrt, és a sisakjukat rugdosta, és azok a sisakok a rendőrök fején voltak, így aztán bevonszolták Karel urat egy chambre separéba, és ott aztán adtak neki. Az étteremben ülő vendégek minden kiáltásra összerezzentek, aztán végül elvezették Karel urat, kék-zöld volt az egész teste, de azért odaszólt a ruhatáros nőnek, hogy az a két tányér még sokba fog kerülni. És úgy is lett. Mikor jött a hír, hogy lecsillapodott, hát egyszerre csak betörte a porcelán mosdókagyót, és kitépte a falból a vízvezetékcsövet, és a víz mindent eláztatott, és összefröcskölt a helyiségben a rendőröket is, mire újjukkal sikerült betömni a csövön lévő lyukat. Így lett belőlem pincér. Kint dolgoztam a placon, Skrivánek főúr keze alatt. Ketten voltunk itt pincérek, de csak nekem engedték meg, hogy délután, amikor egy kicsit lazíthattunk, az előtérben az asztalnak támaszkodjon. És a főúr azt mondta, hogy belőlem jó főúr lesz, de hogy még ki kell magamban fejlesztenem a képességet, hogy amint bejön a vendég, már is megjegyezzem magamnak, és tudjam, mikor megy el. De nem délben, amikor nyitva van a ruhatár, hanem délután, amikor a kávéházban szolgálunk föl. Hogy megtanuljam felismerni, ki az, aki csak enni akar, és aztán észrevétlenül fizetés nélkül elmegy. Hogy meg tudjam becsülni, mennyi pénz van a vendégnél, és hogy valóban annak megfelelően költ-e. Mert hogy a jó főpincérnél ez a legfontosabb. És így, mikor jutott rá idő, a főúr halkan magyarázta nekem, milyen vendég érkezett, vagy milyen az, aki éppen távozott. Néhány hét alatt annyira betanított, hogy már magam is mertem tippelni. Már előre örültem a délutánoknak, mintha valami kalandos utazáson vennék részt, olyan izgatott voltam, mint a vadász, aki a lesben vár a vadra, és a főúr vagy dohányzott, hunyorított és elégedetten bólintott, vagy pedig a fejét csóválta és kijavított, és maga ment felvenni a rendelést. És a vendégem bizonyította be, hogy neki van igaza. És mindig neki volt igaza. Tényleg. És egyszer föltettem a főpincér úrnak összegző kérdésemet. Hogy lehet az, hogy maga mindezt tudja? És a főúr kihúzta magát, és így válaszolt. Mert én nekem vendégem volt az angol király. A király! Csaptam össze a kezem. Uram teremtőm, maga az angol királynak is felszolgált? És a főpincér elégedetten bólogatott.
S én ekkor hallottam először az angol királyról. És ekképpen léptünk a második korszakunkba, amely lelkesedéssel töltött el. Olyan volt, mint az osztály sorsjegy, mint mikor azt várja az ember, hogy kihúzzák-e a sorsjegyének a számát, vagy mint a jelmezbálon népünnepélyen szokásos tombola. Mikor délutánonként bejött egy vendég, a főúr biccentett, beléptünk a tálalófülkébe, és én azt mondtam, olasz. És a főúr nemet intett, és így szólt. Jugoszláv, Splitből vagy Dubrovnikból? És kis ideig egymás szemébe néztünk, és én kiraktam a tálcára egy 20 koronást, és a főúr hasonlóképpen. És kimentem megkérdezni, mit kíván a vendég, és amikor felvettem a rendelést, ahogy visszafelé mentem, a főúr az ábrázatomról olvasva már fel is markolta mindkét 20 koronást, és betette óriási briftasnyába, amit a nadrágjában egy ugyanolyan bőrrel szegélyezett zsebben tartott, mint amiből a briftasnyi készült. És én csak ámultam, bámultam. Hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy azonnal felismeri? És ő szerényen csak ennyit mondott, nekem vendégem volt az angol király. És eképpen fogadtunk mindig, és én örökké vesztettem, de a főúr közben oktatott is, hogyha jó főpincér akarok lenni, akkor nem csak a kuncsaf nemzetiségét kell eltalálnom, hanem azt is, hogy mit rendel majd. És mikor vendég lépett az étterembe, a főúr csak biccentett, és már hátra is húzódtunk, és ott mindketten kitettünk a tálaló asztalra egy-egy 20-ast. És én rákezdtem, hogy a vendég gulyáslevest vagy pacalleves különlegességet kér. És a főúr azt mondta nekem, a vendég teát rendel, és pirítóst fokhagyma nélkül. És kimentem felvenni a rendelést, és miután jó reggelt kívántam, föltettem a kérdést, mit kíván a kedves vendég? És tényleg teát rendelt pirítóssal, fokhagyma nélkül. És ahogy visszafelé mentem, a főúr már fogta is a 2 20-ast és oktatott. Az epe bajost rögtön föl kell ismerned. Nézd csak rá a kedves vendégre, lehet, hogy a mája is kipurcant. Máskor meg azt tippeltem, hogy a vendég majd teát kér vajas kenyérrel, a főúr meg prágai sonkát mondott uborkával és egy pohár pilzenit. És ez is benne. Fölvettem a rendelést, és megfordultam, és amikor a főúr látta, hogyan kullogok vissza, csak rám pillantott, és már húzta is föl a kis ablakot, és nem is hozzám szólt, hanem be a konyhába. Egy prágai sonkát, és amikor odaértem, még hozzátette, és egy uborkát, és én boldog voltam, hogy ekképpen tanulhatok. Akkor is, ha ráment minden borravalóm. Mert amikor csak tehettük, mindig fogadtunk, és én mindig veszítettem. De minden alkalommal megkérdeztem, hogyan lehet az, főúr, kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő becsúsztatta a 2 20-ast a briftasnyiába, és azt mondta, nekem az angol király volt a vendégem. És így most már sok pincért ismertem. Karel előtt Zdenyek főpincért, aki úgy szerette éjszaka fölverni az egész falut, és elverni minden pénzét, mint valami tönkrement arisztokrata. És itt jutott eszembe az aranyprága főpincére is, az én első főúram. Egyszerre csak megjelent előttem. Úgy hívták, hogy Málek. Szörnyen takarékos ember volt, senki sem tudta, hova teszi a pénzét, de mindenki tudta, hogy van pénze, hogy biztosan sok pénze van, hogy alig, hanem valami kis szállodára spórol. És ha már nem lesz többé főúr, akkor megveszi, vagy bérbe veszi azt a kis szállodát valahol a Csehparadicsomban. De persze minden másképp volt. Málek úr egyszer a bizalmába fogadott, becsíptünk egy esküvőn, és ő valahogy ellágyult, és elmondta, hogy 18 évvel ezelőtt elküldte a felesége egy üzenettel a barátnőjéhez. Ő becsöngetett, az ajtó kinyílt, és a nyitott ajtóban egy gyönyörű nő állt. És a nő elpirult. És elpirult Málek úr is. És ott álltak földbe gyökerezett lábbal az ajtóban, a nő kezében hímzés, és a főúr bement, nem szólt egy szót sem, csak megölelte a nőt, az meg hímzett tovább, és aztán lehanyatlottak a kanapéra, és a nő folytatta a hímzést a főúr háta mögött, az meg, ahogyan mondta, magáévá tette, és attól kezdve szerelmes, és spórol.
és 18 év alatt összegyűjtött 100 000 koronát, hogy kifizethesse és bebiztosíthassa a családját, a feleségét meg a gyerekeit. Jövőre vesz nekik egy házat, aztán felkerekednek. Ő az őszhajú szerelmes, a szint úgy őszhajú kedvesével a maguk boldogsága után. Ezt mesélte nekem Málek úr, és kihúzta az íróasztal a fiókját, és ennek a fióknak hátul még egy feneke volt, és ott rakta egymásra ezeket a százasokat Málek úr, hogy egyszer majd megválthassa rajta a boldogságát. És én elnéztem ezt az embert, és ezt sosem gondoltam volna. Elnéztem a cipőjét, a felcsúszott nadrágszárát, hosszú, bokáig érő régi módi alsógatyát hordott, mely a nadrág csücskéhez varrott fehér madzaggal volt a lábszárára kötözve, és ez az alsógatya olyan volt, mint gyerekkorom alsó nadrágjai, amikor nagyanyámnál laktam a városi malomban, amikor a kereskedelmi utazók a Károly fürdő piszoárjának ablakán fehér neműt dobáltak ki. Egyszer egy pontosan ilyen alsógatya állt meg egy pillanatra a levegőben, és széttárta szárait. És minden főúr más és más volt. És ezt a főúrat, ezt a Máleket az aranyprágából hirtelen ott láttam a Párizs szálló főpincérje mellett. És olyannak láttam, mint egy szentet. Mint Jódlut, a festőt és költőt, aki Jézus Krisztusnak az életét árulta. Aki megállás nélkül levette, fölvette a kabátját vagy a felöltőjét, akit mindig a gyógyszerek fehér pora lepett el, és szája körül karika sárgálott a neurasztaintől. Vajon mi lesz egyszer én belőlem? Így aztán most minden csütörtökön én szolgáltam föl a tőzsde ügynököknek. Karel nem jött többé. És akárcsak a többi gazdag ember, ezek a tőzsdeügynökök is játékosak és vidámak voltak, mint a kutyakölykök. És ha bejött nekik valami üzlet, képesek voltak úgy szórni és osztogatni a bankókat, mint holmi mészárosok, amikor nyernek a ferblin. De a mészárosok, akik ferblizni szoktak, néha úgy jártak, hogy csak 3 nap múlva tértek haza. Ló nélkül, kocsi nélkül, a fölvásárolt jószág nélkül mindent elvesztettek a ferblin, csak az ostorukat vitték haza. Így veszítettek néha ezek a tőzsdeügynökök is. Ők is ott hagyták mindenüket a börzén, ők is csak ültek a Sambrusz-Szeparéban, és úgy bámultak a világra, mint Jeremiás a lángoló Jeruzsálemre. Még utoljára szórták a pénzt, de már az fizetett, aki a tőzsdén nyert, akinek szerencséje volt. És lassanként a börze végére váró kisasszonyok is bizalmukba fogadtak. Ott várakoztak a kávéházban, hogy aztán kikészítve levonuljanak a Sambrusz-Szeparékba. Teljesen mindegy volt, hogy délelőtt 11 óra van, vagy délutáni szűkület, vagy késő éjszaka, esetleg hajnal. A Párizs szállóban kora reggeltől égtek a lámpák, az egész hotel egyfolytában fényárban úszott, mint amikor elfelejtik eloltani a csillárt. Leginkább azt a Sambrusz-Szeparét szerettem, amit a kisasszonyok csak vizitációs kabinetnek, vizitációs pavilonnak, belosztálynak hívtak. Még azok az ügynökök, akik még jó erőben voltak, igyekeztek a lehető leghamarabb leitetni a kisasszonyokat, és aztán szépen lehúzni róluk a szoknyát meg a blúzt, hogy aztán anyaszült mesztelenül ott hemperegjenek velük a párnázott kanapékon meg a fotelekben. Ezek az ügynökök végül teljesen kimerültek. Néha úgy néztek ki, mintha szívrohamot kaptak volna a szerelmeskedéstől. Annyira kikészítette őket a szokatlan figurákban való szeretkezés. Addig a belosztályon, avagy a vizitációs pavilonban mindig vidám volt a hangulat. A lányok, akiknek az a feladat jutott, hogy itt mulattassák a vendégeket, ezt mindig igen megbecsülték. Mert, ahogy láttam, itt szakították le a legnagyobb pénzt. És az idősebb ügynökök mindig nevetgéltek és viccelődtek. És a kisasszonyok vetkőztetése itt közös játék volt. Az öreg urak, miközben megállás nélkül szürcsölték és szagolgatták a kristálykelyhekben szervírozott pezsgőt, szép, komótosan, egyenesen az asztalon vetkőztették a kisasszonyt, ahová aztán maga a kisasszony szépen le is feküdt,
és a tőzsdeügynökök körbe rakták a testét poharaikkal és tálaikkal, rajtuk kaviár, meg vékonyra szeletelt téli szalámi, föltették a szemüvegüket, és jó alaposan megnézték minden zegét, zugát annak a szép női testnek. És mint valami divat bemutatón, vagy mint a festőiskola műtermében, kérték a lányt, hogy ülne most fel, aztán meg, hogy egyenesedjen föl, hogy térdeljen le, hogy lógassa le lábacskáját az asztalról, és lóbálja, mintha patakban mosná. És ezek az ügynökök sosem veszekedtek azon, hogy melyik végtag forduljon feléjük, melyik testrész legyen az övék, hanem hatalmas lelkesedéssel, mint a tájképfestők, akik azt viszik föl a vászonra a tájból, ami a legjobban izgatja őket, hasonló, szűnni nem akaró lelkesedéssel nézegették ezek az öreg urak közvetlen közelről a szemüvegükön át, hol a behajlított könyököt, hol a kibontott üstököt alulnézetből, aztán a lábfejet, meg a bokát, vagy a sima hasat. Az egyik bekukkantott a popsi két csodálatos girizdje közé, és gyermeki ámulattal merett arra, amit éppen látott. A másik meg lelkesen kiáltozva bámulta a plafont, mintha magának az Úristennek köszönné, hogy benézhet a kisasszony széttárt szombja közé, és hogy kezével vagy ajkával megérintheti azt, ami neki ezen a testen a legjobban tetszik. És így az a Chambre Separé nem csak a mennyezetről alácsüngő hólyag papírcsillár fénytölcsérétől ragyogott, hanem az ide-oda mozgó poharaktól, és főleg a négy pár szemüveglencsétől, amelyek úgy mozogtak itt, mint fátyolhalak a kivilágított akváriumban. És amikor már jól lakadták a szemüket, a tőzsdések befejezték a vizitációt, pezsgőt töltöttek a kisasszonynak, ő meg ült az asztal tetején, és kocintott az urakkal. És azok a keresztnevén szólították őt, és a kisasszony azt vett az asztalról, amit csak akart, és az idős urak viccelődtek, és udvariasak voltak, míg a többi Chambre Separéból harsány nevetés hallatszott, majd a nevetést csend követte. Úgyhogy gyakran arra gondoltam, hogy be kéne rontanom, mert biztosan egy hulla, vagy egy haldokló tőzsdeügynök fekszik odabent. És azután ezek az én öreg uraim felöltöztették a kisasszonyt, mintha visszafelé pergett volna a film, ugyanúgy öltöztették, ahogy levetkőztették, semmi közönösség, ami később szokott beállni, semmi érdektelenség. Továbbra is ugyanolyan előzékenyek és udvariasak voltak, mint az elején. És amikor fizettek, mindig csak az egyik tőzsdeügynök fizetett, borra valót adtak a főúrnak, én meg egy százas kaptam, és mindig ragyogó arccal, megbékélten, szép képektől eltelve távoztak innen. És ezekkel a képekkel egy hétig be is érték, és már hétfőtől örömmel várták a csütörtököt, mikor egy következő kisasszony mustráját végzik majd el. Mert ezek a vendégek sosem vizitálták kétszer ugyanazt a kisasszonyt, hanem minden alkalommal egy újat. Talán azért, hogy a prágai prostik félvilágában hírnévre tegyenek szert. De a megmustrált kisasszony minden alkalommal ott maradt a Chambre Separéban, és a várt. És mikor leszettem az asztalt, mikor az utolsó evőeszközökkel kifelé indultam, én már az elejétől kezdve tudtam, hogy ami most következik, az itt bevett szokás. Az a kisasszony olyan sóváran nézett engem, mintha valami filmszínész volnék. Annyira fölizgatták a kisasszonyt azzal a mustrával. Úgy zihált és lihegett, hogy képtelen volt elmenni, és eképpen esett meg először, és utána minden csütörtökön, hogy nekem kellett befejeznem azt, amit az öreg urak elkezdtek. Mindegyik kisasszony mindig olyan szenvedéllyel vetette magát rám, olyan mohón adta nekem a testét, mintha most tenne ilyesmit először. És ez alatt a néhány perc alatt szépnek, magasnak és göndörnek hittem magam. És nem csak, hogy úgy éreztem, nem csak, hogy az volt a benyomásom, de biztosan tudtam, hogy én vagyok ezeknek a szép kisasszonyoknak a királya. De ez csak azért volt így, mert a mustrától annyira felizgult a testük, hogy a pillantásoktól, a kéz és nyelv érintésektől járni sem bírtak. Csak később, mikor már éreztem, hogy egyszer vagy kétszer kielégültek,
Csak azután elevenedtek meg újra, csak akkorra tisztult ki a tekintetük, akkor tűnt el a hályog, ami addig a szemük helyén volt, a felhő, amibe belehajszolták őket, szertefoszlott, és újra normálisan néztek, és én is újra picike, kis pincér voltam számukra, olyas valaki, aki egy szép és erős embert helyettesítve parancsszóra megteszi azt, amit én minden csütörtökön megtettem. Egyre nagyobb kedvel és rutinnal, mert mindez addig az elődömnek, a kiválasztott pincérnek, Karelnek volt a dolga, akiben megvolt az ehhez szükséges képesség, rátermettség és szerelem, de az bennem is megvolt. És alig, ha nem, különben is jó lehettem. Mert minden kisasszony előre köszönt nekem, mikor a szállóban vagy az utcán találkoztunk. Már messziről üdvözöltek, mikor megláttak, a kezkenőjüket lobogtatták, vagy a retikűjüket lengették. És ha nem volt a kezükben semmi, akkor barátságosan integettek. Én pedig meghajoltam, vagy széles mozdulattal megemelve a kalapomat hajbókoltam nekik. Aztán kiegyenesedtem, felszegtem az államat, hogy a magam szemében még magasabbnak tűnjek a dupla talpú cipőmben, hogy legalább néhány centivel magasabb legyek. És így kezdtem jobban adni magamra, mint amennyire kellett volna. Amikor szabadnapos voltam, kiöltözködtem, valósággal beleszerettem a nyakkendőkbe. Egy ilyen nyakkendő azt teszi csak a ruhát, a ruha pedig az embert. És én egyre csak nyakkendőket vásároltam, és láttam, hogy ilyen nyakkendőt viselnek a vendégeink is, de ez kevés volt nekem. És egyfolytában törtem a fejem, és az emlékezés kinyitotta a szekrényt, amiben azok a tárgyak és ruhadarabok voltak, amelyeket a vendégeink felejtettek nálunk, és a szekrényben olyan nyakkendőket láttam, amilyeneket annak előtte soha sehol. Vékony cérnán egy cédula fityeget rajtuk. Az egyiket egy damaszkuszi nagykereskedő, Alfred Carniol felejtette ott. A másikat Salamon Pihovati, Los Angeles-i vezérigazgató. A harmadikat valami Jonathan Chapliner, Lembergi Fonoda tulajdonos. És még sok más nyakkendő volt ott, több tucatnyi. És én csak arra vágytam, hogy megköthessek magamon egy ilyen nyakkendőt. Így aztán csak ezen járt az eszem. Három nyakkendő közül válogattam. Az egyik kék volt, mint az acél, a másik borvörös, és ugyanazon anyagból varták, mint a kéket. Úgy csillogtak ezek a nyakkendők, mint holmi ritka bogarak fedőszárnyai, vagy mint a pillangók szárnya. Egy hanyagul kigombolt nyári zakó, zsebrevágott kéz, és egy ilyen nyaktól derékig kiöltött nyakkendő csodálivaló minőség. Mikor próbakép megkötöttem a tükör előtt, a lélegzetem is elállt. De nem a szobámban láttam magamat, hanem a Venceltéren sétálva. Aztán végigmentem a Narodnyit Sridán, s hirtelen megvédültem. Velem szemben én magam közeledtem, és láttam, hogy a többi sétáló, főleg az elegánsan öltözöttek, szintén összerezzenek, szintén meghökkennek az én szép nyakkendőmtől, melyhez foghatót még soha senkin és sehol nem láttak. És én csak mentem hanyagul tovább a kigombolt kabátomban, hadd lássa minden szakértő szem azt a nyakkendőt. Így álltam a Párizs szálló manzárt szobájának tükre előtt. Lassan kioldoztam a fényes, borvörös nyakkendőt, aztán tekintetem egy másikra tévedt, amit eddig észre sem vettem, és az volt az én szívem nyakkendője. Fehér volt, és valami különleges, vastag, érdes anyagból készült, és ne felejtsd, kék pöttyökkel volt tele, és ezeket a pöttyöket beleszőtték az anyagba, de úgy néztek ki, mintha oda ragasztották volna őket, úgy csillogtak, mint a vas sziporkák, és a cérnán egy kis cédula lógott, ezt a cérnával együtt leszettem, az volt ráírva, hogy ezt a nyakkendőt Hohenlohe herceg felejtette itt, és én megkötöttem azt a nyakkendőt, és amikor megnéztem magam a tükörben, azt láttam, hogy annyira megszépültem attól a nyakkendőtől, hogy az az érzésem támadt, hogy a kravátliból belém szivárgott valami Hohenlohe herceg illatából. És egy picit bepúdereztem az orromat, meg a frissen borotvált államat, és kimentem a szállóból. És aztán csak föl alá sétáltam a Prikópin, és néztem a kirakatokat, és valóban
én látnok voltam, mert ahogyan a manzárt szoba tükrében láttam önmagam, úgy volt a valóságban is. Ugyan már, pénze az bárkinek lehet, akinek különleges nyakkendője, szépen vart ruhája és antilopcipője van, és aki úgy tartja az esernyőjét, mint egy lord. De ilyen pöttyös nyakkendője nem volt senkinek. Így aztán betértem egy férfi fehér nemű boltba, és ahogy beléptem, rögtön a figyelem középpontjába kerültem. A nyakkendőm volt a középpont, de én meg is tudtam ám kötni. Úgy, hogy a figyelem középpontjában mégiscsak én álltam. Kértem, és szemügyre vettem jó néhány fehér muszlininget. Aztán, hogy dicsőségemet tovább növeljem, kértem, hogy hozzanak ki nekem fehér zsebkendőket. És megkértem az eladó lányt, hogy a tucatból vegyen ki egyet, és tegye be a zakó zsebembe, úgy, ahogy mostanában hordják. És az eladó lány nevetett, és azt mondta, maga viccel. Maga, aki így tud nyakkendőt kötni? És fogta a zsebkendőt. Most végre láttam, nekem eddig sosem sikerült. Az asztalra tette, és mintha sót venne a sótartóból, úgy csippentett három ujjacskájával a zsebkendő közepébe, könnyedén felkapta és megrázta azt a kis vászondarabot, és az anyagon szép redők futottak végig, és a másik kezével lesimította azokat a ráncokat, összefogta a zsebkendőt, és zakón szivar zsebébe dugta. Megigazította a kiálló csücsköket, és én megköszöntem, és fizettem. Kaptam két kis csomagot, az egyikben szép ing, a másikban öt zsebkendő. A csomagokat finom aranyszallaggal kötötték át, és aztán még betértem egy férfi ruhaszövetet árusító üzletbe is, és a kék pöttyös fehér nyakkendőm meg a fehér zsebkendőm, melynek tölcsérszerű csücskei és az összepöndörödött hársfalevél csúcsára emlékeztető szarvacskái kikandikáltak a zsebemből. Nem csak az eladók tekintetét vonzotta, de két jól öltözött úrét is, akik, mikor mindezt meglátták, meginoktak és kővé meredtek, és eltartott egy kis ideig, míg visszanyerték saját nyakkendőikbe és zsebkendőikbe vetett bizalmukat. És aztán válogattam a ruhaszövetek között. Jó lehet, nem volt nálam elég pénz. Eszterházi kockás angol szövetet választottam, kértem, vigyék ki az üzlet elé, hadd lássam, hogy mutat a napon. És rögtön olyan kuncsaftként kezeltek, aki ért a szövetekhez. És a segéd kivitte nekem az egész véget az utcára. Visszahajtotta az anyagot, hogy kedvem szerint képzelhessem magam elé, miként is fog új ruhám festeni a városi forgatagban. És én megköszöntem, és zavarba estem. De a segéd azt mondta, hogy az olyan kuncsaft, mint én, nagyon is jól teszi, ha meggondolja a dolgot, ha kicsit halogatja a vételt, és hogy holnap is van nap. Ezt az anyagot bármikor megvehetem náluk, a Heinrich Piszkó cég e tekintetben egészen nyugodt, mert ez az anyag Prágában csak is itt kapható. És megköszöntem, és átmentem az utca túloldalára, a sok élmény valahogy elkávított, még a fejemet is félre billentettem, és fintorogtam, hogy nemes barázdák szántsák a homlokon, mintha mélyen a gondolataimba merülnék. És ekkor történt valami, ami megerősített abban a hitemben, hogy jócskán megváltoztam ettől a nyakkendőtől. Mert arra jött Vera kisasszony a Sambru szeparéból, az, aki a legutóbbi csütörtökön a Mustra osztályon volt a tőzsdeügynökökkel, aki a kávéházból ismert. Észrevett engem, és én láttam, hogy barátságosan integetni akart a retiküljével meg a fehér kesztyűjével, amit a retikül szíjával fogott össze, de egyszerre csak meggondolta a dolgot. Mintha összetévesztett volna valakivel, nem ismert föl, hogy én vagyok az, akinek maga magát kellett rendelkezésre bocsátania, hogy az öreg uraktól felizgatva egyáltalán haza tudjon menni a szállodánkból. És én úgy tettem, mintha valaki más volnék, ő meg utánam fordult, és aztán ment tovább abban a meggyőződésben, hogy tévedett. És mindezt a zsebkendő, meg az a nyakkendő tette. Ám a lőportoronynál, ahol megint átmentem a túloldalra, hogy mindenképp megint a Prikopin mehessek végig, és mikor már szinte újongtam a kosztumom fölött, amit mindössze néhány kiegészítőnek köszönhettem, velem szemben ősz hajának báránysapkájával koronázva az én főpincérem, Skrivánek úr közeledett. Nem nézett rám, de én tudtam, hogy lát engem. Elment mellettem,
és én megálltam, mintha megszólított volna, és néztem Scrivának úr után, és ő is megállt, megfordult, és visszajött hozzám, a szemembe nézett, és én láttam, hogy csak a nyakkendőt látja belőlem, semmi egyebet. Csak a prikópin sétáló fehér nyakra valót. És a főúrnak, aki mindent tudott, azt mondta a tekintete, hogy tudja, honnan van az a nyakkendő, tudja, hogy engedély nélkül vettem ki onnan. Csak nézett rám. Én meg lélekben azt kérdeztem, főúr kérem, hogy maga mindezt tudja? És ő elmosolyodott, és fennhangon felelt, már hogy ne tudnám, hiszen vendégem volt az angol király, és ment tovább a Prikopin. És bár sütött a nap, mégis, mintha sötétség szállott volna alá, mintha én egy ragyogó fényű lámpa lettem volna, és a főúr lecsavarta volna a kanócomat. Mintha fölfújt gumiabroncs lettem volna, aminek Scrivának úr kiengedte a szelepét. Mentem tovább, és hallottam, hogyan fogy ki belőlem a levegő. Láttam, hogy már nem én világítok magamnak az úton, hogy már nem látok. Az az érzésem támadt, hogy akár csak én, a nyakkendőm meg a zsebkendőm is lekúkadt. Mintha elkapott volna az eső. És abban a szerencsében volt részem, hogy a legnagyobb esemény és megtiszteltetés, ami az összes szálloda és étterem közül csak egyetlen egyet érhet, az pont a Párizs szállók érte. Megállapítást nyert, hogy a Hradzsinban az elnöknek nincs arany evőeszköze, mert a látogatónak, akit úgynevezett hivatalos látogatásra vártak Prágába, az arany volt a gyöngéje. Az elnök főkomornyikja és maga a kancellár úr vették kézbe az ügyet, hogy nem lehetne kölcsönkérni az arany evőeszközt magánszemélyektől. Vagy nem adná-e kölcsön a magáit Schwarzenberg herceg, vagy Lobkowicz herceg. De kiderült, hogy a fent nevezett arisztokratáknak volt ugyanilyen evőeszközük, ám nem annyi, amennyire szükség lett volna, meg aztán a kések, kanalak nyelébe bele voltak vésve a kezdőbetűk, meg a főhercegi koronák, mert ezek főhercegi családok voltak. Az egyetlen, aki tudott volna az elnök úrnak arany evőeszköz kölcsönözni, az Tornon Taxis hercege volt, de neki el kellett volna valakit küldeni a készletért Regensburgba, ahol tavaly eme gazdag nemzetség egyik tagjának tartották az esküvőjét, akinek Regensburgban nem csak szállodái, nem csak utcái, meg háztömbrei voltak, de még bankja is. Eképpen aztán minden pályázó kiesett, és végül maga a kancellár úr keresett fel bennünket, és mikor a főnöktől kijött, igencsak haragosnak látszott, és ez jó jel volt, mindezt a kancellár tudta nélkül, Scrivának úr olvasta le az arcáról az, aki az angol királynak is felszolgált, a kancellár úrnak, majd Brandeis úrnak, a Párizs szálló tulajdonosának ábrázatából tudta meg, hogy a főnök nem volt hajlandó kölcsönözni az arany evőeszközkészletét, és ha mégis, hát csak akkor, ha a díszebéd nálunk lesz. Csak is akkor veszi elő a páncélszekrényből az aranykéseit, villáit, kanalait és kiskanalait. Így tudtam meg, és majd hanyat vágódtam, hogy a mi szállunknak egy 325 személyes arany étkészlete van. És igen, a várban úgy döntöttek, hogy a becses afrikai vendég és kísérete számára nálunk, a mi szállónkban adnak díszebédet. És az egész szállót takarítani kezdték. Asszonyok jöttek csapatostul, vödörrel meg rongyal, és nem csak a padlót mosták fel, de letisztogatták a falakat, meg a mennyezetet is, és az összes csillárt. És a szálló csak úgy csillogott, villogott, és aztán eljött a nap, mikor meg kellett érkeznie, és el kellett szállásolnia magát nálunk az abeszin császárnak és kíséretének. Egy teherautó egész nap a prágai virágüzleteket járta, hogy felvásárolja az összes rózsát, aszparáguszt, orchideát, de az utolsó pillanatban beállított maga a kancellár úr a várból, és lemondta a szállást. A díszebédet azonban megerősítette. Ám a főnöknek ez mindegy volt, mert az összes szállásköltséget a takarítással együtt felszámította. Így aztán a 300 személyes díszebédre kezdtünk készülni.
Pincéreket és főurakat kértünk kölcsön a Steiner szállóból, és arra napra Schróbeck úr is bezárt, és elengedte hozzánk a maga pincéreit. És a várból is érkeztek detektívek. Ugyanazok, akik a Bambino di Prágát szállították velem. És hoztak magukkal 3 szakácsruhát és 2 pincérfrakkot. És rögvest be is öltöztek, hogy gyakoroljanak. És körülszagláztak a konyhában, nehogy valaki megmérgezze a császárt. A pincérnek öltözöttek pedig rögtön áttanulmányozták az éttermet, hogy honnan is lesz a legjobb a magasrangú vendégre vigyázni. De amikor a főszakács a kancellár úrral, meg Brandeis úrral nekiláttak, hogy összeállítsák a 300 embernek készítendő menüt, kerek 6 órán át dolgoztak azon az étlapon. És aztán Brandeis úr telehordatta a jégszekrényeit 50 borjúcombbal, 6 darab levesnek való marhával, 3 darab beefsteaknek való csikóval és egy csődörrel, amiből már tás készül, azután 50 süldővel, mind 60 kiló alatt volt, továbbá 10 malacsal, 300 csirkével, az őzekről meg a 2 szarvasról nem is beszélve, és ekkor mentem le először Skrivánek főúrral a pincénkbe. És a pincemester a főpincér felügyelete alatt megint átszámolta a készleteinket. A bort, a konyakot és a többi páratot. Teljesen elszörnyedtem. Olyan jól feltöltött pince volt az, mintha mi lettünk volna az Opel cég, a híres bor és pálinka nagykereskedés. Életemben először láttam egy egész falnyi, kifelé meredező nyakú henkeltrokkent és gyöngyöző pezsgőt a Wöf Klikótól kezdve a koblenci Deinhardtig. Egész falnyi Martell és Hennessy konyakot. A legkülönbözőbb skót viszkik százait. De láttam én ott nemes mózeli és rajnai borokat, meg hazai morva és cseh borokat. Bzenecit, Mennyikit, Zsernoszekit. És Skrivánek főpincér úr, ahogy pincéről pincére járt, mindig megsímogatta az üvegek nyakát. Olyan szépen simogatta őket, mintha alkoholista lenne. Holott sosem ivott alkoholt, sosem láttam, hogy ivott volna. És ott a pincében döbbentem rá, hogy azt sem láttam még, hogy Skrivánek főúr leült volna. Mindig csak állt, rágyújtott egy cigarettára, de soha sem ült le. És ekkor ott a pincében rám nézett, és kiolvasta a szememből, mire gondolok. Biztos, hogy kitalálta, mert váratlanul azt mondta, jól jegyezd meg. Ha jó főpincér akarsz lenni, sosem szabad leülnöd, mert megfájdul a lábad, és az egész műszak pokol lesz a számodra. És aztán a pincemester leoltotta utánunk a villanyt, és kimentünk a pincéből. De még aznap jött a hír, hogy az abeszin császár elhozta magával a saját szakácsait. És mert nekünk is olyan aranyészkészletünk van, mint a császárnak Abesziniában, pontosan emiatt, és pontosan mi nálunk fogják a szakácsai elkészíteni az abesszin specialitásokat. És egy nappal a díszebéd előtt 3 szakács érkezett. Feketék voltak, és fény lett az arcuk, de fáztak. És volt velük tolmács is, és a mi szakácsainknak kuktáskodniuk kellett nekik. De a főszakács levette a kötényét, és arra a napra elment, duzzogott, meg volt sértve. Az abeszin szakácsok azonban elkezdtek főzni. Több 100 tojást főztek keményre, és nevettek és vigyorogtak. Aztán hoztak 20 pulykát, és azokat kezdték sütni a sütőinkben. És nagy edényekben valami töltelékfélét kevertek, amihez 30 kosár kifli kellett nekik, és telemarokkal szórták bele a fűszereket, és talicskán hozták a zöld petrezselymet, amit a szakácsaink apróra vágtak nekik, és mind kíváncsiak voltunk, mit fognak csinálni ezek a fekete fiúk. És aztán megszomjaztak, és hordtuk nekik a pilzenit, és ők örömüket lelték abban a sörben, és viszonzásul töltöttek nekünk a saját likőrjükből, amit holmi füvekből főztek, és szörnyen kábító volt, és bors meg őrölt fűszer szaga volt. De aztán megijedtünk, mert 2 antilopot hozattak. Ki voltak már belezve, gyorsan megnyúzták őket, az állatkertben vették a 2 állatot, aztán a legnagyobb serpenyőinkben sütötték őket. Egész kocka vajakat dobáltak az antilopok alá, zacskóból szórták a húsra a saját fűszereiket. Minden ablakot ki kellett nyitnunk, olyan gőz volt a konyhában. Aztán az antilopokba beletömködték a félig megsült töltött pulykákat,
és az üresen maradt helyet 100 meg 100 kemény tojással töltötték ki, és az egészet együtt sütötték tovább. De aztán kis híján az egész szálló összedőlt. Maga a főnök is megrémült, mert erre ő sem volt felkészülve. A szakácsok egy élő tevét vezettek a szálloda elé, és ott akarták letaglózni. De ettől mi már féltünk. Csak hogy a tolmács megpuhította Brandeis urat, és aztán jöttek az újságírók is, és így esett, hogy a mi szállón került a sajtó érdeklődésének középpontjába, és megkötözték azt a tevét, az meg világosan és jól kivehetően bégetett, hogy ne, ne. Mintha azt akarná mondani, hogy ne vágjátok el a nyakamat. De az egyik szakács kóser késsel elnyisszantotta a nyakát, és az egész udvar csupa vér volt. És már húzták is a tevét a lábánál fogva fölfelé egy csigán, és késsel nekiestek a zsigereinek, aztán az egész tevét kicsontozták, akárcsak előtte a két antilopot, és hoztak 3 szekér tűzifát, és a főnöknek ki kellett hívni a tűzoltókat, azok meg ott álltak készenlétben a fecskendőikkel, és nézték, milyen gyorsan raknak tüzet a szakácsok. Olyan nagy volt az a tűz, mint amikor a faszenet éget. És azon a tűzön, mikor már rángja nem volt, csak az izzó parázs maradt, egy 3 lábú állványon nyársra húzva forgatták és sütötték azt a tevét, és mikor már majdnem kész volt, akkor belerakták a 2 antilopot, azokban meg ott voltak a pulykák, mint egy töltelékgyalánt, és a pulykákban is volt töltelék, meg hal, és az üresen maradt helyeket tojással bélelték ki, és megállás nélkül szórták az egészre azokat a fűszereiket, és itták a sört, mert folyton fáztak, még a tűz mellett is, és hogy fölmelegedjenek, akárcsak a sörgyári kocsisok télen, ők is hideg sört ittak. És ezek a fekete szakácsok, mikor a 300 személyre már meg volt terítve, és az autók már hozták a vendégeiket, és a portás a limuzinok ajtaját nyitogatta, addigra ezek a négerek nem csak a malacokat és bárányokat sütötték meg ropogósra az udvaron, hanem azt is győzték, hogy az üstökben annyi húsból főzzenek levest, hogy a főnök nem sajnálta, hogy annyi készletet vásárolt fel. És azután megérkezett maga Haile Selassie a miniszterelnöknek és a hadseregünk összes tábornokának kíséretében. És ott volt az abeszin hadsereg egész vezérkara is, mind tele voltak aggatva rendjelekkel. De a császár, ahogy megjött, már is belopta magát a szívünkbe, csak egyszerű fehér egyenruha volt rajta, kitüntetés nélkül, amolyan könnyű öltözék. De a miniszterei, vagy talán a törzsfőnökei, azok mind tarka terítőkbe voltak burkolva, némelyiknél hatalmas szabja is volt, de amint leültek, látni lehetett, hogy tudnak viselkedni. Annyira fesztelenek voltak. A Párizs szálló összes termében meg volt terítve, és minden tányér mellett ott csillogott az aranyevőeszköz, a kés, a villa, a kanál és a kiskanál. És aztán a miniszterelnök szívélyesen üdvözölte Hailét, a császár pedig úgy beszélt, mintha ugatna. És a tolmács lefordította, hogy Abesszini a császára bátorkodik meghívni a vendégeket egy abesszin ebédre. És az egyik ilyen kartonruhás, egy több tucat méter vászonba csavart kövér figura tapsolt. És mi feltálaltuk az előételeket, amelyeket a néger szakácsok készítettek a mi konyhánkban. Hideg borjúsült, fekete mártással. Épp hogy csak újjal belenyaltam a lecsöppent szószba, s nyomban köhécselni kezdtem, olyan erős kivonat volt az. És ekkor láttam először, hogy mikor a pincéreink elegánsan a helyükre csúsztatták a tányérokat, miként emelkednek föl arany evőeszközeink, 300 arany villa és kés ragyogása töltötte be az étterem minden zugát. És a főúr jelt adott, hogy töltsenek a poharakba fehér múzeit, és ekkor jött el az én nagy pillanatom, mert láttam, hogy magának a császárnak elfelejtettek tölteni. Fogtam az üveget, szalvétába csavartam, és nem is tudom, mi ütött belém, de ahogy a császárhoz léptem, fél térdre ereszkedtem, és meghajoltam, mint egy minisztráns, és mikor fölemelkedtem, hát mindenki engem nézett. És a császár a homlokomra, pontosabban a homlokomba keresztet nyomott, ekképpen áldva meg engemet, én meg töltöttem neki. És mögöttem ott állt a Schróbeck szálló főpincére, aki elfelejtett tölteni. És én izgultam, hogy mit műveltem. És tekintetem Skrivánek főpincét kereste, és láttam, hogy bólint,
hogy örömetelik abban, hogy ilyen figyelmes voltam. És én letettem az üveget, és néztem, milyen lassan eszik a császár. Éppen csak belemártott a szószba egy kis darab hideg húst. Éppen csak megkóstolta. Bólintott, kumotosan rágott, aztán villájával keresztet rajzolt a levegőbe, jelezve, hogy befejezte. Ivott egy kis bort, és hosszasan törölgette a szakállát a szalvétába. Aztán a leves következett. És ezek a néger szakácsok már megint olyan fürgék voltak, talán azért, mert állandóan fáztak, és mert sört ittak, olyan gyorsan merték a levest, hogy nem győztük oda tartani a leveses csészéket. Olyan gyorsan merték egyik kanalat a másik után, hogy még a szakács ruhába öltözött nyomozók is csodálkoztak. És, majd elfelejtettem, ezek a titkos rendőrök emlékbe a néger szakácsokkal is lefotografáltatták magukat. Közben meg a mi szakácsaink az udvaron lassan forgatták az izzó parázs fölött azt a töltött tevét, és időnként megkelegették mentafűcsutak kenőtollal, amit sörbe mártogattak, ezt is ezek a néger szakácsok találták ki. Amikor a főszakácsunknak eszébe jutott a kenegetés, igen megörült, és azt mondta, legalábbis a tolmács így fordította, hogy ezért az ötletért számíthatnak a Mária Terézia rendre. És ezután a fogás után minden szakács és szolgálólány és főúr és pincér megkönnyebbülten felsóhajtott, mert a négerek minden győztek, bár egyik sört a másik után döntötték magukban. Engem pedig az a megtiszteltetés ért, hogy maga a császár, így fordította a tolmács, engem választott ki, hogy a még hátralévő ételeket és italokat felszolgáljam neki. És én minden alkalommal fél térdre ereszkedtem frakkomban, aztán feltállaltam az ételt vagy az italt, aztán visszaléptem, és figyeltem, hogy időben töltsek vagy cseréljek tányért, de a császár olyan keveset evett, éppen hogy szájába illette az ételt, éppen hogy beleszimatolt, mint egy fő ételkóstoló. Evett egy keveset, kis bort hörpintett hozzá, hogy aztán tovább társalogjon a miniszterelnökkel, és a vendégek címben és rangban egyre távolodtak attól, aki ezt az ebédet adta, egyre többet és egyre mohóbban ittak és ettek. Az asztalok végén, a beszögellésekben, meg a melléktermekben úgy habzsoltak, mintha állandó éhség gyötörné őket. Így aztán még kiflit is ettek, sőt, az egyik vendég három virágcserépről megsózva, megborsozva lelegelte a ciklánát. A detektívek meg ott álltak, pincérnek öltözve a terem sarkaiban és kiszögeléseiben, behajlított karjukon átvetett fehér szalvéta, és merezgették a szemüket, nehogy lába kenjen valaminek az arany étkészletünkből. És eképpen közelgett az ebéd csúcspontja. A néger szakácsok hosszú szabjákat köszörültek, amolyan óriás saktemkéseket, aztán két néger a vállára emelte a nyársat, a harmadik megkente a borsmenta csutakkal a tebehasát, és bevonultak a szállóba. És végigmentek a tálalón és az éttermen, és a császár fölemelkedett, és a sült tevére mutatott, és a tolmács lefordította, hogy ez egy afrikai és arab specialitás. Az abesszin császár apró figyelmessége. És két segéd egy-egy jókora, disznóüléskor használatos deszkát hozott az étterem kellős közepére, és a deszkákat két ácskapoccsal összeütötte. És erre a hatalmas asztalra fektették a tevét. És késeket hoztak, és hosszú vágásokkal félbevágták az állatot, és azokat a fél tevéket újabb felekre hasították szét, és a húsból csodálatos illat áradt. És minden szeletben volt mindig egy darab teve és egy darab antilop, és az antilopban pulyka, és a pulykában halak és töltelék, és a kemény tojások összesült koszorúja. És a pincérek odatartották a tányérokat, és a császártól indulva szép sorjában felszolgálták a sült tevét. És én letérdeltem, és a császár intett a szemével, és én feltállaltam a nemzeti eledelüket. És nagyon jó lehetett ez az eledel, mert minden vendég elcsendesedett, és csak azt lehetett hallani, ami a szemet is gyönyörködtette, az arany késeink és villáink csilingelését. Aztán olyas valami történt,
Ami még nem esett meg sem velem, sem velünk, de talán Skrivánek főúrral sem, mert először a kormány egyik tanácsosa, egy ismert ínyenc, annyira fellelkesült attól az ételtől, attól a tevétől, hogy fölállt és üvölteni kezdett. Így üvöltött, és arcán a legnagyobb elragadtatás kifejezése ült, de a teve annyira ízlett neki, hogy még ez sem volt elég, nem érte be a grimaszokkal, mindenféle torla gyakorlatokat mutatott be, mint egy sport ünnepélyen. Aztán a mellét verte, majd vett egy újabb mártásban megforgatott falatot, és most már akkora hatással volt rá az az étel, hogy a néger szakácsok kezükben az óriás késekkel csak álltak, és a császárra pislogtak, de a császár már hozzászokhatott az ilyesmihez, csak mosolygott, mosolyogtak hát a néger szakácsok is, mosolyogtak és bólogattak az értékes kelmékbe bugyolált törzsfőnökök is. A kelméken olyan minta volt, mint a nagymamám kötényén, vagy mint a tarka taft anyagokon, és a tanácsos nem bírta tovább, és kirohant, és a folyosón bőgött tovább, és megint visszaszaladt, és felszúrta villájára még egy falatot, és ez a falat volt a csúcs, mert a tanácsos futásnak eredt, és üvöltött, kiviharzott a szálló elé, és ott kiabált, és táncolt, és újongott, és verte a mellét, és aztán megint berohant, és hangjában ének zengett, és lába hálaadó táncot járt a remekül elkészített töltött tevéért. És egyszerre csak meghajolt a három szakács előtt, jó mélyen, elébb oroszosan, derékszögben, majd le, egész a földig. A másik ínyenc, egy nyugalmazott tábornok, egyre csak a plafont bámulta, és hosszú, sóvárgó hangot hallatott, amolyan gyönyörteljes vonítást. És ez a vonítás kádenciákban hágott egyre magasabbra, ahogy újabb falatot vett a szájába, vonított, és nyöszörgött, és rágta a húst, és mikor aztán egy kis zsernoszeki rizlinget is hörpintett hozzá, akkor fölpattant, és úgy vinnyogott, hogy még a fekete szakácsok is megértették, és örömükben kiáltoztak, yes, yes, samba, yes, és alig, hanem ez lehetett az oka, hogy a hangulat olyan magasra hágott, hogy a miniszterelnök és a császár kezet fogtak, és előrajzottak a fotóriporterek, és mindent lefényképeztek, állandóan villogott az erős, vakító fény, és ebben a bengáli ragyogásban szorongatták egymás kezét a hazai és az abeszínvezetők.

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kert akarom.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Eredj, Filosztrát, serkensd örömre a téni fiait, ébreszt föl a kedv játszi szellemét, a mélabút űzd a halotti házhoz, sápadt alakja nem közel.

0: bántalmakon vevém szerelmedet. De a menyegző más hangból megyen, az fény, az ünnep, az vígság legyen.
1: Üdv és szerencse, nagy hírű vezér!
0: Üdv, jó Egéjusz! Nos, mi jót hozasz?
1: Panasszal és bosszúsággal teli jövök a leányom Hermián iránt. Demétriusz, állj el!
2: Uram!
1: Kegyelmes úr, ez az, kinek ne ül ígértem őt! Lizander, állj elő! S ez itt, uram, ez bűvölé meg gyermekem szívét! Te, Lizander, adtál néki verset, s váltál szerelmi zálogot vele, csellel csenéd ki gyermekem szívét, s tetted fanyardacossá ellenem az engedelmest. Tehát, uram, kegyelmes úr, ha itt fejdelmi színed előtt se vállalná Demétriuszt, Athéne ős jogán követelem, hogy mint enyémmel bánhassak vele, s vagy ederéki fiúnak adjam őt, vagy a halálnak, mi törvényeink rögtön fejére szabnak, íj esett.
0: És Hermia?
3: Verséges.
0: Fogadj szót, szép leány. Demétriusz jeles, derék fiú.
3: Lizander is.
0: Magában ő is az, de nem bírván atyád ígéretét, a másikat kell tartanod jelesbnek.
3: Ó, bár szememmel nézné őt atyám.
0: Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
3: Kérem, bocsásson meg, fenséges úr. Én nem tudom, mit ész ívak merővé, de kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr, mi az, mi érhet legrosszabb, ha én Demétriuszhoz nőül nem megyek?
0: Halállal halni meg, vagy mindörökre száműzni férfi körből tenn magad. Vesd hát szíveddel számot, Hermia. Vizsgáld meg ifjú pesgő véredet. Lesz-e erőd, ha most szót nem fogadsz, viselni veszt a szűzek öltönyét. Háromszor áldott ki vérét leküzdve, e szűzi pályát híven futja meg, hanem letörve mégis boldogabb a rózsa, mintha szűz tövisein áldott magányban nő, él és hal el.
3: Úgy nőjek, éljek, halljak én, uram, mint sem lemondjak szűzi szép jogomról e férfiért, kinek gyűlölt igáját szívem hódolva el nem ismeri.
0: Időt adok még a megfontolásra, s majd a jövő új holdkor, az napon, mely szép arámmal engem összefűz örök Frigy által, vagy halálra készülj, mint engedetlen ősz atyád iránt, vagy hogy Demétriusznak nője lész, vagy a Diana oltárán örökre sivár magános életet fogadni.
2: Hajolj, szép Hermia, s te is, Lizander, add fel jogomnak áligényedet.
4: Bírod, Demétriusz, atya szerelmét, hagyd nékem a leányét, vedd el apját!
1: Gúnyos Lizander, jó, ő bírja hát szerelmem, s ez néki adni kész, ami enyém. A leány enyém, azért Demétriuszra átruházom őt.
4: Uram, vagyonra, vérre nem vagyok alávaló. Szerelmem gazdagabb, van birtokom, csak oly jó rendezett, hanem különben, mint Demétriusznak. És ami több, mint mindekérkedés, engem szeret szépséges Hermia. Miért hát feladni gyáván jogomat? Demétriusz, szemébe mondom ezt, ne dár leányát, a bájos Helénát, szerelmi csábítással megnyeré, s az most eped szegény, híven eped, bálványozásig, e rossz hűtlenért.
0: Hallottam, erről volt is szándokom beszélni, megvallom Demétriusszal. De szorgos ügy bajom közt feledén. Azonban jár velem, Demétriusz.
2: Uram?
0: Egéjusz, jertek mindketten velem. Egy kis magános lecke vár reátok. Te meg szép Hermia szeszélyidet atyád parancsának rendeld alá. Másképp Athéne zord törvénye, melyet nem áll jogomban meglágyítani. Halálra vagy rideg életre szám.
2: Hát te, szerelmem.
0: Jel, Hippolita. Gyerünk, Egéjusz és Demétriusz, egymás dologra majd nászunk körül használni foglak, s hol mit közleni, mi bennetek közelről érdekel.
1: Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
5: Na édes, arcod miért íhalovány? Rózsái miért hervadnak íhamat?
3: Tán, mert eső nincs rájuk, bár szemem viharja őket váltig öntözi.
5: Ójaj!

0: a hű szerelmek folyama, amennyit én olvastam, vagy regélyben hallottam, kényelmes nem volt soha. De majd a vérség volt különböző.
1: Ó, fájdalom, nagy lenni a kicsinyhez.
0: Majd korra nézve állt be akadály.
1: Ó, bosszúság, vén lenni ifjúhoz.
0: Majd a rokonság választása dönt.
1: Ó, kész pokol, szeretni más szemével.
0: Vagy ha a rokon szem fűzte a frigyet, halál, betegség, harc rohanta meg.
1: Ha hát a hű szerelmet akadály gyötörte mindig, úgy sors végzett ez. Azért tanítson tűrni e kísértet, ha már ez oly szokott szerelmi baj, mint álom, ábrán, vágy, könnyek, sófaj, szegény szerelmünk utolás.
0: Jó hitben élsz, de hall csak, Hermia. Van nékem egy jó néném, aki özvegy, dús, jövedelmű és gyermektelen, lakása innen 7 mérföld csupán, és engem szeret, mint egyetlen fiát. Ott elvehetlek, édes Hermiám, Athéne zord törvénye ott nem ér. Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel atyád lakából, és ama ligetben, mely városunkhoz 1 mérföldre van, hol téged egykor s a kedves Helénát találtalak volt május ünnepén, ott várni foglak.
1: Jézembe, esküszöm ámor legfeszesebb ízére, s aranyhegyű nyilára itt neked. A hű galambra, mit kedvel citére, s mindenre, ami forrasz szíveket, amennyi férfi hit már szegdelőn, mely számra több, mint nő valaha tőn, hogy holnap éjjel a mondott helyen, hű kedvesek bizonnyal megjelen.
0: Úgy legyen, édes. Ím Heléna jő.
1: Hová sietsz? Heléna szép magad.
2: Szépnek gúnyolsz, vedd vissza szép szavad. Boldog szép, mert szeret Demétriusz, kit szép szemednek sark csillagja húz. Ó, mondd, hogyan mész rá? Mi a cseled, melyel szívét úgy megbilincseled?
1: Mordan tekintek rá, mégis szeret.
2: Ó, hogy mosolyom, annyit nem tehet.
1: Ha megszidom, szerelmel viszom rá.
2: Ó, bár imámban volna ennyi vonzás.
1: Utánom jár, ha még úgy megvetem.
2: S engem kerül, ha még úgy szeretem.
1: Nem én hibám, Heléna, hogy imád.
2: Csak bájodé. Ó, volna enyém hibád.
1: Légy nyugton, engem ő nem lát soha. Lizander s én szökünk innen tova. Amíg Lizandert nem láttam, Helén, Athént paradicsomnak képzelém. S ó, lásd, szerelmünk mennyi két adott, hogy üdvöm így pokollá válhatott.
0: Heléna, tőled miért titkoljuk el? Holnap, ha főbe éjj útra kell, s ezüst arcával hab tükrébe néz, s híg gyöngye a mezőn elhintve lész, midőn a biztos éles csak tanunk, Athéne kapuin elillanunk.
1: És a ligetbe, hol friss ibolyán szoktunk heverni pázsit nyoszolyán kiöntve gondtól dagadó szívünk, Lizander és én össze ott jövünk. S onnan Athénének fordítva hátot, megyünk keresni új hont, új barátot. Isten veled, barátnőm, zárj imádva, Demétriusz, szeressen meg imádva. Légy ott, Lizander, holnap éjfelig szemeink egymás kéjét nem ízlelik.
0: Ott, édes, ott. Éj boldogul, Helén, Demétriusz viszonzó kebelén.
2: Mi boldog némely ember? Engem éppen úgy szépnek tart mindenki Athénében. Mit ér? Demétriusz ízlése más. Csak ő nem tudja, mi köztudomás. S mint ő csalódik Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Most a szökést megyek tudtára adni. Majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána. S ha ezért hálája vár rám, nagy áron vettem a féltés nagy árán, de látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg. Oly jutalmas!

0: Itt az egész társaság.
1: Legjobb lesz olvastani őket névről névre, lista szerint.
0: Itt vagyon a lista mindazon férfiak nevéről, aki egész Athénben képesnek találtattak, hogy a mi komédiánkban a fejedelem és a fejedelemné előtt menyegzők estvéjén föllépjenek.
1: Először is, vackor barátom, halljuk, miről traktálod, hanem aztán olvasd a játszók neveit, stb.
0: Na hát, a darab egy igen sialmas komédia, Pilámus és Tisbe borzasztó kegyetlen halálája.
1: Mondhatom, igen, jó darab, és furcsa. Na már most, vaszkor barátom, szólítsd a játszókat lista szerint. Sorba, uram, sorba, sorba, sorba.
0: Elejjen hát Kiki, amint szólítok. Zuboly Miklós Takács.
1: Jelen. Mi a szerepen is
0: tovább? Te, Zuboly, Pirámusnak vagy beírva.
1: Mi az a Pirámus? Szerelmes? Az zsarnok.
0: Zsarnok? Szerelmes. Szerelmes bizony. Kicsuk a szerelemből, gavallírosan megöli magát.
1: No lesz sírás, ha azt amúgy Isten igazában eljátsza az ember. Ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihar indítok, számakozást terjesztek némi nevűvényben. Halljuk a többit. Azonban legfőbb busztusom van, zsarnokot játszani. Herkules pompása játszanám, vagy az oly szerepet, melyben törni zúzni kell minden. A bőrc dühöng, a szikla töng, rombolva döng a börtön zárán, és Fémus gyors, kereke forcs, jó vagy ma a sors, támad sugele. Ez egyszer fellengő. Na, olvasd a többi játszót. Á, ez már Herkuleshez illődő zsarnoki dű. A szerelmes inkább csak pityereg.
0: Dudás Ferenc fúvóboldozó.
2: Itt vagyok, barátom, vackor.
0: Te Tisbével birkozol meg.
2: Jó, mi az a Tisbe? Kóborlovag?
0: Dehogy. Kisasszony, akibe Pirámus belé szeret.
2: Ne, ménkűbe. Ne hagyd nekem leán szerepet. Hát hova teszem a bajuszom?
0: Az mindegy. Játszhatod állarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
1: Hál' lehet takarni a képet. Ide nekem, Tisbét is. Rettentő vékony hangon tudok beszélni. Tisbé! Tisbé! Ach, piranis, édes kincsem! Tisbét hív! Hívet színe!
0: Nem, nem! Te Pirámust játszod. Te meg Dudás Tisbét.
1: Na jó, tovább.
0: Ösztövé Róbert Szabó.
3: Itt vagyok, barátom, maszkor.
0: Ösztövé Róbert, te a Tisbe anyját fogod játszani.
3: Az anyját.
0: Az anyját. Orrondi Tamás üsvoldozó.
4: Itt vagyok, barátom, maszkor.
0: Te meg a Pirámus apját. Én meg a Tisbe apját. Gyalú Asztalos.
5: Itt vagyok, vackó.
0: Te az oroszlán szerepét.
5: Oroszlán.
0: Igen. Most már úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
5: De le van írva az oroszlán szerepe. Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
0: Játszhatod azt extempore, hiszen csak ordítanod kell.
1: Ide nekem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer, ordítson még egyszer!
0: De már minek ordítnál oly rettenetes? Még holtra ijesztenéd a fejedelemnőt, s az asszonságokat, hogy elkezdenének zsikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket?
6: Bizony, fel is aggatnának egy lábi.
1: Elhiszem azt magát. Mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, Csupán annyi eszök maradt, hogy bennünket felkösenek. De farszírozom a hangomat. Olyan szendén fogok ordítni, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítni, mintha csalogány volna.
0: Nem, te nem játszhatol egyébként Tirámusnál, mert Tirámus kedves arcú legény, nyalka legény, amin ő csak nyári napon láthatni, igen szeretetre méltó úrfi, tehát minden esetre Tirámust kell játszanod.
1: Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
0: Hát amilyennel tetszik.
1: E szerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
0: A franciák közül némelyiknek már egy szál szőre sincs, akár sima állal játszanád. De urak, itt a szerep. Kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, és akkorra gyűjjünk össze a Várligetben, a várostól egy mérföldnyire, ott a szép holdvilágon megtarthatjuk a próbát.
7: Jó.
0: Mert ha városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
1: Ott leszünk, mert ott a próbát nagyobb obszönitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzáláson tanulja be, mint akkariga zsapás egyéb.
0: A fejedelem cserfájához gyűrünk.
1: Jó vagyok, törik szakad!

0: kastélyt néhány csöpp harmatot szedett. Gyöngyül akasztom a kikircs fülébe. Jó ét, rüpők szellem, én már megyek, mert jő királyném és tündéri népe. Ma a királynak lesz itt mulatása. Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássam, mert Oberon dúl full rá amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüktette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi. Felposzolózza, s úgy szeretgeti. Nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta, Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkovácsba.
1: Vagy én csalódom szemre főre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedik, nőt lelke fogytáig köpültetik. Higgadni a sört meg nem engedik, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes puk nevem szólít, segítek, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora!
0: Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszolút a ményt rá szedem. Nyerít be hozzá, mint szép kancalon! Én anyu, vackodja ránt rejt a kancsófenet, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind asszú keblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz három lábú zsámolyul, kivittenek alóla, felborul. Ó, végat is majd megfúr, úgy köhög. A többi oldalához kap röhög, küszköl, csuklit nevetében, hitet mond rá, hogy ki jól, sose nevet.
3: De félre, tündér! Itt jön Oberon!
0: Bárcsak ne, mert amott meg asszony!

0: Üdvözl, Nelly, gőgös titán.
1: Ach, féltő Oberon, tündérim el, kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Várj, semmi az. Nem vagyok urad.
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeusz.
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta. S azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, köves patak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögrészes ködöt szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont titán? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jer velünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Add nékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én. Tündérek el, ha nem megyek, látom, cívódni kell.

Ruhát eredj. Nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édespok!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalán. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld, s a hüshold között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej színelőbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hozz ívirág, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lényel. Hozz ívirág neked, és légy itt, mire a Leviatán egy mérföld.
1: Kerítnék 40 perc alatt, ha föld kerül!
0: Ha nálam elirág, le sem még elszúnyad titán, akkor szemébe csöppentem levét, s az első tárgyat, hogy ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge pávián legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről-e bájt nem veszem, mert más világban könnyűtel nem azt, míg át nem adja nékem a fiút, hanem kiülni. Láthatlan vagyok, kihallgatom, miről folyam beszél.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űzz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej. Te nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Szűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséged gazdag értekét.
3: Erényed a kezessége felé. Nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál.
2: Én nem vitázok itt tovább, eresz. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Templomba, városon, mezőn bántasz te engem. De mit rizsz? Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért mi?

0: Ő még nem hagyja el e berket, hogy te futsz, ő esdek el.
1: Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
2: Igen, mihol van?
1: Kérlek, hadd ide!

0: van egy kies part, hol kakuk fűnő, hol dús virány, drukert, sibony a sző, fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet, ringat volt szunnya táncol zenével, Titánia egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét bocsmány képzelet. Ne! Végy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet láss, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, kakasszói velem!
1: Befé, királyom, szolgád, ott terem!

azt szeresd meg, azt imád. Tigris, medve, macska vár, s lenne vatkan leopárd, véld, hogy a szerelmi pár. Kej, ha ilyes erre jár. Gőgös titán.

0: Fáradt vagy a bolygásban, angyalom? El is tévedtem, azt se titkolom. Várjunk, pihenjünk, Hermiába, ha tetszik. Míg a nap,
1: Legyen. Lizander, nézd más fekjeit. Én e halomra hajtom fejemet.
0: Egy hang legyen kettőnk párnája itt. Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
1: De jó barátom, hogyha engemet szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet. Amennyi távolt ifjús lány közt a világi tisztesség kíván, azt tartsd meg édes. Most jó éjszakát. Tartson szerelmed az életem át.
0: Ámen, imádra. Ámen, rebegek. Éltem szakadjon, ha törvényszegek. Most minden enyhét öntse rád az át.
1: Felé a jó kívánónak kíván.
2: Összejártam a cserét, s a tenéit nem lelik, hogy szemén a fülevet megpróbáljam, mit tehet. Tené és cseré, ki ez? Rajta a tenéim ez? Holami fia lesz ki bán, s gúnyol egy aténi lányt. Síme, a szűz is ledőlt. Ágya nyilkos durva föld. Szendelélek, hogy fekszel-e pimaszhoz oly közel? Hé, körök, tartsd a szemed,

0: IMAG! Csak IMAG, jó Demétriusz!
1: Lódulj, ha mondom, mert festedre tudsz.
0: Hó, sötétben hagynál, az ne tedd!
1: Maradj, ne menj követni engemet!
0: Te futásban már alig lehellek. Minél tovább esdem, még úgy se kellek. Boldog Hermia, bárhol pihenő, mert van szemében áldott vonzerő. De ki ez? Lizánde. Fekve? Halt? Vagy alszik? Sebje nincsen, vér se folyt. Ébredj! Lizander! Jó uram, ha élsz!
2: A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz! Hol van Demétriusz? Ha! Mint óhajtom, hogy a hitvány nevet kiöltsa kardom!
0: Ne mondj, Lizander! Ó, ne mondj ilyet! Szeresse, Hermia, Istenem! Mit bánod az te? Hermia, tied! Te érd meg azzal!
2: Én ővére? Nem! Sőt, bánom utált perceim körében. Nem, Hermia, hát már szeretem. Hollód galambért ki nem a cserében. A férfi vágya értelmét uralja. S te vagy különbleár! Eszem bevallja, idővel érik a gyümölcs növény. Éretlen ifjú voltam eddig én, de bak! A férfikor tejéhez érvel. Az értelem lőn vágyaim vezére. S híj szép szemethez, hol a szerelem édes kalandját írva föllelem.
0: Ó, miért születtem én így hecske gúnyra? Tőled kivált velem így bánni csúnya. Nem elég hát, ifjú ember, nem elég, hogy egy édes pillantás sem nyerék, nem is fogok Demétriusz szeméből, hanem te is gúnyt ülsz egy öngeségből. Hogy a nő, kit ifja megvetett, más férfinál sem mer kivéletett.
2: Nem láttam szépen. Aludj csak, Hermia. Többé Lizander rácsen és soha. Mert mintha édest élvezénk sokat, annál erősebb undor látogat. Úgy te is én csömöröm tévhitem, légy meggyűlölve, de kivált nekem. És te, szerelmem összes indulatja, tisztelt Helénát, légy az ő lovagja!

üzembe, kígyó, istene, hamar, hamar, mihol csúszt keblemet? Boldog Isten, miért álmodám, hogy reszketek belém most is. Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet, és te mosolygva nézted vesztemet. Lizander! Nincs sehol. Mindenható. Nem hallja? Itt hagyott. Se hang, se szó. Lizander! Szólj! Édes Lizanderem! Az égre szólj! Megöl a félelem. Nincs válasz. Értem. Hűtlen itt hagyál. De fölkereslek. Vagy te, vagy halál.

0: is wat, jong.
1: Stop, stop. Is je ziet rettente jongen op proberen. Is dat die zeugje op zijn pot? Of dat ik alle goede boeken uit te zetten van. Ik is zijn uurtje na je mint mooi de vijder met u.
0: Hallo, de Watsko.
1: Nog niet een koos boekje zo mooi.
0: Van ebben, ami Pilamus és Tisbér szóló komédiánkban egy is más is, ami sehogy nem fog tetszeni. Egy az, hogy Pilamusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani, és ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
2: Isten bion, kényes dolog.
3: Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosság.
0: Világért se.
4: Van egy ötletem.
0: Az helyre jut minden. Írjatok nekem egy prológust, amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal, hogy Pilamus nincs is megölve igazán, és nagyobb bátorságokáért hozzátehetjük, hogy én Pilamus nem Pilamus vagyok ám, hanem zúgolytatás. E majd kiugratja a félcet belül.
1: Jó, a prológus meg lesz. 8 meg 6 lábú versbe kell írni.
0: Sose azt! Told hozzá 2, legyen 8 meg 8.
2: Jó. Hát, hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
3: Én tartok tőle, mondhatom.
0: Uraim, meg kell fontolni a dolgot, Isten őriz, asszonyok közé oroszlánt vinni? Rettentő álmos, mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán. Erről tennünk kell.
2: Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
0: Nem úgy. Meg kell mondani a nevét. És a fél pofája, hadd lássék ki az oroszlán tarkója mögül. Maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy. Ilyet én defektussal mondván, asszonyaim vagy szép hölgyeim. Bátorkodom óhajtani, vagy esetezni, vagy könyörögni, ne félje meg, ne reszkesse meg. Itt az életem, az önökért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének. Nem! Én nem vagyok a féle izé. Ember vagyok, mint más. Akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint gyalú. Asztalom.
1: Jó! Jó, legyen úgy, de két bökkenő van még. Egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot? Mert tudjátok, hogy Pilamus holdvilágon beszélget Tisbével?
5: Süt a hold akkor este, mikor játszunk.
0: Naptárt ide, naptárt! Keressük ki a naptárban, hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
1: Igen, süt akkor.
0: No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
1: Igen, vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral, slámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni. Hanem más bökkenő is van. Fal is kell a nagy terembe, mert amint a história tartja, Pilamus meg Tisbe falhasadékon beszélget.
5: Falat pedig nem cipeltek oda be. Mit mondasz erre, Zubor?
0: Hát valaki prezentáljon falat is. Legyen rajta egy kis méz, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő a fal. És tartsa így az ujjait. A nyíláson aztán susoghat Pilamus meg Tisbe.
1: Na hát, ha ez elsül, minden jól van. No már most üljön le minden ember, s nézze a szerepét. Pilamus, kezd el. S ha vége a mondókádnak, eredj a ma bokor mögé. Így a többi is, amint végszava következik.
6: Miféle rongyon gyűlt lármás had ez királyném nyugrejéhez így közel? Még szín darab? No, hallgató leszek, stán működő is, ha lesz rá okom.
1: Beszélj, piramus, tisbe, hátrább álljon.
3: Jó.
0: Mint a virágok háj illatja, tisbe.
1: Báj, báj.
0: Báj illatja, tisbe. Szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha, nezt hallok, várj csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én.
6: Ritkítja párját ez a pirámus.
1: Hát én mondjam, nem áll. Hát hogy a butába ne? Hisz értsd meg, csak azért megy el, mert valami nezt hals megnézi, de mindjárt visszajő.
3: Tündöklő piramus.
5: Tündöklő piramus, te lilium levél. Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa. Te fürge fiatal, drága kő jubél.
6: Jubél?
5: Jubél. Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha. Találkozunk piramus a Ninus hírjá.
3: Ninus hírjá.
5: Ninus hírjá.
1: Ezt nem kell mondanod.
5: Ezt nem kell mondanod.
1: Az pirámusnak fogod felelni. Hanem te csak fúvod ezt az egész szerepet végszavastól, mindenestől. Pirámus, jelenj meg! Végszavad elmondták, ez volt. Nem fárad soha.
5: Mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.
0: Tisbém, ha szép vagyok, tiéd vagyok csupán.
1: Ó, szörnyű látvány.
3: Zubolj, szamárfővel.
7: Kísértet,
1: csuda.
0: Fosson, urak, gyorsan, urak.
7: Segítség!
6: Segítség! Gyengék, üzlet, fens, alávezetve, sáron, vizet, tüskén, bokron, gazon, majd ló leszek, majd kan, majd szörnyű medve, majd meg kutyává tűzé változom, s nyerít, ugat, röpög, dörmög, lobog, ló, ebb, kan, medve, tűz, utánlatok!
4: Hová szaladnak? Aha, ez csak dévajkodás, meg akarnak ijeszteni.
7: Zubolj, téged megbabonáztak, mit látok a fejedet?
0: Mit? Hát a magad szamár fejét, tudod-e?
1: Isten legyen irgalmas neked, Zubolj, téged kicseréltek.
4: Értem a kujonságot. Szamárra akarnak tenni, hogy megijesztenek, ha tudnának. De azért sem mozdulok innen, akármit csinálnak. Itt sétálok fels alá. Danolok. Hadd hallják, hogy nem félek.
8: A hímrigó mely fekete, narancsszínű a szája. Mely szép a húros éneke, ökölt, nem lehet, hogy

0: Mi angyal ébreszt a virágos ágyból?
1: Bincsés vené, pacsirta fi, s igaz mondó kati. Dalára egy szép sem meri mondani, hogy hazudik.
0: Kérlek, nemes halandó, énekelj! Fülem szerelmes igézi dalodba, s erőtett szép erényed ereje. Első látásra már bevallanom, esküdve, hogy szeretlek, angyalom.
1: Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá. Azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamelyik szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
0: Te éppen oly bölcs vagy, mint ami nő szép.
1: Egyik se bizén. De ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből. Úgy éppen elég volna a magam szükségére.
0: Ó, elégedből miért kívánkozol? Akarsz, nem, itt maradsz, nem távozol. Szellem vagyok, de nem közrendeli. Országomat örök nyár kedveli, és én szeretlek. Jöjj hát, jöjj velem, tündérim oldalathoz rendelem, hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt. Virágágyon, dalok szunnyasszod el, s megfinomítom halandó göröngyöd, hogy szállni tudj a légtündérivel. Pókháló!
2: Itt vagyok!
0: Mój!
3: Én is!
0: Mustármar!
4: Én is!
0: Babvirág!
4: Mit tegyünk?
0: Gyerünk! Vigyétek lugasomba le! Homályosan néz a hold könnyiatt, s ha ő sír, sír minden virág, s jele, hogy egy letört szüzességet süvett. Nyelvét lekötvén, halkan,

0: Qui on celebrity in Italia.
1: Schmidt in Delus se la serive. E l'altro un po' sempre di Ciuliche. Idio e futale. Nosh, poco caselem. Mi uscia che vorrai di che tu rio.
2: Chi rai nem si ve? E ci sernir te bu? Mi gusta il lupo sciaboret ve su gnoto s'alumuran i nemeste un not e turbo chiesmi ve shringro in sereg ve generit mühejben szerzi meg gyűlt össze próba véget egy darabra mi tízeusztok szánta náci napra. A vastag bőrűekből egy szikár, ki piromos szerepét futta már, jelenet végén a pokorba mén, így rá bűvös hatalmat nyertem én, s vállára nyomtam egy szamárfejet. Most jött is bének újra felelet, s az én játszom kilép. A többi meg, mint egy vadászsejtű vadlút tömeg, úgy futnak el mind, megpillantva őt. Én űzöm, buktosik egymáson át, ki tolvad, ki segítséget kiált. Megtépi tüske, gajs egy-egy darab, itt köntös húlyott főveg elmarad. Míg őket én így kergetem agyon, a szép pirámust változva ott hagyom. Véletlenül ébredt Titánia, és egy szamárba kell bódulnia.
1: Jobban ütött ki, mint Csebba. De csöppentéve az a tévi szelébe szerelmi nedvet, mint parancsolál.
2: Aludva lelpem, és ott közelébe van a leány is, ebben sincs hiba. Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
1: Állj félre, itt ő az én emberem.
2: A nő személy az, de a férfi nem.
3: Demetrius. Ha meggyilkoltad álmában Lizander, s vérben bokáig vagy, gázold a tengert, és ölj meg engem is. Fényéhez a nap oly hű nem hala, mint Hermiához ő, s elillan, amíg én aludtam. Inkább elhiszem, hogy a keresztőd átjukat, s ezen keresztül búdik az éjféli hold, hogy elbámul délben az antipód. Te gyilkolád! Úgy van, nincs különben. Gyilkos lehet csak így halott tűzünkben.
4: Nem. A legyilkolt lesz inkább ilyen. Thank you.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás

0: Ide figyeljenek, emberek! Mostanában nagyon nagy a kereset nálunk külföldi hanglemezekben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel bemutatom önöknek legújabb külföldi slágergyűjteményemet. A zeneszerszámoknál Hadai Győző ül. Ha elzsibad a lába, majd fel kell. Az egyéb zajok a Szudi János kíséri, egész hazáig. Első attrakciónk néger spirituálé, előadja Louis Armstrong!
1: I go on Dane Force. I want the old man Mose. I go to window. I knock knock. Nobody say come in.

0: Lina Geisterbüro, was wollen Sie denn haben, die eine Bolzen nachten?
1: Hogy ne legyen hiányérzetünk Hawaii melódiákból sem, ezért megidézzük Laoka Bridgins-et, a haiti főváros kedvencét, Haiti, ha nem.

0: napot.
1: Jó napot.
0: Itt van megjött Bagaméri, a fagylaltját Bagaméri.
2: Ne szemetelj, te gyerek, ne szemetelj. Te, itt mindig játszanak. Ezen a játszótéren mindig játszanak.
1: Hiába, ez már így van itt. Nekem se tetszik ez. De Bagaméri nem egymás felé. Úgy se veszít magától senki.
2: Mert megátkozta. Valaki elterjesztette rólam, hogy ehetetlen a fagylaltom. Az én fagylaltom, aki Maestro Giovanninál tanultam. Tudja maga, milyen híres volt az én vaníliám?
3: Hát ide figyeljen, Alfonso! Lehet, hogy magát szeretik az emberek?
4: Ahogy én őket. Nagyon sajnálom. Mi az a Tibi, hol van? Dol, mindig az a munka.
3: Rövid protokoll. Józsikám, engedd meg, hogy a 70. születésnapodon tisztelettel és
4: nyugodtan
3: szeretettel...
4: Nyugodtan üljenek le, nem zavar semmi. Tessék, nyugodt.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntsünk valamennyien, és kérjük az Istent, népfront szöveg, tényleg hát kérjük az Istent,
4: kérjük. Én magamba hordom, nem úgy, hogy a drága Komlós Vili bácsi, mikor először volt egy ilyen ülésünk a színházba, és a végén azt mondotta, hogy Isten áldását kérem a párt munkájára.
3: Na most ugye 70 év. Nem tudom, hát a korról talán ne sokat beszélünk. Te nem nézel ki 70-nek, én nem nézek ki 80-nak. Különben is azt hiszem, hogy az egész a fejekben van az elhatározás kérdése, mint ahogy a George Burns, a kitűnő amerikai komikus,
4: most
3: a 80. születésnapján rólad van szó, mert azt mondja, hogy én 80 éves vagyok, de nincs olyan dolog, amit ma ne tudnék 100-szor jobban csinálni, mint 18 éves koromban. Ebből is látható, hogy 18 éves koromban milyen nagy marha lehettem.
4: Köszönöm.
3: De hát még csak 70. Jóska, tényleg, hát hogy állunk ezzel a korral? Azt hiszem, hogy ez csak tényleg elhatározás kérdése. Sok ember évtizedekig készül arra, hogy majd megöregszik, aztán ez csak tényleg öregszik. Jézus Mária 70 éves vagyok, és Jézus Mária 70. De hát mi élünk, független attól, hogy mit mutat a naptár és az évek szám.
4: Nekem van egy elméletem. Az ember a születéséről nem tett legtöbbször a haláláról, se a közbeső részt meg nagyon vígan kell eltölteni. Akárhonnan rúgdossák az ember.
3: Én azt mondom, hogy az ember születéséről is mások tehetnek, és a... kitetszenek, talán a haláláról is zömében mások tehetnek. Engem nagyon megragadott a Stúdió 82-ben az a rész, amikor te azt mondtad, hogy a beszélgetésnek milyen fontos szerepe van az ember életében, a színházi társadalmaként. Ezért váltam egy kicsit óckodva, bár megtiszteltetésnek volt ez a feladat. Nem tudok beszélgetni.
4: Nem valahogy csak te, sokan nem.
3: Kimaradt az életemből, mindig kapkodni kellett, rohanni, és mikor leültem, hogy beszélgessek, puff, jött a világháború. Aztán, mikor összevakartam, akkor megint leültem, hogy beszélgessek, puff, 50-es éve. Tényleg, hát milyen szerepe van a beszélgetésnek, annak a színházi társalgónak, művészi pálya formálásában, a produkcióban?
4: Vannak itt drága kollégák, velem egyidősek, akik tudják, mit jelentett a társalgó. És átvitt értelemben ez mehet üzembe, középbe, gyárba, mindenhova, ahol nincs egy olyan emberi közösség, ahol egymást szukkolják, beszélgessenek, vicceljenek, ott baj van. Baj van, ahogy a mi társalgunkban, mint fiatal kezdők, bejártunk és ott ültek a bivajok, a nagyjaink. Úgy mentünk be, hogy csókolom, meghajultunk. Most nem az, hogy szia, meg mi van, hogy vagy, faszikám.
3: Szóval becéznek is.
4: Hát egy olyan partit végignézni, ahol a Komlós Salamon Herceg Jenő Kellér játszott, ahol a Kellér, mikor megtudta, hogy a régi szakmám libás, és odaszólt, szeretem ezt az Alfonzót az összes libáival együtt. Vagy amikor hazajöttem a 2 éves gyöngyös bokrítás utam után. Nem, a vesém rossz volt, ki kellett mennem 2 évre. És hazajöttem már a kocsiba, úgy izgultam, mert a ház előtt, mikor 2 év után az is szétesett a kocsi. odajött a pártitkár Alfonzókám. Te vasárnap jöttél haza a családoddal. Hétfőn már játszottál a színházba. Jó lenne, ha te lenni a télapból. Nem egyszer.
3: Jó, hogy nem a kis Jézust kellett eljátszani.
4: Azt nem lehetett. Még nem tudták, milyen a vallásom, szóval nem.
3: Teljes timmel.
4: Gondoljátok el a színpadon, a nézőtéren gyerekek, mögöttem a karácsonyfa, két év Brüsszel, és kijöttem télapónak, maszkírozva minden, és könnyes szemmel, higgyétek el, meg akartam szólalni, hogy hát valahogy ilyen, és a Komlós fölállt, azt mondja, itt a télakpó. És nem csak ez hiányzik, hogy mondjam el, tanultunk és hittünk. Nem oktatni akarom a fiatalságot, sosem nem volt az a képzelésem, hogy a mai fiataloknak sokkal többet kell tanulni, tudni, mint mi tudtunk. Csak valahogy hittünk valamibe, volt, úgy udvaroltunk, hogy mire oda jutottunk a rekaméhoz, hogy egy hét Gellért hegy, egy hét Városliget csónak, séták a Margit-szigeten, nem kellett majrézni, hogy jönnek a csövesek, vagy végig kuksizik a dolgot.
3: Önkéntes rendőrök.
4: Igen. És aztán fölmentünk, ugye bemutattak a papának, mamának, és akkor jött egy év, két éves viszony, ha nem lett házasság. Akkor még az iskolában tanították a tánc és illem helyet. Én Adorjáné mérő Fridához jártam. Oda kellett menni a székhez, hogy akkor mondták, hogy Markstein, hajuljon jobban, mert úgy hívtak azelőtt. Szocializmusban lettem Markos. Nem.
3: Akkor az Alfonzó már a kommunizmus csírája lehet.
4: Az. 1952-ben azt mondta Dési, aki most Londonban szakács, ő volt a pártitkár. Szeretnék veled, betessék, írj egy cédulát, hogy beszeretnél lépni a pártba. Mondom, boldogan. Autószerelő voltam, vasas. Józsikám, írd meg, írd le az életrajz, mindent. Asszonyomnak boldogan újságoltam. Pártag leszek. Akkor háború után drága barátom Fóti Bandikám bevett ebbe az R csoportba. Járkáltuk a striptease után, ahol vetköztettek az utcákon. Halmairól emlékszem, ismerted a Halmait? Tündéri barát.
3: Nagy meccs volt.
4: Nagy, de sokat tanultam tőle, hidd el. Egyszer levetköztették az Astoriánál. Nem tudom, milyen nemzetiségűek voltak, de oroszul beszéltek. Ott állt anyaszült mesztelen, és eszibe jutott, hogy valamit tud. Bekopogott az ajtón. Slušaj. Я сам артист, венгерский артист. Хорошо. A cipőt vissza. Az igaz, amikor ellette kapva, akkor a Bristolba szépen falhoz, és ami belefért, nem volt mese. Engem levetkőztetek egyszer a Király utcánál, de én 500 forintot fizettem, nagyon csinos volt a nő. És azt se felejtem el soha, hogy egyszer, amikor nem lehetett utcán járni, cirkusz előadás délután kezdődött, nem tudtam hazamenni, és fönn aludtam valahol, volt egy hölgy, két ágy volt, négyen voltunk, és azt mondta, nézze Józsi, sok rosszat hallottam magára, mondom, drágám, ez magának rossz, akkor feküdjön a földön. Adja becsület szavát, hogy semmi közösülési szándéka nincs. Itt a kezem. Hét múlva megyek az utcán, azt mondja, Halmai, hallottad a Gizi, mit mesél róla? Mondom, mit? Melletted feküdt kombinébe egész éjjel, hogy te egy buzeráns vagy. Azóta nem hagyok ki semmit.
3: Erőt eszembe az előbb idézett George
4: Burns-nek. Valaki mellette is, nem az.
3: Másik szava, hogy ő neki 80 éves korán rettetes könnyű dolga van, mint színésznek, mert egy színésznek mit kell sírni és nevetni. Azt mondja, én nekem ez nagyon könnyű, mert nevetnem kell, a szexuális életemre gondolok, már röhögök. Sírnom kell, megint a szexuális életemre gondolok, már sírok.
4: Én nem sírok, nem nevetek. Valahogy azt mondom, hogy amíg produktív az ember, nagyon jó, de minek erőltetni? Legyen meg az a napi betevő falat, ahogy az ima is mondja.
3: Csak... Azt hiszem, hogy a kedvesség valóban hiányzik manapság. Van egy ilyen szólásmondás, hogy a humánum csúcspontja a kedvesség. Azt hiszem, hogy ebbe egymást segíthetnénk, családi életbe segíthetnénk, mert egyébként rettetes sokat maceráljuk, bántjuk egymást.
4: Az egész közéletünk, nem csak ezen kösz, hogy rohanunk, minek? Nem vagyok pesszimista, de hogy elnézem az ablakból reggel, mikor fölkelek korán 9:30-kor. Kinézek, látom ezt a jövő rohanó ember, nem tudom hova, mert nem dolgoznak sokan a gyertet. Hova rohan? Nem éri el az uzsonnát, a büfét, vagy mit nem ér? Voltam a múltkor egy üzembe fellépni, és boldogan 2000 ember szerelőcsarnokban. Ide figyeljenek emberek! Erre egy hang, hogy a jó édes anyámat izéld meg, mondta ő. Mármint az én anyám. Mondom, drága barátom, 5 perccel előbb szólsz, mert most ment el a mama hazugról. Ez egy vicc. Védekeznem kellett, de higgyét el nekem. Lejöttem a színpadról, mondtam a kollégának, hogy itt valami baj van. Vagy más a magyar nyelv, nem tudom. Hát a Nemzeti Színházban külföldi barátommal elmentem, játszottak. Eredetibe adom vissza. Aki pirulós, hagyja le is. Bejön a drámai színész, szocialista dráma volt. Az anyád, aki kurva volt, az. Azt mondja, what you say? Mondom, he say his mother is a bad girl. Rossz. Erre rádupládzod, a fiad a kis trici kurvákat tartarák. Ez a realista dráma nálunk ma. Ez a művészet, mert megmondják, nem, nekem elég van azt mondani, hogy az anyád rossz nő volt. Nem tudom. Itt például vagy filmekről hagy beszéljek. Valami film rossz, megmondják a közönség hülye a film művészét. Állandóan nevelni akarjuk a közönséget. Nevel. Rendezőnek semmi se drága, nem kell fizetni érte, mert kint azt mondták Brüsszelbe, Monsieur Marcos, s'il vous plaît, maman, ott az ajtó, és menjesz. Nem volt sikerem, kidobtak. Nem védett a korom, nem fizetett az állam, nem volt pártfogó. Hiába mondtam, kérem, én szeretem az édesanyámat. Kidobt. Vagy ahogy Salamon Béla egyszer mondta, amikor nagy volt a pofám egy siker után, és az aranyoskám a kuncsaftot ki kell szolgálni. Nem veszik komolyan. Rengeteg tehetséges színészünk van. Sok. Több, mint kellene. Imádom a fiatal tehetségeket. Imádom a konkurenciát, a verekedést, a harcot a színpadon. De csak a színpadon. Egy embert nem zseni, tudok kollégákról, akik köröm nélkül járnak. Mert odállnak a kulisszához, és megy benne a sikerű fut. Na, hogy mondják, ezt nem írod föl, hát nézd, hogy ripacskodik, figyeld meg, nem a szöveget mondja. Irigykedünk, utáljuk egymást. Nem tudom, hol itt a hiba. Hát nevezzünk meg embereket. Jön ez a Hoffi Géza, aki 8 évig kínlódik, hát higgyék el nekem, Debrecenbe, Szendrő Jóska hozza föl, bejön hozzám az öltözőbe, bemutatkozik, szeretne bemutatót csinálni a Vidánba. Mondom, kérem, beszélek meg a rendezőbe meg. Másnap meghallgatták, eltanácsolták. Egy hét múlva végigvert a műsorával a balatoni műsor. Kiderült, hogy tehetséges ember, csak nem figyeltek oda. És így jöttek sorba a Kern, a Szuhai. Valahogy nemhogy nem becsülik meg, nem így mondanám azt. Későn vesznek észre. Ebben az országban, világon a legszebb nekrológokat írják. Van egy színészünk, a Latabár Kálmán. Világzseni, magyar Chaplin. 10 évig nem foglalkoztatják. Először elfogták polgári, aztán, hogy nincs mit mondani valója. És 10 év után, mikor meghal, kap egy 4 oldalas nekrológot. Kit vesztettünk el? Tehát ott volt 10 évig. Miért nem akkor figyeltek oda? Szépen tudunk búcsúztatni. Színészeink se hibátlanok. Például elmondom őszintén, van egy új doppingszer, a konyak, a rum. Elviselhetetlen, hogy színpadra kimenek emberek részegen. Kegyetlen vagyok ebbe. Nem szeretem a színházat, mert nincs fegyelem. Úgy nincs fegyelem, nem azt mondom, hogy fekvőtámasz 14, de jó lenne, hogy segbe rúgni. Egy ilyen részeg színészt egyszerű. De a közönség befizet 20-30 forintot. Nem kíváncsi temetésre jövök, fáj a hasam, fogatúztat, röhögni akar, nevetni. Vagy sírni, mert újabban elfelejtettek az emberek őszintén sírni, szégyelnek sírni. Nincs közölni valójuk. Vidám színpad csinál egy zseniális műsort, Glenn. Nem vállaltam el, mert 22 előadást, ami fáradt vagyok. Nem szerettem soha se dolgozni. Autószerelő voltam, ott volt az anyacsavar, ráütöttem is el. Csak az a differ, mindig jó helyre ütöttem. Ez különbség. Filmet, a filmet is a Jeromosnál hagytam abba. A reklámot azért adtam abba, pedig voltak, mert jött egy rendelet, hogy kitüntetett művész nem csinálhat reklámot, nem megfelelő. De hát én a családomat abból tartottam el 2 évig, hogy a White House whiskynek Brüsszelbe kimentem, és azt mondtam, everybody drink White House whisky. Ezért kaptam $5,000. Azóta iszom. Már úgy jöttem, nagyon jó.
3: Ha már a kitüntetett művésznél és a reklámnál tartunk, én ma is láttam a tévében egy reklámot, hogy kinek van erre energiája, pedig Alfonzót éppen ma tüntették ki. Hogy is volt ez?
4: Ja, igen, a színház tegnap este a Bodrogi, új igazgatóm. Szeretem, mert egy bohém jópofa. Szala is rendes ember volt, csak túl nagyon jó volt, nagy szíve volt. Nem szabad jónak lenni egy vezető embernek a színháznál. Visszaélnek vele. Azt mondja, Bodrogi, akkor hónap találkozunk a minisztériumban. Mondom, velem? Nem csináltam semmit, hát visszatom. Este átadott a színpadon 3000 forintot, de el akart vele menni, úgyhogy szóltam, hogy ott van valami a jött. Gyuszi előbb le akart jattolni, mondom, nem az, ami ott van. Kiderült, hogy Bodrogi elvtárs kapott egy táviratot, hogy szegény Julikát, a titkárnök Gyöngyit folyton. Nem tudod, van valami, legalább bronz vagy, mi lesz, nem tudsz. Hiú ember vagyok, nem? Jó, legyen. Hát van egy vitrém, lehet így tágítani, elfér. Azt mondja, Gyuszi, hogy nem tudod, velem följössz, van egy ilyen munkaérdemérem. Mondom, Gyuszikám, nem tudjuk még micsoda, sőt, Julika megnyugtatott. Alfonzokán, ne izgulj, bronz, ezüst, valami lesz. Egész éjjel arról álmodtam, egy kád aranyba fürdöm. Azt mondja, Gyuszi, akkor holnap, na hova? A Józsikám, nem kaptál távirat? Nem. Hát én kaptam, akkor gyere velem. Mondom, szúr, állj fel, elmegyek. Jött a Tóth Dezső elvtárs, láttam a doboza izébe, nem mertem kinyitni. Hát, ha Julinak lesz igaza, hát a bronz. Hát, ott mondtam, hát nagyon köszönöm a figyelmet. És akkor fogadja el a munkaérdelem aranyfokozatát. Hátra néztem, hogy hát a másik. Szóval nagyon örültem neki, őszintén. Köszönöm szépen.
3: Én azt hiszem, hogy az ítéletünk az lett, hogy érdemei elismerésével maradjon még meg a pályán. Egyébként a játék, hát a játékosság. Egyszer láttalak a rádióban, vártunk valami felvételre, rettenetes hosszú ideig. És ott ültünk, dumáltunk, te még elmentél és játszottál magadnak. Nekivetően a mikrofon állványnak támolyogtál, akkor volt ott egy Dézsai hangeffektusok, meg Partvis Nyéler, leültél a Dézsa mellé, evesztél. De csak úgy, akkor azt mondja, a Breszti nyilvánosház a Dézsa fölött így bemosakodtál. Szóval ilyen...
4: Kis kémia.
3: Kis etüdöket.
4: Várjál, én nem játszottam, én komolyan vettem. Kollégák sokan rám fogják, hogy házi bohóc vagyok, az. Nem szégyellem. Olyan jó, amikor ülnek emberek is. Tudják, hogy 170 vagy 250 jár a rádióért, és hát marháskodtam. És hát emlékezz vissza, amikor éjjel jártunk haza 4-kor. És mentem egyszer éjjel haza a rádió után, jön egy pali, mi művész, kérlek, a jó úristen, mi bohémek, tartjunk ezt. Nem rádiózom, 8 éve egy magnószallag miatt letiltottak egy évig, az nem dacos lettem. Egy házi bulin csináltam egy... Nem tudtam, 45-ben nem tudtam, hogy magnó létezik. Akkor még összejöttek barátságosan piálni az angolok, oroszok, amerikaiak, franciák, és ott az ágy alá volt téve magnó, én meg bedobtam a szöveget. Ők meg kiadták a magnókat. Egyszer leszóltak Lakihegyről, unatkozunk, adj be valami Alfonzót. Elhangzott a himnusz. Kossuthot, Petőfit kikapcsolták, azért mondom, mert sokan nem tudják az eredeti sztorit, nekem nem volt ebből a magnóból, nem is tudtam akkor még, hogy van. Gózon Gyula bácsival mindig találkoztunk a pagodában, én mondtam neki, Gyula bácsi, baj van, mi baj van marha? Mi van, bohóc? Mondtam, nem voltál Leventé, menj a jó édesanyám. Bemegyek a pagodába, akarom mondani a szöveget, Gyula föláll, veled van baj, bohóc? Halottalak Rákos ligeten, vezetékes rádió. Mit csináltam? Ki hogyan fingik? Mondom, mi az, házi buli volt? Nem, rádió. Abba a pillanatban szem tömpelvtárs, azt mondom, egy pillanat. Két bőrkabátos jobbról, balról. Nem kötöttek meg, nem találták. Hogy vagyunk a magnóval? Mondom, nekem nincs. Hagyjuk a hantát, mondta az egyik elvtárs. Mondom, nem hantázok én, drága barátom. Hány magnót adott el? Nem adtam el egy szallagot se. Tudja, hogy mi hallottam valamizét. És akkor jött, mikor a leveleket kezdték bontani, László kórház. Fönt van a archívumban. Ilyen embereket le kell tiltani, le kell csukatni. Arra lettem figyelmes, frissen operált betegeim. Fülhallgatóval a fülökön. Fetrengenek, visítanak. És hogy lehet egy sebészet osztályon arról beszélni, hogyan viselkednek a nők közösülés közben. Erre fölolvasott megint ilyen svungal egy leveled, az pozitív volt, mert a Ganz hajógyár azt üzente. Hogyha éjszakai műszakban ilyen műsort adnak, akkor több lesz a termelés. Azt egyszer jött a Kádár elvtárs a Vidám színpadhoz. Én is beálltam a sorba a szünetben, mert akkor mindig volt egy kis pofafürdő. Béla bácsi már egy héttel előbb készült. Meg is mondta a Ceausescu-nak, aki tudott magyarul, hogy a Kádár elvtárs majd Erdélyt visszaszerzi neki. Azt mondta Salamon egy hét múlva, az Isten érti ezeket, aranyoskám, nem adnak vízumot Romániában. Azt mondta Kádár elvtárs, gratulálok Alfonzónak. Nem itt, nem ez. Az a parlamentben volt egy hosszú ülésünk, és leadták a maga magnóját. Mondom, Kádár elvtárs, segítsen rajta. Ich bin unschuldig, mint a Blattfuss, vagy mint a Dreyfuss. Másnap beijavadtak a titkárságra, rehabilitáltak. Kértek egy újabb magnófelvételt, meg kopottatok. De vállaltam. Hát a villamoson, buszon úgy beszélnek, hát az én magnómhoz képest. My God, egy ilyen tisztény.
3: Hát ugye ebből is látni a László Kórház levélből, hogy játszani csak is halálosan, komolyan szabad. Én el is búcsúznék, itt átadnám a színpadot azzal, hogy 10 év múlva, 20 év múlva ugyanitt találkozunk, akkor megbeszéljük a továbbiakat, és addig is játsszál, Jóska.
4: Játsz.

0: I am very sorry. Erjött eszembe a harmatvíz. Volt az a zseniális írónk, a Harmat Imre. És egyszer oda ment valaki hozzá, tessék mondani, Harmat úr, és volt a Harmat szikvízgyár. Tudnak róla. Önnek rokona a Harmat szikvízgyár, és azt mondja, igen, unokahúgyom. Már unalmas az önéletrajz, sokszor magamba maradva töröm a fejemet, hogy jutottam idáig. Nem akartam soha színész lenni, nem vagyok azzal a típussal egyenlő, aki azt mondta, már gyerekkoromban fölvettem a teknőt a fejemre, és harmadik Richárdot játszottam. Nagyon sok pofont kaptam, mint inas. Mint tanuló. Autószerelő szakmába szabadultam korábban, mert akkor még a libákban benne volt a libamáj, nem ilyen nyomorék állatok voltak. Csak a művezetőnek egy liba, egy kis csirke, meg is mondta a vizsgán, ez egy zseni, ez a mágister. Csak a furcsa az volt, hogy a kipufogó helyett a karburátor tettem hátra, teherautóval jártam, akrobata, sport, stb. Cirkusz. És akkor tanultam meg ezt a szakmát a manézsban. Hogy én hangoztatom, hogy bohóc vagyok, nem abban az értelemben, hogy egy igazgató odaszól, Kovács, ne bohóckodjon. Nagyon jó lenne a színészeink a főiskoláról kikerülve egy pár hónapot a manézsba mennének. Elmondom miért. Az a feszesség, az a fegyelem, az a 10 perc, az a 15 perc, ami maximálisat követel. Nem lehet félrelépni. Nem lehet más csinálni, csak előre nézve pontosan azt, amit betanult az ember. Aztán jön a tehetség, hogy ki hogyan. Paródiához véletlen kerültem. Külföld 12 év, közepes artista vagyok. Arizonába dolgoztam egy évet. Moulin Rouge. És kikerülök. Olaszország, 4 év. Bolognába játszom, nem játszom. Mesztele nem előszám, bronzzal bekenyve, izompacsírta. Az akkori bodybuilding. Gyönyörű szőke partnernő van, osztrák. Később el kellett hagyni engemet, mert én más vallásba születtem. Nem hitték el, hogy ugye biboldó vagyok. Bizonyítanom kellett a németeknek, ős, stb. Nem, én görög vagyok eredetileg. Akropólisi, szóval... És képzeljenek el egy mesztelen emelőszámot. Karddal a kezembe, ahova bejön egy nő, mesztelen nő, első striptiz a világon, a mellgombnál 2 kis levél. Ősszel mindig leesett, és itt egy ilyen vagina pictoris takaró. A mese arról szól, hogy bejön, a katonát meg akarja főzni, emelőszám, minden, stb. Na de Bolognában nem tudtam, hogy a karzaton diákok vannak ingyen. És az olasz közönség 1-2 macska. Előttem volt egy énekes, tenorista, belcanto, de hát akkor már beszéltem a nyelvet. Kijött a tenorista, és azt mondta, signora, signori, io canto un canzone, fontanella, fontanella. Gut, de gut, ha belenézek képedbe, kedvesemet látom. Nem kőmozzá. Előre áll a pali, itt lettem parodista. Fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai. Ebben a pillanatban a karzaton. Én kínáltam, vártam a jelenetemet. Pali fölnéz. Leint a karmesternek. Per favore, ancora una volta. Da otma fessilci, ma meglio. Ma che si tattica su io, pisi? Adesso canterò un canzone! Fontanella! Fontanella! Fontanella fa... Fessi! Ignoranti! Io, idiota, che schimera! È il sabato poco! Figlio in felotta alle diempoli! Corso a dubbio, ma ce l'ho! Gente smisaro! Alto mi induce! Ah, non è mernec soli! Io non porto e c'è ciò quello che fa bionda! Sì, vieni a mio letto, ieri a Zagliambo! Parte nel scirvo, chi non ti ha rotto. Fucto mi accordo che bella vacca, fatlo. Non va, non te zic. Allora, canzone, canzone, io ne clacchetto, fontanella, fontanella. Allora, fontanella, fontanella, tu rispecchi, mi sfesso, adesso temo, steios. Sciapali! Az egy hetes szerződésből 6 hónap lett. Ha nem volt, aki ezt csinálja, beültettek fa. Így kezdve. Azóta szeretem a klasszikus paródiát. Imádtam ezeket a filmfesztiválokat. Tudják, volt most ez a Rio de Janeiro, San Francisco, volt ez a Cannes Fesztivál. Escusate, filmfesztivál Cannes-ba. 3 díjnyertes filmet mutatok be, eredeti nyelven. Ha valaki nem érti a szöveget, utána ott hátul megmagyarázottam. A műsor után a művészek az öltözőbe megtekintik. De etetésük tilos. Elsőnek egy amerikai gangster filmet fognak látni, a címe Joe, Don't Go to Home.
1: Hello, Joe.
0: You know I want back my 20 million bucks.
1: Shut up.
0: You say you have that money. Never mind, dear friend, take it easy. I see you tomorrow. And don't forget me, Joe. But look, it's me, Joe. That's for you. Sorry. You say you have that money. But I can give you only one. I can give you anything but love, baby. And you know that my love's something so nice, baby. A jó édes anyám.

Nous sommes par maintenant de chanson. Chansonról fogunk beszélni. Nem vagyok nátás, ez a cúgehőr. Enélkül nincs Hungarian chanson. Egy chanson énekesnőt mutatok be. Nem akarom megnevezni. Nem ildomos. A dal címe, a chanson címe a lábzenén. Ez dal egy bukott nőről, mert az életünk olyan, mint a lavine. Na, egyszer föl, egyszer le. Tehát következik Porcelán Janka. A zsolnai gyárból. A lábzenén locsog a hangja.

Bátya öltöz. Samúló napokat nézem, ilyen vagyok. Apám szódáért küldött a kocsmába, körülvett a bűn, a fergeteg, serdülő keblemez röhögve tapott a kriherlongy, részeg emberek. S így lettem az övé a söntés pult alatt, míg a szódával a szénsav lassan kiszalad. Ebbe még volt. Ne játsszon, ez nem az opera. Vicc jutott az eszembe. Német turista Lánchídról belesik a Dunába, és ordít, Hilfe! Hilfe! Jön a rendőr, az anyád úristen itt! Úszni tanultál volna, meg ne németül!

0: Min tomak işi hüveşeblenne Alexander Aleksandrovich Panandin.
1: Igaz. Igaz. Vanyat, vanyat, tovics, vinyat. Mintha csak magam mondtam volna.
2: Az én galambocskám, Galuska galagonyok, ezt megélhette volna.
0: Mit, dadus?
2: Nem mindegy.
0: Daduska, Daduska, gondoskodjon a szamovárról.

0: Minek ez a rohanás?
1: Alexander Alexandrovics Panangin. Olyan régen mesélt nekünk, mi újság a városban manapság?
0: A városban? Bálvót Igor Nyomorovics ordenáros kormányzónál ugorsz Moroszkban.
1: Mikor bácsikán lányat Ványatovics Vinyov, mikor?
0: 10 év.
2: Azt az én galambocskám, Galuska Galambocs, megérhette volna.
0: De nem érte meg, Gaduska, pedig a maga galuskája kiváló barátom volt. Anyja, csája van?
1: Hozom, bácsikám.

0: Это Юлеша. Анечка.
1: Игорь. Игорь. Ванет, ванет, тувишки. Покарчок мого монтонку.
2: Trojkába. Menjünk be a városba az orvoshoz. Nem olyan nagy út, az a néhány verszta.
0: Verszta ki a fejed. Aztán minek az orvos, Ányicska, mind felcse. Nem ért semmihez. Meg már jobban is érzem magam. Az idén hosszú, szép őszünk lesz. Alacsonyan szállnak a narodnyikok.
1: Már ősz lenne, hogy múlik az idő, nem úgy, mint régen.

0: te meg daduska.
1: Hát ez az.
2: Lehangul ez a csend.
3: Figyel, anyecska, már a csend se a régi.
0: A csend. A csend olyan, mint a sózott heri. Novoszidi, rovosz, kovasz, kabasz. Van.
2: Csak menjünk be a városba az orvos-orvosavics orvosokhoz. Én félek.
0: Ne féljen, ányicska, csak a szelek bántam. Az őszi szelek.
2: A metsző őszi szelek.
3: Igaz. Már a szelek se a régi.
1: Ha az én galambocska, tudom, nem értem el.
0: Áduska.
2: Lehangol a néma orosz vidék lelet. Nem megyek a városba.
0: Akkor hozzon két puttúrót, ha visszajön.
2: De nem jövök vissza.
0: Nem jön vissza.
1: Ez nem.
0: Akkor ne hozzon.

0: abban az időben hogyan szórakoztak az arabok, hogyan szórakoztattátok ti őket?
1: Kérlek szépen, én ott kezdtem pantomi mimikát csinálni, ez a furcsa. Ha Törökországban kezdődött tulajdonképpen az, hogy a törökök, görögök nem a legjobb, nem a legjobb viszonyban voltak. Halandzsáz, visítottak. Rájöttem arra, hogy legnagyobb a káröröm, tehát ezt kihasználva elkezdtem parodizálni Törökországba a görögöket, Görögországba törököket, az araboknál, az angolokat, az angoloknál. Nem kigúnyoltam, hanem a nemzeti tulajdonságokat azt vettem figyelembe, hogy mi az, amivel megközelítettem, ma is az a célom, nem egy embert veszek célba, tehát az utcaseprők ilyenek, a kalauzok ilyenek, a tanácstagok ilyenek, a rendőrök, nem. Az általános emberi tulajdonságokat kerestem mindenbe. De egy karikatúrista, torzítottam, igen. De nem szerettem senkit sem megbántani, nem is opportunizmusból, hogy most ettől félek, vagy attól félek. Nekem olyan a közönség, tudod, hogy valami olyant kapok vele, mint ha egyedül lennék egy hatalmas terem, és egy nagy-nagy tükör lenne. És amit elmondok, szeretem, a hitele van. Tehát amikor én megkeresem azt, hogy miből lehet parodiát csinálni, elnézést a többi kollégáktól, aki más eszközökkel dolgozik, nem a célom az, hogy a sárga földig lehordják. Mi nálunk ez hajlamosság. Nem való megtalálni ezt a kontaktust, amit színésznek kell a közönséggel, emberek között.
0: És hogyan tudtad megtalálni a színpadról ezt a kontaktust?
1: Mert megnéztem, megtanultam arabul énekelni. Azokat a dalokat kerestem, mint ha itten megérkezne egy arab és elénekelni csak egy kis lábban a világon. Nem nagy csodákat csináltam, jeleztem, hogy érdekel az ő folklór. Most visszatérve a humorra. Én szelektáltam a közönségeket, ki milyen, hát a legtündérebb közönség, a magyar és a ruszki. Ruszkik akkor a gyerekek, hogy megkövetelik, hogy aztán oda tegyen. Az amerikaiak szintén, mint a gyerekek, a belgák borzalmasak, látszik, hogy halat esznek állandóan, érted? Épp, hogy csóválni tudják. A németek, a németnél precízen kell dolgozni, megcsinálsz minden tip-top, tap. De elkezded énekelni, hát eine Kamera, és akkor már szétszakad a pokol, csak masírozni kell a színpadon. Te vagy a legnagyobb művész akkor a világon. Az olasz, hát az olasz, de elmondjam neked az olasz egy történetet, ha ezt hallgass neki. Bologna a világ legnehezebb színpada. Mesztelen emelőszám vagyok, bronzszám, izomjáték, forgópidesztál, szőke partnerünk bejön, akkor már melltartó nélkül, csak a gombon két falevél, két őszi hervat falevél, isteni berendezés, telázsi, minden. Előttem kijön egy belkántó, egy tenorista, aki énekel egy dalt, a kútról, te kút, ha belenézek a képedbe, kedvesemet látom, szívembe, sóvál, dala követ. Gondolj el egy olasz tenoristát, ami stram minden, és elkezdi Fontanella, Fontanella, tu rispecchi mia bella, tu lo sai, ebben a pillanatban karzatról olasz közönség. Pali megáll, fölnéz, kicsi, mi van, semmi, szó sem. Megint bejelenti, signore, signor, de már benne van a közönségben, már benne van a Canto una canzone, Fontanella, Fontanella. Már kezd fönn a karzat. Fontanella, Fontanella, tu rispecchi. Megáll a pali két lépés előre. Ignoranti, fessi. Hülyék, idióták, kimegy. Hát erre kitört a taps. Erre jövök én. Fölmegy a függöny, ott áll egy kajak franci. Föntről. Macellaio, mészáros kiabál. Nem mozdulok. Veniamo a casa! Gyere a lakásomra! Rossz a szék, meg kell szögelni. Nem mozdul. Az igazgató kínál, így összeteszi a kezét abba. ne csináljak, maradjak. Bejön a partnernem, elkezdenek fütyülni. Bionda, szőke, venni, ami a lett, hogy gyere az ágyamba így. A hét odaszól nekem, hát ez nem lehet, Tibini sírva kirohan. Erre én így előre megyek, érted, kihúzom magam. Itt kezdődött, tudod, az én paródia sorozatom is. Bemondtam, signori, signore, non va be, nem megy így. Akkor énekelek egy dalt, cantan, canzone, fontanella, fontanella. Elszabadult a pokol, a zenekar elkezdte játszani a fonta, én meg el kell, fontanella, fontanella, tu rispecchi mia bella, és utána fölmutattam a karzat, adesso te, most te jössz, és fönn. 3 hónapig prolongáltak, ha nem volt ember, aki szórakozzon, mert az, hogy macskát ledobtad, bum. Csináltam belőle ilyen, nem érdekes. Vagy Sicília. Ekkora újságok van a Corriere della Sera, Popoli, Italia, meg volt akkor azért tudok ki az öreg. Első sűrből egy olasz, jövök a számmal, ugyanezzel a számmal, nem lát a közönség, mert ez kinyitotta az újságot, és olvast az apró hirdetést, vagy hol lehet szobára menni lányjal. Hédi megint sírva, ez kamen itt aszállt, hiszem, mert mondom, plejban plauc, maradj itt, majd elintézem, lemegy, így a bali mellett volt egy hely, leülök mellé. Közönség már kezd röhögni, gondold el, én elhúzom az újságot, belenézek, mondom, kicsi novita, mi újság van? Ezt is 2 hónapig kellett így csinálni, nem volt közönség, fal. Tehát csak így lehet szórakozni. Itt kezdődött az, hogy rájöttem, nem kell erőködni, nem kell bronz. Ki kell találni az embereknek, megmutatni, hogy hogyan néztek ki. Nem akarok Shakespeare-re hivatkozni, közvetek ki a bohócot játszani, nem mondjam, többet mint írva van neki, meg hogy az ember tulajdonképpen tükörképe saját magának. Kikerestem az emberi gyöngéket, és ezt bemutattam. De mindig arra vigyáztam. A hibáját senki nem szereti elismerni, hát ez természetes. Én vagyok a legszebb, én vagyok a legjobb, hogy Ferenc Huska mondja, minden nagyon szép, minden emeknek elégedve. De ha megtalálod azt a kontaktust, amit úgy hívnak, hogy kontaktus, tehát nem arra törekszik az ember, most hivatkozom magamra, hogy öregszik, vagy hogy múlik az idő, hogy jobb legyen, neveket mondok, mint a Hoffi, vagy a Kern, vagy

0: magukat, vagy félrehúzzák. Színiskolába gyártják a színészeket. Szavalni kell tudni, az apám tyúkját elmondja, akkor már first class színész. Ki se jön a színiskolából, már televízió, rádió, film. Hakni, nem úgy hakni, hogy vidékre megy, mert ott is lehet csodálatos dolgokat csinálni. Hakni az, ha valaki egy nap, három gyerünk, dobján sietünk. Nem tudnak a legtöbb színészünk, nem tud mozogni, nincs keze. A Marszón egy évig dolgozom, ott tükör volt, és mielőtt elkezdte egy színpadra menni, egy fél óra gyakorlatot. Légy szívesen tiszteletes áldást csinálni. Erősítsd meg magadat. Lazik, gondolkod, mindent ki kellett fejezni.
1: Én gondolom, hogy onnan lenne érdemes folytatni, amikor Afrikából visszakerültél Európába.
0: Megrázott egy kicsit a különbség. Most hazajöttem, mert a partnerem nyugtalan lett a szüleim miatt. Megérkezek 39-be, amikor is a Shanghai pár a Móri Csiknot körtéren hirdetett artistákat fölvesznek, és akkor nekem hegedültem, hát a hegedűnk összeállítottam egy kis marhasságot, fordítva vettem föl Berglit, csináltam egy bóc 8 perc, ahol meglátott a Flaschner Ernő, meg a Jimmy nevű rendező, a Muller Rouge igazgatója.
2: A Shanghai ez egy nagy lokál volt?
0: Nem, egy lebújó.
2: Hol?
0: Itt ott a Bartok mozi mellett, a pincébe. Csak egy rettetes, rendes igazgatója volt a Mentelényi. Amikor egy artistának másoló 10 pengője 30 adott, azt mondta, hogy nekem jól öltözzön az artista, érezze jól magát. Ott dolgoztam a Shanghaiban. Onnan a Muller Rouge-ba kerülök. Egy nagy helyre olyan emberek, Latabár Kálmán, Latabár Árpád, Komlós Miklós, Herceg Jenő, Kismanyi, és kezdődnek a paródiák, a virágszedő kislány. A drága kollégám, Isten nyugtassa, Reed Joker, talán hallottál, nem ismerted, egy remek artista, megtanít a későjövő a moziba, persze másképp, mint ahogy most csinálom. Gyűlnek a paródiák, és úgy a Muller Rouge-ba.
2: Éjszakai mulató volt akkor?
0: A gyerekem ma nem mulatónak lehetett azt nevezni, egy éjszakai műzikál. Azt töltötte be, amit most a Maxim tölt be. Egy olyan funkciót. Érted? Olyan funkciót, mert ma Magyarországon két helyről beszélhetek, az egyik a Muller Rouge, a másik a Maxim. Hogy melyiket teszem előbbre, ez attól függ, hol mi jobb a műsor. Na de a külföldi szemmel kiszolgálni a külföldi, tehát megfelelő nívó ez a két hely. Vannak több helyünk, és nem erről van szó, kategórián.
2: És ez nem ott furcsa neked, hogy...
0: Nagyon megszerettem azt, hogy azt ott ültek, és tudtam velük szórakozni. Nagyon megszerettem. Belekerülök a Mexikán Osztrió, a legjobb dobós számba, partnernek. Majd megismerkedem feleségemmel. Nagyon furcsán. Én akkor már elvált ember voltam, első házasság nem sikerül, 3 hónapig tart, tehát 7 éve nem vagyok nős, külföld, hazajövök. Kiveszek egy albérleti szobát, Nagymez utca 29. Ülök a Parisien Grillbe, a Muller Rouge nyári helyiségébe. Parisien Grill, ahol most a termál van. Gyönyörű hely volt, üvegparketta. Direktor Flaschner, Ernő Evetovics. Világklasszis hely. És csöpi zenekar. És kezdődnek a parodiák az Ács Mariettával. Majd jön egy barátom, Sarkadi nevű, fehér neművel dolgozik itt a Népköztársaság útján, üzeme van, 16 dolgozója, és ott körülvettek a konzumnők. Érted? De olyanok, mint a nagyságok, olyan elegánsak, és oda az a szép háremed van, mondom, mi dolgas, ezt a háremet odaadom egy rendes nőjét. Szóval nálam van egy. 41-et írunk. Augusztus 1-re. Gyere fel a műhelyembe, megnézed, Kolozsváron menekült nő. És leülök, és ott leszaladt valami, és ott beláttam a műhelybe, ott hatvarógép. Tudom, mit komáltam, hogy a gép alá néztem, milyen lábak vannak. És akkor megjelenik egy nagyon elegáns, barna, 170 magas, csinos nő. Mondom, az Isten verje meg, nem ez lesz az. Kazsmír szoknyákkal azóta divat a kezébe, érted? És jön a Sarkadi, leülünk, azt mondja, behívom, hát behívta ezt a csinos nőt, bemutatom, Markos József, Markstein József, barátom Joe Stan, Weiss Anna, és ülünk ott a sarkén, a

0: asszonya, hát akkor mondd el, mit akarsz. Mondom, Annika, ne haragudjon, akar a feleségem lenni, azt mondja, a Górjának idalgasson igaz gondolatéséggel, hogy viccen én végszenvedtem, amit 6 hónapot Romániából még elmenekültem, Basgárdisten. Mondom, mi nem viccelek, Annika. Lemegyünk itt az Ádám büfébe, eszünk, megtartjuk az eljegyzést. Itt van szemben Mullernel egy ékszeres haverom, a Kombácsi, veszünk itt egy gyűrűt. Nézd, én 2 évig udvaroltam egy lánynak 3 hónapból, úgy ott hagyom, mint a lótusz. Né, megpróbáljuk, mondja, legfeljebb abba hagyjuk. Elmentünk gyűrűt venni, és 2 hét múlva megvolt az esküvő. 44-ig nem volt baj, akkor elvittek a gyöngyösbokrétások, érted, a munkaszolgálat, amit én végrehajtottam, az Isten bocsássa meg, az elesett áldozatok nevében én végrehajtottam. Mert ennyi emberi gonoszságot, ennyi emberi butaságot, ilyen gyarlóságot, egy állat nem tud ilyen piszok lenni, mint az ember. Hát az első munkám az volt, hogy a Rottenbiller utcát kellett fölsöpörni 200-at magammal, elegánsan bundába, kesztyűbe, mert orvosokat kaptam, én voltam a Schmasser, mint volt huszár, ugye be volt írva, meg autószerelő, kaptam 200 embert, fogorvos, orvos, tanár, gondold el. Akkor kikerültem a feleségemet elvitték, Süt utca 2-ből, az a műhely, deportálják, elmegy Ravensbrückbe. Én meg kikerülök a hajógyárba, 2000 ember sorban megjelenik 2 német tiszt, meg 3 magyar ilyen tiszt, és válogatás. Következőt válogatják, ez forgatókönyvben nem lehet leírni. Básti Lajos, Rodolfo, Alfonso, kerekes nevű kötéltáncolista, meg lehet volna beszélni, csupa színész artistát összeszednek. Engem elvisznek a Rókus kórházba, műtősnek, hullásnak, oda kerülök. Pommersheim mellé nagyon megszeretnek. Érdekes szakma volt a műtős szakma, érted? Megtanulom ezt a szakmát is. Elkerültünk, kérlek, Rafaelova, Majdangorni, Pasiacna, Nadvorna, mögöttem 10 év cserkészet, úgyve túráztunk, érted? Én túrának vettem, hogy meg. Elmúlt ez a bal, és hazajöttem, azzal fogadtak, kérlek. És ez a sztori érdekes, mert a könyvemben, amit írtam, nem fogadták el azzal, hogy limonád és gics. Azzal jöttem haza, január végén.
1: Mikor?
0: Nem, decemberbe kerülök haza.
1: 44.
0: December, elkapnak karácsonykor a nyilas barátaim.
1: Hogy sikerült hazajönni onnan?
0: Lóháton.
1: Honnan volt lóvad?
0: Hát az a hadnagynak mindig le kellett vinnem a lovát a királyhágóról, a királymezőre, és mindig visszajöttem, nem engedett. Zsolt könyvet kaptam, glottnadrágot, tornacipőt, és egy pokrócot, úgy bentem le, és úgy hoztam vissza a lovat. Patkolni kellett, meg a bokáját kellett kezelni. 5-5-ször nem jöttem vissza. Elolvoltam Gödöllőig. Akkor bekerültem meg én a Rókusban, onnan a Rádiusz moziba volt, a mostani Táliában volt egy ilyen szükségóvoly, onnan elvittek a katonák. Zicsen utca, Bajcsi, Zinczki, Sarkán, Hászi, Cizekli, megállít egy hadnagy, nyilas hadnagy, katonák megállnak. Ismert a Mullernből engem. Kiszed még 3-at, majd mi elintézzük, vigyék a többit. Mentek, a hármunkat kiszedett, és kérlek, levittek a Hászi, Cizekból, szükségkórház volt. Jerecián Aránnak hívják ezt az illetőt, Bécsben él, övé a Magyar Klub, most léptem föl nála. Most kapott egy nemzetközi kitüntetést, emberi magatartásért egy kitüntet. 400 zsidó, keresztény, vasmunkás életét mentette meg abba a kórházba.
1: Ez egy nyilas hadnagy volt?
0: Nem volt, be volt öltözve. De ott volt a Hőnik professzor, a Benedek ideggyógyász, a legnagyobb orvosok dolgoztak ott. És kérlek szépen, január 19 kopognak a pincébe 2 orosz. Fasiszta nyet, mi nyet, van fasiszta, akna van. Persze én oroszul válaszolok, nyet, fasiszt, nyet. Azt mondja, jest ultraszeptil, van-e ultraszeptil? Meláttakor adtam nekik ultraszeptit, hoztak kaját, megint adtam nekik aspir, ilyen kalmopirin, minden nap hoztak kaját. Egyszer lejött egy őrnagy a bátyával, ráfektetik a műtőasztalra, hasra a bátyát, azt mondta, meghal a műtőasztalon, nagyon legyik az egész. Orvosi stába, tehát egy golyót kapott egy ablakból, valaki rálőtt. Rókusba bementünk vele, csapom messze, eltávolított a golyót. És attól kezdve, akkor az elvittek Szegedre. Szegeden jött a feleségem egyik deportált bajtársnője, és elmondta, hogy meghalt a feleségem tifuszban. Hogy mondjam el neked? Olyanok voltunk, mint az állatok. Hát én naponta 20-30 hullát vittem ide, vittem oda. Tudom, teljesen érzéktelen az ember. És akkor Szegeden voltam a Városi Színháznál, hazajöttem, elmúlt a 4 hónap, cirkuszba dolgoztam, feleségem meghalt, akkor még nem volt gyerek, nem volt senki, nem volt, ugye. És tényleg ülök a manézsba, ezt, amit azt mondta a lektúra, hogy ezt nem lehet beírni, mert ez gics. Ülök a Lugosi Gyurival, csinálok egy hasbeszélő számot, ölembe a Gyuri, mint baba, hasbeszélő baba, én a professzor, és megy a szöveg, és ebben a pillanatban a Gyuri nem tud beszélni, elkezd könnyezni. Hát ránézek, mi van, oda nézek, ott áll a cirkusz manézs, bejáratna a feleség. Kopaszon, 30 kilóval, férfi cipő, férfi kabát tarisznya. Sírva dolgoztunk végig, kérlek szépen, még 10 percet. Ezt azt mondták, ez gics.
2: A feleséged tulajdonképpen újból rátalált. Találkoztatok.
0: Igen, és egy akkor kezdődött a normális élet. Színház, lokálba kezdtem dolgozni, szabadtéri színpadok, mert akkor rengeteg volt még.
2: Gyerekek?
0: Iskola, nőtek a gyerekek.
2: Hány fiam, gyereked van?
0: 3 gyerek, 2 fiú, 1 lány. A nagyfiam. Hát a nagyfiam az 35 éves, ez kérlek szépen zenél, gitározik, van egy zenekar, a föllép. A középső fiam Kanadában van, egyetemen tanít.
2: Mit?
0: Oroszt, magyart, franciát, németet. A lányom szintén Kanadában van, Annika halála után, kozmetikus. Most volt itt 2,5 hónapig látogatóba.
2: Józsi bácsi, volt egy időszak, amiről nem sokat tudunk az életedből. 1956-ban.
0: Én szerződést kapok Belgiumba, és rendesen útlevéllel engedélye kimegyek Brüsszelbe 3 gyerekkel, asszonnyal. Nem akartam hazajönni, megmondom őszintén. Annyira levert ez az egész ügy, hogy lehet az, hogy nem volt elég erőnk ahhoz, hogy az első 24 órában befejezzük ezt a kegyetlen ügyet.
2: Akkor elterjedt a hír, hogy Alfonso diszidált.
0: Nem diszidáltam, útlevéllel mentem el, de megmondom őszintén, az volt a tervem, hogy kint maradok.
2: Hogy sikerült ott beilleszkedni?
0: Nehezen. Egy hét múlva kapok már munkát, egy bőfszörlető anezi varértébe, de más közönség, más szituáció. Már 6 hónap múlva azt írja a brüsszeli újság, hogy Mon Alfonso, mi Alfonzók. Ugye szeretnek, megszeretnek. Dolgozom egy lokálban, később rendező leszek. Minden. Hegedültem, artista voltam, díszlettervező, színpadi munkás, később a striptizeknek a vezetője, aztán a Górénak a gorillája.
2: És hogy jöttél haza?
0: 1958 novemberébe érkeztem haza, majd másnap már dolgoztam a Világszínpadon.
2: Hogy fogadtak?
0: Nagyon nagy szeretettel. Én mentem belső nap a színházhoz. Társalgóba ültek éppen, drága Komlós Júli bácsi rám nézett, azt mondja, meddig maradsz? És akkor fölkértek, legyek én a télapó. És akkor kimentem a színpadra, a Vili bácsi, a drága főszólt, itt a télapó. És elkezdődött rendes kerékvágásba az élet. Televízióba szerencsére 960 után mögöttem akkor a köztársaság érdemérem.
2: Józsi bácsi, mi a kedvenc időtöltésed?
0: Kérlek szépen, időtöltés. Hát mindenem tudok, én minden apróságnak tudok örülni tulajdonképpen. Minden, hogy hívják meg. Általában menetrendem van, ez bármilyen furcsán hangzik. Reggel 7-kor kelek körülbelül, akkor egy fél óra jogázás, borotválkozás. Már 9-kor tök a Gellértbe. Találkozom a... Tudik, a feleségem halála után 4 évre megismerkedtem. Vessel Éva nevezetű hölgyel, aki az Interpressnél dolgozik. Aztán a hobbim az, hogy elmegyünk Mátrafüredre, kirándulunk, minden. És nézd oda, nősülni nem akartam. ez nem akartam különleges lenni, de van önkritikám, érted? Hogy élettársnak sokkal jobb ez az élettársi viszony, mint hogy én, mit tudom én, 70 évesen elvegyek egy 38-39 éves nőt. Azután legyünk őszintén. Soha nem tudhattam, az meddig tarthat, mert tudod, szájára vettek az emberek engem is, meg Évát is. Hogy ez a vén ember, ez biztos pénz, nem érdekelt semmi, mindent átvészeltünk, és nagyon jó barátság van köztünk is.
1: Jól élsz?
0: Nagyon jó.
1: Csinálhat már egy színházat, milyen lenne az?
0: Nem
1: teljes
0: csinálni.
1: Szabad kezet kapnál.
0: 8 emberrel csinálnék színe. Nem kellene több. Én csak szórakoztatni akarnék. Mert vannak más ízű színházak, de most már nem csinálnék színházat. Késő. Olyan értelemben késő, ez energia kell, a csalódásokat el kellene viselni. Nagyon sokan szólnak belete. Nagyon sok. Ha sikered van, akkor óriási, hogy a buksz, akkor csak te buksz egyedül. Nem is a rizikóvállalás, hiszen mindig vállaltam a bukásom, és mindenért vállaltam a felelősséget. De nincs kedvem színházni. Ez furcsa. Se Hamletet nem akarom eljátszani, se nincs szerepálmom, amit nem... Én meg vagyok elégedve ezzel a körrel, amit befutottam eddig. Nem volt... Játszottam a Szegedi Színházban, Madame Saint-Jean-t a Szókőm Dalszonságban. Mosolyországába játszottam. Nem az én metiém. Én szeretem azt, amit csinálok, és hiszek benne. Mert olyan színész, mint én, van még 20. De parodista vagy, abban a stílusban, amit én csinálok, hogy artista, színész, bohóc, akrobata, de ez nincs. Egyszerűen nincs, ebben a metiében nincs. És nem úgy nincs, hogy per tehetség, mert ezt a fajtát nem űzi senki. Nincs. Ez egy műfaj, amit abba adtak. Vagy szégyelték, nem tudom.

0: Tulajdonképpen hogy hívnak? Mi az igazi neve?
1: Az igazi neve Márkstein József, apám Márkstein Bertalan. Kérlek, anyám Stern Júlia. És mikor aztán egy időben gyerekeim megszületnek, akkor magyarosítottam a nevemet Markusra.
0: Miért?
1: Nem tudom, ez egy olyan dolog volt, hogy a boldogult feleségem kérése volt, hogy nem a Markstein név miatt, egyszerű Markus. Szóval az egész egyéb is igen olyan volt, tudod, hogy...
0: Markus ember vagy, hát ez ma is látszik.
1: És egyszerűbb is. Az Alfonso név kérlek szépen, mivel nemzetközi piacon dolgoztam legtöbbször, nem lehetett kimenni, hogy Markos József, minden. Habár ezzel a Markossal volt egy óriási esetem, a Latabár Árpi beteg lett, és a francia pezsgőbe Annóbácsonnal be kellett ugranom, kismondja a Latabár Kálmánnal. Somogyi Kálmán igazgató nagy gondba volt, hát mit írjon ki? Alfonzót, vagy Marosi Józsefet, vagy mit? Hát mondom, ne haragudjon, írjak, hogy Alfonzó. Akkor a drága barátom, a Békéf István írt egy cikket erről, hogy bemegyek a Megyasszonyra, jutom a Somogy Komédia Orfeumba, ki van írva, hogy Latabár Árpád, tehát Alfonzó, és azt hittem, hogy cirkuszban megyek. Annyira van nálunk ez az előítélet a nevek szerint. Ez nem létezik, ez ilyen nincsen sehol a világon.
0: Hogy születik ez a név, hogy Alfonzó?
1: Nevetni fogsz. 943-ban letiltották az úgynevezett angol-amerikai hangzású neveket, mert én, mint artista, a Markos Józsefból, Markstein Józsefból Joe Stent csináltam. Úgy dolgoztam évekig a partnernőmmel, egy bécsi partnernővel, majd egyszer megmondták, hogy Stabetz, ez nem lehet, hogy angolan válasszak nevet. Hát az Isten tudtam is. Kérlek szépen, bementem egyszer újsággal a kezemben, mert szeretek olvasni azon a bizonyos helyen, és olvasom, meglepett, hogy 13. Alfonz, spanyol király meghalt, és az Alfonz tetszett nekem. Hozzátettem egy jót, így lett Alfonzó.
0: Feltámasztottad a nevet.
1: Na de viszont kellemetlenséget is csináltam magamnak, egy spanyol turné alkalmával a plakáton álltak az emberek ott kint Madridban, és röhögtek a plakáton. Én azt hittem, hogy ez itt is ismernek. Hát kiderült Alfonzó. Az Alfonz az név, de Alfonzó már a stricit jelent. Érted? Úgy el kellett venni az óbetét, kivételesen spanyolat.
0: Józsi bácsi, hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra?
1: Nagyon érdekes volt. Kérlek, van egy paródiám a Billiárdot, úgy kezdem, hogy előre bocsátom, kedves hallgatóim, szegény szülő gyermeke vagyok. Apámnak szegénynek 3 kávéháza volt, és dolgozott láttástól vakulásig. Ez nem is vicc. Okulásul a mai vendéglátóiparnak, akkor egy vendéglátóipar egység állt az anyámból, apámból, 3 pincérből, és amikor mi már készhez tudtunk fogni valamit, magunk is segítettünk terítést, minden. Ott egy jelző volt a vendég, és mindig a vendég, és örökké a vendég. Tehát ebbe nem is a pénzszerzési vágy, apám imádta ezt a szakmát.
0: Vendéglős család voltatok?
1: Nem, baromfi kereskedők voltunk. De mindjárt azt, amit vettünk a beküldőktől, a parasztoktól, azt fel is dolgoztuk a vendégre. Kérlek, nagyon jó környéken voltunk, a Garai tér, 7 kerület, ott volt a kávéház is, a Riviera, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség a Kollegerszke, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában értem.
0: 3 vendéglőtök volt.
1: Nem együtt. Először volt a

0: Hétkerben. Ott volt a kávé is, a Révénia, a Grádó. Előzőleg apámnak volt egy nagy kertesség, a Kollegerci, a Stefánia úton, érted? És ebben a szakmában nőttem.
1: Három vendég jöttek most.
0: Nem együtt. Először volt a Kollegerci, ott voltam kisgyerek, boldog volt nővéremmel, ott táncoltunk 6 évesen, amikor nagy ünnepélyek voltak. Utána következett a Grádó, amiben tönkre ment apámmal.
1: Hol volt?
0: Az Abonyi utca és a mostani Dózsa, Aljanósa. Ott lakott abba a házban Lata bár család. 17-ben.
1: Művészeki átadó.
0: Hát kérlek, a Grádomosnak a Rivériában később a Csorto Gyula, Gózon Gyula bácsi, Lata bárék, ott a teraszon, ott ültek, érted, hogy ott már ottan körülnéztem, ott volt közönben a Feld Színház, hát tudod, a fázkör volt, a magyar focisták nevelődtek, mert legalább 1000 gyerek rugdalta maga készítette a nem voltak odatállalva 12 éves gyerekeknek rendes fotballcipő, fotballi, nem, hanem ott megőrültek a rottlapáig. Fáskör az a határ, tudja, a mostani Dózsa György és a Ajtósi Dürer, amiből levágtak sokat a felvonulási területet.
1: Mennyire voltak keményen fogva ott?
0: Na jó, hát apámnak, akit nagyon sokat szittem a szüleimnek, akkor már korán kezdtem dolgozni. Iskolába jártam, nagyon rossz tanuló voltam. Nem szerettem tanulni, nem tudom. Nem értettem, számtantól írtoztam, rémálmaim voltak összekaladni valamit. Szorzás ment, de aztán, hogy köbre, gyökre volt, hát embertelen volt. Meg aztán volt egy tanárom, aki miatt később kirúgtak az iskolából, aki egy időben ment az, hogy apám libamájat küldött neki egy rossz osztás példa miatt, érted? De nem volt a libában máj, mondjuk, vagy kicsi volt a máj, akkor csak megkaptam a pofonomat. Szokása volt, hogy itt kapaszkodott meg az emberbe, és ültéből húzta egészről, és aztán akkor a tenyere volt. Később emiatt kerültem ki az iskolába, mert 17 éves koromban visszaadtam egy ilyen pofont, érted, és ezt kirúgtam. Dolgoznom kellett otthon úgy, hogy iskola 8-kor, én 6-kor már fönn voltam, apámmal lementünk a csarnokba, és véznasrác voltam. Rokonságommal ellentétben, mert volt egy rokonom, nemrég halt meg, a Székely Jóska, aki a mozinál dolgozott, igazgatók volt a moziknál, súlyemelő volt, kérlek szépen, ő vitt le az MTK-ba. Kezdtem súlyozni, birkozni, de az igazi erőt azt hozta meg, hogy apám berakott egy kosárba 10 libát, aztán rámadták is, vinni kellett föl a placra, vagy anyámhoz a standra.
1: Apád szintén egy ilyen...
0: Apám alacsonyabb volt egy fejjel, de félel. Még a botondot láttam magam előtt. Egyszer egy biciklista legarombított és megfogta úgy, hogy volt géppel együtt megemelt és odavágta a földről. Én roppant magának. Dolgozott nagyon.
1: Sportember is volt?
0: Nem. Ő imádta a sportot. Tényleg szépen finanszírozta apám ezeket a stéhereket a millenáris pályán. Motorbicikli ment, utána biciklista, de óriási sport. Megőrültem a súlyemelésért, megőrültem a birkozásra, a görög-római birkozásért. A Székely Jóska később, aki Belgiumba került a nagybátyám, az avatott be a sketch, fogd, ahol éred, birkozásba.
1: Azt ezt a kicsi korodban?
0: Nem, 14 éves koromban kezdtem. Csak olyan a cserkész. Éppen a cserkész mozgalom, kirándulások, túrák, olyan, hogy Budapest-Esztergom 2 nap alatt.
1: Abban az időben te neked volt valami kapcsolatod a művészettel? Hát hisz olyan sokan jártak a kocsmászokban.
0: Kérlek szépen, ha azt mondom, hogy amatőr alapon, mert ez a kereskedő társaság, a kávésok, a baromfi kereskedők, a kis kereskedőknek volt a Csengeri utcába egy ilyen klubjuk, hajózás és utazási klub, ahol először a nővéremmel léptem föl, hét éves volt, magyar táncot táncoltunk ott a Kollegerckibe.
1: Vagy akkor valaki tanította nektek, vagy?
0: Betanította az Adorján Mérő Frida tánciskolában, mert jártunk tánciskolában, és akkor Illemés tánciskola, és akkor, hogy mondjam neked, most viccnek mondom, hogy Illemhely meg stb. Tudod, de nem ártott az a gyerekeknek a fölkérni a lány. Megtanítottak udvarolni. Amit ma elfelejtettek sok fiatal srác, már elég annyit jó vagy nálam, aztán kész a baszegképet. Akkor megtanultunk komplimentet, meg táncoltunk, jól éreztük magunkat. és ő tanított be egy magyar csárdásra. Majd a hajózási klubba föléptem kuplékkal. Jancsi Bohóc kuplékkal 10 éves koromban. De ebben gondolj, hogy színész artista, hogy semmi. Én privát, amatőr alapon. Aktuális dalokat énekeltem, akkor is a marhahús volt a divat, hogy 10 forintért hús vettem egy hentesboltba, hentesen villamos egybe csomagolta. Otthon búsan észrevettem, Lukas volt a jegy, és a húst elvesztettem. Tehát ott is, mint ma, hogy énekli, hogy minden ember azért bús, mert a marha drágább lett a marha hús, búsuljon a kamarák, azért húsukat adják. Tehát akár 40 év, vagy 50 év a disztanc, ugyanaz a téma.
1: Sikered volt?
0: Hát, amit úgy nézd család, Szavaja Gizi néninek, ismered ezt? És akkor soha nem tudtam Szavaja. Borzasztó. Köszönt a család, Na Józsi Szavaja.

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Édes jó Lajosom.
1: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
0: Hát, talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
1: Én? Kérdezd meg te!
0: Én nem merem. Nem merem.
2: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
0: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek. Bemegyek.
3: Tessék!
1: Mit mondtam? Semmit.
2: Majd meghalljuk. Itt az anyu.
0: Ja, Istenem, Istenem, édes jó Lajosom. Hát ő úgy értette, hogy te azt mondtad, szőrnagy.
1: Ez csak valami félreértés lehet. Én azt mondtam, hogy ha kedve tartja, akkor az őrnagy úr. Nem így mondtam.
4: Biztosan. Te mindig tudod, mit hogyan kell mondani, édes jó Lajosom.
1: De és te? Te mit nézel így rá?
5: Meg szabad mondanom? Én nem tudom, hogy az apu most így mondta-e vagy úgy, de azt észrevettem, hogy máskor, ha ideges vagy fáradt, esetleg szomjas, nagy ritkán mondott már ilyeneket.
1: Milyeneket?
5: Zúristen! Ezt például biztosan tudom, hogy tetszett már mondani.
4: Érdekes, most úgy így hallom, már nekem is úgy rémli.
1: Lehetetlen, talán régen a vasútnál. De mióta tűzoltó lettem, mindig vigyáztam a szép magyar beszédre, mert tudom, hogy ácskálódóak az emberek.
4: Ágikának teljesen igaza van. Egyszer engem is úgy hívtál. Zedvig.
1: Zedvig? Ohoho. Talán Hedvig, de úgyse, édes jó Mariskám. Hát...
4: Zedviget mondtál. Csak persze már elfelejtetted.
0: Eredj be, kövesd meg, és kérj bocsánat.
1: Azt aztán nem.
0: Nekünk csak egy fiunk van, édes jó Lajosom, és jusson eszedbe, hogy mit kellett küszködni a szegény ember fiának, amíg tanítót nevelhetett a gyerekét.
5: És majd jönnek a hidegek, a nagy orosz hidegek, a hóviharok és a fagyhalál, és majd jönnek a hóban kúszva a partizánok, az övükben kés van, a szájukban kés van. És nem is kell az apunak bocsánatot kérni.
1: Na.
5: Csak tessék kiigazítani, amit mondod. Na, tessék, menj!
1: Hagyjál csak, Mariskám! Hát nem kell engem tolni. Magamtól is be tudok menni.
0: Na, hála Isten!
5: Anyu, kérem, szabad valamit mondanom?
0: Mi az, kisványom?
5: Én csak nem mertem szólni, pedig hallottam, hogy az apu mit mondott.
0: Mit?
5: Nem őrnagy urat, nem is szőrnagy urat, még csak nem is zőrnagy urat. Az apu azt mondta, te keléses segegű.
4: Micsoda? Segegű?
5: Keléses, azt még megértem. De segegű? Van ilyen szó? Hegedű. Azt már hallottam. De segegű? Úgy hangzik, mint egy átok.
0: Miket beszélsz te? Miket hallasz te? Romlásba viszel mindannyiunkat.
5: Segegű. Ez valami rossz.
0: Felejtsd el! Megértetted? Felejtsd el!
5: Vigyázz, jön!
3: Mi az, Mariskám? Mit állnak itt? Mit búsulnak? Egy ilyen kis bicsaklás miatt? Vagy talán történt valami?
0: Jaj, dehogy! Milyen tisztelt őrnagy úr!
3: Akkor nem... lássuk munkához! Minden perszirkál! Most nem is tudom, a kedves doktor velünk tart, vagy sem?
1: Hát, ha tetszene szorítani egy kis helyet, megköszönnék.
3: Hát, már hogy ne szorítanák! Mégpedig, ha megengedik, akkor most én venném kezelésbe ezt a margóvágót, Ágika odaült, Tóth úr pedig az én helyemet foglalhat.

0: Te nem eves ki apádat?
1: Hát, ez nem nagyon szép.
2: Ugyan lett, mint egy krumpli.
3: Mindegy, kérem. Nem a szépsége fontos, majd ez is megjön, csak ki kell várni az idejét. Az a fontos, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, mozog a karunk, mozog a kezünk, múlik az idő. Hogy érzik magukat?
2: Mi nagyon jó!
3: És a kedves Tóth úr,

0: Ányóra, tizenegy múlt, és Tótéknál még ég a villany, pedig Tótó 9-kor szokott lefeküdni, és közben jött neki egy tábori lap. Lássuk csak, mit ír. Sötétedéskor, amikor legfenyegetőbb a partizán veszély, az őrnagy úr szórakozásra, társaságra vágyik. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele, különösen az ásítás nagy mértékben fölidegesíti. Kár volt a levelekkel manipulálni. Most úgy érzem, azért is én vagyok a felelős, a túl, amitől Isten őrizten, elásítanám magát. Ne, nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ő szokott nyújtózkodni, szokott nyögni is, de ásítani, pláne egy őrnagy előtt, nem, nem, nem. Ezt a lapot is eltépem, de nem lesz semmi baj.
1: Kérem szépen, nem is tudom hány óra, de remélem, ha aludni akarnak, szólnak.
2: Hát bizony, ha már az alvást tetszett emlegetni.
3: Ó, aludni még mit nem.
4: Én azt hiszem, még sohasem voltam ilyen friss.
1: És a kedves Tóth úr?
2: Mit tetszett mondani? Ja, én kérem, szeretettel, én nagyszerűen meg vagyok.
3: Csak a milyen tisztelt őrnagy urat féltjük.
1: Sajnos rossz alvó vagyok.
2: Ettől az éles hegyi levegőtől még a súlyos álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosodtak.
1: Nekem az se használ. Én legszívesebben reggelig vágnám a dobozokat.
2: Még csak 3:45.
1: De ezzel a dobozolással valósággal repül az idő.
5: Kedves Tóth, én tudom, mi a hát. Ha visszamentem a frontra, első dolgom az lesz. Hall engem, Tóth! Csak nem álmos.
2: Igen.
5: Az lesz az első dolgom, hogy a maguk Gyuláját oda vegyem magam mellé a jól fűtött zászló irodára.
4: Apu! Az őrnagy úr oda veszi Gyulánkat a zászló irodára.
1: Mit szól hozzá, kedves Tóth? Mi volt ez?
4: Mi volt ez?
3: Azt kérdezik, mit csináltál, édes jó Lajosom?
2: Ásítottam.
4: Ásított?
3: Azt mondta, ásított.
1: Nem értem, hogy fordulhatott ez elő, hiszen többször is kérdeztem, nem álmosak-e?
3: De hiszen ő nem álmos, milyen tisztelt őrnagy.
1: Hát akkor miért ásított?
4: Apu, miért tetszett ásítani?
2: Nem, nálam tudnélik az ásítás, nem az álmosság.
1: Yeah. Hanem miért? Talán ásítani, és azért ásított, mert jól érzi magát?
3: Bizony, bizony.
4: Apu már ilyen, sokszor nagyokat tüsszög. De nem nathás, passziózik.
1: Nem kételkedem a maguk szavában, de azt se szeretném, ha ez még egyszer előfordul.
4: Isten őriz!
3: Jaj, hát hogy tetszik ilyet gondolni, milyen tisztelt őrnagy úr?
1: Hát akkor... Dobozoljuk!
2: Engem tetszett kérdezni.
1: Bizony.
2: Megmondjam az igazat.
1: Hát persze.
2: Én...
1: Lajos.
2: Hát én a legszívesebben még dobozolnék egy kicsit.
1: Akkor lássunk hozzá!

0: Fene. Sajnos reggel van. Muszáj lefeküdni.
1: Nagyon sajnálom.
0: Igazán kellemes időtöltés volt.
2: Rég volt ilyen szép esténk.
0: Nekem is. És arra kérem, Mariskám, hogy holnap korábban vacsorázzunk, mert akkor hamarabb nekiláthatunk a dobozolás.
3: Meg lesz, őrnagyúr. Szép álmodat.
0: Jó éjszakát kívánok, kedves mindannyioknak!
3: Csak hogy vége lett ennek az éjszakának. Na, gyere, feküdjünk le. Gyere, gyere, édes jó Lajosom.
4: Lajos, hol vagy?
3: Nézd, kislányom.
4: Apu.
3: Szegény apu, a dobozok között elaludt.
4: Most mit csináljunk? Kivigyük? Vagy itt vessünk neki ágyat? Fölbírjuk őt emelni? Anyu! Anyu!
3: Anyu, na hát! Ő is elaludt itt a dobozok között. És már én is úgy érzem, mintha le akarna ragadni a szemem.
5: Alszanak, alszanak, hadd aludjanak. Egy vörös keresztes sürgöny érkezett, nézzük csak. Sajnálattal értesítjük, hogy Tóth Gyula zászló stábori posta 707/7 az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Úristen, mit tegyek? Ébresszem? Ne ébresszem őket. Ki a megmondhatója? Tanácsa, nincs kitől kérnem, mert a községben mindenki félbolondnak tart. Nagy tévedés. Mert az ugyanigaz, hogy félbolond vagyok, de nem úgy, ahogy hiszik. Nekem ugyanis a másik felem bolond. Más szóval, még ebben a kegyetlen háborús időben is megpróbálok segíteni a községbelieken. Hát ezért, és mert a kedves Tóth urat annyira szeretem, ezt a halálhírt darabokra tépem, amit az emberek nem tudnak, az nincs.
4: Agiko,
2: tessék!
4: Gyere ide, kislányom.
2: Itt vagyok, anyu.
4: Hallgass meg, mit írtam Gyulánknak. Kedves egyetlen fiam Gyula, épp egy hete, hogy a mélyen tisztelt őrnagyúr itt üdőzik nálunk. Ez alatt Istennek hála másfél kilót hízott. Már nem álmodik rosszat, téged pedig oda vesz majd maga mellé a zászlóhai irodába, ahol biztonságban leszel. Így mondta?
2: Így.
4: Sajnos egy kicsikét rákapott a doboz csinálásra, úgyhogy estétől reggelig abba se bírja hagyni. Ágika meg én csak bírjuk valahogy, de apádnak szegénykének nehezére esik ehhez a virasztás. Álmosságában néha azt se tudja, hogy mit csinál.
2: Azt kéne megírni, hogy mi történt tegnap.
4: Az most következik. Na. Tegnap is, amikor leesett egy doboz, bemászott érte szegénykém az asztal alá. Ilyenkor tudod, mindig megszokta csiklandozni Ágika bokáját. Sajnos a nagy álmosságában tévedésből az őrnagyor bokáját csiklandozta meg, aki megharagudott, és abba hagyta a dobozolást, pedig még meg se viratt. De azért ne aggódj, már csak egy hét van hátra, mi pedig örülünk, hogy biztonságban vagy. Sokszor csókol szerető anyád. Na, Ágika, írd alá.
2: És Ágika.
4: Na, most pedig szólj az őrnagyúrnak, hogy szeretettel várjuk az esti dobozolásra. Én pedig hívom apádat. Lajos! Hol vagy, Lajos? Ne aludj! Gyere elő szépen, édes jó Lajosom.
1: Itt vagyok.
4: Na, ülj le szépen, húzd ki magad. Miért tartod a szemed becsukva?
1: Azt hittem, nyitva van.
4: Hol az őrnagyúr?
2: Nem akar kijönni.
4: Mit nem akar kijönni? Nem akar, vagy dobozolni sem?
2: Dobozolni sem.
4: Szentséges szűzanyám, csak nincs megsértve.
2: De!
1: Fogadjunk, hogy megint velem van megakadva.
6: Jaj, nekem! Apádra van megsítődve az űrnagyúr?
2: Igen.
6: De hát miért? Mit csinált apád?
1: Szerintem még mindig az a bokacsiklandozás bántja.
6: Na, hát mondd már, kislányom, hát mi történt?
2: Én azt nem merem elmondani. Hogy mondhatom? Szóval, az történt, hogy amikor az apu bemászott az asztal alá, bokán harapta a mélyen tisztelt őrnagyurat.
1: Mit csináltam én?
6: Ugyan már, apád nem harap.
2: Nem.
1: Hát ez hallatlan.
6: Jó.
1: Mi az? Hát miért csóválod a fejed? Miért csézak? Nem tudsz beszélni?
6: Csak arra akarlak kérni, édes jó Lajosom, hogy légy egy kicsit elővigyázatosan.
2: És máskor, hogyha valami leesik, az apu ne csináljon semmit, majd én lemászok érte.
6: Ez így nagyon jó.
1: Megbolondultatok? Én a könyökömmel lelöktem egy dobozt, bemásztam érte, felhoztam és kész.
2: Ez igaz. De azért, ha nem tetszik haragudni, az apu egy kicsit sokáig időzött az asztal alatt.
6: Ez igaz? Még nekem is feltűnt.
1: Talán aludtam egy kicsit, de harapni nem haraptam meg senki.
2: De azért, ha szabad valamit mondanom, az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. Lehet, hogy az apu úgy csiklandozta meg az őrnagyúr bokáját, hogy azt harapásnak is fel lehet fogni.
1: Itt megáll az ész. Ti azt hiszitek, vagy azt akarjátok velem elhitetni? Hogyan kérem? Soha életemben nem haraptam meg senkit.
6: Ez így van.
2: Hát az apu nem is olyan ember, de azért, ha nem tetszik haragudni, amiért ilyen dolgokkal hozakodok elő, bizony máskor is előfordult már, hogy az apu minden ok nélkül furcsa dolgokat csinál.
1: Én? Például mit?
2: Például tavaly tavasszal, méghozzá a vasárnapi korzón, vérig tetszett sérteni Tomai főtisztelendő urat.
1: Ez valami pletyka lecs.
2: De hiszen ott sétáltam az apuval, és majd a föld alá süllyedtem. Mert igaz ugyan, hogy az apu egy szép dicsértesség a Jézus Krisztussal üdvözölte a főtisztelendő urat, de közben egy olyan alfricskát adott neki, hogy majdnem lerepült a kalapja.
1: Mit adtam, orfricskát? Nevetséges. Megengedem, hogy talán el akartam ajtani egy legyet az orráról, de megfricskázni a plébános urat. Mondd meg te, Mariskám, hát ilyennek ismersz.
6: Én igazán nem hiszek el rólad semmiféle buta pletykát, de azt tudom, hogy a plébános úr néhány napig hűvösen fogadta a közönséget.
1: Képzelődtök, ez csak véletlen lehet.
6: Véletlen, véletlen! Neked minden véletlen. Az is véletlen volt, hogy egyik napról a másikra elbocsájtottak a vasúttól?
1: Ezzel hozakodsz elő. Mintha nem tudnád, hogy a piskolti állomás főnök azért bánt el velem olyan csúnyán, mert a lassú felfogásúnak a öcsét akarta behozni tolatási rendezőnek.
6: És kellett a hely, mi? Ismerem már ezt a mesét. Csak hogy nem így történt, hanem az történt, hogy az olasz császár, az a csöpp kis aranyos Viktor Emmanuel itt járt vendégségbe Magyarországon. És az történt, hogy a főméltóságú kormányzó meghívta a kicsi császárt Bölényre vadászni. És az történt, hogy az állomás személyzete éjjel-nappal meszelte a falakat, mázolta a padokat, ültették a muskátokat.
1: Ennek semmi köze.
6: És amikor már minden szépen ki volt csinosítva, és a vágány mellett felsorakozott az egész vasúti személyzet, az állomás főnöktől le a két tollatási rendezvény.
7: Nem vagyok kíváncsi.
6: Hagas! És abban a pillanatban, amikor a külön vonat keresztül száguldott az állomáson, az egyik tolatási rendező, aki pedig te voltál, akit az a szegény, szerencsétlen kicsi császár soha nem bántott, letoltad a nadrágod, és a lehető legsértőbb módon a hátsó feledet mutattad a külön vonatnak.
1: Őrület vagy te, vagy én, vagy mind a ketten, csak álmodjuk az egészet.
6: Álmodjuk, nem álmodjuk, fütyülök rá. A fiadra gondolj, a mi fiunkra. Akit megvesz az Isten hidege, ha be nem mész, és bocsánatot nem kérsz a milyen tisztelt örök.
1: De miért kérjek tőle bocsánatot?
6: Amiért elvesztetted a józan eszedet, bemászál az asztal alá, és boká haraptad a fiad jó tevét.
1: Jaj, nem értem, nem értem. De jól van.
0: Jó estét, itt vagyok. Ne fárassza magát, kedves Tóth. Nekem elég az a tudat, hogy jobb belátásra jutott. Nem történt sem. De mielőtt dobozolni kezdenénk, kijelentem, hogy csak akkor vagyok hajlandó hozzálátni, ha ez mindnyájunknak egyformán örömöt okoz. És ha már ezt a kis félreértést sikerült tisztázni, elvárom, hogy a kedves Tóth úr továbbra is ilyen őszinte legyen. Mihelyt kifáradt, megmondja, másfelől viszont ameddig dobozolunk, addig szívvel lélek. Na tessék, még be se fejeztem a mondatot.
1: Mi baj már megint.
0: Ezt én kérdezhetném inkább. Történt valami?
1: Semmi a világon.
0: Mert ide nézett balra a hátam mögé.
1: Ja, úgy, berepült egy lepke.
0: Milyen lepke?
1: Két sárga folt van rajta, meg egy piros.
0: És maga dobozolás közben lepkékkel foglalkozik?
1: Épp csak oda nézett?
0: De közben arra gondolt, hogy jó volna utána menni, megfogni, agyonütni. Így történt, vagy nem így történt?
1: Honnan tetszik gondolni?
0: Nézzék, Tóthék. Én élek, halok a dobozolásért, de így, ahogy eddig csináltuk, ez nem mehet tovább. Ha közben mindnyájan másra gondolnak, akkor ez teljesen hiába való erőpocsékolás. Hagyjuk is abba, kérem.
6: Jaj, nekem, hát miért hagynánk abba?
0: Értsék már meg! Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor úgy járnak, mint az előbb a Tóth úr a piros pettyes lepkével. De csak itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá arra, hogy ennek egyetlen orvossága van, mégpedig a dobozolás. Értik már a gondolat menetet?
2: Világos, mint a nap.
6: Én még itt-ott nem értem.
1: Én is csak itt-ott.
0: Mindegy, nem is fontos, hogy most, amikor úgyis kissé nehezen forog az agya, megterheljük ilyen elméleti okfejtésekkel. Maradjunk a dobozolásnál. Hogy csinálták az én ideérkezésem előtt?
2: Akkor a kartonokat én vágtam, és az anyu hajtogatott.
0: És a kedves Tóth?
1: Én csak úgy levegőztem.
0: Ez a baj. Most pedig én egymagam vágom a kartonokat, maguk pedig hárman végzik a hajtogatást, illetve csak végeznék, de kevés a karton, aminek az az oka, hogy azelőtt egy volt egy ellen, most pedig én vagyok egyedül három ellen. Így aztán maguk csak unatkoznak, bóbiskolnak, és hagyják elkalandozni a gondolataikat.
2: No.
0: Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az idegrendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam. Most pedig elmondhatom, hogy nem csak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a kellemes helyen. Szinte azt se tudom, mi a háború!
6: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
1: Igen, Mariska.
0: Ez pedig nagy részt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor alig várom az estét, hogy végre hozzáláthassuk.
2: Én is,
6: meg ő is, ugye, édes jó Lajosom?
1: De még mennyire?
0: Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta szépség, valami örök nyugalom. Dobozolni a legjobb a világon.
2: Jaj, hogy ez mennyire így van!
0: Néha elábrándozok rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
2: Ha lehetne,
0: Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a sajtjuk. A franciák olyat, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is. Persze, ha már legyőztük őket, szabad lenne dobozokat csinálnia. Persze, csak kicsiket, mint a gyufás katuja.
2: Jaj, én ezt megérhetném.
0: Na. Ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség áldani fogja nevünket.
2: Őrnagy úr, kedves őrnagy úr, tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves őrnagy úrnak.
0: Na, azt nem engedem, csak így a homlokomon. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok. Remélem, kedves Tóth, most már megértette, mi a bajom ezzel a margóvágóval.
2: Hát ezt igazán nem nehéz megérteni. Az a baj, hogy a mi margóvágón kicsi, és az őrnagy úr ezért nem tud bennünket utolérni.
0: Hát szörű, a maguk kislányának olyan az esze, mint a nap. Na, kedves Tóth úr, a többi már gyerekjáték, ugye?
1: Hogyne.
0: Gratulálok, és mi a teendő?
1: A teendő? Nem tudom.
6: Ne tetesd már magad, édes jó Lajosom.
2: Apu, kérem, tessék rám nézni, mit mondtam az előbb?
1: Hogy ez a margóvágó kicsi.
0: Nagyszerű. És ebből mi következik?
1: Semmi.
2: Jaj, milyen az a...
0: Nem szabad így beszélni. Ő erre rá fog jönni a saját erejéből.
6: De tessék megengedni, hogy egy kicsit hozzásegíts.
0: Azzal csak nekiálltunk, Mariska, mert sebet ejtünk az önérzetén. Nézzetek, ha szűk a csizmája, mit csinál?
1: Mindjárt. Akkor sántikálok.
2: Apu!
0: Ne erőltessük, ne sürgessük. Talán én el is fordulok, mert a jelenléten feszélyezi őt.
6: Édes Olajosom, neked most gondolkozni kell. Várj csak, megmasszírozom a fejedet. Jó?
1: Finom.
6: Tudsz gondolkozni?
1: Az a baj, hogyha gondolkozni kezdek, mindjárt az az érzésem, hogy valami nekem akar jönni.
6: Húzzuk arrébb a bútorokat?
1: Nem, a bútorok akarnak nekem jönni.
6: Hát mi?
1: A fal.
6: Fal? Menjünk ki a kertbe.
1: Nem az a fal. Amelyik nekem akar jönni, az itt van a fejemben, bent.
0: Na, kedves Tóth, széna vagy szalma?
1: Sok minden eszembe jutott, mélyen tisztelt őrnagy úr, de sajnos egyik sem volt az igaz.
0: Szabad tanácsot adni?

0: Hát ez a margóvágó kicsi.
1: Igen.
0: Most, mintha valaminek kibontakoznának a körvonalai.
1: Igen.
0: Bocsánat, kiment a fejem.
1: Jaj, Lajos! Nem lehetsz te olyan fáradt, hogy egy ilyen semmiség ne jusson az eszedbe.
2: Hagyja, Mariska! Nagy dolog a muszáj, ő erre rá fog jönni. Vegyen egy rukkottót.
0: Hopp, vigyázat! Na. Jön már!
1: Igen?
0: Megvan, rájöttem!
1: Igen?
0: Őrnagy úr! Mariska!
1: Igen?
0: Ha ez a margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni.
2: Gratulálok, kedves Tóth! És meg is tudná csinálni?
1: Ő ne tudná, igaz-e, édes Lajosom?
0: Igaz, őrnagy úr! Holnapra kész leszek vele! Gratulálok!
3: Édes jó Lajosom, hogy dolgozik? Már nappala sincs, már éjjel sincs. És nekünk nincs egyebünk, csak a remény. Gyulám, drága Gyulám, csak te légy meg nekünk. Csak te gyere haza, kisfiam.
1: Ki az? Tessék!
4: Jó estét, kedves Tótné.
1: Mit kíván, Gizini nagyság?
4: Hoztam egy kis sült almát, és ha nem veszi tolakodásnak, szeretnék beszélni az őrnagy úrral.
1: Igen, hát ez lehet. Őrnagy úr, kérem!
5: Tessék!
4: Tessék neki megmondani, ki vagyok én.
1: Ő a Gizi Gézáné.
5: Mit parancsol?
1: Mit parancsol?
4: Jaj, kedves Tótné, kérdezze meg, nincs kedve egyszer benézni hozzá.
1: Hát, hogy tessék egyszer benézni hozzá.
5: Az nem fog menni.
1: Az nem fog menni.
4: Csak egy negyed órára.
1: Csak egy negyed órára?
5: Negyed óra, ha nekem annyi negyed órám volna.
1: Hallotta.
4: Mondja meg neki, kérem szépen, hogy hozzám nem csak gyantaszedők járnak, mert amit én csinálok, az nem szatyorkötés.
1: Amit ő csinál, az nem szatyorkötés.
5: Ezt te is.
4: És ugye, hogy itt járt egy őrnagy, és fumigálta a munkakörömet. Pedig van még szakmai tisztesség is a világon.
1: Azt mondja, van még szakmai tisztesség.
5: Megértem én magát, asszonyság. Nekem itt és nem csak magánál voltak éppen vizitel nem illenék. De mikor? És mit szólnának a kedves Tóték, ha én akár egy negyed órára itt hagynám őt?
1: Úgy bizony.
5: Tudnélik, a világon a legfontosabb dolog a jelenlét. Ott lenni mindig, mindenütt ott lenni. A fronton már alig várják a katonáim a visszatértemet. Néha megpróbálok arra felé nézni, ahol a zászló olyan fekszik. Na, hát ez csak olyan vágy. Őszintén sajnálom, asszonyság, de az ember nem lehet egyszer itt is, meg ott is.
1: Őszintén sajnálja.
5: Hanem fogadja ezt a fényképet, szerény kárpótlású.
1: Fogadja, asszonyság, szerény kárpótlású.
4: Kiszögezhetem.
1: Kiszögezheti?
5: Hát persze.
4: Az ágyam fölé is.
1: Az ágyam fölé is?
5: Akárhová, ez mindig magára
4: Köszönöm
5: néz.
4: Köszönöm szépen.
1: Köszöni szépen. A viszontlátásra.
4: Elkészül! Megvan!
1: Ja.
4: Anyu, hozzuk a margóvágót!
5: Hadd lássa! Bum! Már a hangja is nagyszerű. Gratulálok, Tóth úr, ilyennek álmodtam.
0: Köszönjük szépen, őrnagy úr.
5: Próbáljuk ki, lássunk hozzá, ne vesztegessük az időt. Csatárlánc, Tóth úr majd adogat, én bevagdosom a kartont, Mariska, Ágika hajtogatja a dobozokat.
1: Igen.
5: Rajta! És milyen szép, komoly hangja van neki. És mekkora pengéje. Egy borjút ketté tudna vágni ez a gép. Fürgében, kedves Tóth! Most 3 kartont vágok egyszerre. És viszi!
6: Az én apumnak aranykeze van.
5: Talán még 4 kartont is elvisz az agyén.
6: Hát tessék 4-et belefogni.
5: Nem lesz az sok. Na várjanak. Most 4 kartont teszek bele. Úgy viszi, mint a vajat. Mondják, Tóthék, nincs kedvük énekel.
6: Énekem van, nekem is.
5: És a kedves Tóthnak nem hallom a hangját.
0: Hogy van-e kedvem énekelni, Bel?

0: össze. Ha kivolnék aludva, és nem kötszeres dobozt kellene hajtogatnom, de így megmondhatom őszintén.
1: Hát persze, csak gondolj a fiúkra.
2: Hát akkor tehogy sincs. Nekem is nagy kedvem van énekelni, mélyen tisztelt őrnagy úr.
3: Én mától kezdve 3-4.

0: Sem csak írted reszket, én ezt a drága percet végélek elfeledni nem fogom.
1: Kedves tóték, mondok maguknak valamit. Amikor ennek a nagyszerű margóvágónak fenyegető döngése közepette, mindnyájan belemerülünk a dobozolás munkájának magasztos örömébe, ha megengedik, akkor most megpróbálok ötöt befogni.
2: Nem lesz ez egy kicsit sok?
1: Illetve mielőtt hozzáfognánk, még azt szeretném mondani, hogy eddig Mikulic hadnagy volt a szobatársam, de mihelyt visszaérkezem a frontra, a maguk kedves Gyulafia kerül a helyébe. Ez azért előnyös, mert az iskola épületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül.
2: Köszönjük szépen, kedves őrnagy úr!
3: Soha, de soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni.
2: Apu! Apu!
1: Hol van a kedves Tóth?
4: Hol vagy, édes jó Lajosom?
2: Talán csak lecsúszott az asztal alá.
1: Kerítsék elő!
3: Az asztal alatt nincs.
4: Lajos!
3: Kimegyek, megnézem. Olyan álmos szegényként, talán azt hitte, hogy bejön. Pedig kiment.
4: Lajos! Hol vagy, Lajos?
5: Mariskám, mit kiabálsz? Miért az utcán keresed az uradat?
3: Én őt mindenütt keresem, de sehol se találom. Csértesek a Jézus Krisztus. Szerintem elbújik.
5: Mindenki máskor is? El szokott bújni?
3: Amióta a dobozolást csináljuk.
5: Hát ebben a békés egyházközségben már mindenkinek kibillent az esze. Ma délelőtt értem küldött Leonhard, luxemburgi herceg, hogy mit évő legyen, mert meggyőződéses kommunistának érzi magát.
3: Szegénykém, és mióta?
5: Reggel még kutyabaja se volt. Lovaglás közben történt a változás.
3: Talán a rázástól. És mit tetszett neki tanácsolni?
5: Egy forradalmárnak langyos fürdőt. De neked se lesz könnyű tanácsot adni, mert nem csak a vendégedre kell tekintettel lennünk, hanem az urad érzékenységére.
3: Hiszen ez az, ez az. Még az asztal alatt is a vendégünk lábát harapdálja.
5: Hiú ő, nagyon hiú. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez? Akkor biztosan nem szökik meg.
3: Nem, ez azért nem jó, mert ha sokáig ül, akkor egy helyben elalszik a drágám.
5: Hát, akkor kössetek a nyakába csengő. Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengő.
3: Csengő? Olyan lenne, mint egy kis bárányka. Jó, csak attól félek, hogy a csengő idegesíteni fogja az őrnagy urat.
5: Hát, akkor mi? Te hallod ezt? Te horkolsz, Mariska.
3: Én? Jaj, dehogy!
5: Hát akkor meg ki?
3: Hát én nem tudom, én azt hittem, hogy a főtisztelendő.
5: Hogyan, Mariskám? Már te se tudod, mit beszélsz. Na, gyere szépen, elindulunk a hang után.
3: Jaj, nem, arra nem, az az őrnagy úr szobája.
5: Innen jön a hang.
3: Oh, az nem lehet. Olyantől nem tesz, mert úgy fél az őrnagy úrtól, mint a tűztől.
5: No, nézd csak! Kinek a csizmája lóg ki az őrnagy úr ágya alól? Húzd csak meg!
3: Igen.
5: Hű, de nehéz! Húzd meg a bal lábát!
3: Húzom!
5: Hó! Ruk. Na, mit mondtam? Ébredj, fiam!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké! Hogy kerülsz ide, édes fiam?
6: Az ablakon át.
5: De miért?
6: A szobán nem jöttem át, mert ott volt az őrnagy úr.
5: Vagyis józan megfontolással, épésszel az öt érzékszervet birtokában? Hagy minket magunkra, Mariskám, fiam!
2: Igen.
5: Jaj. Beszélj!
6: Mit csináljak? tessék elhinni. Küzdöttem ellene. Hiába. Napok óta kísért egy vágy. Egy mindennél erősebb vágy, hogy bebújjak valami alá.
5: Mi alá?
6: Az majdnem mindig. Akárhol vagyok, csak azt lesem, van-e közelben megfelelő búvóhely. Tudom, hogy nem szép tőlem, de most is mi alatt a főtisztelendő úrral beszélget. Alig bírok ellenállni a kísértésnek, hogy be nem ásszak a reverendája alá.
5: Fiam, fiam, egy ilyen szép szál egészségesen. Nézd, fiam, most fölemelem a reverendámat. Ha könnyít rajtad, nem bánom, mász be egy kis időre alá.
6: Nem mondom, jó volna, jaj, de jó volna, de inkább nem. Félek, hogy a kísértés egészen elhatalmaskodik rajtam.
5: Látod, ez illik hozzád, ez a beszél.
6: Jaj.
5: És most mit hévők legyünk? Háború van, az újságok nap mint nap, csapataink győzelméről írnak, de mi mégis félünk, rettegünk valamit. Miket beszélek? Szedd össze magad, fiam! Gondolkozz! Próbáld megmondani, mi bánt! Talán az könnyít rajtad egy kicsit.
6: Őtisztelendő úr, engem három dolog bánt.
5: Mondd!
6: Először is. A kedves vendég úgy kívánja, hogy a homlokomba húzzam a sisakomat, ami nevetséges és szabályellenes.
5: Ez? És?
6: Aztán szeretek néha nyújtózkodni. És közben azt szeretem mondani, jaj, anyám, jaj, drága jó édesanyám, miért hagytál el engem?
5: És?
6: A harmadik panaszom az, hogy estétől reggelig, amikor aludni szeretnék, dobozokat muszáj hajtogatnom, és ráadásul énekelnem is kell.
5: Énekelni? Remélem nem zsoltárokat.
6: Világi dalokat, főtisztelendő úr.
5: Ez a bajod? Ez fáj neked? Gyere csak, Maricskám!
2: Igen, csendesik.
5: Kár, hogy nem hallottad. A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket, vagy éppenséggel a halottait siratja. Ő meg csip-csup panaszokkal áll elő, pedig hálát adhatna az Istennek, amiért hozzátok vezérelte a fiat parancsnokát. Vedd innen, látni se akarom.
2: Tessék, Velma, mit csináljak vele?
5: Neki nem pap kell, neki nem Isten kell. Neki idegorvos kell.
2: Elviszem Cipriani professzor úrhoz. Talán ő segít.
5: Igen. Ő nagyszerű ember, világhírű orvos. Menj, menj békével, fiam. Háború van, mindnyájan szenvedünk miatta.
2: Köszönöm szépen, édes jó Lajosom.
6: Köszönöm.
5: Isten veletek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte? Istenem, atyám, te, aki a szívekbe látsz, te tudod a legjobban, hogy a legszívesebben én is bebújnék valami alá.
2: Jó napot kívánok, méltóságos professzor úr! Elhoztam a férjemet. Tessék őt megvizsgálni, nincsen megrongálódó az idegrendszer.
7: A tűzoltó parancsnok úrnak? Azt én kötve hiszem, asszonyság. Üljön le. Maga pedig, kedves Tóth, szintén üljön le.
2: Hát miért nem ülsz le, édes jó Lajosom?
7: Csönd! Eszerint maga most ül, kedves Tóth?
6: Ülök, professzor úr.
7: Helyes. Akkor álljon föl.
2: Most meg leülsz?
7: Hallgasson. Minden rendben van, kedves Tóth. Eszerint maga ugyebár fölállt. Mellesleg, meg tudnám mutatni, hogy hol van föl?
6: Egy kicsit gondolkoznom szabad. Tudom is már, professzor úr. Sehol.
7: Kitűnő megállapítás.
2: Jaj, édes jó Lajosom.
7: Az újság maga, ne szóljon bele. illetve fogadja jó kívánságaimat a kedves férje kitűnő egészségnek örvend.
3: Ő? Hát hogy tetszik tudni ilyet mondani, hiszen most is össze-vissza beszél, azon kívül bemászik az asztal alá, és harap, és valami fal is van a fejében.
7: Fal? Milyen fal? Vakolt?
8: Igen, bár némely helyen már le van battogva.
7: Érdekes, érdekes. Olyan van nekem is. Be akar omlani?
8: Nem. Nekem akar jönni.
7: Jó pofa fal lehet. Tudja, mit kell csinálni? 5 colos elsőrendű fenyőfa póznákkal aládúcolni, és nincs semmi baj. Maga pedig vígan táncolhat asszonyság, és legyen büszke a kedves férjére. Ami az idegrendszerét illeti, ő egy vasgyúró. Most pedig sétáljanak haza.
3: Milyen tisztelt professzor úr, hát hogy menjek vele haza? Hiszen tetszik tudni, hogy ki a vendégem. És ez az ember, ahelyett, hogy kedvében járna, össze-vissza áshítgat, átkukucskál a fej fölött, és állandóan elbújik, mint egy gyerek.
7: Az én klinikai praxisomban az efféle tünetek mindennaposak. Manapság, asszonyom, aki meg tudja mondani, hogy mi van fönt és mi van lent, arra viszont én merem rámondani, hogy beteg. Csodálkozik? Pedig minden kornak megvan a maga jellemző vonása, amiénké éppen a fogalomzavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek. Na, kedves Tóth, ha szabad kérnem, álljon föl egy percre. Vagyis, hogy pontos legyek, üljön le. Nagyszerű. Mit gondol, kedves Tóth? Milyen magas maga?
8: Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok.
7: Nagyon helyes. És az őrnagy alacsonyabb termetű magánál?
8: A mélyen tisztelt őrnagy úr, nekem legfeljebb a vállam.
7: Sejtettem. Manapság minden őrnagyocska azt hiszi magáról, hogy fontos személy, és vérig sérti, ha egész nap föl kell néznie a házigazdájára.
3: Hallod ezt, édes jó Lajosom?
8: Hallom. Már mit csinálja?
3: Gyulánk életéről van szó. Legalább erre a pár napra nem tudnád összehúzni magad egy kicsit?
8: Nem megy. A test magasságomon sajnos nem tudok változni.
3: Hát tetszik hallani? Ezt teszi velünk. És egy apára, aki a fiát a biztos halálba küldi, még azt tetszik mondani, hogy nem beteg.
7: Pedig már az, hogy a test magasságát ilyen világosan látja, a lelki egészség legbiztosabb jel. Mostanában, asszonyság, úgy szólván, senki sem ismeri a saját testméreteit. Ez épp olyan kortünet, mint a fogalomzavar. A kistermetűek óriásoknak hiszik magukat, aki pedig a többinél egy fejjel magasabb, az mindenáron kicsinek szerette látszani. Ezt a pár centiméteres különbséget kellene valahogy kiküszöbölni, és nem lenne semmi baj. Az volna a legegyszerűbb, asszonyság, ha Sámlira állítanák a dőrmagyot.
3: Jaj, nem! Esetleg leesik a Sámliról, megütheti magát, ami az egész üdülését elrontaná, és kockára tenni a fiunk életét.
7: Akkor nincs más hátra, mint hogy magatót mondjon le a kényelméről erre a kis időre.
8: Én inkább jobban kihúznám magam, és még magasabb lennék az őrnagy úrnál.
7: Nem. Maga akkor lenne csak alacsonyabb nála, ha némiképp berogyasztaná a térdízületét.
8: Hogy én berogyasszam a térdízületemet?
7: Az magának meg se kottyan, kedves Tóth!
8: Mit fognak szólni a községbeliek, ha meglátják a tűzoltó parancsnokukat berogyasztott lábbal?
3: Ne a hiúságodra hallgass, hanem a fiadra gondolj, édes jó Lajosom.
7: De efelől megnyugtatom. A mai világban az emberek, még az épelméjűek is, elveszítették a szemmértéküket. Még ha térden kúszni látná, az se szúrna szemet senkinek. Sőt, még tisztelnék is. Ki minél kisebb, annál tekintélyesebb.
3: Legalább próbáld meg, édes jó Lajosom.
8: Megpróbálom. Mert a fiam életéről van szó. Így jó lesz.
7: Nagyon jó.
8: Mert ha muszáj, még rogyhatok lejjebb egy kicsit.
7: Semmiképpen. Ennél többet a világ legkisebb őrnagya sem kiválhat magától. Inkább azt nézzük. Tud-e így járkálni?
3: Igen, majd én belekarolok.
7: Nem kell. Elmegy ő szépen. Na, Induljon, Tóth! Egy, kettő, bal, jobb. Egy, kettő, nagyszerű, még mélyebbre. Egy,

0: Nem fáradtak el, kedves Tóti?
1: El, egy csöppet sem, őrnagy úr.
2: Ilyen friss még nem voltam soha.
0: Mondja csak, Mariska, mi történt a kedves férjével?
1: Jaj, nekem, valami rossz?
0: Épp ellenkezőleg, nekem úgy tűnt föl, ami persze tévedés is lehet, mintha a kedves férjének termete megkisebbedett volna.
2: Igazán? Na hát, miket tud csinálni az én apunk?
0: Talán csak optikai csalódás, de nekem úgy tűnik, hogy ő legalább egy fejjel volt magasabb, amikor megérkezt.
1: Hát, az bizony lehet.
0: Nagyon kellemes változás. De lehet-e az, hogy ő az idő múltával tovább zsugorod?
2: Hát bizony, aputól kitelik.
1: De hogy beszélsz? Apád nem zsugorodik. És azt hiszem, hogy az őrnagy úr is téved. Ő alacsonyabb lett ugyan, de azért van.
0: Például most is itt van. Mert én, mintha nem látnám. Olyan kicsi mégse lehet, hogy észre ne vegyem.
2: Apunál nem lehet tudni. Ő, ha valamit a fejében...
0: No, várjanak, abba adjuk a munkát. Névsort olvasok. Akinek a nevét kimondom, azt mondja, jelen. Mariska.
2: Jelen.
0: Ágika.
2: Jelen.
0: Dótú. Miért sír, Mariska? Csak nem halt meg a férje.
1: Rosszabb annál, és most az is sírok, mert nem lett volna szabad félrevezetnem a miért tisztelt őrnagy urat.
0: Hogy félrevezetni?
1: Úgy, őrnagy úr, hogy én nem bírok hazudni. Inkább megmondom az igazat. Őrnagy úr, kérem szépen, ő nincs velünk.
0: Nincs?
1: Nincs.
0: Ha nem, hol van?
1: A budiban.
0: A budiban?
1: Igen, a budiban is berigliszte magát, és nem hajlandó kijönni semmi pénzért. Ez a tiszta igazság, őrnagy.
0: Na nézzék, nekem is feltűnt, hogy egész délután zárva volt a budi, és hiába kopogtam, nem nyitották.
1: Én is hiába kopogtam, őrnagy úr.
2: Az apu néha makacs tudám lenni.
0: Eszerint a kedves Tóth úrnak el van rontva a gyomra?
1: Nem hazudok, kutya baj a gyomrának.
0: Puszta keftelésből ül azon a helyen?
1: Nem hinném, mert soha nem járt még oda puszta keftelésből.
0: Majd én kiszedem belőle, hogy mi piszkálja az orrát. Maradjon! Négy szem közt akarok vele beszélni. Tartunk! Nem hallj! Ne köhétseljem! Mi azt truccolni akar vele? Ne tegyen úgy, mintha megnémult volna, mert pontosan tudom, miben töri a fejét.
3: Ez tévedés, őrnagy úr. Ilyet ne is tessék rólam feltételezni.
0: Így van, maga itt forral valami. Ül és töri a fejét.
3: Jaj, de hogy inkább kinyitom, őrnagy úr. Tessék, nem forralok én semmit, hiszen napok óta nem fog a fejem.
0: Hát mit csinál itt?
3: Semmit.
0: Lárifáj. Akkor meg minek bezárkózni?
3: Mélyen tisztelt őrnagy úr, esküszöm, hogy napok óta nem jutott az eszembe semmi.
0: Nem gondolkozik?
3: Szó sincs róla. Én csak elülök itt, mert nem háborgat senki. Zümmögnek a bogarak. És ha beriglizem az ajtót, mintha szegény jó anyám ringatna a karját.
0: Hát miért nem szól? És miért áll föl? Parancsoljon, kérem, foglaljon helyet. Sőt, mondok valamit. Mi most szépen megkérjük a kedves feleségét, hogy nyisson egy üvegsört.
4: Igen, már is hozom.
0: Nehogy úgy vegye, kedves Tóth, mint aki akarnám túrni. De nem akadna ott még egy kicsi hely?
3: Akadni akad, és nagyon megtisztelő. Foglaljon helyet, őrnagy úr.
0: Köszönöm.
3: Sajnos, szűken vagyunk egy kicsit.
0: Ugye már nem számít.
4: Tessék, parancsolni, itt a sör.
0: Isten éltese, kedves tőt.
3: Egészségére kívánom, őrnagy úr.
0: Kellemes hely.
3: Csak egy kicsit primitív. Jába, vidék, az vidék.
0: Ez a helyiség úgy, ahogy van, az én kívánalmaimnak tökéletesen megfelel. Kedves egészségére!
3: Viszont kívánom!
0: Milyen jó itt. Én a maga helyébe ki sem mozdulnék innen.
3: Nem is nagyon kívánkozom el.
5: Nagyon megértem. Mi ez a susogás?
3: A lombok.
5: És mi zúgít?
3: Egy bogár.
5: Akkor hát, egészségére, tok!
3: Egészségére, őrnagy úr.
5: Nincs is kedvem fölkelni.
3: Nekem sincs.
5: De azért remélem, este lesz szerencsénk a dobozolásnál. Vagy talán terhére van?
3: Ilyet ne tessék rólam mondani.
5: Tudom, tudom. Érdekes. Eleinte voltak köztünk nézeteltérések, de most szerencsésen elsimult minden. Hála Istennek.
3: Hála Istennek.
5: Tótó. Kistót. Mondok valamit, helyett Totocskám.
3: Totocskám.
5: Azt mondom, ne énekeljünk valamit.
3: De mit?
5: Na, Gaudeamus igitur. Hőrömni!
6: Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, jóvenes dum sumus.
1: Összeborulva egymást átkarolva. És hogy Totocskámozza az őrnagyúr az apádat? Jaj, Gyulám, hogy ezt nem láthatod. Sose hittem volna, remélni sem mertem volna ezt a barátságot így kettőjük között. És már csak két nap van hátra. Másfél. Édes jó Lajosom, most már csak ezt az egy napot bírt ki. Nem is egyet, csak ezt az éjszakát kell még átdobozolni. Még két óra, még egy, még 10 perc. Agika!
4: Igen?
1: Öltöz! Lajos!
3: Na!
1: Kikísérjük az őrnagyurat a buszhoz. Itt a sisakod. Húzd a szemedbe, de úgy, hogy utoljára húzod. Siessünk, jön a busz!
2: Már itt is vagyunk!
5: Higgyék el, kedves Tóték, nekem semmi kedvem elutazni.
1: Hogy elrepült ez a két hét, igaz, édes jó Lajosom?
5: Magával nagyon elégedett vagyok, kedves Tóth, csak arra vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
3: Nem.
1: És csókoljuk a fiunkat, és tessék átadni neki ezt a kis pitét.
5: Átadom, Mariska. És ha egy ilyen nehéz percben tréfához volna kedvem, azt mondanám, szép volt, talán igaz sem. Menni kell. Igazán nem voltam a terhük.
1: Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg.
5: Isten velük, Tóti!
1: Viszontlátásra, őrnagyúr!
2: A viszontlátásra, őrnagyúr!
3: A viszontlátásra, őrnagyúr!

0: Igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
1: Elment. Tessék, karoljon belém az apu.
2: Nem karolok senkibe. Menjünk haza.
3: Még én mindig jött egy elkalódott lap. Szegény Gyula, lássuk, édes szüleim, tudják, mi jár a fejemben az a nap, amikor megszökött a mi kis mókusunk, a Micu. Mi gyerekek bőgni kezdtünk, te édes apám azt mondta, ez a buta mókus is szabad akar lenni. Még a szeretetünk se kellett neki. Milyen nagyszerű mondás, azóta én is rájöttem, milyen nehéz jónak lenni, illetve, hogy a jóhoz rosszat is kell tudni tenni, mert mindenki egyszerre jó meg rossz, és a körülményektől ilyen lesz-e vagy olyan. Csak azt nem tudom, milyenek legyenek ezek a körülmények, erre nem bírok rájönni, talán csak azért, mert még túl fiatal vagyok, és nem ismerem jól az életet. Négyen voltak, hárman vannak, pedig én mindig a páros számokat szerettem. 2, 4, 6, 8. Szegény Gyula, Isten segíts, eltépem ezt a lapot is.
0: Megjöttünk. Itthon vagyunk.
1: Itthon vagyunk, és egyedül vagyunk.
0: De mondok valamit. Hagyjunk minden tudja, hogy van, és feküdjünk.
2: Hogy is ne. Előbb rendet csinálunk. Ágika, hord el ezeket a dobozokat, én most megfogom azt a nagy dög margóvágót, nene. Ne segítsetek, ezzel én akarok elbánni.
0: Na. Hova tetted, édes Lajosom?
2: Levittem a májvák mögé a kertbe. És mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint azelőtt.
0: Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom. Hozzatok egy szivart.
2: Hozhatsz.
0: Milyen szép este van. Ágika, adj tüzet apádnak.
1: Tessék, apu.
0: Késő van. Nem vagy álmos?
2: Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
1: Nyújtózkodni akar az apu. Végre valahára. Tessék hozzálátni.
4: Jaj! Anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el? Jaj!
0: Az őrnagy úr.
4: Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig én vagyok az.
0: És tényleg ő az.
4: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelemet, de a pályaudvar parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és emiatt 3 napig nem járnak a szabadságos vonatok. Mit szólnak hozzá?
1: Én nem is tudom.
2: Én se tudom.
0: Hát örülünk, édes jó Lajosom.
4: Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még eltöltök itt maguknál 3 szép napot. Remélem, nem leszek terhükre. Na, ha ilyen szépen együtt vagyunk, mondok valamit.
5: Ne dobozoljunk egy kicsit. Micsa? Hát az új margóvágó.
4: Az hova lett, kedves tót?
2: A margóvágó. Mariska, nem tudom. De ha igaz. Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr.
4: A kertbe a gépet? De mind? És hová?
2: Csak ide, a májvákhoz. Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom.
4: Na, menjél, mutassa az utat!
2: Első a vendég, őrnagy úr.
1: Nem menjek segíteni, apu?
2: Nem. Ott maradsz, ahol vagy.
0: Istenem, uram.
1: Anyu.
0: Csönd. Jaj, nekem.
1: Anyu.
0: Csönd.
1: Anyu, kérem.
0: Hallgass már.
2: No, mi az? Miért álltok itt?
0: Mi csak te rád vártunk.
2: Itt vagyok. Késő van. Menjünk lefeküdni.
1: Apu, kérem.
0: Hallgass.
6: Háromba vágtad, édes jó Lajosom.
2: Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem?
0: De. Jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, hogy mit, hogy kell csinálni.
7: Fiam! Fiam!
0: Édes, egyetlen kicsi fiam.
3: Mindig azt hittem, ami nincs, az nincs. Ne háborgassuk vele a délőket. Tévedtem volna. Hiszen Tóték Gyula fia sincs már, és mégis jönnek egyre. Jönnek a sürgönyök, meg a tábori lapok. Alig győzi az ember összetépni. Hát ez meg mi? Valami okmány. Jegyző könyv felvétetett a 8/26-os tábori kórházban a néhai Tóth Gyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról. Az összeírást Kincs Károly hadnagy végezte el. Korodi I és Boglár V őrmesterek jelenléti.

0: az öreg is van, boboniás meg.
1: Mutko, gyűvök ide, azt akkor lettem itt.
2: Öreg, az álmos komor. Ténylegesen öreg. Ide gyönt és aztán itt is volt. Ja. Normális. Mire céloz ez?
3: Csakolom, bocsánatot kérek, tilos rádió?
2: Hol tilos, fiam? Hát itt aztán tényleg nem szabad.
3: Ja, hát mert csak, hogy itt van ez az FM 90.3, azért.
2: Hát a pont ez a tilos. Igen, fiam. A FM 90.3, hát az tilos. A tilos a rádiózás végig.
4: Tilos.
2: Tilos, nem szabad.
4: Mégis van.
2: Hát ez az, azért kell a jótékonysági felhívással korrigálom.
1: Ha, adószám. Adószám, nem?
2: Na, ezt öreg, ezt bogarássza ki.
1: Jó Méta van, megmondjam, jó? Na. Megmondjam. 18.00, nem?
2: Na jó, de utána jön a 24.54, igaz? Ha nem, de.
1: Aztán meg a 2.
2: Meg a 43. Na most ezt jó megmondtuk.
3: Jó van, akkor erre be kell fizetni azt a izet, nem?
2: De mit a fiam? Micsoda?
3: 1%.
2: Hány száz? Mennyi sok száz?
3: Hát nem száz, csak 1%.
2: Jó. Na ez volt a jótékonysági felhívás, igaz, fiam?
3: Igen, már valaki nem fizeti be, pofárunk, jó?
2: Az igaz? Na, ez az...

1912. április 5-én születtem Budapesten, egy Damjanich utcai bérházban. Nagyon szép csecsemő voltam. Mihelyt megláttam a napvilágot, állítólag a bába letépett édesanyám kebeléről, betekert valami törölközőbe, meleg koratavaszi nap volt, és kirohant a körfolyosóra. Kiabálni kezdett, hogy fiú, fiú, Isten áldott a szép kisfiú, stb. Sorra nyíltak ki a gangon az ajtók, jöttek ki a lakók, néztek engem, és örvendeztek. Ez volt életem egyetlen felhőtlen sikere. Ettől kezdve az én sorsom merő dekadencia és romlás. 3 éves koromig laktunk ott, ez egy csúnya pesti bérház, ismerjük mindannyian. Szürke, rideg, kopott, öreg, semmi pátosza nincs. Megjegyzem, pátoszom nekem sincs. Észrevették már, hogy minden pesti kapuajnak ugyanaz a szaga. Ázott keramit, zsírban fonnyasztott hagyma, repedésekből kivirágzó vakolat, és szerény mennyiségű macska pisi szagából. Titrálódik össze, mindenütt ugyanabban az arányban. Nemrég elmentem oda, azzal a céllal, hogy érezzek valamit. Beléptem, itt szült meg anyám, ehelyt vettem először lélegzetet, itt láttam meg a napvilágot. Nem éreztem semmit. Úgyhogy levontam a tanulságot, hogy vagy kunyhóban, vagy palotában kell annak születnie, aki büszke akar lenni a szülőházára. Ez én nekem nem sikerült. Apám patikus volt, az örkénypatika fogalom volt Pesten, apám is fogalom volt Pesten, tudni, ő egy mixát, sőt, krúdi hős volt, egy szenvedély megszállottja. Én azt hiszem, ez a típus végleg kiveszett. Gavallér volt az én apám. Esetünkben ez azt jelenti, hogy 3 vagy 4 patikát mulatott el szépen sorban egymás után. De ő nem ivott, tehát nem voltak nőügyei, csak bement az éjszakai helyre, és akkor francia pezsgő mindenkinek. Fizetni szeretett. Ő még a közös hadseregben szolgált, a monarchia idején, mint gyógyszerész. Egyszer Bécsbe helyezték. Ott is az első dolga az volt, hogy a tisztársait elvitte a Rónáher nevű híres mulatóba. Már most tudni kell, hogy nekem nincs nagy zenei hallásom, de apámnak egyáltalán nem volt. Ő a harangkongást nem bírta a kalapácsütéstől megkülönböztetni. Mégis bécsi tisztek, magyar nótát nekünk, mire a Rónáher híres frakkos szalonzenekarának a karnagya hátrafordult, entschuldigung, itt nem játszunk magyar nótát. Apám fölállt, elővette a szolgálati fegyverét. 12 tükröt körben belőtt. Büntetett. Rögtön sürgönyzött a nagyapámnak, hogy ő ott ül a Rónáherben, fogyasztott 12 velencei tükröt. Ennyi meg ennyi koronára volna szükség. Hát így mentek el a családi patikák egymás után. És mindig, amikor egy patika így elment, akkor a másik nagyapám, anyai ágon, a Pető nagypapa, az is egy gazdag család volt. A Pető egyszer gyárak a Felvidéken. Vett egy újabb patikát az én apám. Aminek meg is lett a logikus következménye, apám lassanként meggyűlölte az apósát. Hiszen mindig ő mentette meg, valóban a végén a nevét nem volt szabad kiejteni otthon. És ő még Österreicherként született. Hát a családi hagyomány szerint a német nevet a família Mária Terézia, vagy talán II. József idején vette föl, tehát amikor a birodalomban élő zsidókat német név felvételére kötelezték. Csak hát kiegyezés után nagyapám magyarosítani akarta ezt a kimondhatatlanul hosszú nevet. Leült, gondos mérlegeléssel kiválasztotta a neki tetsző őbetűs magyar nevet. Ez nem csak a hasonló csengés miatt kell, hanem azért, mert akkor a monogramot nem kell átvarratni. A fehér nem ő. És Bölcs Páter familiászként útnak indította, akkor már egyetemi hallgató apámat Szolnokról Budapestre, menj el fiam a belügyminisztériumba, be kell adni a névváltoztatási kérelmet. Apám meg is érkezett, a belügyminisztérium helyett egy vendéglőbe ment, ahol mintegy 48 órát maradt, és olyan emelkedett hangulatba került, hogy elfelejtette ezt a nehezen kiválasztott nevet. Vissza a vonatra, átkozta a sorsot, a körülmények szerencsétlen összejátszását.
bámult ki az ablakon. Rossz kedve volt. A szerelvény beállt egy kis állomásra, ki volt írva nagy betűkkel örkény. Tetszett neki. Leszállt, ott helyben bevárta az ellenvonatot, visszajött Budapestre, beadta a névváltoztatási kérelmet. Én pedig az elemi iskola sikeres abszolválása után a budapesti piarista gimnáziumba kerültem, ami az ország egyik legjobb hírnevű iskolája volt, és méltán, tehát aki ott végzett, abból valami lett. Azt is mondhatjuk, hogy a Horthy-kor egyik káderiskolája volt. Hetedikben baleset ért engem az iskola épületében. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg, ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő. És nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe vaskalapos tanárokkal. Én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Tényleg van valami, amit csak egy szerzetes rendi iskola tud nyújtani a diáknak, a tanár ráér. Önképzőkör, tanulókör, lelkivizsgálat. A lelkivizsgálat majd minden esetben oda kulminált, hogy szüzességet fogadtattak velünk. Nem lesz szép fénye a szemednek, ha a bujaság bűnébe zül lesz István, mondta nekem az osztályfőnököm. Én valóban 18 éves koromban léptem át ezt a határt, amit egy törtebb szemfényű gyerek sokkal hamarabb át tud lépni. Hogy mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 9 orvost, mérnököket, több katonatisztet, egy háborús bűnöst, és 1945-ig 17 halottat. Mi jártuk a magyar lateinerek haláltáncát és a környező néhány évfolyam, ha pedig azt nézem, hová vetődtek a fiúk. Hát nincs világrész, ahol ne volna követünk. Itt volt például a szivar. Tudom, hogy minden osztályban van egy szivar. Nos, köztünk ő volt az első, aki a szigorú tanári intelmek ellenére nem féltette a szemefényét, hanem a megfelelő helyen, gondolom apai tőkével, elkövette a főbűnök legbájosabbikát. És emlékszem, hogy amíg dicsekedett, az Ádám csutkája rettentően kiállt és föl alá járt, mint egy motor. Egy teljes esztendeig éltem abban a szent meggyőződésben, hogy aki arra vetemedik, amire a szivar, annak ugyanígy ki fog nőni az Ádám csutkája. És föl alá fog járni, mint egy motor. Vallásos voltam. Annyira, hogy ma is, ha nem is vallásos, de hívő léleknek tartom magam, ami azt jelenti, hogy én egyházi szertartáshoz, dogmákhoz, struktúrákhoz nem kötődöm, át tudom magam adni egy zenés mise szépségének, de hát ez az élmény mindenki számára nyitott. De kétségtelen, hogy van, amiben érvényes ez a gimnazistakori hit, mégpedig az, amit már az egyházatyák ismertek és megnevezni érdemesnek tartottak. Az eredendő bűn fogalmát alkotva meg. Én egy gyógyíthatatlanul bűntudatos alkat vagyok. Tudom, honnan származik, hát abból a töménytelen tilalomból, amivel a világba, a családba való beilleszkedésünk során találkozunk. Már most, minthogy e tilalmak ellen lázadtam, mindig erőt vett rajtam az önvád, amikor megszegtem őket. És ezt az állandó rossz lelki ismeretet, amivel én együtt élni kényszerülök, mondjuk így házi használatra, azzal magyarázom, hogy az ember mégiscsak a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Tehát, hogy én emberként élhetem végig az életemet, az adósságot jelent. Valakinek, valaminek. Ez az én szememben csak elnevezés kérdése. Ha nem szeretném kerülni a nagy szavakat, azt mondanám, embernek lenni feladat. De én szeretem kerülni a nagy szavakat. Megfogadtam, hogy nem beszélek osztálytársakról, úgysem érdekel senkit, már azokon kívül, akikkel együtt érettségiztem volna. De egy nevet még muszáj. Krazsóf Kajetán. 5. hozott egy békát az iskolába. A béka természetesen elugrott, brekegett, illetlenül viselkedett. Soha nem lesz belőle semmi, Krazsóf, mondta a görög nyelv kiváló országos hírű tanára, miközben kizavarta őt a teremből. Ugye teljesen fölösleges mondanom, hogy mi lett a Krazsófból.
görög nyelv kiváló országos hírű tanára lett. Csődöt mondott minden jóslat. Hát én rögtön érettségi után, előző évben történt magyar bukásom ellenére, a barátaimmal, akik mind írónak éreztük magunkat, összedobtuk, ami kis pénzem volt, és létrehoztuk a Keresztmetszet című lapot. A beköszöntőben rögtön közöltük, hogy a magyar irodalom mindeddig smafu. A Vándor Lajosék kicsi szegényes szobakonyhás lakásán volt a szerkesztőségi óra valamelyik délután, mikor a szülők nem voltak otthon. Nos, itt szerkesztettük írásainkat lapunkba. Ez az a szakasz az életemben, ahonnan kezdve én valamiféle kettősségben élek. Itt arról volt szó, hogy volt pénzem. Nekik nem volt. Az, hogy az ember író legyen, ez a vágy azonnal és törvényszerűen sodorja az ember ebbe a társaságba. Mit mondjak erről? Nem volt kabátjuk. Nekem volt. Nem egy. És ezek az én barátaim lettek, befogadtak. Nálunk otthon nagyon nagy élet volt, tehát az akkori világ előkelőségei, tábornokok, bárók, püspökök, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorákat kell elképzelni. A barátaim meg, ha egyáltalán tudtak vendéget hívni, láttam, hogy a szendvicsen hajszálvékonyra vágják a parizet. Persze, hogy ez megindít az emberben valamit a világról. Tehát ez a kettősség, ami az egész életemben végigmegy, a dolgoknak a mindig kétfelől való közelítése, színe visszája. Ez itt elkezdődött én bennem. Természetesen én a szüleimmel nem szakítottam soha. Nem lehet egy szerető szülővel azért szakítani, mert gazdag. Első házasságom szintén fiatalkori. Kibe szerettem bele? A húgom legjobb barátnőjébe szerettem bele. Kölcsönös, viharos, égigérő. Nagy szerelem volt. Hamar összeházasodtunk, szintén gazdag család. Akkor volt a Kozulics nevű olasz hajótársaságnak egy ilyen kedvezményes tengeri útja, hogy nászutasok ketten egy-eggyel mehettek, hát tényleg olcsó volt, pengőben befizettünk. Földközi tengeri, ha jól emlékszem, 4 hetes körutazás, a Róma nevű 33 ezer tonnás luxushajó. Indulás előtti este édesapám behív engem magához, azt mondja, foglalj helyet, fiam. Akartok gyereket, vagy nem? Én zavarba jöttem, köztünk jó viszony volt, de szemérmes viszony, tehát én érzelmekről apámmal nem igen beszélgettem, mondtam, hogy hát nem tudom, nem gondoltunk el, persze, hogy gondoltunk rá. Felnőtt férfi, erre gondol, fiam. Itt most nálad? Akár. Apám, ha itt most nálad gondolok erre, hát itt most talán még, mintha nem akarnék gyereket. Apám arca fölsugárzott, éreztem, édesfiam, hozattam is én neked Amerikából valamit. Fölnyúlt a szekrény tetejére, levett egy dobozt. Nem volt nagy, ekkora volt. Vörös masnival át volt kötve. Én nem mondok semmit, van benne használati utasítás, és ha azt betartjátok, semmiféle nem várt események. No, jó utat, köszönöm szépen. Kihátráltam a szobába. Behajóztunk a Rómára. Luxushajó, 2 uszoda, teniszpálya, kaszinó, éttermek, minden, ami kell. Mi persze harmadosztályon voltunk a legkisebb kajütben, de ez oly mindegy, ha az ember fiatal, szerelmes, mégis nászutas Rómát. Első este a legjobb étterembe vittem a feleségemet, gyertyafény, pezsgő. Majd lementünk a kajütbe, ahol várt minket ez a doboz. Kedvesen foglald el magad, van egy kis dolgom, már is kinyitottam. Következő tárgyak voltak benne. Volt benne először is egy hófehér celluloidból való rendkívül gusztusos ilyen mozsár. Aztán egy keverőlapát. Továbbá egy szivattyú. Gondosan beosztások rajta 10 vagy 20, nem emlékszem pontosan. Kétféle végződést szereltek ki ehhez a hatalmas pravaszhoz. Egy elkeskenyedőt, mint a rendes injekciós fecskendő úgy nézett ki, nagyobb volt, és egy kitágulót, mint a kacsa segge. Felváltva lehetett rá applikálni. Volt egy
óriási tubus, mint a fogpaszta kupakkal, ebben volt a hatóanyag és a használati utasítás többnyelvű tankönyv. Vastag. Életem, gyújts rá, van egy kis olvasnivalóm. Olvasol most? Drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Az angol nyelvű utasítást nyitottam fel, ami oldalakon keresztül köszöntött, hogy a témába vágó legjobb terméket választottam, hiszen ennek a használata nem csak tökéletesen megbízható, de roppant egyszerű is. Nem lévén egyébről szó, mint arról, hogy én ebből a tubusból ebbe a mozsárba belenyomok egy egységnyit a keverőlapáttal, mint egy 15 percig erőteljesen. Keverem a masszát, ami, ha nem tartok szünetet, dús habképződést fog eredményezni. És utána nincs más hátra, mint a keskenyebbik végződés segítségével a nyert dús habot egy erőteljes mozdulattal a szivattyúba felszívni, végződést levenni, kacsaseggét rátenni, azzal aztán a megfelelő helyre szintén egy erőteljes mozdulattal a nyert dús habot betolni, és utána a természet ajándékait boldog önfeledtségben és a felelősség nyomasztó súlya nélkül. Nagyon diszkréten volt fogalmazva, hogy miért vagyok én a hajón. Életem, járj egyet a taton! Kiraktam az órámat, nyomtam, vártam, kevertem. Én egy tapasztalt patikus fiú voltam. Gyerekek, ezek nem hazudtak, ez egy korrekt amerikai cég. Én egy olyan habot csináltam. Ekkorát. Kezdtem felszívni, akkor jött a sétájából a feleségem. Fúj! Mi ez? Drágám, apám tanácsára, hogy semmiféle nem várt események. Védj szépen pizsamát. Itt a perc. Ő egy gyönyörű szép asszony volt, egész késő öregkoráig, magas, erős, nagyon szép nő. És ez egy kicsi, harmadosztályú kajüt. Nekem elő volt írva egy mozdulatsor. Rövid leszek, nem fértem így hozzá. Mit volt mit tenni? Kinyitottam a kajüt ajtót. Az így nyert helyet felhasználva. Csak hát a folyosón jöttek, mentek az emberek. Este 10 óra volt, a hajón voltunk. Már ismertek, köszöngettek, buonasera, buonasera. Benne volt a kezemben, természetesen. Hamar került egy pincér, hogy ő elviszi. Non, non, grazie. Végeredményben ezért jöttünk. Éjfél tájban kiürült a folyosó. Én a kicsit fáradt habot zsupsz. A megfelelő helyre juttattam, végre becsaptam az ajtót, és akkor neki láttunk jövetelünk tulajdonképpeni céljának. Ez nem váltotta be hozzáfűzött és kölcsönös reményeinket. Ugyanis ez a hab, ez ott volt. Nem akarok és nem fogok részletekbe menni. De mi mindannyian tudjuk, hogy ennek a dolognak mégiscsak van egy ilyen dugattyúszerű mozgása. Amitől ez a hab felé lett, és kezdett kijönni. Szeretném, de nem tagadhatom el, hangja is volt. Mint amikor egy gőzmozdony így tolat. Én a nász éjszakámon másodpercek alatt szűntem meg férfi lenni. Hát ezt a tolatási jelleget nem szerettem. Kuporogtam azon az átkozottul keskeny kajutágyon, apámra gondoltam. És akkor a feleségem elmosolyodott, és azt mondta, édesem, most ne gondolj a papára, most gondolj rám. Lecsavarozta a kajüt ablakot, a keletkezett derékmagasságig szilárdan álló habot. Kihajtotta az óceánba, utána dobta az egész készüléket, az elúszott algír felé. Csináltuk úgy, ahogy kell. Mikor hazajöttünk, apám, mégis férfi, érdeklődött. Mondtam, sokat emlegettünk. Felejthetetlen perceket szereztél, köszönöm. Ez egy páratlan hatású medicína, add el bárkinek, aki használja, amíg él, nem lesz gyereke.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Chaos Radio. Folytatjuk. Isaac Asimov Acélbarlangok című regényének feldolgozásával. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

0: napot, sziasztok! Menyhárt Jenő vagyok, ez itt az Úcsiga Mez meg a Fuzsiamát nevű program. Itt van velem DJ Sztyep, ahogy az ugye...
1: Sziasztok!
0: Mindig is
1: Tilos Rádió, ugye?
0: Tilos Rádió. Van egy vendégünk a mai napon, Szilvás István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. Szia, üdvözlünk itt!
2: Sziasztok! Szia, DJ Sztyep! Szia, Jönő! Szilvás István vagyok! Sziasztok, kedves Tilos Rádiósok! Csók az éterből!
0: Aki esetleg István nem tudja beazonosítani, 93-ban a Romano Glasso nevű együttes énekeseként és vezetőjeként megnyerték annó, aki mit tudott, és sokáig ebben a zenekarban játszott, majd saját zenekarában a Szilvási Gypsy Folk Bandben. Hát mielőtt a zenéről kezdenénk beszélgetni, hogyan váltál zenésszé, honnan jössz, mi történt, milyen út vezetett odáig? Hogy?
2: Hát egy kicsit göröngyös volt az út, nem zenésznek készültem, bár az én családom zenész, anyám részéről a muzsikus cigányzene, kávéházi, vagy hogy is mondjam, cigány zene, amit így általában az emberek ismernek, illetve apám részéről az olá cigány folklór zenét hoztam magammal. Én erdőtelki vagyok, Heves megyében, Hevestől 10, illetve Egertől 30 kilométerre egy kis falu, egy nagy község, amelynek 3000 lakosa van talán most már, akkoriban szerintem olyan 2200-2500 volt, és abból egy ilyen 8-900 fős cigánytelep volt ott a falu szélén, amit cigány szögnek hívtunk, hát én onnan jöttem, és hát 14 éves korom óta élek Pesten, de hát előtte gyakorlatilag ott jártam ki az általános iskolát, és ott egy magyar cigány zenei környezetben nőttem fel. Nagyapám klarnétos, az összes bátyám valamilyen hangszeres muzsikus, tehát mint említettem, volt egy másik bátyám, az másik, és ugyancsak klarnétó játszik. Cimbalmosok, hegedűsök, prímások, nagybőgősök és hangszerkészítők voltak anyám részéről a családtagjaim, illetve a családom, apám részéről viszont ekteolát cigány, cigánynyelvet beszélő bőszoknyás, csurkás technology, ami
0: mesélted nekem korábban, hogy ugye a falu szélén levő telepen kezdted az életedet, akkor ott laktatok, és hogy volt egy pont, amikor beköltöztetek a faluba, ez hogy történt?
2: Nagyon egyszerű, illetve nem volt olyan egyszerű, hála a drága nagymamámnak, egy nagyon karakán, nagyon kardos asszony volt, és olyan szintű rendet tartott a családban, hogy a férfiaknak dolgozni kellett, ugye akkoriban az építőipar volt, illetve emellett, meg javarészt inkább a zenéből szerezték a mindennapi kenyerüket, és nagyon sok bált búcsút, kéretést, kántálást, lagzit, keresztelő teljegyzést, és mindenféle ilyesmit muzsikáltak, és hát összegyűjtötték a pénzt, és mi voltunk talán az első, sőt az első cigány család, aki a 70-es évek végén kikerült a cigány telepről, és a falu kellős közepén a kultúrházzal közvetlenül szemben tudtunk venni egy óriási nagy családi házat, parasztházat.
0: És ez, bocsánat, hogy közben akkor nem jelentett semmilyen problémát, tehát ez csak anyagi kérdés? Hát?
2: Nem, így nem jelentett problémát, mert a zenészség az egy társadalmi rangot is jelentett akkor, tehát hogyha valaki jó zenész, és híres zenész volt, és jó muzsikus volt, akkor az egész környéken elismert volt mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok a körében, tehát a magyarság körében, hiszen a vidéki élet az olyan kulturális értékekkel bír, ami a szokások szintjén is megvan, megmarad, tehát azok a családi társadalmi események, amelyek lehetővé tették azt, hogy a zenészeknek állandóan volt munkájuk, és természetesen, hogyha az ember jól dolgozott, meg megbízható volt, meg becsületes, mint ahogy az én családtagjaimra abszolút jellemző, az egy megbecsült embernek számított, tehát nem volt probléma a faluban házat venni, hiszen mindenki nagyon jól ismerte a mi családunkat, a kökény családot. Pusoma, kökény, suha, ez egy mi úgy hívjuk magunkat, hogy gili fajzat. Ez egy nagy családi diklán, ahol a férfiak és a nők nagyon-nagyon szoros családi baráti köteléket hívjuk egy ilyen fajzatnak, így szoktuk ezt mondani ilyen cigányosan egyszerűen. Tehát mi voltunk a gili fajzat, és mi híresek voltunk erről, hogy a fiúk dolgoznak, zenélnek, az asszonyok tényleg nagyon tisztességes, nagyon rendes életet élnek, tiszták vagyunk, ez nagyon elengedhetetlen volt. És hát bejáratosak voltunk gyakorlatilag a faluba szinte minden házában, mert a nagyanyámék azok tapasztottak, hát nem tudom, akkoriban voltak ezek a földes házak, vályokházak, ugye, tapasztottak, jártak dolgozni a magyarokhoz, és hát mindenkit tényleg nagyon megbecsültek. Meg hát ahogyan mi a gyermekeinket, meg így ahogyan mi viselkedtünk egymásról, azért az abszolút egy ilyen jó minőségű, tiszteletre méltó életet biztosított nekünk.
0: Uh-huh. És te a falu általános iskolájába jártál?
2: Igen, oda jártam, és hát ott kezdtem el így a gyermekéveimet. És én voltam az első óvodás gyermek, aki kigerült a cigánytelepről, mert már akkoriban az én anyám nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyereket óvodába kell járatni, és persze szépen járattak, és hát így azért ez egy társadalmi, úgymond társadalmi rangnak számított akkor, tehát, hogy...
0: Uh-huh. És mi történt ezzel a házzal?
2: Hát egy nagyon szomorú esemény történt, gyakorlatilag az egy természeti katasztrófa következményeiben, és az utána történtek miatt leégett. Tehát az történt, hogy volt egy hatalmas jégeső, mi fizettük rendesen a biztosítást, elverte azon a hosszú parasztházon a jég az összes tetőt, beadtuk a biztosítónak akkortájt, a biztosítónak a kárigényünket, és valami 230 forintot fizettek, vagy valami ilyesmi, és 230 forintot fizettek, és annyira idegesek lettek, hogy éveken át fizettik ugye a biztosítót, és akkor ilyenkor meg nem fizet semmit, kiléptek a biztosítóból, és az egyik nagybátyám, az ángyomnak a férje rá 3 hétre egy picit kapatosabb állapotba fölgyújtotta a vatáspaplant, és ő kiugrott az első ablakon a nagyszobából.
0: Ez egy véletlen volt,
2: és rá, mondom, a jégeső után jött a tűz, és az gyakorlatilag leégett az egész házunk.
0: És így nem volt biztosítás.
2: És nem volt biztosítás a házon, és így földön futók lettünk, úgyhogy ez a szép nagy család, ez gyakorlatilag három nagy család élt, ugye anyámék, a nagybátyámék, meg egy másik bátyámék, de így asszonyostól, gyerekestől, mert hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy ház volt, és elfértünk kertel, udvarral, hátsó kertel, előkertel, tehát minden ilyen nagyon szép volt, és ez a lakás, ez így gyakorlatilag füsté vált.
0: És mi történt veled ezen a ponton? Hány éves voltál
2: hát akkor? Akkor voltam 6,5 éves, majd 7 éves, és gyakorlatilag az történt így a családommal, hogy mindenki elköltözött, ahova éppen tudott. Az egyik bátyám az ahova nősült, annak a családjához ment Áthányra, másik bátyám az visszament a cigánytelepre, ott az ő feleségének, a családjának volt egy ilyen szobája, és nekünk meg nem volt hova mennünk, úgyhogy a két testvérem intézetbe került, akkor meg voltak a két testvérem, és így gyakorlatilag én meg a édesapámnak a családjához kerültem hivatalból Bárándra, és...
0: Ez egy környékbeli falu?
2: Nem, az Hajdú-Bihar megyében van, ez Heves megyében van Erdőtelek, Bárándnak Hajdú-Bihar megyében, hivatalból meg kellett kérdezni a gyámügynek, hogy elvállalják-e a gyereket, mert hogy ez a helyzet van, és akkor édesapám még így úgymond elvállaltak, és akkor én nem kerültem intézetbe, de a két testvérem meg igen, sajnos, és mert ők nem egy apától vannak, és gyakorlatilag így egy ilyen nagyon nagy 7,5 évig tartó kálvária kezdődött, hogy két testvérem intézetben, anyám Pesten dolgozott, én éltem apáméknál, majd később visszajöttem Erdőtelekre, akkor laktam mindenféle cigánycsaládnál, illetve a
0: rokonoknál. De akkor még mindig gyerekként.
2: Hát még mindig gyerekként, és aztán végül is 13 éves koromban vettünk a cigánytelepen 10.000 forint egy házat, és akkor én 14 éves koromig ott egyedül éltem. Úgy jártam a 8. osztályt, hogy egyedül.
0: Tényleg?
2: Aha. De úgy, hogy a legjobb tanuló voltam a faluba.
1: És az, hogy ki, hol ettél meg ilyesmi dolgok?
2: Hát magamnak főztem, magamnak mostam, magamnak jártam az erdőbe fájé, magamnak gyújtottam be.
1: És az iskola mit szóltak ehhez?
2: Hát igazából nem róla, tudtak, hát, tudtam mindenki, de az egész falu tudott róla, hát mert laktam gyakorlatilag mindenkinél, tehát akkoriban is azért olyan farkas törvények uralkodtak a cigánytelepen, hogy nem mindenki fogad be egy gyermeket, csak úgy. Még hogyha addig is jó név, hát ideig óráig jó, tudod minden. És anyámnak meg Pesten kellett dolgozni, közben az én most apám, aki egy nagyon, de nagyon-nagyon kedves magyar ember, az meg börtönbe került, mert hogy lopott, hogy legyen a családnak, és ő gyakorlatilag ilyen apró cseplő dolgok miatt majd 10 évet ült így összesen Caki Bakli, így szinte egyfolytában, mert amikor kijött, akkor megint dolgozott egy picit, megint nem volt pénz, és nem lehetett előre haladni, házat venni, stb. És hát ő akkor így börtönben volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mondom, talán 10 évet körülbelül.
0: És elvégezted az általános iskolát, utána mi történt?
2: Hát édesanyám akkor már ugye 24 éven keresztül, illetve hát így azt az időt is beleszámolva a Főváros Egyes Számú Építőipari Vállalatnál dolgozott, és itt Pesten feltört egy szükséglakást, és ő már akkor tudta, hogy az az élet, ami vidéken van, az nem lesz jó se nekem, se neki, se semmelyikünknek. Azt a megoldást találta, hogy feltört Budapesten egy lakást, azt megkaptuk utána, mint szükséglakás, és nagy nehezen kihoztuk az intézetből a két testvéremet. Én kijártam a 8-at, és akkor én már a közösszépiskolát itt kezdtem Budapesten, mert hála jó Istennek nagyon, de nagyon jól tanultam, és tehát így a reáltantárgyakból főleg, és a közgazdasági szakközépiskolát mi itt kezdtem, és akkor itt indítottam meg a pesti életemet igazából.
0: És ez hogy alakult? Jártál középiskolában, hogy el is végeztél?
2: Igen.
0: Mi történt az alatt? Zenéltél már?
2: Nem, ez alatt még nem zenéltem, de ez alatt Budapesten a cigány önszerveződés, most már így utólag tudom, olyan fordulatot vett, hogy azok a mai napig is a cigány politikában, a cigány közéletben dolgozó jeles személyiségek, akkor így elkezdtek egy olyan kezdeményezést, aminek hatására megpróbáltak kinevelni egy olyan generációt, ami képes majd a cigánysággal és a cigányügyel foglalkozni. Ezt most már így tudom, de ez akkor az úgy jött le nekem, hogy egyszer az egyik órán bejött az osztályfőnököm, nem ő tanította azt az órát, Szilvás István gyereki, és akkor levittek az igazgatói szobába, és ott mutattak nekem egy levelet, hogy a Fővárosi Cigány Kulturális és Módszertani Központ megkeresett Budapesten minden olyan középiskolai vagy középfokoktatási intézményben járó cigány gyereket, akinek adnak havi, azt hiszem, 1000 forint ösztöndíjat, és egy klubot hoznak létre azon cigány gyerekeknek, akik mondom középiskolába vagy szakmunkás iskolába járnak, és akkor ekkor voltam én 15, majd 16 éves, másodikos voltam, és akkor Zsigó Jenőjék, Hosztóikán, Béla, Csányi János, Daróci Ági, Csóli Daróci József, Balog János, akik akkoriban így a Varga Guszti, a Kályiakból, Andor Dombol, Zsigó Jenőjék is, hát hogy minden munkatársa, így gyakorlatilag létrehoztak egy cigány középiskolás klubot, és akkor én oda kezdtem el járni, és akkor sem érdekelt így módon így a zene, csak azt tapasztaltam, hogy tudom a magyar cigány muzsikát, tehát mindent, ami ott van, a daloktól, a szövegektől, a hangoktól, tehát mindent, amit így...
0: Ezt otthonról hoztam.
2: Tehát hogy most értem meg, hogy ez mekkora kincs is egy zenész családban felnőni, amikor mindenki környezetedben muzsikus, hangszerkészítő, vonókészítő, cimbalomkészítő, hegedű, bőgőkészítő, hogy mivel nekem a bal kezem születési rendellenességgel születtem, így nem lettem hangszeres zenész, mert hogy nem bírtam megfogni a klarnétot, nem bírtam a cimbalomverőt megfogni, nem bírtam a bőgőhöz, a hegedűhöz, a brácshoz nyúlni. Bár, hogyha jó az én kezem, akkor én biztos, hogy... Tehát az összes unokatestvérem az gyakorlatilag valamilyen hangszeren tanult. mai napig. Hát a Szánsztagúban a Lukács Miki, aki a Dresmisivel játszik, hát ő nagyon híres cimbalomos. Tehát az ő nagyapja, anyámmal például édestestvér. Tehát én is valószínűleg, hogy vagy a Rajkóban kötök ki, vagy itt Budapesten valami híres cigány primáshoz raknak el, vagy pedig Hevesen voltak, meg 60-ban, meg Salgótarjánban voltak híres cigány primások, ugye? Vagy lehet, hogy gitározom, nem tudom. De biztos, hogy hangszeres zenész lettem volna, de hát így a születési rendellenesség miatt ez nem jött létre. Viszont mindent, amit lehetett tudni a fülembe, meg az agyamba, meg így a érzésbe, az megvan. Mai napig ebből táplálkozom én is, hiszen most már a zenét választottam úgymond hivatalos hivatássá. Ez milyen mondat volt.
0: És akkor jártál középiskolába, te meg ezt megengedheted magadnak akkor, hogy csak oda járjál, vagy pedig kellett mellette dolgoznod, vagy milyen volt a helyzet?
2: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amikor a szükséglakást feltörtük, és nagy nehezen megkaptuk. Anyámnak a kiváló munkája, meg az anyám utána járása után, hogy tényleg ment a fővárosi önkormányzathoz, ment mindenkihez, ment szakszervezeti kisztitkárhoz, pártitkárhoz, mindenkit megkeresett anyám, mindegy, az a lényeg, megkaptuk a szükséglakást, hát de hát nagyon szegények voltunk. Tehát mondok egy példát, sosem felejtem el, egy nadrágom volt, 7 hónapig jártam az első osztályba benne, én voltam a legszegényebb, és az osztálytársaim gyakorlatilag összegyűjtöttek egy, sosem felejtem el, egy 675-ös Levi's farmerra.
0: Wow.
2: Hát az, na most ez olyan, mint most nem tudom, az 501-es az nagy szám volt, de akkoriban az a 675-ös az pont, és akkor mert sajnáltak, hogy mert egy nadrágom volt, és azt minden egy vagy két nap mostam én magam. Meg hát anyám WC-s nő volt, mert Pesten itt muszáj volt dolgozni, ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, és hát ahhoz, hogy a 3 gyereket, meg én főleg ugye a középiskolás dolgaimat finanszírozni tudjuk, ő elment WC-s nőnek a Savanna előtte Havanna étterembe, ott a József körúton, és ő WC-zett. És az egy első osztályú étterem volt, és mivel anyám nagyon beteg volt, én nagyon, de nagyon sokszor voltam úgy, hogy én mentem be helyette WC-s, WC-t tisztítani, és másnap meg mondjuk írtam egy 2 órás könyvitel dolgozatot, és fél 4-kor hazamentem, akkor bezárt az étterem, és este 8-kor megkezdtem.
0: De az, hogy az osztálytársaid vettek neked egy farmert, vagy összedobtak egy farmerra, az azt jelzi, hogy egyrészt szerettek, másrészt volt bennük egy szolidaritás, együttérzés és
2: igen,
0: figyelem.
2: Mert a Fényeselekben a akkori rendőr gyermekek jártak, meg a kiszes szülőknek a gyermekei jártak. Tehát ugye ez egy nagyon elit iskolát, Fényeselek volt ugye a 2-es könyvitel atya itt Magyarországon, és hát ő egy nagyon-nagyon híres statisztikus, mint tudjuk, a Kossuth Lajos idejében ő volt az egyik, például Fényeselek volt az egyik nagy-nagy barátja Kossuth Lajosnak, meg hát ugye ez egy grémium volt, aki akkoriban az országot vezették, egy szellemi kör, és ez a középiskola egy nagyon erős iskola volt. Tehát a Hunfalvi János közgazdasági és a Fényeselek vitte gyakorlatilag a Közgazdaságtudományi Egyetemet, meg a Pénzügyi Számviteli Főiskolát. Tehát innen kit járt, tehát itt végzett diákok olyan magas szintű képzésben részesültek, nagyon szigorú iskola volt, tehát hogy köppenybe kellett járni, jelenteni kellett, tehát a lányok nem festhették a körméket, nem volt ilyen nagy, hogy is mondjam, szabadság, mint most, de az valamilyen szinten, de nagyon-nagyon jó volt nekünk. Most már így utólag tudom, hogy milyen erős iskola is volt. Nem voltam ott annyira jó tanuló, egyedül csak matekból, tehát azt valahogy így ezt mindig nagyon éreztem, hogy mi van, meg hát a matekkal kapcsolatos tantárgyakkal, statisztika, politikagazdaságtan, könyvelés, könyvitelóra, számvitel, és ezekben jók voltam, de így a humán tantárgyakban nem, tehát magyar nyelv és irodalom, ilyesmi, azt a középiskolás éveim alatt olvastam rengeteget a többiek kapcsán.
0: És elvégezted, te dolgoztál valaha számvitel?
2: Dolgoztam az érettség után, dolgoztam szeptembertől a 11. keletünk, nem, először a Consumex külkereskedelmi vállalat gazdasági osztályon voltam operátor egy hónapig, de olyan alacsony, nem 2 hónapot talán, de tehát tényleg a minden bérezés legalapját kaptam, és az volt benne a rossz, hogy reggel 5 órára kellett menni, mert a számítógépeket be kellett kapcsolni is, és én voltam az a fiatal ember, akinek megmondták, hogy reggel 5-kor te nyitsz. És ez azt jelenti, hogy 4-kor kellett kelni, és 3-4-5-kor kellett
1: becsekolni. 5-kor bekapcsoltad, és akkor az beindult 8-ra, vagy ez hogy volt?
2: Hanem mivel az volt az egyetlen egy ilyen export-importtal foglalkozó vállalat, reggel 5-kor nekem menteni kellett az éjjel folyamán, tehát én reggel 8-ra gyakorlatilag több ezer könyvelési tételt printeltem ki, és kezdtük el azoknak a szétszortírozását, mint a számítógépen, meg akkoriban ment ez a Laporello, tudod, hogy beállította egy ládát, ment 4 órát a nyomtató, és 63 ezer könyvelési tétel volt rajta, tudod. Mert ugye az volt az egyetlen egy export-import vállalat az országban, tehát tehát, hogy így reggel 5-re kellett járnom, és ezt egy kicsit untam, úgyhogy gyorsan elmentem utána a 11. keleti polgármesteri hivatalba, ott voltam majd egy évet könyvelő, utána elmentem a Pralipét könyvelni, Pralipe független cigány szervezetet, és onnan ott meguntam a banent, ráadásul édesanyám javaslatára akkoriban a rendszerváltás után a Morzsibon körtén szétdobtam a postaládákba, hogy könyvelést vállalok, és egy karácsonyra volt, mint tudom, 24 cégem. Na de hát ez olyan volt, hogy mint tudom, volt valakinek egy, hát ez nagyon kemény volt, volt valakinek mondjuk egy ilyen sütődéje, nekem kellett kikalkulálni, hogy egy babgulyásra eső hús mennyisége az mennyibe kerül, és mennyiből lehet előállítani, és mennyi lehet eladni, az milyen áréssel van, az mi van, és akkor idegösszeroppanást kaptam, amikor így december környékén bulizott az ország, én meg december 31-ig ugye le kellett adni a könyveléseket, és persze mindenkinek akkor
1: kellett, ja.
2: És én meg volt úgy, hogy napi 1 órát, meg 2 órát aludtam, mert persze lusta voltam, de azért meg kellett csinálni, és akkor az utolsó 4-5 napot azt kávé és egyéb serkentőszerek mellett könyveltem. És utána azt mondtam, hogy jó, ez felejtő, én nem leszek könyvelő, azt mondom, beláttam.
0: És de később dolgoztál a 8. kerületben
2: is. A Pralipe független cigány szervezet, tehát ugye az akkor az első politikai összejövetelt, így mondom most már utólag, tehát az első politikai szervezetet az Osztolyken Béla vezette, én ott könyveltem 2 hónapot, és az ő feleségével, Szőke Judittal az önálló cigány kisebbségi csoportot megalakítottuk a 8. kerületben, ez volt 93 év végén, és 94-ben volt ugye az első választás, illetve így a, ami már így jött, és utána én előadó egy önkormányzati dolgozóként a Józsefvárosi önkormányzatban dolgoztam 4,5 évet, mint az etnikai normatív felhasználásának az ellenőrzését végeztem. Iskolákba és óvodákba jártam ki, és az államtól a cigánygyerekek felzárkóztatására, oktatására kapott pénzt ellenőriztem, hogy mire költik el a kedves igazgatók, és én voltam az Atya Úristen.
1: De mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
2: Akkor tájt még nem volt olyan, tehát ez a régi vágású, jó minőségű igazgatók voltak még, akik nagyon komolyan és szigorúan vették a pénzügyi számviteli fegyelmet, úgyhogy nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataim vannak azóta is egyébként, mert tisztességesen és jól használták fel a pénzt. Akkoriban indult be a 8. kerületben az a felfogásváltás, hogy már nem feltétlenül kell a gyermeket mindenféleképpen a zene felé irányítani, hiszen látszódott az, hogy a zenész cigány élet és a zenei karrier az nem kecsegtet olyan pénzügyi lehetőségekkel, amelyből egy családot, egy normál életet föl lehet építeni. Akkoriban volt ez a szemléletváltás, a 8-ban már lehetett érezni, hogy rengeteg cigány szülő kezdte el különféle középiskolába is, és komolyan venni a tanulást, mint olyat. Úgyhogy például ennek az etnikai fejkvótának ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy azóta kinevelkedett egy olyan generáció, ahol a tanulás, mint érték, a könyv, a ceruza, a tudás, mint érték megjelenik. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres időszak volt, véleményem szerint. Ebből lett egyébként később a Tanoda program, amelyet most már hivatalos állami minisztériális szinten is az országban most már több mint 60 tanoda van, ami egy extra kurrikuláris délután idősebben iskolán kívüli oktatást biztosít a gyermekeknek, nagyon barátságos és jó minőségű körülmények között. azzal a feltétellel, hogy a szülő beleegyezik, a gyermek beleegyezik, és a gyermek választja ki a számára megfelelő tanárt, és azt a megfelelő gyermek választja ki a tantárgyat, amiből szeretne fejlődni. Tehát, hogyha kettes, a hármas, négyes, már az is nagyszerű eredmény.
0: És ez már egybeesik időben ugye azzal, hogy megalakul a romanoklászra?
2: Igen, mert a középiskolás táborok minden évben ugye elvittek minket Balatonra, vagy egyéb más helyre az országban, meg évközben minden héten volt egy klubunk. Akkoriban már mi megismerkedtünk a cigány önszerveződésben dolgozó emberekkel, és akkor már láttam én speciál, mert hogy ugye ott dolgoztam, meg helyben voltam, a cigány politikai önszerveződést, tehát láttam a Lungodrom megalakulását, láttam, amikor Farkas Lórián kivált a Pralipéből, láttam, hogy a Zsigó Jenő létrehozza a Roma parlamentet, tehát minden ilyen fontos cigány politikai történelmi eseményen én videóztam, és ott voltam. Emellett meg táborokba jártunk, és klubokba jártunk, és ott alakítottunk egy icike-picike zenekart, aminek még igazából nem volt tétje, csak amikor az önkormányzatban dolgoztam a 11-ben, 93 év végén, nem, 92 év végén, akkor mi leadtunk így teljesen véletlenül egy jelentkezés lapot, aki mit tudra, és nem is tudom, melyikinek az ötlete volt, de így azt tudom, hogy az utolsó nap, utolsó órájának az utolsó perceiben, az utolsó, már be volt kötve, és a Marika nénit mondtam, hogy jaj, Marika néni, ne izéljen, mert tudja, milyen lusta vagyok, tessék meg berakni.
0: De ez inkább egy baráti társaság volt, aki zenélgetett.
2: Ez egy baráti társaság volt, aki énekeltünk Andodrom és Kályag dalokat, mert ugye Kályag 87-ben megjelentette az első lemezét, ami egy, most már tudjuk, hogy egy forradalmi történelmi fordulópont a magyarországi cigányzene mindenféle szegletében, hiszen akkor egy korszak zárult le, az előző korszak, amit nagyon híres és nagyon neves előadók filmjeleznek, és egy politikai korszak is lezárult egyben, a cigány önszerveződés is öntudatra
0: kezdetében.
2: És ugye ezeket a dalokat énekeltünk, és ez tényleg nem volt tétje. Tehát nem volt jó kedvből, csak mert szerettük énekelni, mert szerettük a dalokat, mert olyan jó volt együtt lenni, olyan fiatalok voltunk, és most is azok vagyunk. Úgyhogy így teljesen egy baráti, jó hangulatú, tét nélküli kezdeményezés volt, és amikor beadtuk a Ki mit tud a jelentkezést, el is felejtettük, és talán egyszer volt egy fellépésünk, mondom, az is egy táborban talán, vagy valami ilyesmi, de hát fellépés volt, tehát végig rögtük az egészet, és végig énekeltük, de mégis volt egy műsor jellege. Utána, 93-ban, tavaszán így elkezdtük a selejtezőket végigjárni. És ahogy így mentünk előre, azt vettük észre, hogy akárhol zenélünk, ott mindenkit megverünk, de ilyen magasan. Tehát, hogy így elámult az ember. Ez mindegy, hogy tudom én, Dunaújvárosban voltunk, Szekszárdon, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol, mindegy, egy országos Ki mit tud volt, ugye. És azt vettük magunkat észre, hogy egyszer csak a televízióban vagyunk, és akkor selejtünk, és akkor selejtező ott is nyerünk, ilyen elődöntő, másik elődöntő, harmadik elődöntő, negyedik.

0: de végigvertük tényleg az országot, és egyszer csak minket hirdettek ki győztesnek, de ott is tényleg magasan.
1: És mit nyertetek?
0: Nyertünk egy csomó ilyen apró cseprű díjat, nyertünk 260 ezer forintot, ami akkoriban nagyon nagy pénznek számított, ugye hát így akkoriban havi fizetésem volt 12 ezer forint, vagy valami ilyesmi. Tehát én tényleg a havi fizetés 30-szorosát, 20-szorosát, nem tudom, valami ilyesmi. Meg kaptunk egy tájföldi utat, és 93 novemberében életem első ilyen hosszabb külföldi útja, mert ugye a cigánytelep és Budapest is külföldnek számított. Kimentünk tájföldre Bangkokba, és utána meg le a tengerpartra is. És akkor ez volt a nagy élmény.
1: Okay. Na, innen folytatjuk, mert úgy zenéljünk egy kicsit. Istvánt megkértem, hogy hozzon nekünk a saját zenéjéből, ez de valamiért nem nyílt módja, úgyhogy most akkor megkérdezem, hogy akarsz nekünk énekelni valamit helyette?
0: Nagyon szívesen, ki is találtam a Tilos Rádiósoknak egy dalt, mivel a Tilos Rádió eléggé alternatív, úgyhogy hoztam egy alternatív bio állatvédő cigány dalt engedelmetekkel.
1: Halljuk.
0: Úgyhogy nem is hoztam, hanem most jutott eszembe, ez az új lemezünkön lesz rajta, ami remélhetőleg májusig elkészül, vagy április végéig. Úgyhogy annyit kell még a dalról tudni, hogy ez egy beást cigány dalgyűjtés, Gerdényből gyűjtöttem, és egy nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas kis dal, a dal címe Csibe.
1: Okay.
0: Ladies and gentlemen, stupid,

szeretet, az udvarban magot szedett. A tyúkoknak nem volt nyugtuk soha, taralannána, de a tyúkok megunták egy napon. Hop, hop, hop, hogy a csibe nem osztozik a magon. Karananana, neki estek, megbúbolták az udvarból, kizavarták. Kakasok meg kinevették nagyon. Adarattana, hát így jár minden pejhes hátú csibe. Hop, hop, hop, aki nem fér a saját bőribe. Adarattana, felvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával. Stolnak nézi, ami még csak pihe. Adarattana.

0: Menyhát Jenő vagyok, ez a az Ócsigamez meg a Fuzsiamet. DJ Sztyep szolgáltatja a zenét, és itt van velünk, és van vendégünk, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. És hát te mesélted nekem, hogy egy tanulmány írásán is fáradozol. Ez miről szól ez a tanulmány?
1: Mivel a zenei pályafutásom most már gyakorlatilag majd 20 éves, és gyakorlatilag részét képezzük azon most már kevésnek mondott cigányzenekarok, akik képesek voltak mondjuk így tényleg hosszú időn keresztül megmaradni ezen a folklór mesdjén, és illetve a cigány zenében. Úgyhogy Pulai Gergő barátommal, aki most Angliában tartózkodik jelen pillanatban, és ott írja a doktori disszertációját, ő kulturális antropológus, elkezdtük egyszerűen kutatni azt, meg megnézni azt, hogy egy-egy dal hogyan hat egymásra. Tehát, hogyha bejön mostanában mondjuk egy gucca szám, az feldolgozza a Váradi Roma Café, akkor a magyarországi cigányság átvesz egy másik ország, másik zenei stílusából, zenei kultúrájából, már egy feldolgozott dalt, ami beépül a mindennapok szintjén, tehát magát a folklort képezi, mondjuk. És ez ugyanúgy van azokkal a zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenékkel is, hogy gyakorlatilag mi vagyunk most az a ebben a modern globalizált világban, mi vagyunk most az a folklór művelő és zenét készítő közösség és zenekarok, akik adják gyakorlatilag az új dalokat a cigányságnak. Uh-huh. És ahogy ezen elkezdtünk gondolkodni, egyre több országot kielemeztünk, egyre több magyarországi dalt is kielemeztünk, hogy hol található meg még, és egyszerűen adta magát a téma, hogy ezt egy nagyon rendezett, szerkesztett, világos mesdje mentén írjuk meg, és csináljunk belőle egy olyan tanulmányt, ami gyakorlatilag az elmúlt 20-25 év cigány zenei változásait mutatja meg.
0: Tehát van egy ilyen történeti áttekintés is, és egy földrajzi kitekintés is.
1: Így van. És hát nyilván kikerülhetetlen volt, hogy honnan is jött ez az egész, és hogy hova fejlődött, vagy hova fejlődik, vagy milyen lehetőségek vannak még, vagy milyen olyan világokat fog még a cigány zene magába fogadni, illetve a cigány zene újra kitalálni magát, ez most mindegy, ezt most belezavarodtam, de nem is ezt akartam mondani, hanem az időrendi kitekintést is át kellett nézzük. Tehát megnéztük azt, hogy a rendszerváltás előtt, illetve a Kályeg első lemeze előtt, a 70-es, 60-as, 80-as években milyen olyan fő vonala volt a magyarországi cigány zenének, ami meghatározta az akkori, meghatározta magát a cigány kultúrát, cigány zenei kultúrát.
0: És milyen volt ez a rendszerváltás?
1: Hát nagyon sok neves és nagyon fontos előadói voltak, illetve szereplői voltak az akkori cigány zenének. Azt is 3-4 féle kategóriában lehet sorolni. Egyszerűen az énekesek mondták, vagy az akkori sztár énekesek vitték gyakorlatilag a cigányzene vezető szálát. Gondolok itt Horváth Istvánra, Horváth Pistára, gondolok itt Bangó Margitra, gondolok itt Gál Gabriellára, Kovács Apollóniára, azokra a híres cigány primásokra, akiknek a zenekara gyakorlatilag az országban a legjobbak között voltak, Járóka Sándor,
0: Lakatos
1: Sándor, Déki Lakatos, ugye, Csócsi, Józsi, Berki család, hagyd mondjam, Kökény család ugyanúgy volt, Lukács családra gondolok itt. Illetve arra a közegre, ami akkoriban a magyarságnak is és a cigányságnak is a szórakoztatását jelentette, tehát az budapesti éjszakai zenész élet, kávéházak, éttermek.
0: De ez mondjuk a televízióban leginkább a Jó ebédhez szól a notában.
1: Illetve repülőpáva, televíziós vonalmesdjén mentek ezek. És hát az országban gyakorlatilag majd mindenhol volt egy cigányzenekar. Uh-huh. Tehát a Debrecenbe lementél, akkor ott az Aranykakasban is biztos, hogy volt cigányzenekar, és ott nagy dolog volt.
0: De ez félig meddig a magyarok szórakoztatására alapult.
1: Így van. És most már így tudjuk, meg hát így azért ezt mindig is tudtuk, volt egy másik ilyen vezetőszál, ami a Zolát cigány zenei kultúrát jelentette, de ez nem volt nyilvános és nem volt ilyen populáris, mint most, hanem ezek családukban belül a maga kultúra élt. Tehát volt egy ilyen népi, családi, belső kulturális alap, amiből most is táplálkoznak azon folklór zenekarok, akik most jelen pillanatban a cigány zenei folk zenei piacon vannak, illetve ugyanez a folklór a magyar cigányoknál is megvolt, tehát volt egy ilyen látható, mindenki számára elérhető fogyasztói zene, a magyar cigány zene mentén, akire a magyarok is mulattak, és a magyarság is ezzel szórakozott, vagy ezen szórakozott, és illetve volt egy ilyen családi belső értékeket felvonultató zenei háttér és hagyomány. Aha. Így van.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a magyar cigányok és az olasz cigányok, tehát hogy ez hogyan különbözik, tehát ezek ennyire távol vannak egymástól, hogy nem, nincs annyira rálátás, vagy távol voltak?
1: Távol is vannak, mai napig is azt tudom állítani. Ma már mondjuk a zenének köszönhető sokkal árnyaltabb és sokkal összetartóbb most már akár a két népcsoport is, hiszen nagyon sok minden a demokrácia bejövetele az országban az lehetővé tette, hogy a népek közel legyenek egymáshoz, vagy népcsoportok. De amiért az olasz cigányokról és magyar cigányokról el lehet mondani, az mindenképpen az, hogy van egy fő különbség, hogy a magyar cigányság nem beszél cigányul, illetve csak Észak-Magyarországon egy kárpáti cigány nyelvjárást használnak, ezek a zenész muzsikus cigányok, de főleg nem beszélnek cigányul, az olasz cigányok meg beszélnek cigányul. Uh-huh. Ennek az az oka, hogy más vándorlási hullámban érkeztek Magyarországra, és azt az asszimilációs folyamatot, amit évszázadokon keresztül az akkori cigányságnak el kellett viselni, gondolok itt Mária Terézia, II. József szabadságharc és a hosszú évszázadokon keresztül, elvesztették a nyelvüket, viszont megmaradtak cigányok, és a zenét fejlesztették ki, a magyar cigány zenét fejlesztették ki. Ők a magyar cigányok, az olasz cigányok viszont a 1848-as szabadságharc előtt, a kiegyezés után érkeztek, ők egy másik vándorlási hullámba jöttek be, ők viszont olasz cigány, azért olasz, mert hogy Erdélyből, Transzilvániából, tehát Románia területéről érkeztek, olaszországból, ahogy mondják, és ők az olasz cigányok, akik más hagyománnyal vannak, nyelvet beszélnek, más az öltözködési, a viselkedési, a társalgási és más szokásokkal bírnak. És ez a két népcsoport, illetve van még egy harmadik bevándorolt népcsoport, aki a világháború előtt és a két világháború között érkezett Magyarországra, az a beász cigányok, akik óromány nyelvet beszélnek, és ők főleg Zala, Vas, Tolna megyében van, Pécs környékén nagyon sok ilyen beász cigány falu van. Ők óromány nyelvet beszélnek, de az ő lélekszámuk 25-30 ezer fő maximum tehető, míg a magyar cigányokból jelen pillanatban az én állításom szerint 5-600 ezer cigány él Magyarországon, illetve az olasz cigányok plusz 150-200 ezeren vannak, és így tevődik össze magyarországi cigányság, hogy is mondjam, képe. Tehát itt óriási különbségek vannak, és a két, a magyar cigányok és az olasz cigányok nem fogadták el egymás társadalmi szokásait, illetve egymás szokásrendszerét, és nem is nagyon volt ilyen kapcsolódási pont. Ezen egyébként nagyon, de nagyon-nagyon sokat változtatott a zene, amikor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már a olasz cigány zenekarok hoztak be magyar cigány zenészeket az olasz cigány zenébe, és így sokkal színesebb, sokkal profibb és érdekesebb lett a zene, mert hogy rájöttek arra, hogy az olasz cigány zene az általában énekekre alapuló zene, a magyar cigány meg hangszerekre épít. Tehát ott a hangszeres tudás sokkal nagyobb, mint az ének tudás, és másik csoportnál megfordítva, inkább az archaikusabb énekes tudás erősebb, mint sem a hangszeres.
0: És akkor ugye a szocializmus alatt akkor lényegében, tehát ez a szórakoztató zene volt, nem nagyon volt roma folklór.
1: Így van,
0: és
1: van
0: ezen változtatottak a megjelenő Kaiak lemez.
1: Van, ők voltak azok, akik először kiadtak egy lemezt, és az a lemez forradalmasította úgymond a cigányzenét Magyarországon, illetve hogy 89 után, a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy lemezeket, kazettákat adjanak ki emberek, és ez volt az első hanghordozó, ami országos szinten elterjedt, és ez épült be mai napig is olyan szinten a kultúrába, hogy mindegyik dal gyakorlatilag ma már egy kisgyerek számára is ismerős és ismert, és tudják játszani.
0: És ez inspirált téged is onnó.
1: Igen, így van. Mellette még volt a másik zenekar, akik ugyancsak így a Kályaggal együtt jöttek föl, illetve alakultak, és akkor tájt kezdődött, ő az Andodrom zenekar, aki ugyancsak történelmet írt a meglétükkel, és mivel mi andodromosok voltunk, hiszen a Zsigó Jenő, Kovács Zoltán és Balogh János, Csányi János, Daróczi Gyula, Daróczi Ágér és a régi nagyok mentén nevelkedtünk föl, úgyhogy mi inkább andodromosok voltunk, de a Kályagot ugyanúgy, és nem volt velük olyan nagyon-nagyon kapcsolat, tehát úgy nem életszerűen éltünk együtt velük.
0: És ez megmozgatta a roma közösséget, zenészeket, sok ilyen zenekar követett?
1: Olyan szinten megmozgatta, hogy a rendszerváltás után ugye nagyon átalakult minden gazdasági, főleg a zenében is ugye a gazdasági környezet az átalakult. A magyar cigány zenére már nem volt olyan igény, és jött ugye az olasz cigány zene, ami viszont már színpadi előadó művészetet is magával hozta, tehát hogy koncert jellegűen adják elő a tudományukat, illetve a zenéjüket, nem csak étterembe, hogy valaki oda megy és húzat egy nótát, vagy stb. Tehát ez a világ meghalt, a magyar cigány zenei világ elkopóba látszott, és itt jött ugye az olasz cigány zenei világ, ami meg feljövőben volt, és a Kályak hatására, meg az Andodom hatására rengeteg olyan cigányzenekart alakult az országban, új cigányzenekar, aki a folklort választotta és folklort akart játszani, és ebből több mint 100 volt, 140 volt akkor tájt. És közben ugye a cigány önszerveződés és a politikai szerveződés is megtette a jótékony hatását, hogy volt egy ilyen rendszerezett budapesti fellépés sorozat, amit a Cigány Művöldés és Módszertani Központ csinált az Almási téren, illetve mi 94-től az önkormányzatban a 8. keletben a Humorom is van címmel rendeztünk, és a 94-ben megalakult a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát a cigány kisebbségi önkormányzatok, és ők voltak még, akik életben tartottak ugye nagyon, de nagyon-nagyon sok cigány zenekart országos szinten. És ez volt az első, ami a kultúrákat kezdte összehozni, tehát az magyar cigány kultúrát és az olasz cigány kultúrát is.
0: És ez ment egy pár évig, gondolom aztán az történt ugye, hogy sok zenekar így nem tudott fennmaradni.
1: Igen, mert azért ez egy ilyen fellángulás szintjén ment, tehát hogy éveken át lehet, de azért, hogyha nincs kitartás, és nincs egy rendszeres támogatás, és nincs egy összefogó erő, akkor ezek így
0: egy idővel
1: elmúlnak. Meg hát aki meg végképp, mi meg annyira szerettünk zenélni, hogy nem érdekelt semmi. Én általában szerencsés voltam mondjuk a munkahelyeimmel, mert a nyarat sohasem dolgoztam végig. Meg hogyha így akartam, akkor kirúgattam magam májusban, hogy egész nyáron tudjak menni. Mert szeptemberben újra elhelyezkedtem, ha akartam.
0: Mikor lett a szilvási zenekar?
1: Ahogy megnyertük 93-ban Románok Lászlóval, aki mit tudott, utána 5 évig, 4,5 évig négy és fél évig, nem, most nem tudom pontosan, most meg kellene számolni.
0: Mindegy, egy pár évig
1: a Románok László zenekart vezettem, és nagyon, de nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, hiszen a nulla koncertből, illetve a nulla előéletből 94-ben már 94 koncertünk volt, és iszonyú nagy sztároknak számítottunk az országba, és mi is olyan hatással voltunk a általában a cigány zenei zenére, meg a közösségek sokaságára, hogy mi általunk is újabb hullám keletkezett, és zenekarok tucatjai alakultak. Akkor tehát ezt, erre volt egy ilyen számítás, meg így tudtuk is, hogy kik vannak az országban természetesen. Több mint 90 zenekar alakult, és az is mindenféle néven, de és volt, akik sokszor ugyanúgy Románok László nevet adtak az ő saját zenekaraiknak, csak azt mondták, hogy Tiszalöki
0: Románok László.
1: Igen, vagy Palacsintó László.
2: Mit jelent a László? Nem lehet, hogy nem figyeltem.
1: A László hangot jelent cigányul, cigány hangnak lehetett nevezni. Egyébként érdekes, mert ez a cigány, Románok László cigány hangzenekar a 70-es évek végén volt egy ilyen zenekar, és ennek a zenekarnak a tiszteletére adtuk mi is saját magunknak ezt a hangot, és ezt a együttes nevet. Tehát, hogy így volt egy, csak így hallottuk, hogy akkoriban volt egy ilyen zenekar, és régi cigányok játszottak benne, és akkor így mi tiszteletből adtuk ezt a nevet, akkortájt.
0: És a folk után, ezután a folk fellángolás után lettek fordulatok a roma
1: zenében. Igen, mert ahogyan a 90 éves évek elején, ugye a társadalmi mobilitásnak köszönhetően, meg a gazdasági változásoknak köszönhetően rengeteg cigány jött föl Budapestről. És az egyik ilyen fészek, ahonnan feljöttek a legjobb, leghíresebb és mai napig is sztár zenészek, énekesek, például a Bódi Guszték, onnan jöttek, ők megcsinálták a Nagyecsedi Fekete Szemeket a Balogh Feriékkel, és majd ők is egy év után egy lemezt adtak ki, egy kazettát adtak ki, szétváltak, lett a Rományi Róta, lett a Lindri tánc, ilyen tánc együttes, és nagyon, de nagyon, nagyon sok zenekar, akik most például a Stefano egy híres énekes, ő is zenekarban járt, a Vojake Sáve, a Terne Sáve, a Jagalo Vurdon, a Rőzsetűz, a Fehér Kígyó, a Fraciról, zenekar, a Kanizsa Csillagai, aminek a szünetben hallható amerikai énekes, ő dolgozta fel az egyik dalukat.
0: És most megjelent szalon zene, illetve rap formájában is.
1: Igen, és ez a Pulai Gergővel végzett kutatásunk, illetve tanulmányunk egyik ilyen fontos mondani belőle pont az, hogy kronológiában is meg lehet mutatni, hogy egy-egy új zenekar milyen új irányvonalakat hozott. Tehát volt a Kaija Gandodrom, Nagyecsedi Fekete Szemek, Szilvási, nevesi Románok László, utána megalakult a Szilvási Gypsy Folk Band, és ezekben az években, a 90-es évek végén jött egy új generáció, amelynek az egyik legnagyobb képviselője a Fekete Vonat együttes, amelyből ma LL Junior, illetve Fatima a leghíresebb előadók. A Fekete Vonat adta ki az első lemezt, nem tudom, talán 98-ban, ha jól tudom. Ott volt egy történelmi változás, amikor a cigány zenének és a cigány folk szövegeknek és a cigány nyelvnek és a modern zenének egy olyan ötvözése rap és funky formájában előkerült, ami újabb lökést adott a zenének, és ők egy ilyen történelmi pont, a Fekete Vonat lemezei egy történelmi pont még, ahonnan egy újabb irányvonalat, újabb színesedik a paletta című történet van, egy új szín jelenik meg a cigány zenében, és utána 2001-ben megjelenik a Szilvási Gypsy Folk Band, mi tartottuk ugye a folk vonalat, és talán 2002-ben megjelenik a Váradi Roma Kafénak az első lemeze, ami újabb egy történelmi fordulópont, mert az megint adott az országnak, illetve a cigányzenének egy olyan lökést, ami egy új szint vitt megint a cigányzenében, tehát a Váradi Roma Café zenei stílusa az ötvözte a balkáni, nem, román Nikolaj Guca stílust, a magyarországi éjszakai bárzenét játszó zenekarok stílusát, illetve a dal szövegek ben a cigány nyelvet a magyar nyelven, és amikről szóltak a dalok, az újabb történelmi pont volt, hogy cigány vagy, ne tagad, vállald bátran önmagad, így lehetsz csak büszke s önmagad. Tehát ezek olyan mondatok voltak, hogy amikor egy pécsien sétálsz mondjuk a fő utcán, és egy háziluliban szól a Fekete Vonat meg a Váradi Roma Café, és magyarok buliznak erre, akkor ez sokkal többet ért, mint bármilyen
2: én
1: politikus.
2: Én is többször voltam Fekete Vonat koncerten annak idején.
1: Tehát az többet segített, mint a politika addig összes vívmánya. Uh-huh. És ez szól a toleranciáról, az elfogadásról, az egymás megbecsüléséről, tehát ezer ilyen dolgot bele lehet vinni, mert hogy tényleg ezt is jelentette nekünk. Tehát ezek a történelmi jelentőségű lemezek és együttesek, és a zenében is olyan nívót hoztak ezek a zenekarok, amely olyan magasra rakta a mércét, hogy mindenki más, aki ezeket a zenekarokat utánozták, és akarták, meg ilyen típusú zenét akartak játszani, az olyan magas zenei műveltséget igényelt, hogy az egy pozitív lökést adott a Zolá cigány zenének is, a magyar cigány zenének is, úgy általában cigányságnak. Tehát, hogy ők ezek mind nagyon, nagyon jó muzsikusok és zenészek. És persze, ahogy a Kályag mondjuk megszűnt, lett belőle az Etnorom, ahogy a, mit tudom én, az egyik zenekar megszűnt, lett belőle a Stefano, a Nóter Méri, ahogy Bódi Guszti felkarolta. De például, ha Bódi Gusztit megnézzük, ő is folklórral indított, volt neki egy rockos, funkis korszaka egy lemez erejéig, majd még Pánsipot is alkalmaztak, és utána kezdett el a pop világában, a könnyű tenzene pop irányába menni, fogyasztható pop irányába menni. Tehát ez is egy paletta. Ahogy a Nóter Méri hozta az új dalokat, ahogy a Stefano Junior, ahogy a Rományi Róta elkezdett egy másik folklort játszani, az is beépült, de ők is már a romániai zenéből hoztak. Ami nekünk romániai, de közben kiderült, a kutatásunk az bebizonyítja, hogy ez gyakorlatilag egytől fakadnak a dalok. Hogy mind a családokban is megvan. És a másik nagyon fontos állítás ennek a tanulmánynak, hogy a magyar cigány kultúra, énekes és dalos kultúrában szereplő magyarul és cigányul elhangzott dalok rengeteg hasonlóság, majd és sok esetben ugyanaz a dal is megszerepel a magyar népzenének a tárházában.
0: Tehát te kölcsönösen hatottak egymásra.
1: Van, tehát, hogy itt van egy ilyen, tehát a kultúrák egymás mellettiség, és ugyanaz a kultúra máshogyan nevezve című dolog. Tehát egy dalnak megvannak a helyei, hogy énekelik Miskolcon, egy magyar cigány családban, énekelik az olasz cigányok is, és énekelik Erdélyben is az erdélyi magyarság cigányzenészekkel.
2: Hát cigányzenészek játszottak mindenhol Erdélyben is.
1: Igen.
0: És hogy változik ma a helyzet? Milyen ma játszani ahhoz képest, amilyen 10 évvel ezelőtt volt?
1: Hát nekünk például a Szilvási Gypsy Folkband esetében a közönségünkben látszik meg, hogy mi egy olyan pályát választottunk, ami a fesztiválok és a pubok irányába is elment, illetve konferenciák és a cigány kisebbségi önkormányzatok, illetve iskolák irányába is elmentünk. Például mi közönségünk egy normál hétköznap budapesti szórakozó helyen rengeteg külföldi van, rengeteg magyar és rengeteg cigány. Tehát, hogy mi egy ilyen multikulturális jelleget öltöttünk, és természetesen azok a dalok, amelyeket mi játszunk, az egyrésztől a régi hagyományos folklór elemeit használja, de már én is kiegészítettem, ugye én akkor tehát az első zenész voltam, aki kijelentette, hogy halló, én nem csak magyar cigány vagyok, hanem olasz cigány is vagyok, hiszen apámat sem tagadom meg, sem anyámat. Én voltam az első olyan olasz cigány zenét játszó, de mégis magyar cigány zenész értékeket felsorakoztató együttes vezető, aki képes volt a gitárkanna mandolin mellett cimbalmot, klarnétot, nagy bőgőt behozni, vagy tangóharmonikát behozni, vagy szaxofont behozni a zenébe. És akkoriban ez egy ilyen nagyon furcsa volt, hogy tele volt olasz cigány zenekarral mindenki, és a Szilvási meg nem játszott olasz cigány zenét már így, hanem mi voltunk egy ilyen innovatív, változtató zenekar.
0: Mikor láthatunk legközelebb benneteket?
1: Legközelebb ma játszunk a Bírlak Táncházban, a Dob utca 101-ben egy táncház lesz gyakorlatilag. Cigánytáncokat fognak, lehet nálunk majd tanulni, balokkat, ez Babos Tamás és a Szilvási Gypsy Folk Band fog utána, meg közben is táncházos dalokat játszani, illetve utána egy fantasztikus bulit csapni. Úgyhogy ma este én játszom, hogyha van kedvetes tilos rádiósok, nyalom a sóhajtásatokat, gyertek oda.
0: Na hát köszönjük, hogy eljöttél, ennyi fért bele, egy hét múlva újra itt leszünk. Köszönöm mindenkinek, és megyünk.
2: Igen, én még elmondom, hogy 1%-os kampány van itt a Tilos Rádióban, úgyhogy ne feledkezzetek meg róla.
1: Én is csak el szerettem volna köszönni, köszönöm szépen, szervusztok Tilos Rádiósok.
2: A telefonnal sajnos a következő műsor fogja fölvenni, hello.

0: lesz ezután.
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Thank you.

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

0: uno az itt van, a Dunára figyelni kell.
1: Amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, ettől nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a napbarna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszíntől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, s belőlünk valami meddő nőni kezd.

Látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öreg apámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok fásultságába veszve.

Leső. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarkavizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam? Vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában. Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged ilyen-olyan okból szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: menekülj. Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkomba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, búj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál erről a falkép töredékről? Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét? Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, elereztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatt a teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnalok? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz, kérget dörzsölsz, horzsolod tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszolod terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítősort rajzolod.
1: Zone libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról.

Ágról, egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek. Fenyőcsúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kivégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaártról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok? Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagulott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinkó Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, két folyóra és öt hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák. Valóságá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrálj fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűzkéz ernyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordított a másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyvlapjai egy angyalarcban. Te bezzeg csak mímeled, hogy így peregnek sós vizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hokedvén talán. Öreganyám Stokinak mondta, én Packinak. Kispackinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négy lábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. Vakolat omlást átunk fejed felett, cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füstlégterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék. Túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban. Aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható, annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzeljen magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok, együtt utaztál a buszon. Mondd, hogy valami rémlik. Valahol, mintha a hangja, egy ránca homlokán, a tekintete. Emlékeztesselek az óvodás pajtásodra, a tanítódra, a postásra, bárkire. Ne legyek idegen. Adj egy ismerős vonást.

Sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sziszifosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig bámultam egy amerikai sorozatot, az utolsó előtti részben a mindenkori mellékszereplők kikötnek egy lepukkant texasi bárban. A nő kétszer két felest rendel józanság ellen, aztán már csak a férfi szemét és száját nézi, tekintetével mohón falja, háromszögképben zárul mindkettejük arca. Szépek, titokzatosak. Akkor ott kizuhanunk az idő zajlásából. Mert nő és férfi abban az olcsó, lepukkant bárban, valahol Texas közepén táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

0: Ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a készfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy karé kenyér, hogy tessék, nőjél nagyra, meg benned mindig hittem, de hát nem leszek négy pár tekintet ölelésében otthon itt sem végül. Ezért maradtam, tényleg. Keresni hosszan, a csejrést feketévé, az erdőt hamar szürkévé koptatott szemmel, és tudom majd, mikor egy apró papucsot találok a fűben, innét többé nem volnék megfutamodni mások miatt képes. Ettől a szorongástól egészen libabőrös vagyok. Ma meg sem ismerlek. Valójában egy hete senkit, és hogy ezt is azonnal letagadom szinte, mielőtt magamért talán felelősségre vonnál. Mint apám nagy komoly arca, hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tavak választják széllyel, szilaj lovak valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Eszterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szednem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknik kosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig. Beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibaby. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bár énekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfivért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

0: vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.
1: Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam, emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Spróbák. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húddyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapú ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész a karvon. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porigalázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titokleső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideglelés terem. Hozzád férnem gyerekkor szinte, hozzám férned ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmány állat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? S a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig, félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kisszobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rám pakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek benzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jó indulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyag botot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy teríték be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyálkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi, semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alábbhagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt. De a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltottál, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most az ablakból, a part szélén egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe-körbe, mintha csak úgy, mintha csak könnyedén, mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes, többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Kreatívos Rádió. A Kelta Garót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztattak benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni. Holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden áthárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető, és ha ügyes leszek, akkor a holnapi eseményre is viszek magammal pár példányt.
0: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható, és Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
0: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
0: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol veszítem ezt, és meg lehet találni.
0: És mi a címe? Hát, titok?
2: Igazából, már hogy a következő kötetnek?
0: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekre, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép irodalmi figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
1: Engem is meg lehet találni online is, természetesen én is publikálok azért.
0: Igen. És hol? Jó, hát nyilván
1: van
0: Google-be írják
1: a nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíten tudom.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek. És
1: köszönjük
0: holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, orrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? – Ez egy dühös ember volt. – Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat nyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mintha beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégiscsak valami elsétált borjúféle. Nálam van durung, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend.
1: Becserkészte,
0: súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal.
1: Bárány, súgta.
0: A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették.
2: Ízlet mindenkinek.
0: Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik.
3: A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek északra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog.
4: Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott.
5: Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet.
6: Helyes, csatlakozik Gorcsev.
7: Pullover próféta itt marad Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem.
0: Egy őszvörös keresztes hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
8: Hé! Ordította Dietrich, aki első rangon alakította a csendőrt. Mi baj van?
9: Kiesett egy kerékagy.
8: De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
8: Hát, maga tálit katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudata rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katonaszökevény felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik.
8: Na, mehetünk, öregem?
9: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele.
2: De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb.
8: Mi is? Majd kísérjük magukat.
0: A szanitész mogorván végigmérte.
8: Merre felé?
9: Nem tudjuk.
8: Az más, mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
8: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
2: Semmi baj, akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van.
0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg. Szerencsére szimulánsok. Húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt.
3: és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvásszekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és méllabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt.
10: Kit?
3: A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
10: Ki az a Teofil?
3: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet?
0: Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan, egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullóvel prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Tultan, kezében egy nyakörvel.
10: Teofil, szegény, mi van magukkal?
0: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol.
3: Nem akarom látni. Siessünk!
0: Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja.
10: Szegény Teofil, szegény Teofil.
0: De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így poroszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba.
3: Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona.
0: Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó, hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek, tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek! És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pufacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, 2 puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszórt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján.
3: A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
10: Nézd ezt meg!
3: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kicsi eltartja a fejét, aztán bólint.
10: Egész jó.
3: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
9: Így nem jutunk tovább, mondja Sába.
3: Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a vörös keresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a vörös kereszt, és ápolja a sérülteket.
9: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
3: Épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
10: És miért vagyok én itt?
3: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja. Kinél volt a méreg? Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab. Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
9: Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk.
3: Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják.
9: Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is.
3: Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak.
9: És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt.
3: A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagolítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak,
0: és előadják a Hörög-Hörög Csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik. És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni. És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a Morhut lángjába, ahol a sejtán örökké nyafogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, gondosan megóva a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc röptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofon röppájáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteties élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan, félálmában szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdezte az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító,

személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amely csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burdusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakus Mit. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van. Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt. Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis. Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vöröskeresztes kocsit.

0: beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebir felé.
1: Hogy ott mi volt?
0: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebirhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
1: Tisztára őrült.
0: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
2: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni!
0: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
2: Haj, mit csinálnak itt maguk?
0: Kérdezi a karszalagos katonáktól.
2: Látja, ha van szeme? Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk? Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
0: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik.
2: Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen? Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
0: Na tessék!
2: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
0: Gorcsev egyre gorombább a csendőrrel.
2: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón.
0: A csendőr nagyon ideges.
2: Hát én már sok mindent hallottam életemben. Mondja csak, öregem. Nős maga? Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé.
0: Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kivezényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át,
2: mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a síttalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk. Úgy van, mondta Klausner, mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Korcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavokat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli dombnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gépfegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot két rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban két zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll. Nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dugott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
3: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Svetozár.
2: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
3: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
2: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen... Úgy még hallok, mint maga.
3: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
0: sivított a paprika orrú.
3: Maga azt hiszi, hogy félek?
2: Most még adok, de máskor ne kérjen.
0: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
2: Fegyverbe!
0: Kik jönnek?
2: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
0: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Svetozárral és Krajováccal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport, az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán két embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovác és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Svetozár és Krajovác szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovác szavú kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését, rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van, nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzúdultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vádat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött? A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma vezet.
2: De hogyan veszett nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját, Trovasek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél? Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott. Honnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni? Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Gorcsev körülnézett. Sábát kereste. Ide hallgass, a törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel. Miért? Nem tetszik nekem. Azt mondja, a Assir Marutból jött. Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod. De hát karavántól szökött? Lehetetlen. A Szahara most tilos karavánok számára. Ezt repülőgépen letették valahol. Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit? Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat. Értelek, felett Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét. Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek. És szája szélé lógott a cigarettája. Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek. Ő is az. Hallom, mondta, hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet mást, amihez az európaiak nem értenek. Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev. Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem. Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos. Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen. Én a nevét nem tudakolom senkinek. A betegnek sokféle neve van. Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle. A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment. Kötözködés volt? Kérdezte Sába. Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev. Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban. De mit akarsz ott az Atlasznál? Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló. Mit besélsz annyit? Már láttuk a kaszbát, mondta Schmidt. Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk. Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába? Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés. Vagy beenged, vagy elfoglaljuk, nem probléma. És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik. Ilyet még nem pipált a világ. A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket. Halló, halló, figyelem! A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna. A Szaharából jelentik. Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhibóázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal. Halló, halló! A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik. A Szaharából jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet. A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokból áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés. Halló, halló, figyelem! A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt. A Szaharából jelentik. Mit? Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Gorcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt. Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbar. Hallgass meg, Abu Ben Igbar. Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene.
3: Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben.
0: Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy tizet. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaadd, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Joffel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később errejáró katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100-at, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt, a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Insallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Insallakba, ahol az öccse egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt választó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon. És sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek 2 hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhi tiszt, és egy másik, magas vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a Malbur táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Insallahnál is délebre fekvő Lugír főnök 2 hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyel gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a romi kutya urakat.
1: Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, kétkezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csáttó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az Atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes Szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menetteljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz hút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszurogy acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Valek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. And sound.

In 1600, I was a darky, and until 1865, a slave. In 1900, I was a nigger.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk, de most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed, the thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a masikandlet.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálhoz közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának, the other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Mi? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátom, egy gondolat, amiről azt gondoltam száműzött gondolat, elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other poem.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: "'Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me? And at that, the shiver became a thought that coursed my spine. And I find myself engaged in application.'"
1: Ez lehetetlen. Ellenálltam is mégis, a másik vonzás körébe kerültem. Talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam.
0: That's a perfect translation.
1: Thank you.
0: To wrap the rap with the truest groove, there's no stopgap from the first remove.
1: A legtisztább kérepelni a repet, nincs megállás az első elmozdulástól.
0: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
0: A touch too much.
1: A picivel több.
0: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
0: A bit too wit.
1: Picivel okosabb.
0: Am I too tight?
1: Lehet, hogy szoros.
0: Explode in your mind a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
0: Leaving the impression the other thought made.
1: Ad agya a másik gondolat lenyitál.
0: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha.
0: I never thought the other thought. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatra.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
0: This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készülsz meghallgatásra. Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszel.
0: It's a dream you don't surrender when you get out of bed.
1: Just
0: return the sender. Think the other thoughts.
1: The other thoughts gonna get you. The other thoughts gonna get you. A másik gondolat veled is kikezd. Azt mondom, a rap csupán karc a felületen. Azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem érted a ritmust? Ted.
0: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
0: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
0: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
0: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
0: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: But undeniable.
1: De dagadhatatlan.
0: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
0: Don't hold me liable.
1: Nem,
0: it's always behind you when you turn around.
1: Hátra nézze.
0: It's just out of sight.
1: Éppen elmozdul, épp.
0: Just underground. Oh, well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping, and leaping into place.
1: Right.
0: Before your face. With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
0: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
0: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
0: Sine qua non.
1: Sine qua non.
0: It's a schizo.
1: It's a pizza schizo.
0: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
0: It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. It's so humiliating when your brain is uncooperating. Back, back, back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
0: Back, back, back. Back before you thought.
1: Vissza, vissza.
0: You were there too. How do you do? Is your thinking on the blink? What is it to you? You can't tell what from what not.
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között.
0: That's what the other thoughts thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
0: That's real clear.
1: Egyértelmű.
0: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
0: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolatom felbukkan.
0: The service disappeared.
1: De eltűnt a felbukkan.
0: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
0: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
0: Get in line with your mind.
1: Elsorbazod.
0: I'm in.

0: Alternatív köves az alternatív.
1: Most a resolution is not a solution.
2: Az elsőt a döntés, klutyóba kiöntés.
1: The impossible rap is ready to appear.
2: Kész a berobbanás.
1: Is it possible that you are ready to hear?
2: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
1: It has something to do with what you just said.
2: Valami biztosan csinálni akkor, amit épp az előbb mondtál.
1: It's a thought you can't remember in the back of your head.
2: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
1: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
2: Egy álom, amit nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
1: Just return to sender.
2: Küld vissza a feladónak.
1: Think the other thought.
2: Jusson ezekbe a másik gondolat.
1: In order to
2: azért, hogy
1: transcend the

0: to the horse.
1: No, môžeme k búrali toto dolovať.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útba igazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudod, nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First

Peace.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott, a 6 idősebb leány is férhez ment. Csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, s a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt, a király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elalusznak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öreg ember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csuda doktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, s alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó aranypaszomántos gúnyában, mint ő. S a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt, drága szép selyemköltösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújdosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek, te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak, a leány sem különben a királynak, mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya, de ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. No, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányával, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. El a dajkája is. És ekkor szép csendesen kibújt a királyfi. Lábújhegyen odament a király kisasszony ágyához,

tudott onnét elmozdulni, mintha csak oda cövekedték volna, hanem amit nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkának adt a sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. No te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár. Így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi. Mondta neki, hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2 elvédheted. De ha 3. sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, 2. nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, s a fekete király egyszerive átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Piros Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozást!

0: vitéz Szőcs. Egy Szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puriszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puriszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puriszkát is fölfaltak volna. Megharagszik a Szőcs, hogy még a légy is őt koldusítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennyi, gondolta a Szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én? Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, ríttak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a Szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, s útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a Szőcsöt, a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a Szőcs nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Gyünnyögte a Szőcs.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A Szőcs 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitéz Szőcs kezet csapott, s azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia. Ebb, aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a Szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a Szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Oly, szegény feje, töprenkedett, tűnődött, hogy már most ő mit csinálja. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta cipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt szegény, hogy már most mi vele. Nagy ijegységében, hogy mit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért.
1: Hát te mi csinálsz, vitéz Szőcs? Hát én bizony,
0: felelte a Szőcs, azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat.
1: Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vak az anyám, ez még belé találna esni. Inkább én hordok vizet helyetted.
0: Hát hiszen úgy jól van, mondta a Szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldötték a Szőcsöt, de egyszerre éppen 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon, de csak hiába törte, nem került ki abból okosság. unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami le volt vágva az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, és megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért oda, amikor a szőcs kötözgette a fákat.
1: Hát te mit csinálsz?
0: Kérdi az ördög. Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
2: Olyan nagy haraggal mondotta, hogy a szegény ördög csak úgy megőkölt a nagy ijegységtől.
0: Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként. Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézhős.
2: Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát.
0: Amint húzza, elkiáltja magát.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj szia, elszakadt! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szívta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni, nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostor és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög, no, te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadlám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én? Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondotta a szőcs. Mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól. Hát, forduljon, kötekedett az ördög. Csak a rikkents előbb te, biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, s akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta, no, ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon. Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek felesen tréfa, s befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitéz szőcsnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. Na, mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj teljesen. Most csak menjünk haza, jaj.
2: Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz Szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák.
0: De már azt nem teszem, hattogott a vitéz Szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a három esztendő ki nem teli.
2: De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsákaranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz Szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög,
1: ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pohővával, és éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, és mondja: nézze, édes uram, tiszta színaranyjal van tere. Addig szolgáltam, míg kent odajár. Az asszony csak ugyanúgy tett, ahogy az ura mondotta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle:
0: hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, felbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza a Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember.
0: Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat. Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól félt, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, tejékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához.
1: Ott éppen javában játszottak a Szőcs fiai is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jöjj a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát: néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja: az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elöl neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorított a farkas: ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallottad semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész ház népével a temérdek.

0: részének dédölt oldalába. Az Óferenciás tengeren túl, hetet hét országon innék, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyen több. Felfaltak ezek minden. Már nem volt a háznál egy béfaló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre facsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. Béjárt országot, világot senki lélek fel nem volt. Haj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveti a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel, mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyeked még bucsálódnék magába, csak elébe tapad az ördög. Megkérdezi ez. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember! Gyere velem, én felfogadlak! Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok? Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez, vesz egy nagy kötelet, s azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: szörnyen megijed az ördög. Elkapja a zsákot, s viszi a szegényt. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkorát püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátra szökik, vagy 12 lépésre. Kérdi tőle az ördög.
0: Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el,
1: feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött, vagy 50 lépésre. Kérdi az ördög.
0: Mi bajod, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat,
1: feleli a szegény ember.
0: Jól van.
1: Tovább mennek, s estére kelve megérkeznek a szegény ember házához. Hát, teremtő szent Istenem,
0: egy egész ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy rongyosan az apjuk elé.
1: Meglátja az ördög azt a teménytelen sok gyermeket, s elkiáltja magát.
0: Kű, aki áldója van, ennyi még nekem sincs.
1: És azzal nagy szörnyűködve ledobja a zsákot, s úgy elfutott, mintha a szemét vették volna. A szegény ember pedig boldogul élt a sok pénzből, s máig is élnek, ha meg nem halnak.

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren, túl a kurta falkó malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingemiát. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leánynézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leánycs asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányás erdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények. De a király feltette magában, hogy addig férhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, s kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogyha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, s nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20 megpróbálták egynap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját. Híre ment ennek hetet-hét ország ellen. Meghallotta a napkeleti özvegy királyné fia is. Ahogy meghallotta, nem volt többet nyugta, és mondta az édesanyjának. No, édes királyné anyám, én is elmegyek, s szerencsét próbálok. Hely, megijedt a királyné szörnyen, sírt jajgatott, hogy zengett belé a palota, s összetett kézzel kérte a fiát. Édes fiam, szívemről szakadt virágszálam, ne játssz az életeddel, találsz te különnél külön király kisasszonyokat, minden ujjadra kettőt. Különnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt, rít, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útravaló pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Felment a király palotájába, bejelentik, bátran a király szín elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jóban jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti királyfia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta a hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtáson volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, ha úgy, hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és
egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt, de nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem addig van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfit. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem.

egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba! Gyakorlatoz te is! Sorbál a királyfi, a király meg mindőt nézte. Úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy oda kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz! Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Hoho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ez órától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is. Na, várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Bejön a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legesleg vígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a királyfi, elkérte a citerát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind-mind a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettős. Mondjam, nem mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el. Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek. Megtetszett a király kisasszonynak erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt. Hadd tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta. Hogy nem marasztotta volna. És a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony. De csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony. Nem mondta meg, mi bújja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfi. Hallod-e, fiam? A leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ? Mondta a királyfi. Ismerte felséged a napkeleti király? Hát, hogy ne ismertem volna. Jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta. Hát ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta a köpenyegét. Hát, ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellén, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom, dánom, lakodalom. 7 nap, 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap, 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor legény. Ennek a legénynek volt 99 juha s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyta le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájában. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Egy endegén terelgeti elébb-elébb a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok. Nagy húsan végetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta. S hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem megy tovább, egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink? Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék ki ilyet, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
2: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, s egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre sust meg, mert ma még nem frustukolt.
0: Mi csináljon szegény feje? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Eléghegyett az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa, óriás? Akár hiszitek, akár nem. Csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintos tokányt. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állított. No, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát. Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
2: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
0: Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
0: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kostis utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagybegyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk néz. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
2: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
0: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé?
0: Mondd a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
0: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik. Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet. Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyed bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing, kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd.
0: Eleget innét is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszélekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
0: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyon tapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára dagadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a bicskáját. Lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Az óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, megy, mendegél a nagy rengetegbe. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni. De a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kapta feleséget, amikor nincs neki semmi a föld kerekségén. Azzal tovább megy, nagy szobor. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy,
2: köszön,
1: és kérdi az asszony, hogy mi járatban van.
3: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
1: feleli a legény.
3: Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, és B fogadja szolgálat.
1: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól.
3: Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
1: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek.
3: Hát, amint a templomajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik.
1: Megijed a legény.
3: No, ez bizonyosan a medve.
1: Az, Isten Krisztus útsegén. Szammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
3: Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtja errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba.
1: Sírt a legény, sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól. De hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bujdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiáltott.
4: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
1: Megy a legény hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi ház. B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a télit veri.
3: Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
1: Szerencséd, feleli az őszemben,
4: hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
1: Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre megy.
3: Azt mondja az őszemben.
4: Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy vitattam, talán ő is áll valami.
1: Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna.
3: Köszön ennek is.
1: Szerencsés jó estét, öreg apó!
4: Áldott szerencséd, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
1: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
4: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűni. Csak etel jól, s menj még két nap. Aztán találsz egy házat, abban még nálamnál is öregebb ember. Majd át az is valami.
1: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt. Ősz ember. Az ölibe egy nagy biblia volt, és abból olvasgatott. Köszön a legjobb. Az őszember kinéz a gócalós, azt mondja.
4: No, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
1: Mondja a legény, hogy mibe jár.
4: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez, aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb, a három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, el ne mozdulj reggelig, aludt ott egész éjjel. Amikor reggel megébredt, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólít minden tudónak, egyet világon által látónak, s a harmadikat szólít föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
3: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másra festőbe kelve keresztúthoz, és ott meg is állapod. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevire.
4: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
3: Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s él egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s vészegődik, ahhoz szól. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
5: Te, biz igen,
3: mondta a boszorkány.
5: Nálam van szolgálatban.
3: No, ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm, mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény sem-sem-semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jöldögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, a minden tudó azt mondja. Ti csak maradjatok a gazdámmal, én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenes a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, és a másik két kutyával be akar menni, de a mind tudó nem mozdult el a küszöb. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó. Ami tudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemászik. Aztán beült a góc alá, anyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
4: Ugyanis ölhetné meg,
3: mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
4: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj! Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda! S mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
3: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a minden tudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud. Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az ott. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak. De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában medvekomra. Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
4: Jól van, nem bánom!
3: Esküdözött a boszorkány.
4: Szaggass 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk! S amint belép, ugorj ki az ágyból, s vígy bele, amit akarsz!
3: Elment a legény harmadnak.
1: a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtatódtak. Aj, megrugaszkodik erre, a föld nehezes, hazáig meg sem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsütette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
6: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazulról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
7: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáraszd mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. A medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd fel magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
8: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
1: Könyörgött a legény kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mind csak azt kiabálta.
8: Szállj le onné, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
1: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
8: Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy.
1: Kiált a legény, amúgy csak a torkán kifért. Nye, minden tudó, nye!
3: Hallja ezt minden tudó,
1: s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltál?
3: Talán bizony álmot láttál,
1: mondta világon áthallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiált a legény.
3: Nye, világon áthallátó, nye!
1: Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiált a legény, ahogy csak a torkán kifért.
3: Nye! Föld neheze! Nye!
1: Most a föld neheze hallotta a kiáltást, s a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úr segén hallám az én nevemet szólítani, mondá a föld neheze.
3: Igen,
1: szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
3: Aj, megrugaszkodnak!
1: De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szökik a világon átallátós, az felszökött a fának a tele magasságára, szökik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó.
8: No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány. Szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak, és a boszorkány is összeszaggatta.
4: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hű kutyákat.
1: Gondolja, már nincs rájuk több szükség.

Megérkezik a legöregebb bűzemberhez. Elmondja, hol jár, merre jár, miken mene által, s vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

megváltani a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a domb. Ott lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment álma, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, s azt mondta, legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Oh, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, s azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának, s a másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűben mi lett? Na, azt is mindjárt elé mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélen. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon. Esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz?

a nyúlpásztor. Hol volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel főztek, s bottal rearántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kicsi egérkes, azt mondja: hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a pogásából, éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegél. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elibe, s ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele, csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kértek falatot a hamuba sült fogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért, bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérkes, igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja: no te szegény legény, jó tétel helyébe jót vár. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el,
mondd el az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király. Mit keres itt, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már? Eszibe jut a kő. Előrántja, belé fuvint, hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. Na, megállj!

0: ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok, és abban ismét évfordulók. James Joyce halálának van az évfordulója, és Sophie Tucker amerikai komikusnak. Többek között tőlük is hallottam.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd. Tény, hogy van a modorában eredetiség, már az, ahogy csókra nyújtja azt a kis kezét. Hát még mikor azt csicsergi, csókolom szívem, az olyan, hogy ellenállni nem tud senki sem. Bűvköréből menekülni senkit nem eresz. Mondja, Mici, mi a titka? Hogy csinálja ezt? Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kiátszott.
1: Egyedem, begyedem, főiskola, egyetem, csupp! Hogy vagytok, kisfiúk, kisliányok? Ej, ha, csinnadaratta! Na, jók voltatok egész héten, mesélám nektek a szerkesztő bácsi, megrázza a mesebeli fecske farkot, és csak úgy dül belőle, itt a mese fog megsárni, hopp! Jó kedve van a szerkesztő bicsé bácsinak, mi? Hát bizony, kisfiúk, kislányok, a Ninácska nagyon rossz kislány volt ám, ugyan már kicsikorában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánkon leírva ez a tejjel mézzel folyó Duna-Tisza háta, Isten áldás ullik rája nesét-nesét Kossuth Lajos. Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytársnőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Ugye furcsa kedves gyermek vagyok, Csiribili? Na, de csak hallgatok. Egyszer ám jött egy komédiás bácsi kis nénik a városban. Hát, uram, fia, vaskalap, Aninácska velük szaladt. Ugye szépen zsik velük. Ott is maradt a komédiás bácsi. De arról a rossz szokásáról nem mondott nekem, hogy mindig a fiúkkal játszott, aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terka Panni, te kis rigóim, aranylegyecskeim, szúnyogocskáim, kolera bacilluskáim. A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszott. Ilyen nagy kislány volt már 18. Mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiát bácsit, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. Csúly utca gyerekek, utca klókok, utca bankárok. Persze azok is olyan iskolai, rossz kis fiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháikat, meg mindent. Hopp, Terka Panni, Csili bőrbülők, egy kicsi kritkretének, ahol repülőzik, egy kicsike gorilla, utcuböske, jól csak kapjátok el. Mit gigyeksz, kügyöksz, pestapista? Hozz is a kita szerkesztő bácsinak, csingeling, meg tovább a mesezekér. A rendőr bácsi, akik az utcán golyóznak. Kedves gyermekem, vigyázni fogok rá, hogy semmi bajod ne essék, jó? Jó rendőrbácsi azon túl elügyel Ninácskára, nehogy baj essék. De Ninácska mindig vadabb lett, mindig több és több fiúval játszott. Egyszer, rendőrbácsi egyre csókat van, mert ugye, kedves gyermekem, a kisliányoknak kis társai között van a hely. És nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, koromba, illetlen fiúcskával is megjött. A Sándor 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat. Jellelem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszatozni fogunk kis a mellék utcában. A Sándor nem játszok illetokon, mert mindenféle bajkosságot találjuk ki. A bácsik vagy nélkül jöttek egy hosszú késre felő, hátul a fölvágta a bácsik zsebét, és maga tartott a markát, hogy beleessen a pénz. Ilyen bajkos volt. Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsik gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejcsóválva meghalt.
2: Ő felsége a király bácsi nevében. mondotta szigorúan a rendőr, aki odaült. Most becsuklak titeket, kedves gyermekeim. Ninácska borzasztóan megijedt, és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg meg Szeppe. Kérlelni kezdték a rendőrbácsit. Nem bánom, bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Bósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok. Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott. Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világon. Muszka bácsi, német bácsi, beletedd a lábad, úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad. Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta. Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad, ratta, aki belénk botlik. Magyar fiúk, magyar lányok, mikor atyuk kotlik. Erre aztán szabadon bocsátotta őket a rendőr. Ninácska is levont a tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúkkal.

0: magyar hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindnyájunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
1: 40 éven felülieknek árengedmény.
2: Lehet bólos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be még Pégaszusszal, Globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépek.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

0: Minden idők legjobb 11-jébe gyakran beszavazzák azt a legendás focistát, akit most önök is beszavaztak a legjobb 10 közé. A telefonvonal egyik végén Eger, Verebes István, a másik végén Bilbao, Puskás öcsi.
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Szeretettel
1: üdvözlöm mindenkit! Nem tudom, hogy szólíthatom.
2: Tegezze nyugodtan!
1: Hát akkor szevasz, öcsi!
2: Szervusz!
1: Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele.
2: Gondolom.
1: Volt ebben valami él, ebben a gondolomban?
2: No, ebben minden igazság benne van.
1: Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasott-e azokat a cikkeket?
2: Néha a kezembe kerülnek. Tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja.
1: Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci?
2: Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam 1949-ben. És nem az
1: ti
2: az
1: mennyit kaptatok? Ne halagudj, hogy rákérdezek.
2: Én mennyit kaptam őrnagyi fizetésemben, az is voltam. Az
1: tudjuk,
2: őrnagyi
1: igen.
2: Fizetésemben együtt is a futballal kerestem 4200 forintot adott.
1: Akkori 4200 forint?
2: Na most szorozd meg, amilyen vakarod, nem tudom,
1: hogy... Ma 42 000.
2: Lehet.
1: Igen, azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz,
2: igen,
1: hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 000 forint prémiumot kaptak.
2: Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak.
1: Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőle tudjuk, mert a újságot nem írják meg nálunk.
2: De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyet.
1: Többet vagy kevesebbet?
2: Mi?
1: Kevesebbet kaptak?
2: Kevesebbet, jóval kevesebbet.
1: Igen.
2: Kevesebbet a felidé.
1: Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőkbe, akkor te mit jósoltál?
2: Én mikor a magyar labdarúgó csapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy elkerül Mexikóba.
1: Biztos voltál benne?
2: Igen.
1: És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták, mit gondoltál, hogy az osztrákok vagy mi jutunk el?
2: Én biztos voltam, hogy a magyarok jobb, mi jutunk tovább.
1: Ezt hirdetted is?
2: Nem kell hirdetni, de akivel én beszéltem, annak megmondtam az ötvereinknek. Megmondtam a sebesnek, megmondtam a vezének.
1: Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióval, amit a sorsolásnál adtál.
3: Österreich Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, in diesem Moment das österreichische Fußball das Beste des Ungarn. John, ich glaube.
1: Hallottál valamit?
2: Nem. Hallottam Richard, de nem hallottam semmit.
1: Na akkor megmondom, tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria, Magyarország, világbajnoki selejtező csoport, mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom, jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom.
2: Lehet, hogy tízelegni akartam neki.
1: Még egy kérdésem van, hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi?
2: A Pradi.
1: Azt hittem, hogy Kinizsinek ismered.
2: A Kinizsi 1949-ben volt.
1: Aha.
2: Amikor állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédból.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Átmentek?
2: Hát kellett nekik jönni.
1: Az hogy történt, hogy át kellett menni?
2: Hát megkérték neked, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnak meg őrnagy.
1: Képzeld el, 14. a Fradi.
2: Na de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokság. A létszám.
1: Szerinted nem esett ki a Fradi?
2: Nem esett ki, egy ilyen Ferencváros sose esett ki az elsőszer.
1: Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa?
2: Egyik,
1: vagy?
2: Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispesti játékos voltam, és Honvéd, azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: De kár.
2: Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsit, meg egy nagyot.
1: Csak az egyiket toltad le?
2: Csak az egyiket.
1: Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak.
2: Hát nem láthatták, hideg volt.
1: Én azt mondom, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is.
2: Köszönöm szépen.
1: És mindig várunk téged vissza. De reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket.
2: Én is nektek szeretek mindenkit, üdvözlöm, és köszönöm a közösségnek, hogy hívjött egy időn keresztül.
1: Mi is köszönjük a beszélgetést.
0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket Kern Andrást helyre.
4: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a poslabényét és a poslabényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumó. Végül köszönöm, hogy felszögélhettem a Dézerman, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribán. Éljen a bedő, érjen a törent tárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

0: Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus vána Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt, na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kis Kalbár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lillikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homlok üregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre. Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus vána Tiszál Ladikon, de Ladikom. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus ván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis Practocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honn az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Vigyál, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na, most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát, hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való, gondolom használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Bélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztig van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltó, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, így kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma, azt hiszem joggal zárhatja 3,5-24 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az állami biztosító Gvadányi úti roncspalotájából. Itt aztán van élet, megfordul boldog-boldogtalan. Akadnak visszajáró lelkek, úgynevezett kaszkonauták. Nevüket az asztronauták után kapták, mert van, aki kocsijával többször röpült, mint Jahov és Jumi.
4: Viszlai! Onnan?
5: Hát, kezit csókolom.
4: Pillanat.
5: Jaj már, hagyja már, kezit csókolom.
4: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
5: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
4: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
5: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
4: Hogy hívják?
5: Én vásáros vagyok.
4: Maga vásáros?
5: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
4: Először is kezdjük előről.
5: Tessék.
4: Legyen szíves, írja le a nevét.
5: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
4: Írja le a nevét és az adatait.
5: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal.
4: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
5: körülményeit. Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék,
4: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
5: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 ezret meg azonnal adja ide át.
4: Hogy történt a baleset, kérem szépen?
5: Hát képzel el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt
0: vettem észre, hogy... 0 óra, 0 perc. A Rádió Kabaré sikerlistáját közvetítjük a lemezjátszóval rendelkező hallgatóknak. Kérjük, gondoljanak azokra, akiknek nincs lemezjátszójuk, és hangosítsák fel készüléküket. Köszönjük!
6: 0 perc, 20 másodperc. Autós élményeire emlékezik vissza Nagy Vandó András.
7: Van egy barátom, aki 60 éves létére még mindig nagyon jókedélyű ember, és valahogy úgy néz ki, mintha nem a második gyermekkorát élné, hanem még az elsőt őrizgetné. És ma is mindenféle csínytevést megcsinál, mindenben benne van. Jött hazafelé Agárdról a trabantjukkal, régen autója volt. Két rendőr megállította. Jó estét kívánunk, személyigazolványtot, forgalmi engedélytet és jogosítványtot kérni. Átadta, megnézni, szóval, kérem szépen, följelentjük, mert nem úgy vezette az autóját, ahogy az szabad. De miért? Kérem, a jogosítványába az áll, hogy maga csak szemüveggel vezethet, és magán nincs szemüveg. Ez a rendőrelvtárs. Tetszik tudni, az én fiam optikus, és a Trabant szélvédőjét fölcsiszolta 5 dioptriás. Hát a rendőr francia kockás összekarmolta magát, azt mondta, hát még ilyet nem láttam, benéz, na jó, akkor mehet. Mert a hátsó rendőr megszólal, na-na, és mi van akkor, ha tolat, he? Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképes, mint hogyha két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kérnek elnézést, betétlapot cserének, címet, telefonszámot, megint elnézést kérnek, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a mai élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútról jön egy trabantos. Stopp tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantosról.

szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikroösszaurus! Papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holt permett tojása. Ó, te két ütemű, lóhere hártya ragyogása pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levéltető. Ó, te nyolc szögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolyhos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény. Hogy az

Gaszfalt közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságos. Mélységes imádattal, ős élvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristálygyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ősember,

0: megpróbáltam írásba foglalni két szituációban egy tínédzser. És ennek a tininek a szerepében most Usztis Mátyás fog díszelegni. És az első szituáció az első nagy szerelem.
1: Fev, figyelsz? Szóval, özel, azt akarom, érted már. Szóval, özel, szóval. Szóval, szóval Frank nem is zajt. Szóval én értem nagyon, értem, mert én nyájsz, de érted?
0: És most következik ugyanez a fiatal, de egy más szituációban. Képzeljük el, rálép fönn a mozgó lépcsőre, és a véletlen folytán összeütközik vele egy másik fiatalember. A másik állva marad, ő elesik, mire a mozgó lépcső a metró szintjére ér, bizonyítja, hogy ebben a helyzetben igen gazdag a szókincse.
2: Te idióta! Infantilis! Tuskó barom szarházi mocsok pupák ugyerek görény szemét vadállat ökör Timo pervez kéjensz abnormális hülye őrült barha süsű vasutat csótán giriszt a tűzoltó felszarvazott rendőr tücsök bogár kigyó béka piszok korcs barasz tenyészáll a disznó kiérélt hiéna impotens agybeteg kutyagyú rohadék tógyós impedé van a gyávó futó gazember galambféreg furkó dolog furulja trotti kifutó bakfit faragatlan érősdi pojáca csúszomászó csatornatőtek bugyut a bugyat bína hibbat birka két balábas neked belér apádi!
3: Hat perc, 50 másodperc. Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
4: Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbász végtársaságában. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hírt. Köszönöm. Igaz, parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elítetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogy a pénztárcámban nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyeket tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az 1 fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtésköltségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre 3. hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szédülök, nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szület idején 50 forintba kerülő szőlőt, nem kívánom meg és nem bosszankodom rajta. 3. napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát... egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
3: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
5: Habarda-Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette. A távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen bagja. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor, óbudai alkalmi munkás, tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a 2. emeletnél találkozott Kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege. Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
6: Tizennégy perc

0: Hát ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kukta fazékra.
1: Szeretnék tisztázni valamit. Régebben, amikor ön még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolok. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
0: Nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskerteket.
1: De hát Bálint Bálint.
0: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
1: Kiskert teljes embert kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
0: Nehezen, de többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növényt, valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabogártól. A szaga elzavarja a krumplibogarat.
1: Na és az eredmény?
0: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumplibogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
1: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
0: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
1: A vakondokkal kapcsolatban ő már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
0: Hát természetesen jobbat úgyse tudok mondani. Önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
1: Na most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
0: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
1: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
0: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közszájon forognak.
1: De mire jó ez a mángold?
0: A levele tökéletesen helyettesíti a spenótot.
1: Nem szeretem a spenótot.
0: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
1: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
0: A kertész.

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Kálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagy áruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi!
1: Kerünk talán bejjebb.
2: Töröljen a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipő?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel, 120 forint helyett.
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a budai Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcső.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga uncu. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúzt, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúzt.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála Monopol cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen.
4: De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy az borotválkozás előtti vagy borotválkozás.

0: Hello! Ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó!
0: Tilos Rádió szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión. Január 13 van. Nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában napközben nem tudunk olyan szabadok lenni, mint éjszaka. Ti megküzdöttetek azzal a...
1: Itt egy éjszakai
2: pillangó.
1: Ne én mondjam ki.
2: Mólylepke az.
1: Egy kis mólylepkével
0: küzdünk. Szóval, hogy elmondanám a programot, Dóri segítse. Tehát, hogy most mi csináljuk a című műsort, és aztán mindjárt be is mutatjuk a vendégeinket, még azt tartjuk titokban. Titokban tartjuk.
1: Sugdolóznak.
0: Mindjárt le is keverem a mikrofonjukat. Szétültetjük a vendégeinket. Beszélgetnek.
2: Az a dolguk, nem?
3: Az a baj, nem adtak minket, már nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
0: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett, és hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Casanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén, az elég fincsi. És aztán 11-től viszont pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy pajzán különkiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ECA-ból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
1: Hello! Kihagytuk Vajnaborit, aki szintén készült egy mixer.
0: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
1: Mert leadta.
0: Ja.
1: Majd megbeszéljük szépen.
0: DJ Lingam, No Man Is Toman, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralévő részét zeneileg kézben tartani, úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignálnal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
1: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Marco Barbie és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
3: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
2: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút vím.
3: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
1: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
2: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
1: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
3: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy dizájn alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis mondom, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a dizájn az mennyire sokszínű dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy, hogy mi a szerepe.
2: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
3: Igen, szerintem nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legócskább vibrátorok is egy dizájn folyamat eredményeképpen születnek meg, csak lefeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatáról fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legénybúcsúra, lánybúcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
3: Igen. Zsonna közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kell.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán. És nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
0: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
0: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, 3-4 különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. És van ugye az anatomiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni, legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila, a nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál. Ez elméletileg
3: egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória. Igen.
3: Egyébként erről is beszéltünk másokkal.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset?
2: Miért kell, hogy lila legyen?
3: Szerintem ez az ártatlanságval függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember így zavarban van, egy kicsit szégyenkezik, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarban vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért vannak ilyen lila tolbák közé berakva a nem tudom, milyen kis maci alapú vizetet ilyen.
3: Ez szerintem ez a nyuszis, meg fiúrás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani. Mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
2: Itt alapvetően, aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy Mici Mackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny-s dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
2: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
3: Tök érdekes az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprűdebb, mert azt nem használod végül, az csak egy ilyen nevetség tárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
0: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz.
2: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
3: Szerintem ez a kettő nem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Én például nem gondoltam volna, amíg most konkrétan nagyon sok ilyen oldalt végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
3: De
1: most már, hogy így beszélgetünk...
3: Nem az, hogy kifejezés a legfontosabb, nyilván hanem az, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat, nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak, tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen vagy ezzel a tárgyal.
2: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
3: ami nem él. Tehát legintélem, ami lehet.
2: És
3: tárgy, amiben szerelmeskedsz.
2: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted? Kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
2: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
2: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják.
3: Neked alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szerszítik, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
2: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Simán.
1: Ez úgy távlatokat nyit a férfi alkalmazásokból.
0: Igen, ez a Dóri, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy de nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban így egy ilyen ipar...
2: Nem ipar... csak amikor haragszom.
0: amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor így ez valóban így a szexipar valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát a ebben az egy dologban. És így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Mi akarsz ennek is ilyen kiöntő modell?
0: Tehát ugye van? Bocsánat. Semmit mondjam.
3: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kiöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral. Szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
4: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az jut eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a rész, tehát több órán van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el óvszert bemutatni, de nem tudom elkerülni én sem, hogy az óvszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. És tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból ott itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, vagy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De mindesetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy...
3: Pont ezt értettük az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is meg ilyen figurás vibrátorok.
4: Itt működött, tehát ebben a kontextusban.
3: Igen, de azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
4: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
3: a gyertiségből.
2: Szerintem egy abszolút egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom mibe, hogy nem lett jó.
4: Nekem egyébként ez nagyon pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és hogy nagyon sok fogyasztói feedbackük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
2: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
1: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de így nem mered megmondani,
2: meg hogy ennél egyedik dolgot nem is akarhatsz.
4: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig egy tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
2: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
4: hát ez
2: beszélj.
4: Ezt
0: miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
4: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy hogy
2: igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
3: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen eldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még életében van, nem?
2: Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
3: De segítsünk, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
4: Itt pont most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, és hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert mint az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat. hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen olyan átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy, hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a cél, hogy
2: meg az
4: egész
2: éppen... Itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon, az online, nagyon hatalmas de ott, piaca.
4: Hát csak az meg egy nonsens olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
5: Hát az ott végképp nincs visszacsatolás.
4: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érintett, hogy milyen
3: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
4: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
3: Ez egy ilyen... internetes ismerkedés.
0: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezem egyedül vagy a partnerével.
4: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb lehet.
2: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felszújható gumibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
0: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
2: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, hogy rakás 17 éves arc, aki természetesen mutogatni meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
3: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolat volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős a gyanúm, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
2: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
3: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
2: Erre nekem konkrét ezen van élményemben.
3: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy neglány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
2: Tehát rengeteg orvos hároméretű járműveket dizájnolnak.
3: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy részének a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
2: terméket hozzanak. A nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
5: Egyszerűen. És akartam mondani valami példát, csak azt mondom.
2: Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, aha, hogy ez nem dizájn, érted, ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
5: Ugye
2: ez...
5: a téma maga komolytalan, vagy cikivel?
2: Hát, tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
3: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból mennyi tök nagy kultúra van már, tehát hogy így ami anatómia, ami ergonómia.
2: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért, mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármit. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
6: Ezt nem csak el kéne kezdeni egyébként. Én
5: soha nem próbáltam
6: takonyporszívót. Nem lehet csak, tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy...
2: És ez így is van.
6: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldalára, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy üregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokolt bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor uh-huh. Tehát egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
2: Itt alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
3: Ugyan akkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel. Dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
5: Igen, azt én is néztem.
0: Ne arra rögítjatok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjátékpiacon.
3: Igen. Az oktatásról esett most, bocsánat.
0: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a design egyetemen?
3: Azt gondolom, hogy a design egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
2: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
3: meg az
2: tárgyával le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki
3: munka legyen. De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki hallgatókat a munkába.
2: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogy ha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető...
0: Egy fiú segítsége sem kell, most azt tegyem fel ezt a
2: kérdést. Hát, ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
3: Amire az elején szüksége van, azt szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
0: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulási félben lévő szexjáték terveztek?
3: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem formatervező.
2: Nem értek a dizájnhoz.
3: Igazából egészen becsaptunk meleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn
2: közeliek vagyunk.
3: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
0: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
3: Hát én soha nem terveztem semmit.
0: Képzelsz, álmodsz.
3: De álmodni azért szoktam.
0: Vásárolsz.
3: Hát igazából nem is tudom. Én Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
0: És jól is működik a testeddel?
3: Én bevallom neked, hogy...
0: Vagy én a motorikát...
3: Nem,
0: és...
3: én az előbbi, ahogy kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, én ott egy picit megbordultam, mert én nem jó értelemben, tehát én nem rajongok a motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés. Vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
2: Valószínűleg pont arról beszélünk.
3: Igen.
2: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
3: meglésre. Egy pont az ellentét, az izgalmas.
2: Valami, ami hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így
3: nem tud eltenni, hogy mi van.
2: Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
3: De tényleg hidegség látszat átkelti, tehát abban tök egyetértek.
2: Hogy így, azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted, nem, tényleg. Úgyhogy ebben
3: eltérezik. Hát még
2: De én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
3: a... De egyébként, amit nézek...
2: A mai szemle után.
3: Gyerekek. Egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kisezüstnél is.
2: Így van.
5: Nekem azok voltak olyan nagyon aranyosak, most mit mondjak erre, amikre hirtelen azt sem tudtam, hogy most mi van, de hogy...
0: Hogy fiú-e vagy lány.
5: Na igen. És azóta sem jöttem rá. Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elnök, hogy nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a, hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány.
2: És gömböc.
5: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
2: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
5: Igen.
2: Tehát, hogy ez is egy ilyen
5: prekoncepció,
2: vagy nem tudom, mi, hogy hívják. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
3: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
2: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon, nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot annak, akkor 25 centis faszalapúnak
3: kell lennie. Igen, mert minek?
2: Igen, mert
3: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtöleti a tárgy.
2: Persze. Csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez. De lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási számok miatt.
3: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás inkább, nem előítélet, nem van egy elvárás.
2: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
0: Hadd szóljak megint körbe, mert közben itt figyelem a csetet itt, és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos igen. világáról.
3: Ez nekem is ezt
5: megint. Van egy csomó idő.
3: Nagyon.
6: És mennyire azt a szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit mindig, most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a tojás.
0: A tojásra.
6: És ez egy
5: tojás?
6: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok ilyen, tehát egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
0: Tojás formájú, lukas dolog. Tehát olyan, mint hogy egy ilyen a Momotaro-ban egy ilyen dumplingot.
6: Gőzgombócot venni,
5: de hogy ekkora is.
6: És ekkora, tehát ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombót, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet ölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében mint tár, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy ez túl borzasztó, és volt egy csaj, meg ott ült, és nem akartak kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim.
3: Szóval ezt mondtam, hogy elképzelem, hogy ilyen jó lehet, hogy kukim, és tényleg egy jó tár. Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbránerekben van egy ilyen pénisz kicsékfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mint hogyha neked az is lenne, nem?
6: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát hogy tehát ebben nagyon sok ilyen van, de hogy, hogy mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy a fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
2: Szerintem az a legfontosabb.
6: És
2: egy
6: szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, tehát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de...
3: Csak hogy pont így jön be a designer szerepe, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatomilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, és megtervez, és pont ezért jó téma
2: hát
3: szerintem.
2: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc játékod, nagyon szereted, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
6: És hát legtöbb szétesik egyébként.
2: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
6: tehát itt lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, nem hogy ez így használja. Az IKEA-ban sem lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom, ennyivel.
2: És...
6: Tehát egyben ez összefügg, nem tudom, hogy volt ez, szóval az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát hogy a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szextel is, hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbesétlünk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hogy hol voltunk-e abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy láttad, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskanalat, vagy amit használta.
3: Innen indultunk végül is, uh-huh. Tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászállom inkább azt, hogy 3-szor annyi kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem hosszú
6: időre. De közben ez nincs, és ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
3: Akkor itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú döntés a fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát hogy olyan, hogyha, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
6: Igen, és a Hitachi vibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett.
5: Igen,
6: van
5: egy családi masszírozó.
3: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok
2: nézni. Vagy amikor majd retro lesz.
0: Mert egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát egy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom mit csinálom. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzalozva a gyönyörre.
2: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
4: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát
2: alapvetően igen.
4: Mert ő nagyon jó, tehát hogy most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem sem az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb
2: a Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
4: de hogy igen, de sok...
2: Hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
0: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
4: fűző,
0: csizma, maszk.
4: De hát ez divatos. Azzal már átléptünk egy másik dimenzióba szerintem.
2: Érted.
0: De miért léptünk el?
4: Hát egy jó harness például az már nem. Az nem csak egy ruha, hanem hogy...
0: Nem ruha, amit nem veszel konkrét, föl utcára.
4: Hát amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
2: Hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen, mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen

0: tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acélkütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az ékszer szinten van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a bugyuta beáteúzés világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit, tehát hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Casanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
1: és
0: nem
1: árucik. És onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy, egyébként, hogyha ott zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem, tehát hogy akkor tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, ez, és tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
2: cikkére. Neki az Budapesten nem sikerült korábban megélnem soha, most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
1: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni. Ez azért még nem.
0: Itt az idő.
1: Most vagy soha.
0: Most vagy soha.
1: Casanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
2: De ez már tiszteltetés, hogy utánunk rögtön Casanova fogja érkezni a
3: pirosságra. Egyébként olvastam a Casanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
0: Nem jelent meg még. De magyarul nem jelent meg.
3: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért szerintem a Casanova az már egy kicsit élnődve. Széles érdeklődésre számot tartó dolog.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük.
3: Teszünk fel linkeket és a chatfalra gyorsan.
0: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink az éppen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
1: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
2: jók. Okay.
0: Köszönjük szépen!
1: Szuper, köszönjük!
2: Sziasztok!
0: Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Casanova emlékirataival, addig is muzsikálunk ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.

0: Это...
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető.

0: felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!
1: József Attila, Tomás Mann közlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj. S míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is, mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj el. Kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt-e, s nő-e, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő szer fölött tehetséges.

0: tücsök és a kaszálógő.
1: Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallott. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vár. Füst szállt a nyomában. Már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se tört. A táltos madár.

0: Tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané! Korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek?
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzad dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munka nálatok közös. Az a jószág, a szerzemény. Mindenki dolgozik, s eszik. Ja, nálunk ez más rendbe mén. Itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés család országotok. Ott nincs enyém, nincsen tied. Nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni harmitész. Tojásit nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll, s uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mint a fia. És jó hangyák, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, na már ebben megegyezünk. Blake,

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otrom valóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás alába, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verset. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most el ne fújt. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra, kezes nagyon, azt, ha fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolya fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat, réz a nyele szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi virrada. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, túl, messze túl.

harap. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre, csak hogy el van meccve szárna. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni hátra. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyketre címbe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkoszál. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne vár. Soha többé fagyos élig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmegyek. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágú. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termett elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet. Sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fővel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap esti. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az óvban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot, légváraknak.
szájjal áldoz a közjúra az országnak, dúslakója. Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet ad.

0: irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Beauce. Csudamód lármáztunk egy estevében, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép, Racine és Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, hol a nagy Corneille és lágy Racine ragyogva áll, s fittyet hány De Beauce-nak és neked.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minde földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg, mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő, csapdosult rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagy vadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karbavetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másutt újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éhségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy réá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte, hogy megfojtsam a tehénemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magával. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókoloncot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó lóhíján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi belé fért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig, amíg az egy napon kijött a béketűrésből, s így szólt. Úgy eszelte vén asszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább elüssem az éhségemet. De hogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha elfélére fáj a fogad, verd meg te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta, s amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, s elverte istenesen. Nesze, mondta. Vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról, és az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében.
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebrevágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukuriku, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: No, dühös lett a Bolyár, s mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, s hajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. Szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
4: Kukkorikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
2: Mikor ezt a Bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a Bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a Bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal,
2: mondta Bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis! Vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé! Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet!
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyerte magába sok ököt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyelte. De lett is akkora hasa, mint valami hegy. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
2: Na, mikor a Bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méreg. Már azt se tudta, mit csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált valamit.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunk.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a Bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymohon az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mind üresen maradt. Aztán ő tudja, hogy s miként, de kikerült onnét is. Odállt a Bolyár ablakához, s elkezdte megint.
4: Kukkuriku, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
2: Ezek után a Bolyár is látta, már nincs mit csinálni, oda vetette neki hát az erszényt a két krajcára. A kakas örömmel kapta fel a földről, a Bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majóság is a Bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A Bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: A kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukkuriku! Kukkuriku!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta,
5: Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle.
2: Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette.
5: Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorban jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és gondyosabb a másiknál.
2: Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
6: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult serényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét, honnét nem, egyszer csak elért az öreg asszony is nagy csintre. Mikor a vén rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a méregtől.
5: Ide hallgass, öreg, mondta megszégyenülten. Adj nekem is néhány aranyat, kem is néhány aranyat.
2: De bizalkass csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te?

0: futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Bekapta hamar, futott vele vissza az öregasszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
1: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
0: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, és hamar a fészekre.
2: Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja.
0: Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Gunadhatott azután a szeme, bár egy tojás után de nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, él boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúk felügyelőnek, a kakast pedig minden üvé magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyús csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, aki cibrébe főznek.

faluban egy nagyon szegény öreg ember a feleségével. Volt egy fiúk is, Ivanuska, aki kicsi korától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könny pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, és egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm béresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel, alig hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan.

Mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így kettő, három. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Virradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a bárány bőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. Négy kézlábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák bégetve szaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Be! Be! Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-megcsapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda négy kézláb jár kell, fejét lelekoppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta nekik, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák, csak úgy kopogott a patájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivanuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt, úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor, hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám? Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét, miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony, ó, te féleszű, minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát. Meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkj a ládába, vígy a padlásra és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt.
Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és odakötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje anyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. Na, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet. De ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett, járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudott. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda födelébe. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda födelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, odarepült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát. Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk. Azt ne, mondta Ivanuska. Hadd lássanak benneteket a jó emberek. Hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyen.

0: körúton állt egy telefon. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátra tántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthonhagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Volt a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau, hát ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek. Hát, ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával. Azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba. A medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat. Frissítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen, most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szobajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte. Az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta. És akkor végre kiszuszogta magát.

teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, és azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartaléktáplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpa. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edveg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem tört.
0: Music of colors. Music of colors. Music.

0: 6:30! 24 órában!
1: Mindenkit felkeltettünk, aki aludni akart volna!
0: Leondjatok! Keljetek fel!
2: Éreztem, hogy üvölteni fogsz.
3: Valenti jó reggelt, Vietnám!
0: Zombik napja van. Regős Robi a stúdióban. És nem kerülgetem a forró kását. Azért én, amikor meséltél, párszor belegondoltam abba, hogy micsoda oltári szerencsém van, hogy én nem vagyok az anyád.
3: Igen, ezt más is mondta. Egyébként mondjuk egy elég biológiai csoda lenne.
0: Nem is azért, hogy nem hordanálnak ki szívem alatt, hanem egyszerűen azért neki nem lehetett könnyű az első hány év?
3: Az első 39 eddig.
0: Igen, de nem, mondjuk azt, hogy azért jó, valami az, javultál.
3: Az első 18 az első 18 volt,
0: igen.
3: Hát ugye az volt, hogy...
1: Nagyon kamasz voltál?
3: Nem, én más disznóságokat követtem el, de folyton. Tehát, hogy én már kamaszkom előtt elkövettem egy-két nagy disznóságot, amit úgy nem vártak tőlem. Volt anyukának egy kis polszkia, akkor én 7,5 éves voltam, amikor őt megvették. De anyám nem nagyon vezetett, mert hát volt, de hát abban az időben inkább busszal járt. Na mindegy, és hétvégénken apám mindig azzal ment el vásárolni, és nézte, hogy hát nem igaz, hogy üres az autó, amikor most tankoltam meg múlt héten, anyám nem ment vele, nézte már a kilométert, irogatt, és hát nem értették.
0: De hogy így vetted a bátorságot, hogy beültél magadtól?
3: Hát persze. Ugye,
0: de mert nem volt abban a korban még
2: dadus, aki... Hogy tekerekte, hogy kifogyasztottad hát, a tankot. És
1: de
2: és,
1: de már kezdjük ott, hogy alapkérdés. Te 7 évesen...
0: Kinyitotta az ajtót, beült...
3: 7 évesen már tudtam úgy indított. Vezetni, hogy... hogy
0: de miért tudtál?
3: Mert otthon állt a kispolszki, és néztem apámat, hogy hogy indul el, akkor neki egy Skodája volt, ami viszonylag hasonlóan működött, mint a kispolszki, és egész egyszerűen addig-addig próbálgattam, ameddig sikerült, és a sikerélmény ugye sikerorientált gyerek voltam, elkezdett éltetni, és egyfajta autódroggá vált nekem ez az autózás.
0: Kicsit
3: és
0: autóztál a ház körül?
3: De úgy csináltam, hogy a parkolónk az lem volt a kert végében, egy ilyen nagyon hosszú, nagyon nagy kertünk volt, és egy olyan 150 métert lehetett lemenni, meg fölmenni, és már 7,5 évesen föl tudtam tolatni egyenesen. Két sávos ilyen...
0: A rutint megcsináltad már 7 évesen. A rutint évesen megcsináltad.
3: És ugye állandóan visszatolattam, előre mentem, nem ment a kilométer óra, és apám még nem tudták.
0: Csak a
3: benzin. És akkor mondta apám, hogy tudja, hogy a gyerek van a disznóságban, hogy egyszerűen eladja a benzint. Ez ott 8 évesen.
0: Mert logikusan gondolkodott, hogy...
1: Eltűntél az autóval együtt 7 évesen, és nem vették észre.
0: Nem, a benzin fogyott el.
1: De ki magát az, hogy egy 7 éves gyerek egy autóval úgy eltűnt tűnni, akár fél órára, nem, egy órára.
0: Akkor olyan... autózott, amikor nem látták
3: a szüleit. Úgy voltam, hogy ugye a szüleim 5-6 óra körül jöttek haza, én hazajöttem az iskolából, és négyig ment a finálé, és amikor vége volt a
0: autózásnak,
3: úgy buktam le, hogy az egyik szomszéd szólt az anyáméknek, hogy egész délután besugó, az hajlott.
0: Magyarország, besugó ország.
3: Egy besugó ország, és akkor mondták, hogy hát mi gyerek nem tud vezetni. És akkor apám egyszer odaállt, és azt mondja, hogy kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött. Nem, hát akkor büszke voltam, mert már
0: ja, hogy fél a büszkeség éve, miatt bemutattam.
3: Egy fél éve tartott ez a dolog akkor körülbelül, és akkor mondta apukám, hogy kisfiam, kiállsz? Kiálltam, anyám röhögött, apám azt mondta, hogy azért ilyen a gyerek, mert te engeded vezetni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen, a legsúlyosabb botrányom az nem ez volt, hanem ötödikben, az évvége előtt.
0: Hány éves vagy? Már öreg.
3: 10,5.
0: Durva.
3: Ötödikben évvége előtt 4 nappal, tehát az utolsó héten, hétfőn bementem Kispolszkival az iskolába. Anyám még külföldön voltak. Nagymamára voltam rábízva. És hagyján, hogy elloptam az autót, és ugye közúton 4 busz megállónyit, és még egyébként is pár utcányit vezettem, hanem az egyik osztálytársammal megbeszéltem, hogy elmegyek érte. És megálltunk a Kispolszkival az iskola előtt, Budenz úti általános
0: iskola. És dudáltál is, mi?
3: Nem dudáltam, de azért elég nagy arcom volt.
0: Igen.
3: És ahogy kiszálltam, megcsipett a tornatanár, aki fölcibált az igazgatói irodába, ahol fölhívták a nagyanyámat, mondta, hogy most vigyenek el. És akkor anyám még hazajöttek Párizsból, apám maléves volt, tehát sok mindenki tudott erre a disznóságon, a fél cég, hogy ők miért jöttek hamarabb haza, majd csütörtökön bementek az iskolába, és azt mondták, hogy, vagy nem, szerdán, és azt mondták, hogy ha nem visznek el ebbe a tanévbe, mindenből meg fognak buktatni, de még testnevelésből is. Mm. Kaptam igazgatói robot, de mondták, hogy hát ilyet a magyar szocialista...
0: Akkor már konferens volt a nevet?
3: Mi volt? Nem, az 91-ben volt, vagy 90-ben.
0: Igen, az olyan későn.
3: Az középiskola első. Igen. Ugyan a középiskola első osztályát három iskolában és négy különböző osztályban jártam. De itt még maradnék egy percet.
0: Nem, maradjunk.
3: Hogy anyám még két nappal az iskola befejezte előtt, átvittek egy másik iskolába, Szabadságúti általános iskola, ahol baromi rendes volt a igazgató, mert csak úgy vett át, hogy el kellett mondani a sztorit. Tehát az igazgató és az osztályfők tudta, hogy a regős az ellopta az anyám autóját, és hát ugye én azzal jártam, és akkor mondták, hogy hát itt ilyet nem lehet csinálni, mert különben is ez messze van. Hát hatodikban megcsáltam ott is, és nagyon rendes volt az igazgató, mert az anyámikat fölhívta, és mondta, hogy igazából kössék le az energiámat. És hát akkoriban én már ugye...
0: Az első pedagógus, akivel találkoztál, ő
3: igen,
0: volt.
3: Igen. Tehát
0: akkor felismerte a problémát.
3: Elsőszerűen lovagoltam, és akkor elküldtek mindenfajta edzésre, atlétikára, borzasztóan utált, és mondtam anyának, hogy hagyjam abba a futást, esküszöm nem lopok át, mert autót. És akkor az lehet, hogy akkor vettem egy motort. Az is egy érdekes sztori volt, hogy vettem, de azt inkább nem mondom el, de vettem egy motort, és azt se tudta apám egy ideig, anyám adott rá némi kölcsönt, és a többit így össze szereztem pénzt, és vettem egy Simpsont.
0: Ezek a legizgalmasabb
3: gyerekkori legizgalmasabb az, amikor mondjuk egy Trabantból benzin szívsz le, és 12 évesen mondjuk lenyelsz egy decit, és...
0: Jó, hát rá kell ülni valahogy.
3: És tudod, rohanni is kell, mert közben meg észrevették, és már üldözzek, hogy hát az volt a legjobb egyébként, hogy 10 évesen, vagy 11 évesen, amikor először, hogy is mondjam, szereztem így benzint egy Trabantból, akkor egy ismerős, tehát rájöttem, hogy ismer az ember, és pofákat vágtam, hogy hát, akkor nem ismer föl. És tudom, jártam, pofákat, azt mondja, bizonyosként, még pofákat is vágsz, hát tudom, hol laktok.
0: De azért átszáztad magad.
3: A bűnöző szerem már akkor bennem volt. És emlékszem, hogy
0: és vágtál egy pofát, és arra gondoltál,
3: hogy... Vágtál egy pofát, és nem indult be a motor.
0: Úgy se ismer meg.
3: Igen, és vágtál egy pofát, hogy na most akkor eltom a motort, nem indult be a motor, és elkezdtem el rohanni, közben szaladt utánam. És mellett közben kettesbe tettem, és úgy ugrottam föl, hogy tulajdonképpen, ahogy a nők lovagolnak, csak így félig a motoron, és úgy mentem neked, és egyszerűen röhögtem, mint az állat. Na mindegy, szóval...
4: Folyt ki a benzin a szádból.
3: Nem, viszont a tanksapkát ott hagytam, ugye a Simpsonnak nem volt zárató tanksapkája, és véletlenül a Trabant tetejére tettem, amit éppen megcsonkítani láttam a benzintankját, úgyhogy kellett szerezzek magamnak egy másik Simpson tanksapkát, amit hasonló áron vettem, mint a Trabantból a benzint. Na mindegy, szóval elkezdtem motorozni, és akkor ez valamennyire kiváltott az autók iránti szenvedélyemet. Az azért nagyon durva, hogy ugye télen itt elég kemény telek voltak, és akkor volt egy ilyen katonai bakancsom, és egyszer jöttem haza, akkor már egy 125-ös LTZ-n volt, jöttem haza Balatonról, és leesett a hó. És akkor én 30 centis hóba letett lábakkal, mintha szánkoznak, jöttem haza 40-nel, még a régi 7-es úton, és a kesztyűm el volt egy picit szakadva, és befolyt a víz, a jég, és belefagyott az ujjam közé. És két napig nem tudtam így, ilyen Viktor mutatva próbáltam mindenholvá bejutni, mert egyszerűen nem bírtam megmozdítani az ujjamat. Tehát azért még nem voltak ilyen cuccok, mint ma, hogy tulajdonképpen lehet télen is motorozni, mert hogy termoruhába motoroztam is.
1: Annyi jöttem, hogy mi rád, annyi jött, csak így
0: visszajövés,
1: hogy ki ez az állat. Kérdezik most jelenleg, hogy aki hallgat.
3: És aztán tulajdonképpen teljesen összeszedtem magam 8-ig tanulmány átlagban, mert hagytok engem így kibontakozni, ugye a motorral járni, azt elnézték. Az autót nem, voltak...
0: Tehát ez egy szép, nyugodt időszakod volt, amikor megkaptad a motort, és hagytak a szüleid.
3: Nem, a szüleim az apukám hagyott, egyszer úgy buktam le, hogy már akkor egy éve Simpsonom volt, egy barátom vitte a motoromat, valamit javítani kellett rajta, és én nem voltam otthon, és anyám kinyitott az ajtót, és úgy nézett ki a lakásunk, hogy ha az ajtót kinyitod, akkor az előszoba mellett konyha. Apám ott ült a konyhába, csak nem lehetett látni, mert ugye ott fal volt, és az ajtó viszont nyitva volt, hát mindent úgy hallott, mint hogyha 3 méterre volt a barátomtól, és kinyitott a barátom, vagy anyám kinyitott az ajtót, mondta a barátom, hogy csókolom Katinéne, Robi motorjáért jöttem, anyám meg mi a baj? A motorkulcsot megkaphatom, azt mondta Robi, hogy a Simpsont elvihetem, és majd holnap után hozom vissza, ha megcsinálta. Péter, itt van. mi van a Péter bácsi?
1: Nem baj.
3: Na, szóval teljesen ilyen abszurd komédiává ment át a dolog, és anyám mondta, hogy hát tudja, hogy az apám ugyan, már hogy is mondjam, tehát szelektív hallás van, mert ha olvas, akkor bármit lehet mondani, de pont nem olvasott. És anyám visszamegy, így összeszedte magát, becsukta az ajtót, odadta a kulcsot, hogy menjen csak ízni, és akkor anyám visszamegy, tesz a konyhába, apám egy büdös szót sem szól. És akkor jött ki, voltunk az a héten, hétvégén elmentünk Szentendrére, és akkor jött ki a Simpsonnak az ilyen kiskerekű új motorváltozat, ezzel 89-et írhatunk körülbelül, és akkor elkezdtünk nézegetni, és akkor mondta apám, hogy na, ilyened van. Azt mondom, nem, endurom. És tulajdonképpen föl voltam készülve, mert mondta anyám, hogy szerinted lebuktam, csak hát a nővérem is röhögett, ő is ott ült a konyhába. És akkor ezt nagyon nehezen emésztették meg, ezért kicsit később, amikor már eltézére cseréltem, akkor elkezdtem nyáron dolgozni, és 14 évesen vásároltam egy Trabantot, egy 6 voltos TZ8200 rendszámú csontszínű Trabantot, amit egyébként Nagykovácsba vettem, és mondták, hogy hát azért óvatosan, mert a Trabant azért az nem olyan, mint amihez én szokva vagyok, és beültem, és azt látom, hogy nagyon kicsi volt az ablak, és az egészen tankszerű volt, hogy alig láttam ki belőle. Ugye volt két ilyen viszonylag hosszú, markáns vonal ugye a motorházadó két szélen, és elindultunk. És hát akit ismeri azt az utat, ugye Nagykovácsi, Adilliget, az egy nagyon kanyargós út, és mondta a srác, hogy hát ez olyan érzés lesz, mint a dölöngélnél vele, de hát ez így normális. És én Hűvösvölgyben laktam, lementünk, én viszonylag gyorsan megszoktam a Trabantot, úgy éreztem, hogy már minden tuti, és akkor kiderült, amikor a nagy réthez értünk, villogott, megálltam, és mondom, mi van? Szerintem, te hülye vagy, két kerékkel vettem a kanyarokat, azt mondtam, hogy fel fogsz borulni. És én meg nekem mondták, hogy ezt fogom érezni, és én ezt is éreztem, de nem úgy gondoltam volna, hogy tényleg így van. Mondták, hogy nyugodtan megyek, ez nem olyan, de hát, és akkor megtanultam a Trabanttal tulajdonképpen mindenfajta
0: dolgot. Hány autód volt kb?
3: Nem tudom, mert apukám mondta, hogy neki 17 volt most, nekem szerintem biztos egy ilyen 60-70, 50 fölött van biztos. Tehát Trabantból is volt nekem aztán még egy.
0: Tudod, hogy megünnepeltük, hogy a Volvo meddig volt nálad?
3: Majdnem 3 évig.
0: Ilyen
3: még soha nem volt. Ilyen még soha az életemben nem volt. És ahhoz képest, hogy most viszonylag jó jobb autón van, hogy mindig nagyon
0: hiányzik. De a termék megjelenítünk, hogy mi a fasz.
3: Jó. Mi a fasz? De teljesen mindegy volt. Na mindegy, és a Trabantról még annyit, hogy a Trabanttal sok mindent eljátszottam, nagyon sok helyen voltam, rengeteg dolgot csináltam vele. Ugye amikor elsős gimnazista lettem. Így jutunk el a kofferhez. Amikor első gimnazista lettem, akkor indult egy közgazdasági politechnikum nevű tanintézmény, ami egy picit egy ilyen liberális berendezkedési oktatási intézménynek indult. Úgy indult, hogy az alternatív közgazdasági politechnikum lesz majd a gimnáziumnak az egyik ilyen tükörváltozata. Nem kellett bejárni az órára, ez nekem nagyon ment. Vizsgázni kellett 3 havonta, na ez már sokkal kevésbé. És ugye 90 embert vettek fel a 10 pár ezer emberből, de nem zseniképző volt, sokkal inkább egy ilyen nem tudom, mindenfajta tesztet kellett írni, és nem is tudom, hogy én hogy kerültem be ebbe az iskolába annyi ember között, de bekerültem első körbe, az első 90 emberbe, és milyen kísérleti nyulakként dolgoztunk, vagy tanultunk ott, hát eszmetlen jó buli volt az első három hónap, ameddig nem kellett vizsgálni, utána mindenki jött a fekete leves, mert a 90 emberből 87 megbukott. Én is természetesen nagy átlagot javítottam, és ott volt az, hogy elkezdtem a Trabantba, hogy árulni ezt-azt. És aztán ezt odáig fejlesztettem, hogy kitaláltam.
0: De hát
3: hogy
0: fölnyitottál valamit, vagy hogy?
3: Igen, ez volt az elején, hogy a Trabant.
1: Ilyen polcok ugrottak le.
3: Nem, a Trabantban, nem, hát először a Trabantban ugye cigarettát, meg csokoládét árultam, meg esetleg üdítőt, és aztán elkezdtem ilyen buszos utazásokat szervezni, ami úgy nézett ki, hogy pénteken szerveztem oda egy buszt, pénteken elindultunk, egész éjszaka ment a busz, másnap.
0: Álltak veled szóba, mert gyerek vagy. Tehát,
3: hát nem úgy volt, hogy volt egy barátom, akinek buszos cége volt. Illetve valami ismerősöm, akire egyébként te is ismersz, mert Feldman Gábornak az ismerőse volt, aki mai napig barátunk és kollégánk, főleg kollégánk, vicceltem, Gábor, szeretlek, és meg volt adva, hogy mennyire kell eladnom a buszt, én kiszámoltam az 54 személyes buszra, hogy mondjuk 46 személy mennyit fizet, két személy, megveszegettem két talált, hogy a kapott két helyet a buszra.
0: De hogy? Betolattál is azt mondtad?
3: Nem, volt
0: tanár bácsi, tanár néni.
3: Nem, képzeld, tegeződtünk ott a tanárok, ez nagyon liberális iskola volt, és volt egy tanár, aki rendszeresen a cigarettáját nálam vette, és mondtam neki, hogy mit szólnál be egy ilyenbe, hogy kap két jegyet, és adja hozzá nevét. És Veres Lászlónak hívták két S-sel, hogy két S legyen.
0: Megvettél tanárokat, mint lábon gabonát?
3: Igen, okay. Szó szerint. És akkor a Veres tanár úr mondta, hogy az ő neve alatt lehet ezt hirdetni, kiraktam, eladtam rögtön egy nap alatt tulajdonképpen a 90 fős iskolában az 50 jegyet. Az 50 jegy az úgy volt kikalkulálva, hogy 19 jegy az állta a busz, a többi az bevétel volt. És abból a bevételből kezdtem el először komolyabb dolgokat, komolyabb cigarettát, dobozos üdítőt, csokoládét, magnókazettát vásárolni, és ez annyira jól ment, hogy minden hónapban először csak egy
0: de
3: volt.
0: De mit gondoltál aztán... magadról, hogy boltos vagy?
3: Ekkor 14 éves voltam. Nem az, hogy boltos vagyok.
1: És kellett... mindig nem felnőtt korú
0: az emberünk. Messze hol vagyunk a felnőtt kortól. Még
1: négy év van addig.
3: Tehát itt tulajdonképpen 4 hónap múlva kirúgtak az iskolába, mert rájöttek, hogy
0: így öregszik az ember.
3: Ugye minden szünetben itt meg volt adva, hogy hova lehet jönni, én vittem a kis táskámat, fölcsaptam, és akkor ment a biznisz. És aztán kirúgtak rájöttek egy másik iskolába.
0: Szocializmusban vagyunk, ugye?
3: De itt volt a váltás. Itt volt a váltás. Itt volt a váltás, utána a következő iskolából már csak 6 hétig tudtam maradni, de 6 hét alatt két iskolabuszt tudtam leszervezni egyébként. És ugye akkor már eldurvult a helyzet, mert hogy a fél évvel később már ilyen mikrohullámú sütőt, videót,
0: diszkmet,
3: ilyeneket kezdtünk el behozni. Na most elmondom, hogy a harmadik iskolában, ahol végülis rendesek voltam, mert nem rúgtak ki, csak átraktam egy másik osztályba egy-két hónap után. Na ott viszont már durva volt, mert már kispotolt, mert biciklit hoztunk a hátsülésen, tehát azt képzeldem, hogy két moped volt a hátsülésen, és tévé, meg mindenfajta szírszar volt.
0: Azért jó, hogy nem volt halálbüntetés.
3: Azt hagyján, képzeld el,
0: mert gyerek ellenére kivégeztem volna ezt a bűvosz gyereket, komolyan.
3: Volt olyan, hogy az egyik hülye gyerek...
1: Mit csinált volna? Tényleg, egyszer elkapták volna
3: a az egyik hülye gyerek nem hozott útlevelet. És ugye abban az időben elég komoly vámvizsgálat volt, és ugye az iskolabuszokat nem nagyon vizsgálták, hát Törökországból 2 kiló aranyat hoztunk, és azon rögtünk, hogy hoztam, de úgy,
0: hogy a gyerek szereti a szépet.
3: Hogy megvettünk mindent, és hát és először arra gondoltam, hogy ugye mondták nekem, hogy mindenkek húzzak az ujjára egy pár gyűrűt, de nem bíztam a gyerekekbe. A buszsofőrbe viszont bíztam, mert őt ismerte, és mondtam, hogy nincs valami hely. És hát berakta a busz kormányának a közepébe, majd visszacsavarozta azt a valamit, és azon rögtem, hogy kiszállítottak minket a vámosok, az összes 45 gyereket leszállították, egyre a buszsofőr könyökölt a kormányon és rejögött, és tulajdonképpen ráhoztunk majdnem 2 kiló aranyat. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az a következő iskolában már nem rúgtak ki, csak átadtak egy másik osztályba, és ott volt a legdurvább, hogy hoztunk 2 tévét, nem tudom, hány videót, mopedet, a hátsó sorba 2 mopedet, és kiderült, hogy az egyik gyereknél nincs útlevél. De már kifelé tudtuk, csak ugye kifelé nem nézték a busz, visszafelé viszont nagyon. És ugye azt találtuk ki, hogy valaki, aki hasonlít hozzá, hátra, föl kellett mutatni az útlevelet, és ment hátra a vámos. És mondtam neki, hogy odaüljön, ahol nem ég a lámpa, és valaki adja hátra. És hát te is rátszerveztem a buszt, tehát minden ilyen saktábla, elkezdtem sakkozni, hogy ki hova ül, ki hasonlít rá, ki ül mellé, hogy 3 sor kell, hogy hátraadják, az nem olyan sok, azt még föl lehet mutatni, hasonlítson is rá. És képzeld el, hogy így, hogy hátul, mondom, hát, 2 mopped volt az utolsó sorban, így átcsempésztünk egy gyereket is.
0: Csak olyan nincselekményeket mesél, amik elévültek, jó?
3: Tehát ezek elévültek.
0: Ez nagyon fontos, hogy nehogy aztán problémák.
3: Ezek elévültek. Okay. Na lényeg az, hogy...
1: 2 mopped meg a gyereket csempésztétek át a határon.
0: Nem kis aranyat, de ez az... Igen, de
3: 15 évesen a második trabantomat...
0: Ki adta neked a koffer nevet?
3: A kofferes Robi nevet?
0: Igen.
3: Azt a Veres László tanár úr adta nekem, aki az első iskolában
0: aki fölkarolt.
3: Aki fölkarolt, aki legelőször...
0: Fogalmazunk így,
3: igen. Igen, igen, igen. Sőt, néha kölcsön is kért tőlem, hú, végén.
4: Jó, ez a
0: dolog. A Bereményinek vannak ilyen történetei egyébként.
3: És az abszolút még az a dologban, hogy első éves voltam, 15 éves, az első gimnázium végére egy 15 éves ugyan, de egy Nissan Bluebird kombival zártam a történetet, amiben mindig volt egy-két videó. Tehát azon rögtem, hogy tényleg volt olyan, hogy jöttek a taxisok, abban az időben a taxisok nagyon jó felvásárlók voltak. Én megálltam a 100 Ferenc kereskedelmi szakközépiskola előtt, kinyitottam a csomagtartót, megjelent három taxis, és akkor elkezdtem bizniszelni, hogy ki ad többet érte, és akkor még ugye mentek még a videókazetták nagyon. Tehát azért sok minden volt az autóban, tehát a kombinak a csomagtartóját nem tudtam használni. 15
0: évesen a csúcson voltál?
3: A gazdaságunk volt a csúcson, tudod?
0: Csak úgy kérdezik, hogy ez lehet a csúcspont, amikor a taxisok tőled vásárolnak?
3: Hát ez egy jó időszak volt már, hogy uh-huh. Néha vissza is mennék.
0: Jó, hát ez ne nosztalgiázunk. Lényegében egy kocsiber és egy utasszervezőn kívül még mi szorult beléd ezekben az időkben?
3: Ezekben az időkben? Rettenetes túlélő lettem. Ugye abban az időben én elköltöztem a szüleimtől, és egy
0: hány évesen?
3: 15 évesen, és hát hivatalosan én kollégiumban laktam, de kollégiumban
0: soha életemben. A Björk az 14 évesen költözött el a szüleitől, csak mondom neked, hogy igen, van nálad keményebb.
3: Biztos, én egyébként nagyon lájtosan megoldottam, tehát nem volt semmilyen botrány, egyszer-kétszer volt, hogy autóba kellett aludni, de tulajdonképpen ezt elég jól megoldottam. Ez a lázadó korszak, amely nem voltam szemtelen, én ilyen lázadó voltam, hogy nem engedtem beleszólni az életembe. Sok hülyeséget megcsináltam, így visszafelé, hogy öregszik az ember, elgondolom, hogy mennyi mindentől megmentettek volna a szüleim, ha én hagyom. De lehet, hogy nem baj, hogy neki mentem a falak. Volt egy-két ilyen nagyon durva dolog, amivel így szembe kerültem az életbe. Az iskola, az érdekes, hogy már az iskola rendszer, a középiskola, az nem nagyon tudott engem lekötni. Tehát, hogy így sok mindent csináltam, meg a magyart azt nagyon szerettem, de amúgy nem annyira. És aztán telt múlt az idő, a szüleim mondták, hogy van tisztességes szakmát kell válaszol, és akkor elmentem vendéglátóipari szakmenedzser szakra a főiskolára, amit úgy sikerült kijárnom, hogy én még ilyen linkembert, amilyen én voltam ott, nem láttál. Tehát életemben egy tételt ki nem dolgoztam ott. Tehát tényleg 4 évet soha. Volt egy
0: hozzá nem nyúltam?
3: Hozzá nem nyúltam. Volt egy osztálytársam.
1: Nem hittem, hogy eddig arról beszéltél volna, hogy te voltál a példatanulás, meg nem tudom, minek a példa. Nem. Tehát nem hittük volna, hogy ez
0: más. De olyan nem volt, hogy a füleden keresztül bejutott valami a fejébe.
3: De figyelni, inkább figyeltem, de ha unalmas volt az óra, én képes voltam elaludni. Tehát volt olyan, hogy kátyáztam, és ugye abban az időben hosszú olyan volt, nem azért, mert akkor még volt a mostanihoz képest, és hosszú göndör hajam volt, és emlékszem, hogy kátyáztam, és az egyik iskolában, amikor elsőbe átraktam, és első nap voltam abban az osztályban, és valahogy nem tudom, passziánszoztam, és egyszer csak mondta...
0: Passziánszoztam?
3: Hát baromi unalmas, nem tudom, milyen óra volt éppen, de mondta a tanár, hogy fürtöske, tedd el a kátyát, mert kidobom. De hát én meg passziánszoztam, mert tudod, végre nyerésre álltam. És akkor egyszer csak összeszedte a kártyát, és ki akarta dobni az ablakon, de az ablak zárva volt, és így leperegtek az ablakon. És abban például nagy röhögés, és tudtam, hogy én beilleszkedtem ebbe az osztályba. Tehát, hogy tudtam, hogy 10 perc alatt sikerült elintéznem. Annak idején volt egy műsor, a Most című műsor, ugye kezdtem én a televíziót, a TTT, a Tizentúliak Társasága műsorban, de ott valamiért egy kicsit öregebbnek tűntem a többinél. Indult ez a Most című műsor, és akkor megkértek, hogy vezessek ott műsort, hogy próbálják átmenni, mert akkor ott már sokan voltak, és ezt nagyon-nagyon szerettem. Volt egy tábor, két hetente jelentkező műsor volt, nem volt egy ilyen nagyon gyakori adás, és borzasztóan szerettem azt a műsort, kiéltem a kis ambícióimat, és egyszer jöttünk haza első évben 15 évesen egy ilyen Most táborból, Zalából, és egy ilyen UAZ Jeep, az öregek még tudják, hogy az milyen, egy UAZ Jeep-el jöttünk haza, és hátul ültünk, de ez valójában ilyen kétszemélyes Jeep volt, és hátul egy ilyen nem is tudom, egy ilyen fán ültünk hát, és hát ahogy fújt a szél, kifújt a gumit a hajamból, és egy ilyen Y alakba így beállt a hajam, mint a két nagy cofom lett volna, így fölfelé, ahogy ugye húzat két oldalt. És hát, hogy is mondjam, hát senkit nem bíztatnék az alkoholivásra, de akkor én valamiért aznap nagyon elbúsultam, és hát nyilván azért, mert vége volt a tábornak, egy picit többet ittünk a keleténél, és reggel 5-kor mentem haza, és próbáltam betalálni a kutyukba, de sehogy nem sikerült, mert egy 40 percet próbáltam, a kutya már ugatott a lakásba, és akkor becsöngettem, mert tök mindegy, reggel 5-van hátra fölmanag az anyámék, és akkor apám így kinézett a kukucskáról, láttam, hogy kinéz valaki, majd így kinyitott az ajtót, de a láncot nem vette le. Szóval ki tetszik keresni? És akkor mondom, hogy apukám, én vagyok az. És akkor másnap le kellett vágassam.
0: Figyelj, nem ez a jó sztori. Elmesélhető, hogy lettél a Dálidó menedzsere?
3: Hát nem vagyok rá nagyon büszke igazából.
0: Nem. Ez egy marha jó történetet fogtok hallani Magyarországról.
3: 1997.
0: 97 kezd.
3: Úgy történt, hogy kim voltam.
0: Megnő Kofferos Robi.
4: Igen. Mennyi, 22?
3: Nem, 21 voltam. Kimentem másfél évre Angliába. És hazajöttem Angliából. Akkor sem szerettem az öltönyt, hogy mai napig nem szeretem. És megjöttem Angliából, és próbáltam valami munkát szerezni, de amikor kimentem, akkor a pizzátnál voltam ilyen üzletvezető helyettes, az annyira nem elégített ki. Egyrészt olyan szaga volt a ruhámnak, hogy hiába mostam ki, az elkén kell tároljam, mert hogy minden egy ilyen...
0: Ne sajnáld, az magadat...
3: Fászkutszagú volt, igen. Na, lényeg az, hogy elmentem körülnézni, hogy hát én színén szeretnék lenni, mi a felét lehet csinálni, és akkor elmentem az egyik ilyen casting céghez, ahol hatalmas forgolódás volt. Ez a Mahírnak az épülete volt, ahol a TV2 mai napig van, és találtam ott egy ismerős, és kérdeztem, hogy te mit keresel itt, és mondta, hogy fú, hát most indul egy tévé, a TV2, magán tévé lesz, kereskedelmi tévé, és szuper, és akármi, és mondtam, hogy és szerinted lehet itt, hát most már lezárultak, már fél éve castingolnak. Mondom, de hát én most jöttem, az nekem valami kell, és akkor elkezdtem járkálni az épületbe, gyűjtöttem az infókat, a büfébe itt ott mindenhol hallgatóztam egy kicsit, majd másnap felvettem az egyetlen érettségiző öltönyömet. Volt egy meglaboros fekete nagy mappám, ami a nagymamámtól örököltem, hogy ott dolgozott, és akkor teleraktam ilyen mindenfajta papírral, meg egy A4-es füzettel, és akkor ilyen nagyon komoly arccal beültem egy-két helyre, és mindenhol azt gondolták, hogy én valaki vagyok, persze én akkor senki nem voltam, és akkor az étteremben találkoztam a Galambos Lajossal, akit egyébként ismertem, és beszélgettem egy pár szót, egy asztalhoz ültünk, és
4: ez hát, egyébként már ismertem, de ez már
3: tehát ismertem egyébként, mert annak idején a CD vagy akkor még hazadt eladásainál, hogy árultam én is kazettáját az iskolába, és hát,
0: gyerekkori ismerőse volt Galambos Lajos. Igen, világos, folytatjuk.
3: És képzeld el, hogy elég hamar kiderült, hogy itt valami szórakoztató műsor lesz, és mondtam, hogy tulajdonképpen nekem ez jó lesz, és akkor úgy elkezdtem, hogy nagyjából összerakni a képet, de nem volt teljesen világos, csak az, hogy harmadik emelet. És akkor beültem a szórakoztató főosztálynak az egyik irodájába, és egyszer csak jön egy fiú tele papírokkal a kezébe.
0: Megállunk. Tehát van egy zseniális pillanat a történetben. Fölmegy a harmadik emeletre, kinyit egy üres szobát. Bemegy, leül. Ez a csodálatos, folytasd.
4: Akkor nem az az anyás, mert ott az, hogy bemegy egy izével, oktáskával az épületben.
1: Kamu papírokkal.
3: Teljesen kamu papírokkal. És már arra is emlékszem, hogy egyszer benyitottam egy értekezlete, ahol megijedtem, mert nagy emberek voltak, mint később kiderült maga Tolvaj Ferenc is ott volt, és akkor így benéztem, és akkor így mutogattam, hogy csak folytassam, és becsuktam az ajtót. És ettől kezdve tudtam, hogy a vezérkar is ismer. És akkor a harmadik emeleten volt a szórakoztató osztálynak az irodája, és akkor egyszer csak jön egy fiú, tele papírokkal kezébe, azt mondja, hoppá, te ki vagy? Én a Regős Robi. Igen? Várj, nem láttam a nevedet, azt hiszem, hogy ez üres. Ez nem a 26-os, vagy nem tudom, hogy a hanyas iroda volt. Mondom, de. Akkor várjál, fölírom már. És akkor elővette a listát, azt mondja, és melyik cégnél? Mondom, a Dálidónál. Dálidó neved. Ja, és mondom, szeretnék egy számítógépet, telefont, és írjátok ki a nevemet, hogy turné menedzser. És az így kezdődött, írták, egy kis
1: ne írták.
3: Menj a fizet, hát mondom, van szerződésed, mondom, valamit aláírtunk, de mondom még semmikor. Jó, elintézem. És akkor egy hét múlva tulajdonképpen volt szerződésem.
1: Ezt nem hiszem.

0: sem nem dolgoztam ki. Az is igaz, hogy aki viszont kidolgozta a leányzó atételt, az rendszeres, és ő írta, rendszeresen rosszabbul szerepelt, mint én. Volt egyszer-kétszer, amikor úgy mentem el vizsgálni, egy szót nem tudtam, és megkérdeztem, hogy hát ez nem lesz jobb négyesnél. Akarok egy kérdést az ötöse. Nem, négyes, fantasztikus, hát úgy rohantam ki. És tulajdonképpen utána megint elmentem külföldre, és úgy jelentkeztem a színművészeti főiskolára, hogy egyrészt már öreg voltam, tehát akkor én már 24 éves voltam, és hogy, vagy 24 éves voltam.
1: Kiégett mentél, tehát 15 éves korában
0: már. 24 éves voltam.
2: Valóban, ahhoz viszont, hogy a 7 éves
0: hát azt képzeljétek el, hogy 24 évesen megjöttem külföldre, és akkor mondták, hogy ez már második forduló, az első fordulóról lemaradtam, úgyhogy csak jövőre tudok menni. Mondtam, hogy hát én már öreg vagyok, én 24 éves vagyok, én arra én ezt el, akkor is rúgjanak ki, mondják azt, hogy tehetségtelen vagyok, és akkor én itt sem vagyok, komolyan, de akkor szeretném a Benedek Miklós szájából, őt mégis csak én is egy ilyen komoly embernek tartom.
1: Üzleti
0: partnerem
1: volt.
0: Nem, az ő szájából hallom, hogy tehetségtelen vagyok, már itt sem vagyok, és köszönöm a lehetőséget. És akkor nagy nehezen így rábeszéltem magamat, vagy magamat rájuk, és akkor mondták, hogy de hát itt kellett egy 4 soros felségét írni az alkoholról. És mondom, semmi gond, elővesztem egy posztitet, és mondom, milyen alkoholról írjak? És mondta, hogy sör, bor, pálinka, és akkor sör, bor, pálinka, bizony be vagyok állítva, akármit mond Tóth Kelemen, be kell rúgni rendszeresen, jöhetek? És akkor mondta, hogy akkor ezt adjam be írásba. És akkor leírta, hogy egy ilyen posztet beadta, és mondta, hogy jó, látjuk, hogy magát nem ússzuk meg, mit hozod. És akkor mondtam, hogy mit hoztam, adatom
1: a papírom, és mondtam. Beteszi a lámát, és onnantól már bajban van mindenki.
0: Mondtam neki, hogy azt hiszem, József Attila Mama című versével kezdtem, és akkor mondtam, hogy hát én diszlexiás vagyok, szóképes olvasást tanultam, és hát ennek az a hátrány, hogy ezt visszafelé is el tudom mondani. És akkor a Benedek Micó tanár úr hozott egy ilyen orsós magnót, egy ilyen szallagosat, és mondta, hogy ha ez érthető, amit én visszafelé mondok, fel vagyok véve, ő kiállja nekem. És hát rá sikerült.
1: Fordítva visszafelé játszották, és jó volt.
0: Igen, és jó volt, képzeld el.
1: De mikor gyakoroltad ezt?
0: Nem tudom, annak idején úgy lehet, hogy túl sok
1: időm volt. Érted, otthon kell, nem, ki kell próbálni azt, hogy visszafelé tudjak beszélni, mint egy
2: magból tekel. Nem tudom megmondani jelenleg, hogy nagyon billak, vagy gyűlöllek ezekért a mázliaidére a végletben, de komolyan, tehát most már...
3: Az minden csak nem mázli.
2: Nem, ne harjuk, hogy azért ezt nem tudom
1: mindenki.
2: Pont ebben a szituációban szerintem egy szerencsés, nem hátrányos. Azt, hogy ilyen szóképeket tanult meg olvasni, és ezt visszafele el tudtam mondani, bocs.
3: Nem, az a lényeg, hanem az, abból
0: esetben de ez semmi értelme, ezen kívül soha semmilyen előnyöm nem származott belőle. Csak ugye egy másik rádiónál dolgozom, és baromira utálmunkra hosszan föl kell olvasni valamit, mert ugye ez a diszlexia miatt néha más-mást olvasok. Itt lehet most csúnyát mondani a rádióban, mert nálunk nem nagyon lehet napközben most észre
1: mondani, hogy Lajos Simicska, vagy mit akarsz mondani?
0: Nem. A másikat tudod, a 4 betűs C-vel, a 3. betűjével, nem.
1: A Pino?
0: Nem.
1: Ja, a Geci? Nem, vagy mi van?
0: Azt történt, hogy hazajöttem külföldre, és munkát kerestem. Ez nem akkor volt, amikor egyébként a TV2-höz elszegődtem. Ugye én vettem egy ilyen Népszabadság nevű balliberális borzalmat, csak vincuként mondom, és nézd, és bele van írva, hogy bérbe baszást vállalok. Úristen, mennyit változott 2 év alatt a világ. Ilyet lemernek írni, hogy bérbe baszást vállalok, és akkor lebetűztem. És mondom, hát ez bérbe. Hát mondom, éreztem vissza, mert fölhívtam anyámat, hogy képzeld el, anyám, mert munkát nem találtam, de az van írva, hogy bérbe izélést vállalok. Szóval nem, az biztos nem lehetett. Ilyen, mit vettél te valami pornólap? Mondom, nem, hidd el, nem, ez Népszabadság. Az biztos nem az. És kiderült, hogy bérbe szabás van, de én ezt akárhogy betűztem folyamatosan, én nem tudom, biztos akkor...
1: Meg ugye, Freud, egy kis
0: a Freud. A Freud, így van, biztos volt benne egy kis Freud is, de én csak azt másnap olvastam, és a végén ugye bérbe szabás volt, amit én rosszul olvastam, na mindegy, lényeg az, hogy az annyira nem előny. Nem előny, amikor egy-egy dolgot így másképp olvasol. Én például Amerikában, amikor láttam egy görög értelme, hogy gyírosz, én mindig azt mondom, gyors. Tudnak magyarul? Tehát, hogy volt egy-két dolog, és ugye én elég sokat éltem Amerikában, ahol azért voltak meglepő dolgok, pont azért, mert hogy ilyen diszlexiám van, néha az elég kellemetlen. Tehát ezt ne irigyeld. Bár azt mondja, hogy a diszlexia egyébként más agygondolkozás, vagy agymenetet utal, és ez biztos, hogy másképp forog az agyam. Tehát mást veszek észre egy bizonyos dologból, vagy más szűrök le, mint a normális emberek.

0: ez nem, attól, nem azt jelenti, hogy a normális emberek rosszat szülnek le, ez azt jelenti, hogy más
1: nem, nem, csak ebben az esetben nem volt hátrányodra, tehát hogy sőt.
0: Nem, nem, egyébként Amerikában is tulajdonképpen szerencsém volt, de az nem évült még el, úgyhogy ezt nem mondom. Maradjunk annyiban, hogy elmentem egy castingra, ahol mondták, hogy hát ne arra ugyan maga, mit keresik, és kérdezte, hogy miért, és mondta, hogy hát kisportolt, szűke magas férfiakat keresünk egy német országban játszódó háborús filmhez, én pedig mondom a hallgatóknak, egy alacsony köpcös kopasz, nagyórú ember vagyok, tehát pont az ellenkezője, mint akit ők kerestek, és akkor mondtam, hogy semmi baj, karakter színész, hogy bármit el tudok játszani, mondták, hogy, hogy hát ez talán nem, és akkor a lapom szerint valaki ajánlotta, hogy, hogy menjek el az NBC televízióhoz, mert ott riportert keresnek, és ott pont magyar nyelvű embert keresnek, és hát ha én jól beszélek magyarul, akkor, akkor nekem ott a helyen. És akkor elmentem ehhez a, az emberkéhez, akinek megadták a telefonszámot, két bibi volt, az egyik, hogy ezt a vízummal mentem, amivel nem lehetne munkát vállalni, ez az egy ilyen erős turista vízum. És hát ott elmondtam, hogy én mit tudok, mondtam, hogy hát remekül beszélek, és hát, hogy akkor ugye én már dolgoztam rádióban egy műsorvezetőként, de a televízió az egészen más, mert az más, amikor az ember odaáll egy mikrofonnal, és valamiről meg kell interjúolja a másikat, és azt mondta, hogy, hogy én kellek nekik, van egy kis biből, nem vagyok nős, és nem, nincs munkavállalási engedélyem, mondtam, hogy én az egyiket meg tudom oldani, ha ők a másikat, és tulajdonképpen így megoldottuk ezt a helyzetet, és szereztek nekem munkavállalási engedélyt, és életem egyik legjobb részét töltöttem Amerikában. Ami úgy indult, hogy én színészben megoldottam, hogy én most riporter vagyok, és baromra elhitték, hogy riporter vagyok. És amikor az ember nehéz szituációban van, mindent le lehet gyűrni, és ezt mondom a nem színész embereknek is, hogy ha úgy állnak hozzá, mint egy szerephez, akkor sokkal könnyebben el lehet viselni a rosszat is. Aludtam én olyan helyen Chicagóban, ahol a bogarak mászkáltak, és mondták, hogy hát ez az egy szoba van, mert akkor pont volt valami kosár, nemzetközi kosár meccs, és hát nem lehetett semmi. És mondtam, hogy most ez a 60-as évek FBI-os megfigyelő vagyok, és hát ki kell bírni ezt a szobát, és egész jól ment. Tehát, hogy minden rosszban volt valami jó. Vettem egy autót $700, amiben volt 201.000 mérföld, tehát olyan 320.000 kilométer, és hát annál sokkal jobb autóim voltak már akkor Magyarországon, de mondtam, hogy most próbáljuk ki, hogy ez megy, mert ha nem megy, akkor ezt mégiscsak el lehet adni valamennyiért, akkor nem bukom annyit, mint egy normális autón, és beletettem 36.000 kilométert, tulajdonképpen Bostontól kivesztik, ami a teljes keleti partja Amerikának, végigmentem vele többször is, fönn voltam Illinois, tehát fönn voltam Chicago, Cleveland, végig a kanadai határon, és ami közte van, tehát hogy egy átlag amerikai egész életében 4-5 államban jut el, és nem jut el külföldre. Most ugyan az elmúlt 10 évben elkezdtek külföldre járni az amerikai fiatalok. Az amerikaiak nem nagyon utazósak, kurva, nagyon sokan vannak, de ők úgy gondolják, hogy elmennek Las Vegasba, és ott gondoláznak egy fél órát, meg fölmennek az Eiffel-toronyba,
1: ami fel akkora. Hát nekik az is utazás, hogy mondjuk egyik államból a másik.
2: Azt tudod,
0: igen,
2: tudod,
0: nincs
2: tudod honnan tudom, hogy rádiós vagy?
0: Honnan?
2: Hát azért nem sok segítség nem kellett neki, ugye? Rendesen lökted. Most lökjük rá egy kis zenét, és folytatjuk, jó?
0: Az Ihos Jóska volt, akkor 24 óra szinte, akkor nem voltam az hogy ott csináltam, de nem jövök.
2: Regős Robi van a stúdióban, az életéből hallunk olyan történeteket, amik már jogerősítélet benne nem hozható. És,
3: többségük elévül. Sok mindegyik.
4: Kiszínesek.
2: Kiszínesek világában vagyunk, zsírkutyának puszíjuk most is. Lényegében minden eszközt vezettél, ugye már?
0: Mindenre van jogosítványom, igen, buszra, teherautóra, repülőre, hajóra, minden. Tehát, olyan, általában, amikor igazoltad egy rendőr nagyon ritkán, azt is vezethetek. Tehát, a jogosítványon meg tudom mutatni, ilyet ritkán láttok szerintem.
1: Na, igen.
0: Az én jogosítványom végig van pecsételve.
3: Ezt hol szerezted?
0: Képzeld el, hogy ezt hivatalosan, tehát nem vagyok rá büszke, de ezt hivatalosan szereztem, és szépen végigjártam. Volt egy olasz filmsorozat, amiben kamiont kellett vezetni, és kifizették a busz és a kamion jogosítványomat.
2: Megvan az összes tényleg.
0: És azt mondták, hogy az ilyet ritkán látunk. Van azért egy-két ember, akinek van, de akinek motor is, meg busz is, meg nehéz pót. Meg...
3: Szóval... A repülő például, hát az... Vagy mi van ott meg?
0: A repülő az más, a pilóta engedély az itt nincs, meg a hajó sincs.
1: Minden, amit el tudsz képzelni, az, hogy én mint laikus, aki életemben nem vezettem icipici bicikli, mondjuk, tehát egy közepes motor, nagy motor, durva motor, pici trabant, kicsit
2: durva,
1: nagyobb.
2: Nagyon durva motor.
1: Nem, már átmentünk a kicsi trabant, aztán valami nagyobb kockakocsi, aztán egy mini tranzit, mondjuk, amivel költözöl, aztán még nagyobb tudszal költözöl, már egy buszod van, viszed a gyerekeidet is. Egy egész foci csapatot viszel magaddal, a lakókocsit viszel magaddal, két lakókocsit viszel magaddal, és folytathatnám. Tehát, hogy ennek nincs megállása, de
2: parancsolj. Azért a jelzés tudománya, a szemiotika nem tud fölkészülni a női agyra. Tehát ezt a felosztást, hogy nagyon pici kicsi bicikli, és egy pici autó, erre gondolom
1: nem gondoltak.
2: Erre nem gondoltak, amikor ezeket a piktogramokat
3: gondoltak. Hát nem, de itt van egy busz mögött valami utánfutó.
1: Tehát, hogy írd le azért szépen,
0: hogy busz mögött például lehet nehéz pótkocsit is vinni, ugye most már ugye 3,5 tonna.
2: Hány feletti. Tonna volt a csúcs?
0: Ugye nem olyan rég volt a Mugyolaszországban, emlékszel, hogy busszal kellett kimenni, és a buszon volt egy utánfutó, és úgy szálltam fel a buszra, hogy volt rajta 50 tudatlan ember, aki nem tudta, hogy én ezt a buszt életemben először vezettem, és rögtön elmentem.
2: Ez hány tonna volt?
0: Nem tudom. Nem tudom. 30 biztos.
2: 30, aha.
0: De azt mondom, hogy köd volt, és esett az eső egész Olaszországig.
1: Hát persze, hát mi más? De amúgy tényleg, tehát az, hogy egy szép napos időben vezessél először ilyet, ennyi ember.
2: De miért szeret buszt vezetni? De miért?
0: Mert nem vezettél még soha
4: buszt. Összörös vonzalom a buszok iránt.
0: Ugye annak
2: idején... Fogadjuk ezt el? Mint a kacsacsőrű emlőst, hogy van olyan, aki ösztönösen...
4: Mozdulik a busz iránt.
0: Én nagyon keveset jártam busszal, mert már 14 éves korom óta
2: én a cserépkályhák iránt ösztönösen
0: de a cserépkályhában sokkal nehezebb megtenni egy pár kilométert egyébként egy busszal, tehát hidd el.
4: Nem biztos.
1: De bonként tudod.
4: Csak szervezés kérdés.
0: Ez igaz. Szóval,
2: jó busz, érzés volt utasokat szállítani neked, Robi, Olaszországba titokban?
0: Nem, azért nem volt jó érzés, mert úgy voltam velük, hogy a szerencsének tudnánk, hogy én hogy kerültem oda a buszba. Nem, ez nem volt.
2: Nem, nagyon jó kérdés volt. Mit éreztél, miközben vezettél?
0: Ha ők tudnák, hogy ezt először vezetem ezt a buszt, nem beszélgetnek ilyen nyugodtan hátul, de nem volt semmi gond egyébként, tehát hogy nagyon sok helyen vezettem.
2: Amikor este lefeküdtél a szállodába, úgy gondoltál magadra, mint egy jó távolsági buszvezető?
3: Nyilván.
4: Szerintem van ilyen ember, aki így gondol magára.
2: Hát ezt csinálja, nem én találok ki, ő találja ki, hogy hadd vigyem el a buszt egy kicsit.
0: Ugye a buszos haverom azt kérdezte, hogy te nem vagy normális, tehát hogy a te pozíciódban, te autóiddal, valaki élvez azt, hogy buszvezet, azt mondja, hogy te hülye vagy.
2: Majd ha lemegyünk, megmutatom a kocsiját, és akkor megérted.
0: És tényleg engem boldoggá tesz, ha ilyen nagy autókat vezetek. Most kamiont is szívesen vezetnék, ugye amikor születésnapom volt tavaly, egy barátom elintézte, hogy egy vidéki nagyvárosban mindenfajta busz kipróbáljak, és a leginkább az egy Mercedes csuklós busz tetszett, és hát mondták, hogy hát ne arra, hogy de már 100 kilométert mentél, és egyébként GPS van az autóban, tehát azt képzeld el, hogy ott is úgy kellett menjek, hogy mondták, hogy itt jobbra, itt balra, itt álljál meg, mert utasok, és akkor fölvettem az utasokat, érted? És hát nem...
1: De hogy nem úgy egy üres busz próbáltál ki a garázsban,
0: nem lehetett üres busz kipróbálni, mert hogy van benne GPS, ezért menetrendszerinti járatokat próbáltam, csak én abban a városban egyáltalán nem vagyok otthon, azon kívül, hogy háromszor voltam életemben, ott ült mellettem, aki is mondta, hogy jobbra, balra, itt izé, ott került, megvigyázz arra, hogy ott tudod a csukló, majd kaszál, tedd ki az orrát jobbra, és akkor mentő, és hát ott jöttek az emberek, és hát emlékszem, hogy amikor vége volt 2 óra gyárban a munkának, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy nem látok semmit a buszban, mert a busz tele lett. Addig mondjuk volt benne, mit tudom én, 30 mondom, ember, vagy 50, és aztán meg lett 200, és hát mondom, hogy Jézus, hát
2: életemben nem ember... akartam tömeget szállítani, érted? Ő meg többször is szállított tömeget.
0: De van ennek egy... Tehát
2: melyik volt a leggyorsabb kármű?
0: a leggyorsabb járműnél ott voltál, az egy...
2: Annyira utálom, mindenki hülyének néz a szak. A Bárdos Dák is ezt mondja, hogy olyasmiket kérdezek, amiket tudom. Figyelj, ez egy trükk. A hülye médiában csinálják azok, akik így próbálnak, igen.
1: Manipulálni.
0: Igen, nyáron vezettem egy Ferrari Scuderia F1-et, ami egy ilyen speciális 8 példányszámból álló típus karbonmotoros, könnyített Forma 1-es motorra alvázra épülő sportautó, és erről azt kell tudni, hogy ilyen 3 másodperc alatt van 100 és 309-el vezettem a Pannonia ringen, de úgy, hogy amikor beültem, te ott voltál a box utcába,
2: akkor én nem ültem be, nem vagyok őrült, nem vagyok bolond. 3 másodperc alatt fönn vagy 100-on, édes, én a 4. másodpercben már mindent kihányok, érted?
0: Hát igen, tudok, mert az történt, hogy beült a tulajdonos mellém, és elkezdtem vezetni, és azt lehetett hallani az autóba belül, automata változó, és mondta neki, hogy te figyelj, ez ilyen rövidek a sebesség, szóval 200-al mész.
2: Tehát amíg és ezt a mondatot kimondtad, addigra már fölmentél 200-ért.
0: Tulajdonképpen mindenfajta autóvezetésemnek, úgyhogy én tényleg aztán mindent vezettem, Ausztrálián kívül mindenhol, Japánba, Amerikába, Angliába, Ázsiába, mindenhol is mindent vezettem, és mindenfajta tudásomnak ellentmondott, amikor megyünk olyan 220-30, és a Pannonia ring az egy motorosokra szakosodott pálya egyébként, nagyon kanyargós, tehát autóknak lassú, azt mondja, hogy ne fékezzél, csak váltsál vissza, akkor, és rögtön adjál gáz. És amúgy 220-nál mondjuk így megcsúválja a fenekét az autó. Mert adtál egy gáz, és visszaváltottál, és akkor azt mondja, hogy ne, hogy magamba bízzak, meg az autóban ezt nem lehet felborítani, de tudtam, hogy ha felborítom, a Nemzeti Bank nem vált ki onnan. Tehát, hogy ez volt, illetve volt egyszer egy pálya Porsche, egy pálya autó, amit szintén Pannonia ringen vezettem, ott egy részeg osztrák tulajdonos, aki az Istvánnak volt a tulajdonosa, ültetett be, és ez most, tavaly előtt nyáron volt, akkor valamilyen...
2: Most mennyit nyomtál?
0: Ott nem tudom igazából, hogy hány kilométerrel mentem, mert nem tudtam figyelni az órát, mert csak az utat figyeltem. Itt is egyébként a kamerákon lehetett látni a 309-es óraállást, nem, mert hogy annyira gyors ez, hogy nem nézel az órát, amikor vezetsz a célegyenesbe. Ott a negyedik lettem az időmérő edzésen, úgyhogy én életem először ültem abba az autóba, és 600 ezer euróba került ez a kocsi, tehát hogy igyekeztem bele óvatosan hajtani. Nem tudom, hogy ha akkor ott én
2: olyan sebességgel vezetek, hogy általában szép, nagy, lassú, méla nyugalommal nézegetem a kormányt, a sebességmutatót. Tényleg, tehát csak mondom, hogy...
4: A családot.
2: Na jó, igen, nem,
1: tehát
2: 70-80 kilométerre, csak mondom, hogy még nem mer lepillantani a mutatóra.
0: Ugye akkor, amikor volt ez a Ferrari-s felvétel, tele volt kamerázva az autó, mentünk kb. 30-40 kört, és amikor a leggyorsabb körömet mentem az utolsó 1-2 körbe, akkor például a célegyenesben nem láttalak titeket, akik ott álltad a kamerával az út szélén, mert nem láttam igazából a célegyenesnek a falát, csak azt láttam, hogy megyünk, és az utolsó pillanatban két lábbal ráálltam a fékre, és emlékszem, hogy füstölt a gumi, és úgy kanyarodtam be az utolsó kanyarba, mert tudtam, hogy ha ott egyenesen megyek, hát ez felrepül.
2: Ez tényleg, nem lát semmit, meg tudtam állni. Ja.
0: De egyébként igen, a legnagyobb élvezet az a Ferrari volt. Én se hittem volna, de az a Ferrari volt. Vezettem már ilyen autót, hogy mit tudom, Viper, meg vezettem ilyet, hogy Aston Martin, de azok sportkocsik voltak. A Ferrari meg versenyautó. Tehát az egy egészen más dolog. Ebben a Ferrariban egyébként, amiből összesen 8 darab van, egy van Schumachernek, egy van ennek az emberkének Európában, és 6 darab pedig Dubájban. Létezik ebből a típusból. Maga a Scuderiából van több, de ez ebből a speciális felszereltségű, illetve motorú, karbonmotorú autóból ebből csak 8 darab van.
2: Na mindegy. 5 percük van hátra, akarsz üzenni Orbán Viktornak, vagy valakinek? Csak mert egy szívküldi műsor van.
0: Hát hallottam egy óra körül egy tök jó szlogent. Valahogy így volt, hogy Viktor, takarodj, vidd az összes haverod. Egyébként meg innen is csókolom és mindenkinek a legjobbokat kedves. Kívánom.
2: Lehet, hogy most alszik. Lehet, hogy lélek.
0: Szerintem egy ilyen ember nem mer már aludni.
2: De éppen összeszedem magát a...
0: Akkor tudta, hogy ott áll egy orvoscsoport az ágya mellett, és mély altatásban van.
5: És miért is kéne a
0: nem, szerintem annyira egy ilyen pozíciójú, ilyen beállítottságú ember szerintem annyira szkeptikus, hogy szerintem a felségétől is úgy lenyomatot kereste, hogy biztos, hogy mellette fekszik le, ha esetleg mellette fekszik. Jaj, de jó volt így végszónak.
2: Igen, ebből a némi kis rossz indulattal próbáltunk kedveskedni a hajnalban.
1: Ez már Valentin
2: nap van.
0: Így van, szeressétek egymást, és mindenkinek szép hétvégét kívánunk.
5: Van remény, ezt még megszoktuk kérdezni.
2: A Robinál.
0: Szerintem van csak határon túl. Tehát van remény.
2: Határon túl, de egész pontos meg határon.
0: Van remény, és határon. Az sem mindegy, hogy melyik oldalon. Tehát nem feltétlenül a keleti oldalon. Üzenem az albánoknak, hogy én viszont nagyon nagy szeretettel látom őket, és mivel minket is annyi helyen befogadtak, és én magam is voltam több országban bevándorló, vagy hogy is
1: mondjam. Bevándorló buszsofőr.
0: Munkavállaló, így van. Azt gondolom, hogy emberi jogunk az, hogy a másikon segítsünk, pláne, hogyha egy olyan országról van szó, ahol bár a segélyeket kapnak, de nem jutnak el az emberekig, és nincs munkavállalási lehetőségük, joguk van a munkához, az élethez, úgyhogy Rogán Antal úrnak üzenem, hogy ne legyen arrogán Antal, és innen is puszilom.
2: Most mint Orbán Viktor, mint Rogán Antal megrémült, de ez biztos is volt a szándékunk, és köszönjük, Robi, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kert akaró.
2: Jó.
7: Kert akaró.
8: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
9: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
10: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
11: Nem értem.
7: Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
8: Tilos Rádió.
7: Jó.
8: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Várjon meg Istvánkám, mehetünk együtt? Buzi néni ezúttal héjaként csapott le. Vagy egy idő óta különösen figyelmetlen volt. Nem is figyelmetlen, inkább kába. Meg lehet a meleg miatt, vagy mert mostanában egyre rosszabbul aludt. Vagy így felgyűltek a szervezetében a kirejszolatlan méreganyagok. A feje is sokat fájt, a gyomra is egyre gyakrabban égett. Minek is akar élni az ember 30 fölött? Rosszat sejtve pillantott Buzi nénire, aki láthatóan elemében volt. Buzogott, mondhatni. Kivárt. Fogalma sem volt, hová mehetnének együtt. Örülök, hogy nem felejtette el, mosolygott virgonc képpel Buzi néni, és akkor már értette. Az élettel kapcsolatos kérdést egy fokkal még kevésbé. De elfelejtettem, és jobban tennék, ha kollektíven mind szénné égnének. Nagyszerű, örvendezett Buzi néni. Tüsténkedve terelgette vissza őt a lépcsőház irányába, ahonnan annak reményében érkezett, hogy otthon végre levághatja magát a gép elé csendesen kiszenvedni egy újabb Drong Lajossal töltött nap után. Buzi néni fogta, mint valami zászlórudat, és vitte diadalmasan. Nem volt ereje tiltakozni. A közgyűlést az egy saroknyira található általános iskola menzáján tartották. Korán érkeztek, még csak néhányan ücsörögtek a szellőzetlen, főzelék és hónajszagú ebédlő egy hosszú asztalánál. Ilyen lakók. Nem sima járókelők, meg tömegközlekedők, a pofájukra volt írva a lakóság, hogy egy alomból szalajtották mindet. Buzi néni szívélyesen köszöngetett, az asztal fönn foglalt helyet. Gondosan kipakolt a cekkeréből néhány öreges gyöngybetűkkel sűrűn teleírt lapot, majd mellé helyezte ormótlan esztékes szemüvegét. Ő az asztal legtávolabbi végéhez ült. Próbált ellenszenvesnek tűnni. Ez sem segített. A hat előtt pár perccel befutó, olyan tipikus, kedves pár szinte gondolkodás nélkül mellé kanyarintotta magát. Nyilván életkori megfontolásokból. Olyan genetikusan kedves fejük volt, hogy dögöltek volna meg ott, ahol az anyjuk lepottyantotta őket, egyforma vastag keretes szemüveget viseltek, oldalválasztékos, fénylő sötét barna frizurát, egyszerű letisztult jó minőségű ruhákat és állandóan egymás kezét szorongatták. Agylerohasztó kedvességgel hozzáfordultak, és érdeklődtek, hogy neki is ez az első lakógyűlése. Ja, mondta. Az úgynevezett kedves pár tagjai erre bemutatkoztak, és megállapították, hogy biztos ő is nem régen költözött ide. Ja, mondta, mert nem volt kedve beszélgetni. Reménykedett, hogy nem lesz szem előtt, mert nyilván minden fontos esemény Buzi néni közelében fog zajlani. Tévedett. Kiderült, hogy az a bagótól rekett, csutakhajú, bibircsókos nő mellette a közös képviselő. Észrevétlen, centinként csúsztatta arrébb a székét, hogy legalább a szagát ne kelljen éreznie, de az úgynevezett kedves párhoz sem akart túlságosan közel kerülni. Egyébként szinte mindegy volt. Azt a, legalábbis így képzelte, lotyat konyhásasszonyok termelte elviselhetetlen, savanykás bűzt az ebédlő bármely pontján egyforma intenzitással lehetett érezni. A lakógyűlés hervasztóbb volt, mint képzelte. A közös képviselő vagy egy óra hosszat a ház első fél évének költségeit ismertette, a negyedik emeleti beázástól a földszinti csőtörésen át a tetőtatarozásig. Buzi néni bölcs pofával bólogatta végig az egészet. Aztán siralmasan hosszú ideig tárgyalták bizonyos Beliász Dezsőné ügyét, aki ugyan már nem lakott a házban, de birtokba vette az egyik földszinti tárolóhelyiséget, és évek óta nem mutatott hajlandóságot kihurcolkodni onnan. Nem tudom, mit tartott, de bűzlik, panaszolta nyefegő hangon az a lógó állkapcsú idióta külleméhez képest meglepően szapora beszédű nő a negyedikről. Botrány, füstölgött Buzi néni. Látszott, hogy bodorított feje belsejében forrásnak indult az agy. Erre az a harmadikon lakó idősödő pasas, akit úgy tűnt mindannyian legalább annyira tisztelnek, mint Buzi nénit, előterjesztette indítványát a helyzet megoldására valami fizetési felszólítással. A többség száját sikerült betömni, megtanácskozták a kötelezettség teljesítésének határidejét, és meg is nyugodtak, Buzi néni azonban kitörni készült. És ha nem fizet, érdeklődött csípősen, akkor mi van? Akkor ketyeg neki a havi 10 000 forint, mondta a köztiszteletben álló pasas. Nem fog fizetni, vágta rá Buzi néni vörösödő fejjel. Látni vélte, hogy füst csap ki az orrán. Hogy ebben az országban már mindent meg lehet csinálni. Mi meg fizessük a szemetje fenntartását, mi? Élesedett Buzi néni hangja kérlelhetetlenül.
nézze, más megoldás, kezdte a köztiszteletben álló pasas, de Buzi néni dühötten lehúrogta. Ne meséljen nekem, Ádámkám, ne meséljen. Inkább nyissa ki az ablakot, mert 600-on van a vérnyomásom. Ádámkám korát meghazudtolva pattant az ablakhoz. Perelni kell, punktum, ezt tessék jegyzőkönyvbe venni, zihált a Buzi néni. Hát micsoda világ ez, hogy még a jó tisztességes emberek parolázzanak egy közönséges bűnözőnek. Mindjárt széjjel robbanok. A közelében ülők meglapultak, egymásra sandítottak, talán számolva Buzi néni küszöbön álló széjjel robbanásának őket érintő következményeivel. Az ügyvéd úrnak sajnos igaza van, csitította a jegyző. Ha perelünk, az mind a ház költsége, és ki tudja, meddig húzódik egy ilyen eljárás. Hogy meddig? Vágott vissza Buzi néni. Felőlem az idők végezetéig. Ráérünk, nem? Ez elvi kérdés. Ha akarja, fizetem a pört. Igen, a nyugdíjamból. De ezt a szégyent én el nem tűröm. Az újabb, immár többek felől érkező csitításokra Buzi néni gyöngybetűkkel teleírt papírjaival legyezte magát, egyre valami olyasmit zihálva, hogy micsoda világ meg szégyen, és hogy ezt kelljen megérnie ebben a korban. Aztán egyszerre lecsapta a paksamétát. Azt csinálnak, amit akarnak, közölte megtört, elhaló hangon. Én befejeztem. A vérfagyasztó csöndben roncsebkendőt vett elő, és a homlokát törölgette. Lemondok a számvizsgáló bizottság elnöki posztjáról. Kollektív felhördülés. Nem, ne is próbálkozzanak. Nekem ennyi izgalmat már nem bír el a szívem, pihegte sértettem Buzi néni. Oda is nyúlt szívtájékra, mutatva, mennyire nem bírja. A többiek erre kórusban kérlelni kezdték, hogy nála jobb, precízebb és alaposabb bizottsági elnököt egyszerűen keresve sem találni, és ő is tudja, mekkora szükség van rá. Az az érzése támad, hogy már számtalanszor elpróbált színjáték szemtanúja. Át kell adni a stafétabotot az ifjúságnak, rázta a fejét Buzi néni. Tekintete előbb az úgynevezett kedves párra, majd ő rá vándorolt. Mindhárman behúzták a nyakukat. Ő a viaszos vászon abrosz piros-fehér kockáit rajzolgatta körbe a tekintetével. A lényeg, hogy mindenki érezze magáénak a ház összes problémáját, lehelte Buzi néni olyan hangon, mint akinek ez volt élete utolsó kinyilatkoztatása, kéretik aranybetűkkel felvésni a jegyzőkönyvbe. Mi ezzel nagyon egyetértünk, de sajnos az időbeosztásunk nem teszi lehetővé, magyarázkodott az úgynevezett kedves pár női tagja, ráadásul rengeteget utazunk is. Honokul merett maga elé. Neki ehhez az egészhez semmi köze sem volt. Mint ahogy ezt egyre inkább érezte, semmi máshoz sem. A többiek megújhodó lendülettel kezdték kórusban kérlelni Buzi nénit. Egy évre még drága Janka néni vette magához a szót, egy kislányos arcú, rövidhajú, 20 évesnek tűnő, fából faragott fülbevalót és lemvászon ruhát viselő lány, abból az irritálóan szelíd fajtából. Nekem még egy évig tart a gyes, addig én sem mondok le a tagságomról. Utána, ugye, hát persze Zsófikám, ne is mondja, két kisgyerekkel tudom én, bólogatott Buzi néni mély együttérzéssel és elismeréssel. Ez nyilván a többieknek is szólt, akik példát vehettek volna Zsófikáról. Zsófika szerényen mosolygott. Buzi néni hosszan, mélyet sóhajtott. A lakók feszülten várakoztak. Ezt a kérdést még újra tárgyaljuk a közös képviselő asszonnyal, jelentette ki végül. Sötét pillantást vetett mindnyájukra. De most ne raboljuk a drága időt. Néhányan megkönnyebbülve kifújták a benreket levegőt, köhintettek vagy megmozgatták a tagjaikat. Következő napirendi pontunk, igyekezett magához ragadni a szót a közös képviselő, a függő folyosók ráccsal történő felszereléséről való szavazás. Erre ő is hegyezni kezdte a fülét. Mint talán néhányan már tudják, kértünk is rá árajánlatot, és lakásonként mindössze 25 000 forintról lenne szó. Elnézést, tette fel a kezét az úgynevezett kedves pár férfi tagja. Nekünk 8 előtt pár perccel mennünk kell, meg tudjuk esetleg addig gyorsan beszélni a biciklitároló kérdését? Mi ezt már jeleztük a... Persze, kedvesem, tudunk róla, öltötte magára Buzi néni legnyájasabb ábrázatát, immár a vérnyomás problémák legapróbb jelenélkül, de ha nem bánják, én is készültem néhány közérdekű kérdéssel, amelyek, ha jól számolok, többeket érintenek, mint az önök kerékpártárolója. Nem csak minket, hanem próbálkozott az úgynevezett kedves pár férfi tagja, de Buzi néni rendületlenül hasított előre. Igen, Kovácsik Áront is, hogyne, bólogatott megértően, aki úgy látom ma nem tisztelt meg minket a jelenlétével.
Közös képviselő asszony, megengedi, hogy végigfussak ezen a néhány apró kérdésen? Lengette meg a paksamétáját. A rácsok felszereléséről én már beszéltem a lakók többségével, azt hiszem csak a rend kedvéért fogunk szavazni, nincs igazam? Néhány helyről egyetértő morajlások. Hogy húznának fel, élve arra kurva rácsra, formálta a szavakat hangtalanul. Az úgynevezett kedves pár férfi tagja cinkos pillantást vetett rá. Elfordította a tekintetét. Buzi néni orrára illesztette az asztalon heverő vastag pápa szemet. És elkezdte. És folytatta. Minden újabb pontnál akadt hozzászóló. Minden újabb pontnál újabb verejtékcsöp vándorolt végig a gerincén, egészen az alsó gatyájáig. Kiszáradt. Olyan pálott volt az egész világ, mintha mindannyian egy gigantikus konyhásasszony hónaljába szorultak volna. Nem fütyülhetett. Nem dobolhatott. Néhányszor leragadt a szeme. Még el is bóbiskolt. Álmában Buzi néni szónokolt. Megrázkodott, kinyitotta a szemét. Buzi néni szónokolt. És még mindig. Már-már halucinált, amikor Buzi néni elégedetten leütögette paksamétája sarkait. Örülök, hogy végre megbeszélhettük ezt, mosolygott jóságos anyóka ábrázattal, bár neki fogalma sem volt, mit. Ha valakinek van még hozzászólása, elnézést, tette fel a kezét ismét az úgynevezett kedves pár férfi tagja, nem következhetne most már a biciklitárolók kérdése? Nekünk hamarosan muszáj egy kicsit felgyorsítanunk a dolgokat, szabadkozott a jegyző. Ha nem sietünk, kitoloncolnak minket az iskolából, tette hozzá kis kacaj kíséretében, mint aki valami humorosat mondott. Nem feledkeztünk meg a biciklitárolókról, sietett megnyugtatni őket a közös képviselő, de kérem, ha tehetik, még várják meg utolsó napirendi pontunkat. Janka néninek azt hiszem igaza van. Régóta esedékes kérdés a függő folyosók ráccsal való felszerelése, és hamar döntésre fogunk jutni. Rövid kitérő következett az utóbbi időkben különösen megszaporodó betörésekről. A lakók persze nem bírtak megmaradni a seggükön, többen fontosnak tartották közbeszúrni a saját érdektelen históriájukat. Az úgynevezett kedves pár tagjai fészkelődtek, pusmogva vitatkoztak. A közös képviselő újfent ismertette a roppant kedvező árajánlatot, a rácsok jellemzőit és a munkálatok megkezdésének időpontját. Valaki aggodalmasan felvetette, hogy nem lehet-e szétfűrészelni a rácsokat. A közös képviselő még részletesebben ismertette a rácsok jellemzőit. Valaki aggodalmasan felvetette, hogyan egyeztethető mindez össze a társasházakban érvényes tűzvédelmi szabályzattal. A közös képviselő részletesen ismertette a hatályos tűzvédelmi szabályzatot. A hatályos tűzvédelmi szabályzat kimerítő áttekintése közben elképzelte, hogy az abroszalat kínos lassúsággal elnyiszálja az ereit az asztallap kissé karcos szélével. Fájdalmas lenne, de megpróbálná úgy intézni, hogy mindenkire fröccsenjen belőle. Az úgynevezett kedves pár tagjai egyre feltűnőbben fészkelődtek és vitatkoztak. Aztán a közös képviselő szavazásra bocsájtotta a kérdést, a rácsokét. Minden kéz a magasba emelkedett, kivéve az övét. Konokul merett maga elé. Ellenszavazat? Kérdezte a közös képviselő. Felsandított. Senki sem moccant. Akkor tehát abszolút többséggel megszavaztuk a függő folyosók zárható ráccsal való felszerelését, nyilatkoztatta ki a közös képviselő. Elmúlt 8 óra, és még mindig nem beszéltünk a biciklitárolóról, szólt közbe az úgynevezett kedves pár női tagja, most már leplezetlen idegességgel. Hát, arról ma már nem is fogunk aranyos, nyugtatta meg kedélyesen Buzi néni.

0: Tilos Rádió, a kert a karot halljátok, és benne pedig üdvözöljük Szendi Nórát. Mit hallunk most?
1: A Természetes Lustaság című készülő regényemből olvasok fel részleteket, ami jövőre fog megjelenni a Kaligram kiadó gondozásában.
0: Akkor folytassuk is gyorsan.
1: Milyen volt demokráciában élni, Nyuszi? Hogy érezted magad? Jó volt, affektált a Nyuszi laposat pislantva nem nagy meggyőződéssel. Egy ideig így azért el lehet tűrni. Hamiskás mosoly kunkorodott műszája sarkában. Egy kicsit hiányzott a csoki, tette hozzá. Ezen mindenki jót derült. Ricardo megpaskolta Nyuszi rezgő húsú combját. Jól viseljed magadat, ecsém, ahogy egy worst ladyhez illik. Talán rosszul viselkedett? Nevetett Sudár Balázs a műsorvezető. Egy korábbi szériából importálták a műsorba, pedig akkor olyan unalmas figura volt, hogy kiesett harmadiknak. Csináltak vele valamit, vagy csak nagyságrendekkel több kokainhoz jutott, mint korábban. Önmagában azért elég gyéren mutatott, úgyhogy berakták mellé dekorációnak Aranyosi Vivient, az egykori Arianna Goldot, akit most már persze nem szabadott így nevezni, mert, mint nyilatkozta, a meditáció és a jóga segítségével jobb emberré vált, és maga mögött hagyta felnőtt filmes múltját. Most modellkedett, életmódblogot vezetett, és úgy látszik immár műsort is, ami annyit tett, hogy egyik lábáról a másikra állt, egyik oldalról a másikra billentette a fejét, és ő csipoghatta el a könnyen bemagolható szövegrészeket, például ő figyelmeztetett minden műsor valamely pontján, hogy a tét hatalmas, egészen pontosan 40 millió forint. Ha nézzél rá, tesó, tudod milyen? Mondta Ricardo büszkén. Zsivány ez, nagy zsivány, paskolta meg ismét Nyuszi combját. Ha nem fér meg a bőriben. Hát teszel is róla, mesterem, hogy ne férjen, nevetett Sudár Balázs, Nyuszi álpironkodva vihogott, aztán azt kérdezte, milyen volt elnöknek lenni. Nem panaszkodhatok, tesó, jelentette ki Ricardo elégedetten, enyhén kihúzva magát. Szerintem kiálltam a sarat. Való rám az ilyen szerep, tudod? Szigorú vagyok, de igazságos. Nyuszi műszempillái sűrű rácsán át majd kicsurrant szerelemtől olvadozó pillantása. A demokráciáról szóló tematikus hét végénél már csak az ökohét lezárultának örültek jobban a villa lakói, amikor maguknak kellett áramot fejleszteniük egy szobakerékpár tekerésével. Ő ezen a ponton adta volna fel az egészet. Többen hisztériás rohamot kaptak, mert a bicikli nyerge feltörte a seggüket, illetve lázongás robbant ki, amikor Andi hajsütő vasának működtetéséhez legalább egy órányi tekerésre volt szükség. A demokrácia hét annyiból komolyan vehetetlen volt, hogy a lakóknak ugyan be kellett osztaniuk egy heti villazsetont, de volt egy fix keretük, amiért nem kellett megdolgozniuk. Úgy tűnt, az egész branchból egyedül a jelentős többséggel elnökké választott Ricardo van tisztában az élelmiszerek áraival. Nyuszi szinte minimális nyafogással, hősies elszántsággal mondott le betevő csoki adagjáról. A hét második felében, amikor már csak olcsó parizerre futotta, valami felvágottra, amire neki sohasem lett volna pénze, kitört a sejemsonkavész. Nem elég, hogy egy fél műsoridőt az utolsó sejemsonkáért való összecsapás, majd ennek utórezgései töltöttek ki, a hét zárásakor, a legemlékezetesebb pillanatok összefoglalásakor ismét vagy 5 percet szenteltek neki. Kislattyogott a konyhába megmikrózni egy leveskockát. Elment a kedve a műsor utáni live-tól, Nyuszi és Ricardo győzelmi reszelésétől és a többiek megkönnyebbült bebaszásától. Kéne keresni egy archív parlamenti közvetítést. Főként elalváshoz használta őket, de némi kitartással egész vicces kontenteket is lehetett találni. Egyébként már önmagukban a degenerált pofáik. Egy-két alfahím, többnyire kopaszodó, ronda, szemölcsös, tokás, farnehéz csávok, bajszok mindenféle méretben és formában. Plusz pár nő, valami frusztrált környezetvédő picsák, meg egy szétbotoxolt, sejpegő, kis kosztümös nyanya. Ő korábban azt hitte, a parlamentbe kerüléshez legalább annyi feltételt szabnak, hogy beszélni tudjanak. Nem tartotta valószínűnek, hogy a Kossuth Lajos, meg az Ötvös Lórán, meg az ilyen formák papírról nyökörézték a szövegüket. Ezek a hulladékok olyanok voltak, mint a villalakók, amikor feladatot kapnak, hogy mondjuk írjanak verset vagy valamit. Aztán időnként náluk is kitört a balhé, amire mindig rá is tette egy lapáttal a villamester, házelnök. Ő volt a sok fasz közül a legnagyobb, nyilván direkt ez alapján választotta meg a többi kisebb pöcs. A kedvence ezt többször is végignézte, még fel is rötyögött párszor hangosan az arcmimikákon, az a videó részlet volt, amelyben egy matyó hímzéses ingben feszítő, körszakállas, zselézett hajú, flegma figurára rúgott ki épp. Látom, frakcióvezető úr minden alkalomra kitalál valamit, amivel magára vonhatja a figyelmet, recsegte szigorúan a házelnök. Elmondhatnám, amiért szót kaptam, vagy ismét a ruházatomon szeretne élcelődni ahelyett, hogy a haza szétlopásáról beszélgetnénk, érdeklődött a flegma figura. Frakcióvezető úr, szedje össze magát, legyen szíves, sikorogta a házelnök, és kísérelje meg diszkrétebben viselni az alkarján azt a tetoválást, amely, ha jól veszem ki, tiltott önkényuralmi jelkép. Figyelmeztettem, hogy pillanatokon belül megvonom öntől a szót, ha ebben a stílusban folytatja a felszólalását. Szégyen! Ordított be egy kopasz, fekete inges pofa a flegma figura mögött. A többi pártárs zúgolódott. Az! Szégyen! Szívott egyet az orrán a házelnök. A kamera valamiért ijesztően rázumolt a fejére. Azt lehetett képzelni, hogy mindjárt olyan hangot hallat, mint a Darth Vader. Képviselőtársaim, próbálják meg Elter frakcióvezető urat meggyőzni arról, hogy nem a kocsmában van a huligán haverjai közt, hanem a 110 éves magyar országgyűlésben. Elképzelte Ricardót házelnökként. Ő biztos pont leszarná ki, kik mivel varratják tele magukat, meg milyen röhelyes hacukákba jelennek meg. Végül is az ő bajuk.

Miután Misu valahogy kiszagolta, hogy ő is ezt a szót használta, vesés, rászállt valamelyik vacsora után. Vagyis hát a Pali bácsiék klubja, amit a Misu is előszeretettel látogatott, de mások is, például az a bajuszos figura, akiről egy szimpla uzsonnás zacskó lógott, televérrel, valahogy a pizsama nadrágjához tűzve, mert azt mondta, már nagyon húz, szóval ez a klub pont az ő ágya mellett ülésezett, nyilván már az érkezése előtt is. Pontosabban a Pali bácsi és az ő ágya, vagy a Náci bácsi és az ő ágya közti szakasz mellett, de az ő szempontjából ez mindegy volt. Még értette is, beletörődve, hogy egyes embereknek lételeme a pofázás. Hogyha középen verődnek össze, Hipertóni azonnal kezdi, sőt megfigyelte, hogy van egy csicska vénember, aki amúgy egész nap mered a plafonra üveges tekintettel, de Hipertóni panaszához azért rögtön hozzányekereg valamit. Nem akart Hipertóni lenni. Amúgy is fáradt volt még, hogy mindenem fáradt volt még hozzá, hogy mindenem felhúzza magát. Épp elég volt pár olyan körülmény, mint Misu. Pali bácsiék meg úgy vették, hogy köztük ül, vagyis hogy velük. Akkor is, ha meg sem ukkant. Még csak nem is ült rendesen, inkább felpolcolta magát. Néha kérdeztek tőle is valamit, néha ő is a többiekkel nevetett a poénokon. Néha akkor is, ha nem értette őket. Néha a többiek nevettek azon, amit ő mondott, bár nem szánta viccnek. Szóval maga is vesés, zökkent az ágya szélére Misu, megelégelve Pali bácsi és Náci bácsi politizálását. Tényleg unalmas volt, de jól esett hallgatni. Olyankor ki tudott kapcsolni az agya, és csak nézett. Misu a fekhelyére dobta pizsamás hájas seggét. Ideiglenes otthona megnyekkent. Rosszat sejtve felsandított. Hát olyasmi, mondta. Nem akart közösséget vállalni Misuval. Most robbant le, nem is tudta eddig? Érdeklődött mohón Misu. Na, szerencse, legalább behozták időben. Mikor először voltam itt, élből tropára volt a vesém, úgy képzelj el. Azt mondták, Campez Dolores, ez a vese mehet a kukába, ezt én már nem fogom az életbe használni. Ha jó van, hát mit csináljak, ez van, kapják ki, rakjanak össze, csak hadd menjek vissza mielőbb melózni. Tudja, egy vendéglőnk van a nejemmel, házias ízek, ma prima kis kerthelyiség, az a mindenem nekem, a lételemem, úgy képzelj el, én abba belepusztulok, ha nélkülem megy a bolt. Na de nem úgy van az, hogy csak úgy lehet ugrálni egyszer vesével. Valakinek megy, valakinek nem, ez ilyen alkati dolog. Egy évet vártam új vesére, úgy képzelj el, addig meg dialízis. Maga hogy bírta az elsőt? Mit? Kérdezte. Nem akarta tudni. Igyekezett nem gondolni semmilyen vesére, sem a Misuéra, sem a magáéra. A művesét tudja ott, ha kimegy arra a folyosón. Sem igazira, sem műre. Nagyjából olyannak képzelte, mint a gimnáziumi bioszertár torzójába pakolható, babforma plastikszervet, amivel a Holzer Matyi bebaszott egy ablakot. Egyszer berakták a kabát zsebébe. Csak egy műanyag szar volt, de utána majdnem hányt. Míg Misu előrébb hajolt a szövegelés hevében, félkézzel a matracon támaszkodva, ő centiről centire csúszott feljebb a párnán. No, csak figyeljen oda, lehet, hogy lesz még benne része. Lengette meg a mutató ujját Misu szinte gyönyörűséggel, aztán valami fisztuláról magyarázott, hogy olyat kap az ember, ügyesen beépítik neki a vénája meg az artériája közé, hogy rendesen meg lehessen forgatni a vérit. Ideni, akarja megtapintani? Elhiszem, vágta rá. Majdnem hozzátett, hogy nagyon érdekes. Semmi az egész, mondta Misu, legyintését gazdaságosan egy homloktörléssel kombinálva. Tisztán látta a verejtékcseppeket, amint Misu pizsamája helyett az ő paplanjára peregnek. Ha sikerül ez a második beültetésem, ki is szedik végleg. Akkor most magában kezdte... magának ilyen művesélye van? Sietve meghúzta a teát. Dehogy mű, düllesztette a mellét Misu önérzetesen, egy igazi, egészséges, prima, vadiúj kis vese. Reméljük, meg is marad a helyén. Tudja, egyelőre csak barátkozunk. Sípolva nevetett. Az előzővel nem jöttünk ki valami jól, az egy fél évig bírta a strapát, aztán itt nyisszantó mozdulatot végzett Tömzsi nyaka előtt, és ismét, mint egy rutinból, ahogy a szaftos történeteken szoktak, zihálva röhögött egy sort. Jaj! Kapott karéjokba rendeződő oldalához. Ez most nem tetszik neki. Figyelte a görnyedő, vörösödő fejű Misut, nem repede föl, mint egy szósztól szétázott, dugig tömött gírosz, hogy pont az ő ágyára löködjön ki belőle elvetélt magzatként az új veséje,
ami azért elég nagy fasság lehet, hogy új, olyan nincs, hogy csak úgy lombikba kinövesztik, vagy ha van is, azt nem egy ilyen parasztra fogják elpazarolni, ilyesmiket amerikai milliomosok kapnak. Hát ugye csak azért okoskodok, törölgette a homlokát Misu, mert ha ne adj úristen magával is ez történik, már tudja, hogy nem kell olyan piszakú félni. Mindent karba lehet tartani, én nem azt mondom, de előbb-utóbb azért a rossz vese kifárad, és akkor pif, konyec. Én aztán világéletemben tökös gyerek voltam, még boxoltam is sokáig, úgy képzelj el, ez itt rajtam mindegy merő izomból volt egy nád, hát nem kaptam el soha, hát képzelheti, hogy telecsináltam a gatyámat, amikor megtudtam, hogy belém milyen csöveket, meg tűket fognak dugdosni. Na, csak ezért mondom, hogy semmi pánik. Pár alkalmat leszámítva, amikor, úgy képzelj el, szó szerint, mintha félholtra vertek volna, egy semmiség az egész, gyorsan meg lehet szokni. 3-4 óra, azt lezavarja reggel, aztán mehet a melóba. Különben ez is alkatfüggő, van, aki egy az egybe ki van ütve fél napra, másnak meg se kottyan. Hát ugye nem vagyunk egyformák. Tudja, engem az bolondított meg kezdetben, hogy nem mozoghatok. És ha én nem mozoghatok, hát az embertelen, úgy képzelj el, én nem bírok magammal mindenem viszket, csak annál jobban mennék, minél inkább nem szabad. Na, ne nézzen így! Paskolta meg a kezét barátságosan, mire ő akaratlanul összerezzent. Szoktam túlozni, de nem ilyenekben, nekem elhiheti egy semmiség. Érezte a bőrén Misu izzadt tenyere nyomát, és lassan elszámolt 10-ig, ami után már nem olyan feltűnő, ha a paplanba törli a kezét. Különben lehet, hogy maga megúszta, fél évente bejön kontrollra, aztán csókolom, mondta biztatóan Misu. Ha meg mégse, hát nézze a jó oldalát. Nekem például, úgy képzelj el, legjobb cimboráim vannak a vesések közül. Összehozza egy ilyen az embereket, elhiszi? Bármit készséggel elhitt volna, csak legyen vége ennek. Magát látta egy csapat vesés közt, akikkel állandóan a veséikről kell társalogni, meg a saját veséiről is megosztani minden megoszthatót, hogy a többiek is okulhassanak. Lehet, hogy röntgenfelvételeket is visz mindegyik, ahogy más a kölykét mutogatja. Tudja, mikor így összeülünk vesés fiúk, hát azért lecsúszik egy-két sör, mondjuk is mindig, hű, de szomjasok ezek a vesék, röhécselt Misu felfel sípolva. Hát na de kérem, ennyi, azért az embernek vigyázni kell, nem lehet már csak úgy dur beleérti. Nekem különben ez volt, ami megizzasztott, ezt megszokni, a jó fűszeres, húsos dolgok, az mint sztornó, nehéz ételek, sültek, pia elfelejteni. Le is futott pár kiló az utóbbi években, úgy képzelj el, hát nem így néztem én ki. Szereti a bort? Már a jó félét, most nem ezt a bolti vackokat gondolom. Nem, mondta a kelleténél talán egy lehelettel ellenségesebben, nem iszom alkoholt. Na, látja, az nagy szerencse, örült helyette is Misu. Egyel kevesebb lemondás. Ez volt nekem a tragédiám, hogy a feleségemnek ezek a csoda ételei, meg lagzin, mindenki a disznósültet, én meg rágom a tört krumplit, érti, és még csak be se rúghatok bánatomban, vágott Fancsali pofát, aztán minden átmenet nélkül pizsamás sonkájára csapva felröhögött. Ideiglenes otthona megrázkódott. Miáj, öcsém, ne háborogj a sorsod ellen, szólt hátra Pali bácsi kenetteljesen, műanyag székével továbbra is Náci bácsi felé fordulva. Többfelől nevetgélések. Nem háborgok én, Pali bátyám, csak a fiatalemberrel beszélgetünk, mondta jókedvűen Misu, gondolatban nyilván hozzáértve, hogy mi vesések. Hol tartottam? Fordult visszafelé. Szóval nincs semmi szenvedélye? Nincs. Hát maga egy kész főnyeremény, gondolom erre már a nők is rájöttek, ha van egy csöpp eszük, kacsintott, nekem nincs ilyen áldott jó természetem. A bagót, avval még küzdök, pedig mondja eleget a Máté doktor, hogy nem kéne. Tudom én, nem kéne, de mit csináljak? Valamit csak kell, néha érti. Látom, nem érti, de hát ebben is mások vagyunk, az egyik megveszik érte, a másikat hidegen hagyja. A Máté doktor egyébként, ha már így feljött, hát az már szinte családtag. Meghívtuk vacsorázni is tavaly, feleségem háromfogásos lakomával készült, úgy képzelj el, de evett is szépen, volt étvágya a doktor úrnak, nevetett köhécselve Misu. Pár pillanatra elkalandozott a tekintete, mint aki gyönyörködő nosztalgiával idézi fel a doktor úr táplálkozásának folyamatát. Ő valahogy a buldog pofájú főorvos urat képzelte a Máté doktor helyébe, és azt is képzelte, hogy ez a buldog pofájú Máté doktor vesével táplálkozik, úgy nyílik a szája, mint az Alien-nek a 8. utasban, egy tál véres vese van előtte, és azt nézi a Misu és a Misuné elfogódott büszkeséggel. Igazából azért kell az ilyen Misuknak éveket várniuk, mert a buldog pofájú Máté doktor falja fel a veséket.
Ami nem ízlik neki, azt varják bele a tirpákokba. Na, ehhez meg mit szól? Vigyorgott rá cinkos pofával Misu. Visszahőkölt, hogy most mindjárt megmutatja a műtéti sebhelyét, vagy valami csövet, zacskót, kilógó eret, beépített üvegfalú bélben a szart, amilyen van, bármi kitelik tőle, ha a faszába építenének ilyen fisztulát, azt is megmutatná. Még mindig ugyanott tartanak, intett az állával Misu Pali bácsiék felé. Vén komcsik, nem szégyellitek magatokat? Bömbölte suttogva, ezt már Pali bácsiéknak és sípolva vihogott. Ennek is mindenbe bele kell ütni az orrát, morogta Náci bácsi. Mindhárman vihogtak. Misu túlrajzolt mozdulatokkal forgatta a halántékánál a mutató ujját, őrá kacsingatva. Igazuk van, szólalt meg. Fogalma sem volt, miről beszélnek. Mindegy volt, a Pali bácsiéknak az oldalára akart állni. Vagyis inkább el a Misunak az összeizzadt, összevesézett, összefisztulázott oldaláról. Nem akarnak maguk hárman pártot alapítani? Rötyögött Misu. Míg felküzdötte magát az ágyról, hosszasan sípolt. Pár év és meg fogsz dögleni, bazd meg, mondta magában Misunak. Aztán hirtelen tudta, hogy tényleg. Hogy ezt most nem kívánta, bár akár kívánhatta is volna, de nem ez volt a lényeg. Valahogy tudta. Nézte Misut, ahogy az oldalát fogva visszakecmereg az ágyához. Semmilyen vesére sem akart gondolni. Sokáig nyeldekelve itta a túlcukrozott teát.

citromos szódát? Ismételte megütközve Kánya Jani. Azt szoktam, vonogatta a vállát. Ne viccelj! Egy pillanat türelmet, fordult a felszolgálóhoz nyájasan Kánya Jani. A felszolgáló udvarias félmosollyal bólintott. Azt remélte, elhúz, amíg ezt a kínos jelenetet letudják, de lehajtotta a fejét, összekulcsolta a háta mögött a kezét, és meg sem moccant. Ideges pillantást lövelt felé. Kánya Jani halkan és diszkréten győzködte őt valami specialitásról, amit a kedvéért és feltétlenül még azt is el tudta volna képzelni, hogy egy ilyen helyen nem is tartanak mást, mint specialitásokat, életükben nem hallottak olyasmiről, hogy citromos szóda. A szeme sarkából a felszolgálót figyelte, aki tártnak álcázta magát, mint egy döglöttséget mímelő állat, miközben látszott a semmiféle érzelmet nem tükröző hüllőfején, hogy minden szavukra figyel, és nyilván már a következtetéseket is levonta az ő csóróságával kapcsolatban, ha eddig ránézésre nem lett volna nyilvánvaló. Valami könnyed délutáni frissítőt tudna esetleg javasolni a barátomnak? Fordult a felszolgáló.

gyümölcsös ízekben, továbbá széles smoothie, illetve alkoholmentes gyümölcskoktél választékkal szolgálunk, csusszantak, siklottak a lakály egyik szájából a szavak, mintha tükör simára vakszolt padlón valahol Kánya Jani luxus villájában, luxus életében. Míg ernyetten hagyta elvágódni magát és elveszni a fonalat, Rizs Blankára gondolt, mint múlt vasárnap óta állandóan, és feltételezte, hogy mostantól egész hátralévő, innentől fogva teljesen eseménytelen életében, hogy ő vajon melyik limonádét választaná. Biztos a tövises passiósat, annak van a leghülyébb neve. Neki erről az a Jézus trancsírozós film ugrott be, amit nem bírt végignézni, pedig valaki mondta, hogy egész jó horrort kihoztak a sztoriból. Jézus koktél. Rizs Blanka viccesnek tartaná ezt a fasságot. Tartaná egy másik életben. Tartotta volna ebben az életben. Ha esetleg gondolkodna még rajta, egészen nyugodtan majd visszajövök, mondta szolgálatkészen a lakágyik. Legyen egy... próbált sebesen kapcsolni. Legyen ugyanaz, amit ez az úr kért. Azt, hogy ez az úr, egy kicsit elharapta. Nem volt biztos benne, minek kéne neveznie Kánya Janit, vagy egyáltalán hogy kellene vagy szabadna beszélnie ebben a helyzetben. Kitűnő választás, bólintott a lakágyik. Ezt tényleg a Kánya Jani programozta. Étlapot esetleg parancsolnak az urak? Akkor tehát két Aperol Spritz már is hozom. Ismét és ismét bólintott, minden bólintással, mint egy szimbolikusan meghajolva feléjük. Ha a kettejük világban elfoglalt helyzetét nézte, neki kellett volna a lakágyik előtt hajbókolnia. Mondjuk a cipőjét fényesítenie reggelente. És ez látni fogja, ahogy a Kánya Jani állja a teljes cechet. Mert efelől a citromos szóda kérdés felmerülése óta nem volt kétsége. Rendben, ez is csúsztatás volt. Már akkor is pontosan tudta, amikor leültek ide. Sőt, már akkor is, amikor némi eltévedés után befutott a vigadó térre verejtékfoltos inkben, ez a cucca tűnt a legvállalhatóbbnak, de mégsem olyannak, mintha direkt a Kánya Jani kedvéért vágta volna pucba magát, jól lehet bizonyos szempontból pontosan ezt tette. Talán már akkor sejtette, amikor felhívta Kánya Janit azon a minden esték legszarabbikán. Ide jutott, itt tartott. Hát akkor egészségünkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Remélem, már jól van a vesséd. Jó, persze jól. Bólogatott szórakozottan, és tőle szokatlanul mohón kortyolt az italába. Ez az újfajta belső hidegség okozhatta, hogy még az öngyilkosságra vagy más nyomorúságos halálnemre, például a veseleállásra és a belőle fakadó agyvérzésre és szívelégtelenségre, amelyekről önkínzó pillanataiban olvasott a kórház után, ahová végül mégis baszott visszamenni kontrollra, sem gondolt annyit, mint korábban. Mint aki leszámolt vele, hogy ezt az egészet ennyivel el lehet intézni. Soha valóra nem váló képzelgésekkel, mert persze olyan szerencséje nincs. Meg gyáva is hozzá. Még a veséje is gyáva hozzá. Ennek az egésznek, ami ő maga, végtelen időre halasztódik az elintézése. És te? Érdeklődött Kánya Jani. Te jól vagy? Megvonta a vállát. Hát te... Dünnyögte, részint, hogy témát váltson, részint, mert valami rossz érzése támad Kánya Janival kapcsolatban. Hogy ő de kurvára utálja a Kánya Janit, meg így burzsújgeci, meg úgy burzsújgeci, aztán csak felhívja, amikor kéne, pedig még azt sem igazán tudta, hogy egész pontosan mi kéne. A Rizs Blanka az kéne, de hát nincs, és nem is lehet, és már megint rágondol, és a gondolásának az irányát kellene valahogy másfelé téríteni, valamivel, ami legalább van. De nincs semmi. Ha legalább pénze lenne, egy csomó dolgot beszerezhetne, amivel leköthetné az üres járatban pörgő, rohadozó Rizs Blanka emlékmaradványokkal tömött agyát, például először is venne egy jó gépet, nem laptopot, hanem egy kurva jó gamer PC-t bazinagy monitorral, amilyen a Bardi Bandinak van, akit, ha lenne pénze, kirakhatna az otthonából, de még annál is jobbat, ilyen 3D-s hangrendszerrel, és azon basszatna a Dirty Town 5-öt, hiperrealisztikus hentelőhangokkal, meg egy tévét is vehetne, előfizethetne 100 csatornára, és kapcsolgathatna a fotelből, meg szerezhetne egy kényelmes fotelt is, bár az ágyból is nézhetné a tévét, és ha már itt tartott, nem ártana egy kényelmes ágy sem, amitől mondjuk nem hasogatna állandóan a dereka. Köszönöm kérdésed, én remekül, mosolygott rá Kánya Jani. Receptre írnám fel mindenkinek a házasságot. Ha lenne pénze, a nőkkel sem kéne többet baszakodnia.
Ilyen, mint a Rizs Blanka, először és utoljára történt

vele, de ha lenne pénze, legalább költhetnék kurvákra. Semmi folytogatás, kötözés, meg hasonlók, csak időnként beleverni valakibe a farkát, az tiszta ügy. Jó, esetleg néhaságbe, és ennyi, nincsenek túl nagy igényei. Ebben tudod, én már csak ilyen régi vágású fiú vagyok, mondta elgondolkodva Kánya Jani. Mostanában szörnyen divatos azt hangoztatni, hogy ez csak egy papír, formaság. Kövezzenek meg, de szerintem meg ez a papír a család alapja. Félnek a felelősségvállalástól. Manapság mindenki, nem figyelted meg? De, bólogatott kissé zavartan, visszazökkenve a pillanatba. Szerintem nem kellene mindent elvetni pusztán azért, mert múltja van, mondta Kánya Jani. Persze félre ne érts, te is tudod, hogy a haladás szerelmese vagyok, abban, amiben tényleg szükség van rá. Elvégre ez a munkám. Egészen kiváló, csettintett a nyelvével az italát tanulmányozva. Ő már majdnem végzett a sajátjával, de látva Kánya Jani élvezkedő, komótos tempóját, igyekezett visszafogni magát. Szóval bizonyos dolgokat remekül kitaláltak eleink. Ilyen a házasság is. Egy férfi, egy nő, gyerekek. És nem kell az első veszekedés után mindjárt válni. Ettől vagyunk ilyen szétszórtak, ilyen felelőtlenek, vagy legalább ettől is nekem ez az elméletem. Nézd meg, már a gyerek azt szokja meg, hogy két meg három apja, anyja van, háztartástól háztartásig rohangál, és mindenhol mást hall a világról. Ja, vagy egy anyja sincs, csak két apja, próbált rátromfolni röhintve. Kánya Jani finom, fanyar mosolyra húzta a száját, aztán egyszerre kihörpintette az italát. Automatikusan követte a példáját. Na igen, ez meg egy külön történet. Csak tudod, ha mostanában szoba merészletet hozni a témát, mindenki a szívéhez kap, hogy érted, miről beszélek. Ja, tudom, helyeselt vigyorogva. De ugyanez a nemi szerepekkel. Rögtön nekitámadnak az embernek, hogy házi cselédet akar csinálni a nőkből. De hogy akarok, Isten őrizzen, emelte az ég felé Kánya Jani a tekintetét, mint aki csekkolja, hogy tényleg őrzi-e az Isten. Még azt az üvegplafon petíciót is aláírtam. Tényleg? Nem hallottál róla? Érdekes. Több nőtt a felső vezetők közé és a politikába. Az egyik legszebb kampány volt az utóbbi időkben. Tökéletesen egyetértek vele. Több szív, több lélek kellene ebbe a mi harcias, agresszív, férfias politikai és vállalkozói kultúránkba. Aki olyan ösztönös precizitással és határozottsággal mégis kifogyhatatlan szeretettel és türelemmel képes vinni egy egész háztartást, mint ők, arra megmerem kockáztatni, minden további nélkül rá lehet bízni egy nagyvállalkozást, akár egy település, akár egy ország vezetését. Hiszen mi egyéb egy ország, mint egy nagyvállalkozás, bevételekkel, kiadásokkal, kockázattal és nyerességgel? Hogy lehetne ezt elhivatottság és szeretet nélkül csinálni? Na, de elkalandoztam, nem untatlak a nagyívű eszmefuttatásaimmal. Nem untatsz, vágta rá, centiről centire húzva maga felé az itallapot, és oda-oda sandítva megpróbálta rajta megtalálni azt a perol spiccet vagy micsodát, szembesülendő a valósággal arra az esetre, ha el van tájolva, és mégsem Kánya Jani állná a teljes cehet. Kérünk még egy kört? Kérdezte jókedvűen Kánya Jani. Egy kissé összerezzent. Kánya Jani társaságában gyakran érezte úgy, hogy rajta kapták valamin. Bután pislogott. Kérjünk még egy kört, mondta határozottan Kánya Jani. A vendégem vagy, intett a lakáj egyiknak. Kösz, motyogta. Hülyén érezte magát, de azért megkönnyebbült. Ami csodálatos magyar nőinkre, emelte magasba Kánya Jani a poharát. Szóval csupán azt akartam mondani, hogy ami engem illet, töredelmesen bevallom, hogy nem csak otthon vettem alá magam szinte mindenben Toncsinak, de bármilyen döntést hozok a munkámban, biztosan kikérem a véleményét. És olyan még nem fordult elő, hogy Toncsinak ne lett volna igaza. Ezek a női megérzések, édes barátom, mint a macska hatodik érzéke. Ez valami varázsműszer bennük. Sokszor ő sem tudja megfogalmazni, csak például arra kér, hogy ne vágjak bele ebbe vagy abba, ne kössek üzletet ezzel vagy azzal. És rendre kiderül, hogy ha a saját fejem után megyek, súlyos veszteségekbe hajszolom magam, vagy aki remek partnernek tűnt, két hónappal később csődöt jelent. Nagyot kortyolt az italába. Érezte, ahogy meglöttyen a fejében, és mintha valami kis pír szökne az arcába. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Szólalt meg, mert nem volt kedve a Toncsiról való áradozáshoz. Így is minden arról szólt, hogy a Kánya Jani milyen kurva jól érzi magát a bőrében, ami folyton arra emlékeztette, hogy ő meg milyen szarul.
Mondtad, hogy a várossal, tette hozzá, nehogy úgy tűnjön, semmire sem emlékszik a kórházi beszélgetésből. No igen, a város, mosolyodott ez. Szélesen Kánya Jani, jó városunk Budapest. Beruházásokkal, édes barátom, olyan projektekkel, amelyek élhetőbbé, modernebbé, kulturáltabbá teszik ezt a gyönyörű várost. Kánya Jani hosszas fejtegetésbe kezdett mindenféle közterekről, parkosításokról, díszburkolatokról és kulturális komplexumokról, ő pedig most már határozottan érezte, hogy kezd a fejébe szállni az ital, és arra gondolt, mekkora buziság, a Kánya Jani nem látszik semmi, egy igazi férfi nyilván nem csípne be ilyen könnyedén. Egy hajtásra kihörpintette a maradékot. Látom, ízlik, jegyezte meg kedélyesen Kánya Jani. Kérsz még? Pajtás, ne fogd vissza magad, ritkaság, hogy így össze tudunk jönni. Meggondoltam magam, fordult joviálisan az intésére ott termő lakájgyíkhoz. Mégis kérnék két étlapot, ha szabad. A lakájgyík szélsebesen eltűzött étlapért. Arra gondolt, hogy a világban elfoglalt helye alapján valóban a lakájgyík cipőjét kéne fényesítenie, de felakasztaná magát, ha akár csak egyetlen órára cserélniük kellene. Angus tatár, fűrt tojással és pirított rostkenyérrel, hümmögött félhangosan Kánya Jani az étlapot tanulmányozva, nem hangzik rosszul, kecske saj, terén, friss körtével, céklával, sült, nocsak, libamáj, pástétom, rebarbarával, földi cseresznyével és ropogós morzsával, ez lesz az. Tud mellé ajánlani valamilyen vörösbort? Pinot Noir, köllőbír, tökéletes. Már is hozom, bólintott a lakájgyík, majd hozzáfordult. Ön parancsol valamit? Épp tele volt a szája a piával, valahogy már megint a harmadáig lehörpintette. Nyeldekelve rázta a fejét. A lakájgyík könnyed meghajlással elkotródott. Ugye most nem szerénykedsz? Kérdezte Kánya Jani mélyen a szemébe nézve. Dehogy is, rázta a fejét, sietve letéve a kezében szorongatott italt. Biztos? Unszolta Kánya Jani. Nem kívánsz semmit? Nem vagyok éhes, mondta. Kánya Jani ciccentve csóválta a fejét. Neked sosem mondott olyat édesanyád, hogy nem éhségre esszük? Nem, mondta. Majdnem hozzátette, hogy semmire sem emlékszik, amit valaha az anyja mondott neki, akire soha az életben nem gondolt édesként, de aztán arra jutott, hogy ez még enyhén kapatosan is túlzás lenne. Jaj, barátom, sóhajtott Kánya Jani, te félsz élvezni a dolgokat. Már ne haragudj, hogy így okoskodom rólad. Nem baj, mondta, és újabbat kortyolt az italából. Attól félsz, hogy elszabadulsz, állapította meg Kánya Jani. Lemerem fogadni, hogy nincs nálad élvetegebb ember, és éppen ettől tartasz. Hát nincs igazam? Csak mondd meg, ha ostobaságokat beszélek. Nem, mondta bizonytalanul, és a maga elé helyezett poharat nézte. Ismét kortyolt volna belőle, de arra gondolt, legalább a lakájgyíkot meg kellene várnia. Most már biztos volt benne, hogy két vörös plecsni égtelenkedik a pofáján. Izzadt. Képtelen gondolat volt, mégis az jutott eszébe, ahogy gimis korukban ülnek egy kocsmában Kánya Janival, és ő nem érti, miért csinálja ezt a Kánya Jani. És hogy akkor, bármennyire is utálta Kánya Janit, valahogy azért jó volt, hogy történnek vele ezek a dolgok. Jobb volt, mintha nem történnének. Jobb volt, mintha egyáltalán semmi sem történne. Aluljárókkal is foglalkozol? Kérdezte felpillantva. Aluljárókkal? Kérdezte kissé meglepődve Kánya Jani. Éppenséggel aluljárókkal is. Mire gondolsz? Van egy aluljáró, kezdte. Érezte, hogy a két vörös plecsni terjeszkedni kezd a képén. Pár pillanatig hezitált, aztán felhörpintette az italát. Mondta, hogy melyik aluljáró. Kánya Jani bátorítón bólogatott, mint egy jóindulatú tanár a balfasz nebulónak. Én nagyon kezdte, nekem fontos az az aluljáró, szoktam ott, és már próbáltam, szóval még mindig munkát keresek volna is már, csak jó lenne, nem tudsz esetleg valakit, nem tudod, hogy lehetne ott munkát szerezni? Annyira szégyelte magát, hogy kedve lett volna bedobni egy felest. Ilyen még soha életében nem történt vele. Milyen munkára gondolsz? Kérdezte Kánya Jani valamiféle üzletkötői ábrázatot öltve. Bármilyenre, mondta. Nyelt egyet. Csak nem innen a BKV-s históriád, kacagott fel Kánya Jani, mint valami elmés tréfán. Hát végül is, mondta kényszeredetten. Na de csak nem akarsz ellenőrré vagy biztonsági őrré avanzsálni, mondta Kánya Jani.
Mondom, hogy mindegy, felelte kényszeredetten. Akár. Ha ott lehetek. Oltári pofa vagy, nevetett hátradőlve jó ízűen Kánya Jani. Szóval hadd értelmezzelek, a rögeszméddé vált ez az aluljáró, és bármi áron ott akarsz dolgozni. Mint a banán címkéid, azokat is milyen páratlan szenvedéllyel gyűjtötted. Tényleg még mindig? Te emlékszel a banán címkékre? Kérdezte rekedten. Érezte, hogy menthetetlenül szétesik. Már hogy ne emlékeznék, édes barátom, mindig csodáltam azt a mániás, úgy értem, jó értelemben vett mániás kitartást, ami munkál benned. Ó, köszönöm, ez mennyi ilyen néz ki, mondta Kánya Jani, ezt már a lakáigyiknak, aki nem is értette, honnan nesztelen hüllő sikamlással megjelent az asztaluknál a libamáj pástétommal. Pazar ez a bor, egészen gazdag az íze, emelte meg kissé a poharát Kánya Jani, azt hiszem kérnénk belőle egy üveggel. Ha nem bánod, pillantott rá. A fejét rázta. Nem bánta. A lakály egyik bólingatva elhúzott. Annyit bizonyosan értett, hogy egy nagyobb adag piáért. Szóval az aluljáró, támasztotta egymásnak az újbegyeit Kánya Jani. Megkönnyebbült, hogy nem kell a banán címkékről beszélni. Nézd, cimbora, tehetek egy próbát. Van ott pár üzlet, ha jól emlékszem, trafik, büfé. Ilyesmi lenne reális, igaz? Nem mondom, hogy sikerülni fog, de körbe kérdezhetek. Aztán majd meglátjuk. Kösz, dünnyögte. Kösz, tényleg. Beesett vállakkal figyelte, ahogy Kánya Jani míves mozdulattal tölt neki az italból. BKV, csóválta a fejét kuncogva Kánya Jani. Haláli pofa vagy, komolyan haláli pofa. Imádom az eszed járását. Egy fickó, aki a fejébe veszi, hogy egy aluljáróban akar dolgozni, és nem tágít a tervétől. Egy falat libamáj pástétomot kent az ízlésesen a tányérja szélére rendezett pirítós falatkák egyikére. De miért? Komolyan érdekel. Építészeti, várostörténeti, közlekedési, motyogta elanyátlanodva. Mindenhogy érdekel, nem tudom, csak szeretem, mondta és közben Rizsblankára gondolt. Egy kicsit húgyoznia kellett, de nem mert felállni és elimbolyogni megkeresni a klotyót. Meg félt volna, mi történne, ha eljutna odáig. Elbőgné magát, kiverné, vagy a fejét csapkodná a falba, nyilván valami drága csempébe, ami többet ér, mint az egész élete. Persze valószínűbb, hogy csak pössentene, kicsit mellé menne, ő meg azt gondolná, hogy túlfizetett lakáigyikok legalább egy kis húgyot is moshattok kaviáros evőeszközökön kívül. Persze az is valószínűbb, hogy maga törölgetné le gondosan a WC-kávát. Nagyot kortyolt az italából. Szóval te is a város szerelmese vagy, összegezte Kánya Jani. Leharapta a libamáj pástétommal megkent pirítós csücsköt. Jó, hogy mondod, látod, erre jók az ilyen kötetlen baráti csevelyek. A villájára szúrt valami értelmezhetetlen bogyót. Ki tudja, még hozhatja úgy az élet, hogy egyszer együtt dolgozunk. Kacsintott. Nézte Kánya Janit, ahogy táplálkozik, és arra gondolt, ha csaj lenne, biztos egy ilyen Kánya Janiba zúgna bele. Nyilván odáig lenne azokért a vele születetten laza és gáláns mozdulatokért, ahogy eszik, ahogy egy-egy bőséges késhegynyit ken a pirítós falatkára a libamáj pástétomból, de mégsem túl sokat, mint aki előre kiszámolta, hány ekkora kenésnyi jut éppen ennyi pirítós falatkára, és hányszor kell az értelmezhetetlen bogyókba, meg egyéb értelmezhetetlen darabkákba szúrnia a villáját, hogy egyik se fogjon el túl hamar egymáshoz képest. És ha csaj lenne, arra is vágyna, hogy ne legyen izzadságfolt a hónaljában, ami neki például egyre terjeszkedett, és vörös plecsni sem az arcán, ami dettó, és mindig tudja, mit kell mondani és hogyan, amit ő például általában sem, de most aztán már végképp nem tudott, míg Kánya Jani úgy beszélt, hogy még a kulturált étkezésre és a szája megnedvesítésére is figyelt, de hogy miről, hogy miket, egy időre elvesztette a fonalat, elfelhősödött a szeme, és kortyolt az italából. Rizs Blanka a kurva életbe gondolta. Rizs Blanka, hogy a tetves kurva életbe mikor lesz már vége, húgyozni sem ártana, csak innen el, csak innen még ne kelljen elmozdulni. Az esküvődön megismerkedtem egy csajjal, mondta. Nocsak, megismerkedtél egy lányjal, neszelt fel Kánya Jani. Kivel? Az imént valamiért azt mondta, hogy Kánya Jani esküvőjén megismerkedett egy csajjal. Nagyot kortyolt az italából.
A Toncsinak egy barátnőjével mondta, amit már is megbánt, amennyire ebből az egészből bármit meg lehetett bánni, mert mindent egyre tompábban és zavarosabban érzett, és már amúgy is mindegy volt. Mindegy, folytatta Lomhán sietve, hogy a Kánya Jani ne kérdezze meg, a Kánya Toncsi melyik udvarhölgyéről van szó. Úgy sem lett belőle semmi. Elhallgatott. Hát, ha a Kánya Jani megkérdezi, hogy miért, és akkor elmondhatja, de mit is? Kánya Jani azonban nem kérdezett semmit, csak várakozón, csillogó szemmel nézett. Azt hiszem, lehet valami, hallotta saját, visszataszítóan kásás hangját, a hangot, amely úgy fordult megállíthatatlanul ebbe az elbaszott történetmesélésbe, mint egy részeg melós az egész napos kubikolás után hazafelé az árokba, de nekem nincs szerencsém a nőkkel. Nagyot kortyolt az italából. Valami tép elkezdett, miközben Kánya Jani azt mondta, hogy ugyan már egy ilyen jóvágású eredeti fazon. Felrőintett, bár inkább horkantott, sőt röffentett. A húgyhólyagja pulzált. A halántéka dobolt. Elismételte, ki tudja miért, hogy nincs szerencséje a nőkkel. Sajnálom, barátom, pedig te, kezdte Kánya Jani, de nem akart még egy üres dicséretet hallani. Vagy akart, persze, vagy nem akart, mindegy, egyszerűen csak közbevágott értelem nélkül. Meg is volt, érted? Böffent fel belőle, meg is volt, oda volt, értem. És akkor elkezdődj neki, milyen diplomái vannak. Ezt affektálva mondta, valami nem létező csajt utánozva. Hogy ő milyen életet szeretne. Nagyot kortyolt az italából. Kiről beszélsz? Kérdezte Kánya Jani. Nem tudom, ki... Meg volt... Hörrente rekedtem, míg felkavarodott a gyomra, végül én mondtam, hogy hagyjuk ezt, bazdnek, nekem nem kell ez a szar. Már bocs, hogy így, bocs, tényleg, nekem nem kell ez a szar a nőkkel, hogy mit akar, hát szarok rá, úgy élek, ahogy élek, elküldtem, mehet, találjon jobbat, bazdnek. Tökéletesen igazad van, barátom, bólogatott Kánya Jani. Az arca körvonalai elmosódtak, ahogy mozgott a feje. De a tekintete tiszta volt, mint egy hegyi forrás. Ne kezdj olyan nővel, aki nem méltó hozzád. Ja, mondta, nagyot kortyolt az italából. Ja, persze, kis kurva, kit érdekel. No, jól van, azért tudod, így akkor se beszéljünk a nőkről, mondta szinte gyöngéden Kánya Jani. A női nemet, akkor is, ha egyes nők nem méltók a tiszteletre, azért mindenek felett tisztelnünk kell. Ja, mondta. Nagyot kortyolt az italából. Egy pillanatra még látta magát, ahogy görnyetten, meg-megbillenő fejjel, lógó állkapocsal ül. Kis kurva, motyogta tompán, alig hallhatóan, inkább magának, mint Kánya Janinak, míg igyekezett magába nyelni egy gyomorsavas böffentést.

Hogy van a kis csaj? Érdeklődött Bardi Bandi. Jókor a lábosban kotyvasztott valami rettenetes káposztaszagú undormányt. Igyekezett a konyhaasztal lehető legtávolabbi sarkában elkölteni a kínai tésztáját. Rühelte, hogy Bardi Bandi összekiscsajozza Blankát a pálott szájával. Hogy másznak ki a ragyás képéből a szavak és érintkezésbe kerülnek Blankával. Jól, morogta. Mikor hozod már fel? Tudakolta Bardi Bandi. Majd. A szájába tömött egy adag tésztát. Igyekezett mielőbb végezni. Hónapok óta jártok, okvetlenkedett Bardi Bandi, másfél, dünnyögte teli szájjal. Most nem mintha az én dolgom lenne, tényleg nem, dünnyögte nyeldekelve, de én a helyedben öregem dúr, és Bardi Bandi robbanó darabkák szétrepülését imitálta a kezeivel. Nagyot nyelt. A szemét dörgölte. Nem különösebben vágyott elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, most sajnos mégis ez történt. Megoldjuk, mondta. Jó helyen lakik? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Fogalma sem volt, hol lakik Blanka. Mesélte már egy párszor, de képtelen volt utcák és városrészek megjegyzésére, nem mondtak számára semmit. Csupán azok a riasztó körülmények, amelyek között Blanka élt. Blanka szerint idilliek voltak. Egyetlen földszinti lakás, amit a főbérlők egy nagyobb és egy kisebb lakásra alakítottak két külön ajtóval. Egy fiatal pár, Plankton és Zsuzsi, úgy egy fél éve született gyerekük állati lazák. Nem tudott elképzelni olyan univerzumot, ahol egy normális emberi lényt Planktonnak hívhatnak. És egy csecsemő. Blanka szerint már a macskájával barátkozik. Egy csecsemő és egy macska. Nyál, szőr, húgy, pelenka, nyávogás, ordítás, ételmaradékok. Felerészt kihányva. Aha, aha, bólogatott arcára kocsonyásodott mosolyjal, míg Plankton, Zsuzsi, a csecsemő és a macska történeteit hallgatta. Albi? Kérdezte Bardi Bandi. Ja, mondta. Régebben ott lakott Félix is, mesélte Blanka, de az a 25 négyzetméter azért kicsi volt kettőjüknek. Közös ágy, ugye, másképp nem fértek el a dolgaik, főleg a Félix gitárcuccai, de persze nem volt gond, ők egész gyerekkorukban összebújva aludtak, mikor a Félix félt, olyan édi volt, mindig bekucorodott mellé. Ez vajon már vérfertőzésnek számít? Morfondírozott. Különben leszarta, minek számít, lehet, hogy ez a Félix egy kicsit a Blankából is van, vagy hát így egy eresztés, vagy hogy mondják ezt, de akkor is egy csávó, akinek ugyanúgy hullik a szőre az ágyra, mint neki, és ugyanolyan büdös reggelente, mint ő, a paplant enyhén megemelő reggeli merevedése is ugyanaz, és ez feküdt a Blanka nyilván rózsaszirmokból rakott ágyába, és ennek a helyére kell majd neki is befeküdnie, ami már önmagában elég undorító. Ne feküdjön oda senki, se ő, se más. Inkább csak az életritmusukkal volt nehéz, mesélte Blanka, ő korán fekvő típus, Félix meg hazaállított hajnali 3-4 felé, hát igen, a művészvilág. De nincs velük baj, nagyon aranyosak a barátai. Kik nem aranyosak szerinted, dörmögte félhangosan. Néha most is átugranak páran, megisznak egy-két üveg bort, társasoznak, dumálnak, nyáron ki lehet ülni a két lakás elé, van, hogy csatlakoznak a planktonék is, szuper kis csapat szokott összeverődni, a Félix mostani barátnője, az is eszméletlen cuki csaj. Egy hippi kommunában laksz? Összegezte a hallottakat. Dehogy is, nevetett Blanka. A planktonék egy kicsit hippik, tudod, a buddhista főiskolára jártak, van egy ilyen ezotér beütésük, de az a jófajta, és mióta gyerekük van, nem füveznek meg semmi. Mondom, tök aranyosak. Tök aranyosak, tök aranyosak, tök aranyosak. Egyáltalán mi a fasz az, hogy jófajta ezotér? Kezdte megbecsülni Buzi nénit, amiért csak a lakás ajtóig üldözi, és a múltkori ígéretéhez híven valóban vitt neki levest. A szétpuhult zöldségeket a tányér szélére kotorta, különben azonban tényleg finom volt. Ugye megmondtam, csak nem képzeli, hogy valami híg löttyöt sózok magára Istvánkám, vágta csípőre a kezét diadalmasan Buzi néni, amikor életében először becsöngetett hozzá köszönetet mondani és visszaszolgáltatni a kondért. Anyád hogy van? Kérdezte, hogy témát váltson. Bardi Bandi sóhajtott, kavart egyet a lábos tartalmán. Egy kicsit jobban. Már hazaengedték. Mondom neki, anyuka, ha iszol, üljél le, nézzed a tévét. Persze nem bír megmaradni. Neki legalább ilyen problémái nem voltak soha. Mindegy, szoktatva vagyok, legyintett Bardi Bandi.
10 évesen hívtam ki rá először a mentőt, mikor átesett a nappali üveg ajtaján. Itt kellene talán mégis kezdeni náluk. Letudni Bardi Bandi ömlengését, meg hát végül is hadd örüljön a nyomorult. Legfeljebb, ha nagyon nem szállna le róluk, egy kicsit segbe rúgni, hogy indítson vissza a vackára. Valahova kell menni. Lassan hideg is lesz. Azért azt nem lehet a végtelenségig, hogy ő mindenféle parkokban simogassa a Blankát, újjal legfeljebb nadrágperemig merészkedve, miközben. Nem akarta elképzelni a szétrobbanó Bardi Bandit, de magát se. Nem erre volt berendezkedve a régi unott pornóra rejszolgatásokkal. Hazaért, és előfordult, hogy kétszer is egy este. Azt hitte, ő egyszerűen nem ilyesmire van hitelesítve. Ezt is neki csinálom, bökött a lábos felé a fejével Bardi Bandi. Káposztás cvekedli. Jó nagy adag, elég egy hétre. Káposztás cvekedli? Ismételte. Káposztás kocka, helyesbített Bardi Bandi. Muter mindig így nevezte. Szereti. Jó gyerek vagy, bazd meg, mondta. Á, legyintett Bardi Bandi. Az anyám. Megszült, felnevelt. Biztos nem hiszed, de jó anya volt. Elhiszem, mondta. A mosogatóhoz vitte a kiürült tésztás tányért, vizet engedett bele. Bardi Bandi szórakozottan követte a mozdulatait a tekintetével.

Az Annáék körbe akarják biciklizni a Balatont, mesélte izgatottan Blanka. Aha, mondta. Az jó. Igen, tök jó, lelkesedett Blanka. Vinnénk sátrat, kempingeznénk, talán még sütögetni is lehetne. Vinnénk? Ismételte rosszat sejtve. Mármint, hogy mi? Hát, sütötte a tányérjára a szemét elbizonytalanodva Blanka. Nem tudom, hogy te akarnál-e jönni. Nem akarnék, vágta rá határozottan. Nem is tudok biciklizni. Hát végül is, addig még van 2 hét. Ha van kedved, esetleg megtanulhatnál. Nyújtotta el a szavakat Blanka nyuszi módra, nem túl nagy meggyőződéssel. Aha, mondta rossz kedvűen. Megtörölte a száját. És hol meg milyen biciklivel? Azt biztos meg lehetne oldani, nyújtotta el a szavakat Blanka még kevesebb meggyőződéssel. Hülyeség, mondta. Aztán ez gyorsan meg is bánta. Szóval le akarsz menni a Balatonra? Tette hozzá. Akarod, hogy lemenjünk ketten a Balatonra? Ezt viszont már a kimondás pillanatában megbánta, semmi kedve sem volt izzadt, rákvörös, lángost és hekket zabáló német turisták, meg visongó strandlabdával dobálózó kölykök társaságában fülni valami lelakott szabadstrandon, míg Blanka a vízben viháncolva mutogatja picike, bikinis testét mindenféle szőrös, melkasú, sörhasú, aranyláncos, kiéhezett faszkalapnak. Hogy legalább mondhatta volna a velencei tavat, az közelebb van, talán szállást sem kellene foglalni méregdrágán, csak levonatozni reggel, visszavonatozni este. De rendben, ha Blanka mindenáron le akar menni a Balatonra, ő erre is hajlandó, mert azt nem lehet elviselni, hogy a Blanka ne kapjon meg valamit, amire vágyik, mert akkor jön a csendes szomorkodás, meg a folytott sóhajok, hogy de jó lehet most a többieknek a Balatonon. Hát akkor menjenek le pár napra a buzi Balatonra. Különben sem nyaraltak még együtt, azt az egy látogatást a szülőknél pedig sem üdülésnek, sem kikapcsolódásnak nem számította. Hát, mondta Blanka, amúgy lenne kedvem, csak már olyan kevés szabad napom van, és így tökre beleéltem magam, meg mostanában olyan keveset találkoztam az Annáékkal, beleélte magát. Utálta, ha Blanka beleéli magát valamibe, aminek ő a létezéséről sem tud, és csak addigra értesül róla, ameddigre Blanka a beleélésnek már egy teljesen visszafordíthatatlan fázisában jár. Értem, mondta idegen. Szóval le akarsz menni a Balatonra nélkülem. Jaj, majd móca, nyűnyögte Blanka. Most ezen nem kell megsértődni. Pár nap az egész, vagy hát nem tudom, maximum 1 hét. Mi állandóan együtt vagyunk, lassan már egészen elfelejtenek a barátaim. Emlékszel, múltkor is hívtak arra a kerti grillezésre, és aztán itthon maradtam, mert neked nem volt kedved jönni. Vagy az a börzsönyös kirándulás? A kurva börzsönyös kirándulás. Mióta hallgatta ezt a hülyeséget? Hogy a többiek még vaddisznót is láttak. Ha be lehet ütni a Google képkeresőbe, hogy vaddisznó, aztán ott van. Nem vagyok megsértődve, szorította össze a száját, mint aki érzi, hogy kezd felbugyogni benne az indulat. Csak azt nem értem, mi a fasznak kellett összeköltözni, ha te rögtön el akarsz húzni mellőlem. Ezzel az erővel az a nyomorék is maradhatott volna még a nyakamon. Makika, ne beszélj csúnyán, fuvolázta irritáló szelídséggel Blanka. Az összeköltözésnek pont az a lényege, hogy össze vagyunk költözve, és hozzád jövök haza a biciklizésből. Konokul merett maga elé. Mindegy, leszarom, vágta oda végül. Oda mész, ahová akarsz, úgyis hányok a Balatontól. Miért, voltál ott valaha? Kérdezte Blanka enyhe megbántottsággal, mintha legalábbis ő maga vájta volna ki azt a mocskos, telehúgyozott pocsolyát. Nem, de el tudom képzelni, morogta. Na, látod, erről van szó, szegezte felé a mutató ujját szinte diadalmasan Blanka. Miről? Kérdezte. Hogy te mindent utálsz, meg mindenből kivonod magad, és neked soha semmi nem jó. A Félixék előadásán is láttam, milyen pofákat vágsz. Mikor csináltunk utoljára valami értelmes programot? Blanka mondatról mondatra hevesebben beszélt. Nekem nem hiányoznak az ilyen unaloműző fasságok, vágott vissza. Nekem elég az, hogy te itt vagy velem. Unaloműző fasságok? Visította Blanka a felháborodástól a szokottnál pár oktávval magasabban, szinte cincogó düvel. Szerinted az unaloműző fasság, hogy emberek szép helyeket néznek meg, és együtt tök szuper dolgokat élnek át?
Akkor azokat velem is átélhetnéd, recsentette. Most mondtad, hogy utálod a Balatont, háborgott Blanka. De a kedvedért oda mennék. Lehetne értékelni, hogy próbálok jó pofát vágni a 2 percenként változó ötleteidhez. Balaton, bazd meg, szűrte még hozzá a fogai közt. A kedvemért nem kell megjátszanod magad, csattant fel Blanka. Semmi kedvem végig a savanyú képedet nézni, hogy te mekkora áldozatot hozol. Olyan emberek is léteznek, akik tényleg élvezik az ilyesmit. Keserűen turkálta az előtte heverő félbe hagyott kaját. Kuszkuszt, vagy mi a lófaszt, ez is a Blankának volt valami új kísérleti baromsága. Kik mennek? Szólalt meg végül Zordan. Hát ugye az Anna, meg az új barátja, a Peti, a Timi, a Rozi, meg a Zsolt. Ki az a Zsolt? Kérdezte gyanakodva. Tudod, az a tájépítés srác ilyen tök aranyos. Te sohasem figyelsz arra, amiket mesélek? Tök aranyos. A Blankának semmiféle Zsolt ne legyen tök aranyos. Elege volt ebből az egészből. Elmegyek sétálni, pattant fel. Várj, Maki, ugrott fel Blanka is. Most nem kell rögtön duzzogni. Nem duzzogok, bazd meg, csak szeretnék sétálni, mondta. Maki, kérlek, váltott hirtelen cuki tónusra Blanka. Nem akartalak megbántani. Majd elmúlik, köpte oda kifelé csörtetve. Addig te meg elgondolkodhatnál azon, hogy nem egy ilyen csávóval kellett volna összejönni, hanem mondjuk egy tök aranyos Zsolttal, csapta hozzá dühötten gondolatban. Maki, loholta nyomában most már szinte essengő hangon Blanka. Ne haragudj! Nem haragszom, vakkantotta. Nem találta a félcipőjét. Nyilván megint ez a kibaszott dög pofozgatta el valahova. Az a kibaszott dög, akit majd Blanka itt hagy a nyakán, amíg ő biciklizget, meg lubickolgat, meg mindenféle Zsoltokkal kacarászik. Maki! Ölelte át hátulról Blanka a derekát. Úgy szeretlek, én ezt nem bírom elviselni. Akarod, hogy ne menjek le velük? Komolyan, akarod? Én lemondok bármiről, csak ne utálj! Elernyett. Dehogy utállak, kismajom, sóhajtotta. Egyszerre minden harag kipárolgott belőle, és valami olmos, tompa fáradtság költözött a helyére. Karjai élettelenül csüngtek Blanka szorításában. Figyelj, mondta hízelegve Blanka, majd kitalálunk valamit, amit te is élvezel. Ha akarod, megtanítalak biciklizni, nem kell hozzá elutazni, meg semmi, itt a környéken is találhatunk valami kihaltabb részt. De ha nem akarod, nem leszek erőszakos. Vagy lemehetünk megint pár napra anyumékhoz, nyáron olyan szép, és akkor a szállásért sem kell fizetnünk. Mit szólsz? Jó, persze, az jó lesz, bólogatott megtörten. Blanka távollétét igazán este kezdte érezni. Míg füllett, levegőtlen cellájában rostokolt, próbált nem gondolni rá, vajon hol járhat épp Blanka, leszállt-e a vonatról, esetleg már javában teker, hekket vagy lángost teszik, mint az izzadt, rákvörös német turisták, netán túl van az ebéden, és most mártogatja a lábát a vízbe. Hazafelé caplatott, amikor Blanka felhívta, hogy elújságolja, milyen szuper eddig minden, Aligától Siófokig jutottak, most vacsiztak a parton egy pizzázóban, és képzelje, hogy ez az aranypart, ez tisztára olyan, mintha a tengernél lennének, mindenütt pálmafák, homokos strand, egyszer azért tényleg neki is látnia kellene, szóval annyira ilyen karibi feeling, hogy ő lehet, hogy vesz is magának egy piña coladát, vagy egy Sex on the Beach-et, de nyugi, nem fog berúgni. Sex on the beach, mi más? Jutott eszébe baljóslatúan. Vegyél csak, mondta, érezd jól magad. Nem is emlékezett, mikor hallotta utoljára ilyen feldobottnak Blankát. És otthon? Minden oké? Kérdezte Blanka. Párjatok meg! Kiáltotta a többieknek. Persze, mondta. Bocika nem hiányol nagyon? Nem tudom, még nem értem haza. Azért majd mondd meg neki, hogy nem mentem el örökre? Kérte Blanka. Jó, majd megmondom. De tényleg mondd meg, erősködött Blanka. Meg úgy általában is beszélj hozzá, Bocika tiszta depressziós lesz, ha nem beszélgethet emberekkel. Nem felejted el? Úgy szeretlek, makákó. Na most le kell tennem, majd még hívlak, puszi! Hogy száradt volna szét az anyád retkes picsája, mielőtt felcsináltak, te rühes patkány, beszélgetett Bocikával, aki nem volt hajlandó elfogyasztani az elérakott macskatápot, cserébe keserves nyávogással, éhségtől idegesen grasszált fel alá. Amikor a nyitott hűtőajtón is benyomult, bosszúból rázárta a frigidert. Pár perc elteltével eszébe jutott, hogy mi van, ha megfázik, és még állatorvoshoz is neki kell cipelnie, csak az kéne még.
Bocikát nem különösebben rázta meg a fogság, megfontoltan kióvakodott, aztán folytatta irritáló mászkálását és kunyerálását. Ha nem eszed meg, a te bajod, geci! Sziszegte neki, összeszedte a vacsorája maradékát és bezárkózott a szobájába. Akkor kezdte igazán érezni. Elment az étvágya. Hevert az ágyon, mellette a földön a kaja maradványok. Még recskázni sem volt kedve, és ez másnapra még rosszabb lett, harmadnapra pedig annál is rosszabb. Másnap elkezdtek felkerülni az első fotók. Blanka is csodásan érzi magát itt, Zamárdi kalandpark. Selfie egy kisvasúton, Blanka csupa fog mosolya, mögötte a többiek nyújtogatják a nyakukat, hogy mindenki beleférjen a képbe. Zsolt Radecki. Érezte, hogy az arcába szökik a vér, annyira kínos volt, amit csinált, de rákattintott a csávó adatlapjára. Göndör, fekete hajú, sötét, élénk tekintetű faszi, arányosan sportos testalkat, az ismeretlenként is megtekinthető képeken, mind bringatúrákon, erdőkben, a Tátrában, snowboardozás közben látható, nyilván kurva drága túracipőben, légáteresztő sportfelsőben, sokzsebes nadrágban vagy sécucban. Felkavarodott a gyomra az idegességtől. A harmadik napon hiába várta Blanka esti hívását. Hazaért, nyomta a Dirty Town-t, próbálta valahogy agyonütni az időt, fél szemmel folyamatosan a mobiljára tapadva. 8:30-ig bírta. Újabb Facebook poszt. Rozália kis, ünnepi hangulatban érzi magát itt, Balatonszárszó. Körben ülnek a földön valami pavilonban, a kezükben magasba emelt műanyag boros poharak. Ugyanazok a ragyogó vagy egy fokkal még ragyogóbb vigyorok, mint a kisvasúton. Anna és a pasia összebújnak, Timi győzelmi vét mutat, Blanka illumináltan integet, Zsolt meg csak ül, de már a bölcs visszafogott mosolya irritáló. Mit kell itt a sokat látott vándort alakítani? Lehet, hogy Blanka részeg és nem kellene felhívnia. Gyorsan a fejébe bír szállni. Ezt vajon a többiek is tudják? Mi van, hogyha rosszul lesz? Egyáltalán van ezeknek szállásuk, vagy itt csövelnek? Bűdös hippik. Fel alá járkált. A hívás listáját nézte, hát ha mégis tévedett. Nem tévedett. Nyilván elfelejtette. Hát elmegy a picsába, ha ezt elbírja felejteni. Fogja, kikapcsolja a telefonját, mondjuk az nem jó, akkor mire ébred föl reggel, szóval lenémítja, és játszik tovább, míg csak ki nem dől. Jaj, majmóca! Viáncolt a Blanka a telefonba hallhatóan spiccesen. Ne haragudj, fel akartalak hívni, csak tudod, annyi minden volt. Kb. Egész nap strandoltunk, rendeztünk úszóversenyt, meg röpisztünk, meg ilyenek, majd rakunk fel képeket. Szerintem magamhoz képest egész lebarnultam. Pesten is ilyen kánikula van? Ja, mondta. Olyan jó hallani a hangod, lelkendezett Blanka. Hiányzol azért nagyon. Ezt jó tudni, mondta. Majd ha megtanulsz biciklizni, eljöhetünk egyszer ketten is, olyan gyönyörű helyek vannak, áradozott Blanka. Jó, majd elmegyünk, mondta. Bocikával megvagytok? Kérdezte Blanka. Eszik rendesen? Eszik, mondta. Arra gondolt, hogy ez a hálátlan dög jobban hiányzik Blankának, mint ő. Ez nem ér, most mit nevettek? Visította Blanka. Bocsi, bocsi, vihogta ismét neki. Annyira bolondok a többiek. Na, figyú, inkább lerakom, ezektől képtelenség beszélni. Majd holnap hívlak, szerelmem. Nagyon szeretlek, aludj jól, puszt, puszt, cuppogta érzelgősen. Én is téged, Ci, kezdte, de mielőtt befejezhette volna, a vonal megszakadt. Meretten bámult maga elé. A többiekre gondolt, hogy nyilván halálra röhögik magukat rajta, a Blanka retardált pasián, hogy folytaná meg őket valaki a saját bicikli láncukkal. A negyedik napon felkerültek a szabad strandos képek. Blanka pánt nélküli fürdőruhában rohan a röplabdáért. Blanka, Rozi és Anna fagyit nyalva napszemüvegben, csípőbillentős egyenpózban. Anna pasia, Peti bőszen magyaráz valamit egy büféasztalnál, Blanka, Rozi és Timi kacagnak. Blanka és... itt megállt. Nem hitt el. Ez egyszerűen nem lehetett igaz. A pán nélküli fürdőruhás napszemüveges Blanka és a fürdőgatyás napszemüveges Zsolt egymást átkarolva feszítenek a vízparton, Blanka a hüvelyk ujjával is mutatja, milyen kurva jó nekik. Zsolt keze Blanka derekánál. Zsolt mocskos mancsa legszívesebben nyilván rámarkolna a nője fokhagyma popsiára, és ezt ő tehetetlenül nézi itthonról. Ököllel ütötte a falat.
Amikor rájött, hogy már vérzik, inkább kimenekült a lakásból. Iránytalanul vakon rótta az utcákat. Hol vagy, ilyen utcazajt hallok, jegyezte meg Blanka, aki ezúttal felhívta, de lehet, hogy csak lelkiismeret furdalásból. Ki a fasz tudhatta innentől fogva? Mert utcán vagyok, felelte Kurtán. Sétálsz? Kérdezte Blanka. De jó, neked is jár egy kis kikapcsolódás. Hát az járt volna. Napról napra rosszabbul és kevesebbet aludt, a macska pedig annyira az idegeire ment, hogy csak azért nem rúgta föl, mert félt, hogy kárt tesz benne, Blanka észreveszi és végképp kiábrándul belőle. Amikor végre keservesen elaludt, azt álmodta, hogy Blanka mellette fekszik. Megkönnyebbülve átkarolt a hátulról, és akkor vette észre azt a harmadikat, aki felé Blanka fordul. Kétségbeesve próbálta magához húzni Blankát, aki hátra csapott a kezével, és még szorosabban fonódott erre a valakire, akinek nem látszott az arca, de a cuppogó hangot tisztán hallotta. Üvöltve lerántotta róluk a takarót. Basztak, mint az állatok. Tehetetlenül ordított, egy párnával verte őket, de mintha észre sem vették volna, vadul egymásba tekeredve vonaglottak. Aztán egyszer csak Blanka felé fordította az arcát, miközben a másik továbbra is csúrig merült belé, nem mondott semmit, csak nézett, és ő volt, Blanka volt, de mégsem volt Blanka. Egy idegen volt. A saját zokogására riadt fel. Először nem is értette, mi van, csuron víz volt alatta a lepedő, a hátán, a paplan, az arca zihált. Percekig nem bírta abba hagyni a bőgést. Lehet, hogy egy kicsit tovább maradunk egy hétnél, mondta Blanka az ötödik napon, ugye nem baj? Nem azt mondtad, hogy pár nap az egész? Próbált nem beszélni olyan elgyötörten, mint ahogy érezte magát. Tudod, mindenki két hét szabít vett ki, hogy ne korlátozzuk be magunkat, magyarázta Blanka, és olyan szép minden, hogy elhatároztuk, teszünk egy kis kitérőt a Káli medence felé. Láttad a fotót a Szigligeti várról? Hogy ne látta volna? Minden fotót mániákus alapossággal vizslatott végig, árulkodó pillantásokra, mozdulatokra és testtartásokra vadászva. Képzeld, Szentbékálán van egy kőtenger nevű hely, újságolta Blanka, azt mindenképp meg akarjuk nézni, egy csomó érdekes szikla, az egyiket ingókőnek hívják, mert így mozog alattad, ha rámászol. Igen? És ez nem veszélyes? Kérdezte. Ugyan már, kacagott Blanka, ne aggódj, Nagyi, egy csomóan rámásznak. Pár napja még szerelmem, most már Nagyi. Sápítozó vénasszonnyá heréltetett. Ugye nincs semmi baj, cukorborsó, kérdezte Blanka. Kicsit nyúzottnak hangzol. Ja, csak ez a meleg, mondta. Szegénykém, elhiszem, egész nap abban a szellőzetlen lukban, sajnálkozott Blanka. Bárcsak itt lehetnél, most úgy megölelgetnélek. Azt a túrabúzi stricidet ölelges bazd meg, gondolta keserűen. Már mindent elképzelt. Ahogy Blanka hazajön, hízeleg, mint amikor forgat valamit a fejében, túljátszott feldobottsággal sürgölődik a konyhában, mesél, hogy ez milyen nagy élmény volt, meg az milyen nagy élmény volt, aztán leülnek vacsorázni, Blanka nem mer a szemébe nézni, zavartan nevetgél, majd végül csak belefog. Hogy igazán szereti őt, de... Hogy nem akarja megbántani, de... Hogy nagyon sajnálja, de... De közelebbről is megismerte a Zsoltit, mert biztos így fogja hívni, neki most már nyilván Zsolti, és rájött, hogy neki egy ilyen Zsolti kell. Hogy ő egy ilyen Zsoltinál nem adja a láb. Már eleve, hogy a Zsolti tájakat épít. Nem mellékesen, a teste is tök férfias. És ismeri a gazok neveit, meg tudja szerelni a biciklit, ha lerobban, nem téved el az erdőben túrázáskor, bárhol képes felverni egy sátrat, és szívesen is alszik benne, a természet lágy ölén, ugye, ami eleve olyan romcsi. Szóval, hogy a Zsoltival egy kaland az élet. Vele pedig hát, most mit köntörfalazzon tovább, unalmas. Lassan ott tartott, hogy elkezdi összehordani Blanka cuccait, hát ha úgy mindkettejük dolgát megkönnyíti, aztán nem vitte rá a lélek. Fogta Blanka picike ruháit, és beléjük temette az arcát, próbálva magába szippantani legalább néhány illat morzsányit Blankából. Napközben takarékon funkcionált, tette a dolgát, mint egy gép, este odalökött valami kaját bocikának, aztán ténfergett a lakásban, vagy hevert az ágyon. Egyszer keresett egy éjjel-nappalit, és banáncímkéket kapirgált, de az sem segített. Kibillent az életéből. Az élete Blankával, a Blankáért való tetves,
Nyomorult élete üres váz volt. Ő maga volt az üres váz. Az öngyilkosságról fantáziált. Kifigyeli Zsoltit és Blankát, merre laknak, és szétnyiszálja az ereit az ajtajuk előtt. Valahogy betör hozzájuk, és felakasztja magát a WC-ben. Előtte levágja a faszát, és Blanka párnája alá teszi. Felmászik a ház tetejére, és akkor veti le magát, amikor kilépnek a kapun andalogni. Az orruk előtt fog véres pépé placsanni. Aztán Blanka a 8. napon este felé hazatért. Szabad napja volt, délfelé kecmergett ki az ágyból, és akkor is csak azért, mert mégsem mutatkozhatott ilyen állapotban. Amikor Blanka meglátta, elhajította a hátizsákját, és a karjaiba rohant. Nem is tudta, mit gondoljon. Görcsösen, némán ölelte Blankát. Nincs kedved sétálni? Kérdezte Blanka csapongó, túláradó, lelkesült élménybeszámolójának első rohama után. Elmehettünk valahová. Randizni, tette hozzá félszegen. Jaj, Maki, az nagyon jó lenne, nyújtózott jól esően Blanka, de én olyan fáradt vagyok, nem lehet, hogy inkább vacsizunk, és utána ágyba bújunk? Dehogy nem lehet, mosolyodott el. Mióta Blanka elment, egyszer sem szánta rá magát a vásárlásra. Kínai tésztán és leveskockán élt, mint Blanka előtt is, ha egyáltalán képes volt legyűrni pár falatot. Blanka nem tett megjegyzést, hogy miért üres a hűtő, előkapart hátulról valami bolonyai szószt, és összedobott egy spagettit. Vacsora közben Blanka arcát fürkészte. Hogy tudsz nézni? Mosolygott rá csillogó szemmel Blanka. Hogy? Kérdezte. Hát nem tudom, hát úgy, hogy elolvadok tőled. Elnevette magát. Tiszta hülye vagy. Egy párszor még felvetődött benne, hogy megkérdezi, akkor most mégis mi van ezzel a Zsolttal, és gyanakodva figyelte Blankát, akárhányszor olyan sztori merült fel, amiben Zsolt is szerepelt, aztán hagyta az egészet. Azt érezte, hogy minden perc, amit Blankával tölthet, egy kicsivel elodázza a halálát. El se hiszed, milyen finom ez az ágyikó most ennyi sátrazás után, fészkelődött vadító pózba Blanka. Más finom dolgokat is el tudnék képzelni ebben az ágyban, dünnyögte Sanda félmosollyal. Igazán? Villant rá Blanka szeme hamiskásan. Nem is tudom, mire gondolsz. Akkor majd megmutatom, mondta. Azon ritka esték egyike volt, amikor előbb aludt el Blankánál. A pusztulás órája meghatározhatatlan időre elhalasztatott.

0: lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.